0: 2000 megawatton ketyeg és megy előre. Én azt gondolom, hogy ezt leállítani, és ezért kínlódnak a románok. Tehát ezért kínlódnak a románok a Csernobodai atomerőműben.
1: Hát ők ott robbantottak, uszályoztak, minden volt.
0: Négy uszályt elsüllyesztettek, hogy legyen a Duna fenekén egy küszöb, hogy nehogy azzal az utolsó reaktorral, vagy utolsó turbinával meg kelljen állni, mert azt se fog tudni.
1: Nekünk volt ilyen vésztervünk, ez most nem látszott, hogy lett volna, hogy mi van akkor, hogyha az utolsó egy centit is elveszítjük a Dunában.
0: Hát a Dunára szerintem nem volt. Szerintem nem volt. Én ezért írtam ezt a levelet a kormánynak akkor, hogy ezzel el kéne kezdeni foglalkozni, mert ugye azért ez a klímaválság, ez az elmúlt 10 évben erősödött fel ennyire. Az atomerőmű 40 éve nem volt ilyen helyzetben. Mi egyébként most a budapesti közművekben megpróbáltunk egy apró segítséget kitalálni, de ez nem lesz gyors, tehát ez is évek. A Budapesti Műszaki Egyetemmel együtt alapítottunk egy projektet, és most azt vizsgáljuk, hogy lehetne távvezetéket építeni Paksról Budapestre. Ez a Duna nyomvonalában lenne, cirka 120 kilométer, és azokat a városokat, amelyek útba esnek, Dunaújváros, Érd, Százhalombatta, nem sorom is Budapest, a távfűtésbe el lehet hozni ennek a hőnek egy jelentős részét. Tudnék, ma az atomerőmű Paks városát távfűti. Tehát ez 50 éve ismert ez a technológia. Most ezt lehetne hozni. A cső technológia nagyon sokat fejlődött az elmúlt 20 évben, tehát a hőveszteség az néhány százalék lenne, tehát ezek brutális...
1: Jó, de ha jól értem, ez... Nem segítene Pakson, Paks segítene másoknak.
0: De, ez Pakson is segítene, hiszen nagyon sokszor van olyan, hogy a Duna vizét túlfűti, és akkor kap egy miniszteri engedélyt, akkor ugye még jobban túlfűti, és ezt a hőt el lehetne hozni egy baromi haszn... Jelenleg ezt a hőt kidobjuk a környezetbe. Ezt lehetne elhozni távfűtési célra, ez az első mondás, és ilyenkor is tudna segíteni, nem teljes mértékben, hiszen van egy nyári melegvízigénye ezeknek a városoknak. A mi számításaink szerint, ez még nagyon előzetes, ezt mondom, most a Műszaki Egyetem vizsgálja, egy ilyen 150-200 megawatt hőt, teljesítményt ilyenkor is el lehetne hozni, ami most egyébként az élethalál közötti különbség. De még egyszer mondom, ez majd évek, ebben csak próbálkozunk.
1: Azt kommunikálja most a kormány, Magyar Péter leginkább, hisz ő szólal meg ebben a dologban a legtöbbször, hogy még 2-3 nap, és akkor túl vagyunk a nehezén. De hogyha a 10 évvel ezelőtti, vagy közel 10 évvel ezelőtti levelet olvasom, akkor a nehezén már akkor sem voltunk túl, és most sem vagyunk, legfeljebb egy pillanatnyi levegőhöz jutunk.
0: Én azt gondolom, hogy igen, tehát mindaddig, ameddig ez a cirka 1,5 méter folyóvízszint nem jön vissza, és hangsúlyozom, nem kell leállítani az atomerőművet most addig, amíg ez visszajön, akkor megúsztuk. Mindaddig, ameddig egy ilyen visszafojtott állapotban a blokknak valahol a 40-50-60%-án üzemel a reaktor, és egyébként mellette a turbina pöfög, addig ez egy késsélen táncolás. Megjegyzem, arról se volt még szó eddig a magyar médiám, hogyha ne a gyúristen Paks leáll, mert elfogy a víz, akkor egy 2000 megawattos termelőberendezés átfordul az ország egyik legnagyobb fogyasztójává. Tehát ez az atomerőműnek az önfogyasztása, üzemállapottól függően 50-60-70 megawatt is lehet. Ugye amikor talán mindenki olvasta, hogy a nagyvállalatok dobtak be megtakarítást.
1: Igen.
0: Ugye mi a fővárosban lekapcsoltuk a díszkivilágítást, az 1,3 megawatt. A MOL volt a legnagyobb, 60 megawattot tudott megsporolni. De önmagában az erőmű át fog fordulni egy fogyasztóval. Tudnélik, hűteni kell a 4 blokkot, ezen remanens hő, úgynevezett remanens hő keletkezik, tehát elkevezetni onnan hőt, keringtetni kell üzemvíti rendszerek, egyebek. Ezt nyilván mindenki próbálja kétségbe esetten elkerülni. Én nem vagyok vízügyi szakember, meg hát nem tudom megjósolni, hogy mondjuk októberig mennyi eső lesz. Ahhoz nagyon-nagyon sok eső és nagyon komoly vízszint emelkedés kell, hogy ez a veszélyhelyzet megszűnjön. Én nagyon bízom benne. Na most ehhez egy Paks 2-t még hozzátenni.
1: Na ezt ebbe akartam átcsapni, mert hogy a levél egy elsőprő része azért Paks 2-ről szólt, hiszen az a dolog látszott akkor kulminálni, hogy akkor most nagyon építünk, most nagyon szerződünk, most minden nagyon. Hát azóta sem semmi nagyon, de ennek ellenére leírja a levélben, hogy a paksi hitelszerződés magyar oldalról nézve egy férc munka, silány teljesítmény. De hát ez lett a szerződés.
0: Ez lett a szerződés. Ugye itt ennél az asztalnál már sokat beszéltünk erről a paksi szerződésről. Ha most csak visszamegyünk a hűtésre, mert ma ez a legizgatóbb téma, miután Paks 1-et se tudjuk hűteni, Ehhez egyetlen egy megawatt hőteljesítményt már nem lehet a Dunába elsüllyeszteni. Itt egyébként én vitába állok a Szódi professzor úrral ebben, tehát a Paks 2-t, lehet, hogy mélyebben lesz a vízkivétel.
1: Vizet kapunk, csak hova engedjük.
0: Na de hova? Uh-huh. Hát már ez is forró víz lassan, most ebben még egy másik atomerőműnek a hőjét bevezetni, ez nem lesz könnyű. Egyébként ez egy teljesen ismert technológia, hűtőtornyot kell építeni. Két ragyogó magyar mérnök, Heller Forgó párosnak hívják őket, akik szabadalmaztatták a hűtőtornyokat. Az a neve, hogy Heller Forgó hűtőtorony. És egyébként, ha valaki a mátrai erőmű környékén járna, ott van ilyen, hiszen a Mátrában se folyó, se tenger, valamiből ugye hűteni kell, ez a levegőbe hűti el. Nagyon sok atomerőmű van a világban, amelyik ilyen hűtőtoronnyal hűti magát, és nem vízből.
1: Miért ez itt felmerül a Paks 1 kapcsán is most, hogy az most miért nincs?
0: Szerintem Paks 1-nél is meg kell ezt majd építeni, ez lehet, hogy most szentségtörés, de szerintem nem fogjuk tudni elkerülni a klímaváltozás véget. A Paks 2-nél meg biztosan nem, amivel nincsen probléma, csak az egészet át kell tervezni. Az egész engedélyezési folyamatot ennek megfelelően újra kell indítani, és még egy, akkor az ára az nem 12 milliárd euró, amiről ugye szó volt, az már most se az, csak nem tudjuk, hogy hova megy az ár, hanem akkor be kell tervezni egy hűtőtornyot.
1: Na jó, de hát van itt másban is, arról is ír, hogy az Európai Unió abban a formában nem fogja engedélyezni az atomerőmű megépítését, mint hogy az akkor kinézett, és lám, tényleg nem engedélyezte. Ugye most nincs engedélye a Paks 2 atomerőműnek.
0: Olyan hülyének érzem, hogy ezt megbontam, csak senki nem hitte el.
1: Azt is mondta, hogy a szabványoknak sem felel meg, az Európai Unió szabványoknak. És annak sem annak felel sem meg. Én nem értem a dolgot. Tehát az ön szakértelmét tisztelem, oké, de hát nem egyedül szakértője ennek a témának Magyarországon. Nem. Hol vannak a többiek? És mit csináltak az elmúlt 10-15 évben?
0: Nem tudom, nem merek másnak a nevében beszélni. Megjegyzem, ezek megoldható kérdések. Ezeket látni lehetett már 10 évvel ezelőtt, csak ezeket akkor egyenként át kell venni. Tehát jelen pillanatban a Paks 2-nek nincs engedélyezett Európai Uniós jóváhagyása, tehát a tiltott állami támogatási rendszeren, jogszabályokon újra át kell tolni. Ezt egyébként Lázár János annak idején nagyon ügyesen áttolta a 2010-es, amikor leszerződték Paks 2-t, és akkor megállt emiatt. Ezt most valakinek megint át kell tolni az EU-n, hogy engedélyezze azt, hogy ez egy magyar állam tulajdonában állami finanszírozással elindul, ezeken még át kell ugrani. Aztán utána át kell ugrani még a szabványokat, az engedély, és akkor ez még sok-sok
1: ér. És volt még egy érve, hogy hát ez az egész alapvetően meg se éri. Mert hogy itt van például a napenergia, itt lehetne a szélenergia, ki lehetne ezt váltani, csak kicsit jobban kéne csinálnunk.
0: Igen, én azt jósoltam már akkor is, most is azt gondolom, hogy ez egy picit, ez a Paks 2 dolog kezd egy ilyen mamuttá válni. Ugye a mamutok kihaltak azért valójában a Földről. Nagyméretű, lokalizált atomerőmű építés kevés van. Tehát én akkor is azt mondom, ma is azt mondom, hogy a Paks 1-nek az üzemidő hosszabbítását minden áron és óriási energiával tolni kell előre. Az amerikaiak, van egy ilyen Lifetime Extension Project, 80 éves koráig működtetnek még atomerőműveket. Tehát a mi paksunk az egy gyerek az 50 évével ahhoz képest. Tehát az üzemidő hosszabbítását a Paks 1-nek mindenképpen tolni kell előre. A Paks 2-nél bizonytalan vagyok, de van egy szerződéses helyzet, lehet, hogy most már olcsóbb megépíteni, vagy valahogy előre menni. Ezt nem tudom, hiszen a szerződés még mindig nem nyilvános, ezt szerintem ki kéne tolni. Szélerőműről egy mondat, ugye az előző kormány ez egy szélerőmű frázban szenvedett, tehát 2010-ben megállítottak mindent.
1: Igen, mondta Orbán, mitől zajos és csúnya.
0: Igen, azért, hogy szélerőmű frázban szenvedtek. Nem lenne ez most, hogy mondjam, megváltó dolog, de azért sokat segítene. Ha valaki megnézi az európai statisztikákat, nagyon sok olyan időpillanat van, amikor nem süt a nap, de fúj a szél, vagy fúj a szél és nem süt a nap. Tehát ezt az óriási magyar napelem parkot, ami van az országban, több ezer megawatt, ezt nagyon szépen kiegészíteni egy szélerőmű park, vagy egy kapacitás, ha lenne. Ez most el fog indulni, de nem lesz gyors. Ha azért az épült volna az elmúlt 16 évben, akkor most egy kicsit könnyebb helyzetben lettünk volna.
1: Márta Imre, köszönöm szépen.
0: Köszönöm.

műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaság mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra

0: Köznap délután 4 órakor. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A hőhullámok, az aszály, az egyre gyakoribb extrém időjárási körülmények nem csak a testünket vagy épp a környezetet teszik próbára, hanem a lelkünket is. Makai Gábor klinikai szakpszichológus a vendégünk, akivel a klímaszorongásról fogunk beszélgetni. Mit nevezünk klímaszorongásnak és ökoszorongásnak?
2: Érdemes azt gondolom hangsúlyozni, hogy maga a klímaszorongás az nem egy betegség. Jó, tehát hogy az emberek alapvetően egy olyan helyzettel találják szembe magukat, ami új. És ez egy olyan reakciót hoz létre, ami nem más, mint a félelem. De mindig hangsúlyozni szoktam, hogy nem kell nekünk félni a félelemtől. A félelem alapvetően mozgósítja az erőforrásainkat. Persze, amikor azt mondja az ember, hogy fél, akkor annyit jelent, hogy végig gondoljuk, hogy hogyan tovább. Van-e eszköz az én kezemben, hogy ezt a feszültséget, ezt a félelmet leküzdjem, megküzdjek-e adaptívan azzal az adott helyzettel, vagy sem. Tehát az emberek itt nem a hőségtől félnek. Az emberek attól félnek, hogy olyan kérdéseket tesznek fel maguknak, hogy lesz-e elég áram.
1: Ezek túlmutatnak talán azon, amit mondjuk én saját magamban meg tudok oldani. Tehát azt mondom, hogy félek attól, hogy a gyerekem mire felnő, nem folyik víz a csapból, mert elfogy a víz. Vagy félek attól, hogy olyan hőség lesz, hogy kiszáradnak a földek, és erre az egyszerű ember azt mondja, hogy és én ez ellen mit tehetek?
2: Igen, az első blikre valóban mindenki ezt gondolja, hogy nincsen ráhatása az adott helyzetre. Mégis azt hiszem, hogy ami ugye a bizonytalanságnak, ha azt mondom, hogy bizonytalan az ember, ez azt jelenti, hogy a biztonság érzete az embereknek megrendül. A tehetetlenség, a bizonytalanság, ez generálja az emberben a félelmet. Ennek egy szélsőséges formája a szorongás. Amikor felteszem ezeket a kérdéseket, és én passzívan elszenvedem passzívan az életet, hátradőlök, tagadok, nem csinálok semmit. Tehát tulajdonképpen egyéni szinten nagyon fontos, hogy az emberek újra azt éljék meg, hogy a kontroll az ő kezükben van. Tehát a kontrollt kell visszaadni az emberek kezébe, és ha a kontroll visszakerül, majd beszéltünk arról, hogy hogyan, akkor ez a fajta bizonytalanság, ez a fajta feszültség csökkenni fog. Tehát én hiszek abban, mindenfajta túlzás nélkül, hogy mi egyszerű emberek ott abban a nagy halmazban egyéni szinten tehetünk. És itt van a felelősség, hogy ki mit tud beletenni annak érdekében, a szakemberek is teszik a dolgukat, mi is tesszük a dolgunkat, tehát hogy mi képesek vagyunk hatni a rendszerre. Ez azt jelenti, hogy tényleg az ember, hogyha minden napokban változtatásokat hoz létre, akkor azt éri meg, hogy ő nem csak úgy van, ő nem csak néz ki a fejéből, hanem ő maga is részese ennek a folyamatnak.
1: Hogyan tudjuk ezt a kontrollt visszaszerezni és beépíteni a hétköznapjainkba?
2: Meggyőződésem, hogy a legfontosabb az, hogy amikor félünk, most megint a félelem jut eszembe, hogy ilyenkor az ember elkezd egy picit kapkodni. Nézi, olvas

0: pörgeti a híreket, beszél a szomszéddal, stb. Tehát mi a legfontosabb? Az, hogy legyen egy átlátható, következetes, korrekt információ átadás, hogy az emberek tudják azt, hogy mi történik. Tehát amikor nem tudom, hogy mikor mi fog történni, az fokozza, az fenntartja ezt a bizonytalanságot. Hogyha van elegendő információm arra, hogy most mi történik Paksnál, különböző fogalmakat az emberek megértenek, tehát a lényeg az, hogy nem rémhíreket kell olvasni. Sőt, azt gondolom, hogy alapvetően mi magunknak is szabályozni kell azt, hogy mennyit, mikor, hogy olvasok. De hogy ez az információ segít alapvetően átvészelni ezt a helyzetet, és ezt hívjuk adaptív, megfelelő adaptív alkalmazkodásnak, hogy elfogadom, ami történik, és nem csak elfogadom, hanem újra tervezek. De hogy nem válaszoltam a kérdésre, de egyébként csak azt szeretném megfogalmazni, ha az egyéni szinten nagyon egyszerű. Tehát, hogy tényleg mi magunk, hogyan tudunk, mit tudunk tenni, azt, hogy kevesebbet használjuk az áramot. Végig gondoljuk, hogy hogyan tudunk mi magunk spórolni, akár a vízzel, akár az árammal. Tehát, hogy,
1: és elhisszük azt, hogy az, hogy mi ezt megtesszük, az akár másokat is ösztönözhet, vagy hogy valóban ez a sok kicsi összeáll, akkor annak igen.
0: Igen, de ugye fontos az, hogy nem csak, hogy elhisszük, hanem az így van. Tehát, hogy valóban, hogyha mi magunk is teszünk, ebben a halmazban ott vagyunk, akkor ténylegesen változást tudunk elérni.
1: A fiatalokat jellemzően jobban érinti ez a klímaszorongás témakör. Többet is tesznek? Tehát tudatosabb egy mai 16-20 éves, mint mondjuk a szüleink generációja, akiknek volt más gondjuk, amin szoronghattak?
0: Igen, én azt gondolom, hogy a mai fiatalokat a tudatosság jellemzi. Akár a táplálkozás, mozgás tekintetében, és itt is kevésbé pánikolnak. Mi egy kicsit felnőttek, idősebbek, kicsit terheltebbek vagyunk, folyamatosan az évek során, akár a Covid, akár az infláció, gazdasági válság, háborús helyzet, rémhírek, nem tudom, tehát ez a terhelés az, ami egy picit minket passzívvá tud tenni. A fiatalok egy picit lazábban állnak ezekhez a dolgokhoz, megpróbálják megérteni. Egy idősebb generáció előbb pánikol, majd utána újra tervez.
1: Hát reméljük, hogy a fiatalokban megmarad ez a lendület, és ezt tudják majd idősebb korukban is tartani. Az, hogy a közösségi média által rengeteg információ és akár dezinformáció is éri az embereket, ezt hogy lehet a helyén kezelni? Mert mindenkinek, sokunknak állandóan a kezében van a telefon, állandóan pörgetjük, és nyilván, hogyha valaki valamiért érdeklődik, akkor utána a buborékába kapja további tartalmat.
0: Igen, az algoritmus által.
1: Igen, és arról nem beszélünk, hogyha mondjuk valaki esetleg dezinformációhoz jut, akkor az ugyanúgy gyűrűzik.
0: Igen, ebbe is kell egy tudatosság. Tehát azért, hogyha pörgetem a telefonomat, akkor azért látom, hogy éppen most milyen portálon vagyok. Tehát azért van egy korábbi információ, tudatában vagyok, hogy éppen az a weboldal az általában milyen híreket, rémhíreket, vagy igazságokat fogalmaz meg. Tehát le kéne szűkíteni, és le kell szűkíteni pár olyan hírcsatornára mindezt, amiben én bízom. És nem össze-vissza kapkodva, olvasva túlélek, hanem tényleg itt kell egyfajta tudatosság, és hiszem azt, hogy nem az a lényeg, hogy semmit ne olvassak, az a lényeg, hogy egy picit ezt szűkítsen.
1: És a helyén kezeljük. Utolsó gyors kérdés, hogyha a gyerekünkön azt látjuk, legyen ez akár óvodáskorú, kisiskolás vagy kamasz, hogy szorong ettől a helyzettől, hogy feszíti őt ez a kérdés, hogyan kommunikáljunk vele jól a témát?
0: Hát igen, nehéz a jó kommunikáció. A legfontosabb az az, hogy a szülő ne azt élje meg, hogy ez most egy óriási nagy felelősség van rajta. Egyszerűen le kell a gyerekkel ülni, meg kell ismerni azt, hogy a gyerekben milyen érzések, gondolatok, fantáziák vannak. Tehát, hogy ne a nagy lexikon nyissuk ki, és olvassuk fel, hogy mit jelent az, hogy klímaszorongás, hanem az ő saját nyelvezetén megfogalmazni azt, akár a hétköznapira lebontva, hogy mi történik most körülötte. Tehát a gyerek ugyanúgy, a kis antennái érzékenyek, a 2 évesnek, a 4 évesnek, 12 évesnek, tehát alapvetően az a lényeg, hogy ne maradjon benne a dilemma, a kérdőjel. Ha ezeket a kérdéseket verbalizálni tudja a gyerek, és a szülő ott van támaszként, és ő elmondja, elmagyarázza, akkor ez a feszültség csökkenni fog.
1: Makai Gábor, klinikai szakpszichológus, köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Orosz szerverekről indított kibertámadás érte a Magyar Állam kincstár informatikai hálózatát. A MÁK annyit közölt, hogy a jelenlegi információik szerint nem történt adatvesztés. Szakértők azonban azt mondják, ha a támadó valóban mindenhez hozzáférést szerzett, amiről képernyőképeket tett közzé, akkor ez egy 10-es skálán, egy 10-es besorolású incidens. Zoomon kapcsoljuk Keleti Artúrt.
2: Aki szó szerint a világ másik felén, méghozzá Bangkokban van. Jó estét kívánok, szervusz Artúr!
3: Jó estét, üdvözlök mindenkit, és annyit elárulok, hogy az összes eső itt van, ami nincsen sajnos ma Magyarországon.
2: Tegyél ki egy lavort, kérlek, az ablakba, és hozd haza nekünk.
3: Mindenképpen hozok.
2: Na, de az ügy, amiért keresünk, lecsapott Magyarországon a Baitu Bridge névre hallgató hacker. Vagy ő, vagy nem. Vagy orosz szervereken keresztül, vagy nem. Ezeket egyelőre nem nagyon lehet tudni, és ugye van egy közlése a MÁK-nak is, a Magyar Államkincstárnak, miszerint adatvesztés nem történt. Ehhez képest lehet látni azokat a képernyőfotókat, amik a MÁK belső rendszerében készültek. Tehát lehet, hogy nem vitt adatot, de hozzáfért adathoz, ha én ezt jól értem.
3: Hát egyrésztről valószínűleg vitt adatot, hiszen valamivel elbüszkélkedett, meg valamit árul a fórumokon. Ugye részben innen derült ki az, hogy egyáltalán van valami, mert elkezdett büszkélkedni vele. Másrésztről azért azt halkan hozzáteszem, hogy az sem mindegy, hogy hozott-e valamit esetleg. Mert ilyenkor ezt is érdemes megnézni. Tehát maradt-e ott valami, amit oda le akart rakni. De azért azt hozzá kell tenni, hogy az ilyen esetekben hát a körülmények azok mindig megvizsgálandók, és most is azt lehet látni, hogy hát itt bizony egy... Függetlenül attól, hogy ez most egy államilag finanszírozott, nagy, komoly támadásnak a része, vagy egyébként egy ilyen úgynevezett initial access broker, ami azt jelenti, hogy egy ilyen első behatolást biztosító szervezet vagy embernek a munkája, azért látszik, hogy egy majdnem 10 éves sérülékenységet használt ki, és nagyon sok olyan problémát, amin keresztül el tudott jutni odáig, hogy hozzáfért, úgy tűnik az adatok alapján a belső rendszerek bizonyos részéhez.
2: Hogyan működik ez a dolog? Mondod, hogy 10 éves a sérülékenység, ezt ő tudhatta, vagy ilyenkor gyakorlatilag egy automata program fut, ami keresi ezeket a sérülékenységi pontokat, ami program hozzáfűzhető?
3: Abszolút keresi folyamatosan, sőt ezek a keresések most már automatikusak, most már mesterséges intelligenciával támogatottak, tehát ezeket összegyűjtik a hackereknek az automaták, és aztán ezeket kezdik el szépen földolgozni. Ugye találnak mindenféle sérülékenységeket, és mellesleg megjegyzem, hogy az államigazgatásban becslésem szerint van még jó néhány ilyen, ugyanilyen sérülékenységű, nem foltozott sérülékenység, de ezzel még nincs kész a dolog, mert ezek után egy úgynevezett ilyen kill chain, tehát gyakorlatilag egy folyamaton keresztül megy végig a hacker, hozzáférést szerez egyes rendszerekhez, ott a hozzáférési képességét följebb emeli, meg körbenéz, hogy milyen rendszerek elérhetőek még, és itt például az történt, úgy tűnik az adatok alapján, hogy hát bizony egy ilyen magára hagyott, valójában nem használt rendszernek a feltörése után, miután ez a rendszer ez össze volt kapcsolva a belső rendszerekkel, és nagy megbízhatósággal tudott ott dolgozni, onnan tudott tovább menni, és aztán elkezdett keresgélni, hogy milyen információhoz férhet még hozzá, megtalált olyan adatokat, jelszavakat, amik nem megfelelően voltak tárolva, tehát itt több hiba is volt, a nem megfelelő frissítések mellett az is probléma volt, hogy nem szegmentálták megfelelően a hálózatot, egy régi projekt, valószínűleg komoly politikai súllyal és nagy erővel, akkor nagy bizalommal kiépített rendszer, össze volt kapcsolva ugyanilyen nagy bizalommal a belsőbb rendszerekkel, és utána egyébként egy nagyon ügyes húzása, ami miatt sejtető szintén, hogy valószínűleg mesterséges intelligencia is van a háttérben, vagy legalábbis segíti a támadót. Az egyetlen védelmi rendszert is ügyesen kiátszotta, lekapcsolta, és megvárta, amíg az újraéled, az újraéledés és a lekapcsolás közötti időszakban hajtott végre még további támadást, kihozta az adatokat, és utána megpróbálja őket eladni. Innen tudjuk, hogy ez egy létező támadás volt.
2: Frész Ferenc, aki szintén kiberbiztonsági szakértő, nyilván ismered, azt mondja, hogy a bankok is hasonló rendszereket használnak, még jó, hogy ezt nem tudta, mert ennyi erővel mehetett volna tovább is. Lehet, hogy tudta, lehet, hogy nem, ez most ebből a szempontból lényegtelen, csak a probléma mértékét próbáltam valahogyan érzékeltetni. Hogy a csodába lehet az, hogy egy olyan súlyú, fontosságú intézmény, mint mondjuk ebben az esetben ugye az államkincstár, olyan védelmi rendszerrel működik, ami ilyen könnyedén feltörhető?
3: Ezt a kérdést én 30 éve próbálom megválaszolni saját magamnak, amióta kiberbiztonsággal foglalkozom. Az ITB-nél is, ami több mint 20 éve van, folyamatosan erről beszélünk. Nézd, az van, hogy például most is lefuttatott az állam egy nagyon komoly audit kötelezettséget. Ugye 2520 audit kötelezett, ugye vizsgálat kötelezett cégből, több mint 2000 határidőben teljesítette ezt a kötelezettségét. Itt egy nagyon alapos, egyébként ebben előre szaladt az állam, mert egy nagyon alapos és a régióban egyedülállóan szigorú audit követelményt próbált behajtani a cégeken, és egyelőre ilyen 1500-at dolgoztak fel ezekből a visszajött audit jelentésekből, és 70% fölötti eredményt értek el. Tehát arra akarok kiukadni, hogy Magyarország nagyon jó abban, hogy papíron minden rendben legyen. Végignéztük az összes problémát, kerestünk sérülékenységeket, megpróbáltunk rájönni, hogy hol vannak a problémák. A gond az nem itt kezdődik, a gond az ott kezdődik, hogy ezek után ezekkel a sérülékenységre, kockázatokra milyen válaszokat adnak. És itt szokott általában az aránytalanság fölmerülni, ami nyilván az államkincstárnál is ugyanúgy megvolt, mint a többi állami szervnél, egyébként a piaci szereplőknél is előfordul, hogy nem megfelelő arányban fordítanak utána időt és pénzt arra, hogy ezeket a problémákat kezeljék. És ezzel van alapvetően a gond. Az a kérdés, hogy az állam, mondjuk a hatóság, aki föltárja ezeket a problémákat, elolvassa az audit jelentéseket, és majd az ITB-nél be is fognak számolni róla, hogy mit is találtak. Ezek mit kezdenek ezzel? Például mennyit bírságolnak, hogy vonják felelősségre a cégeket, és ami még ezután egy következő lépcső, hogy az állam mennyire jól tudja végezni azt a feladatát, hogy incidenseket kezel, hárít el, időben riaszt, és hasonló dolgok, amiben hát azért az elmúlt nem csak 16 évben, hanem az elmúlt 20 évben nem jeleskedett annyira. Tehát igazából itt szerintem ezeknek az összességével van a probléma, nem egyetlen egy ember nem csinált meg valamit, vagy nem egy valaki nem állított be valamit valahol, hanem sok-sok hiba, és azoknak a nem megfelelő kezelése az alapvető gond.
2: Az egészet újra kéne gondolni, vagy például most itt az államkincstár esetében az egész rendszert le kéne gyarulni és egy újat építeni?
3: Nem, az biztos, hogy ez lehetetlen. És egyébként pont amit a Ferenc is mondott, meg mások is mondanak, hogy itt nagyon sok rendszer van az államigazgatásban, amiket nem lehet újra rakni. De rengeteg megállapítás, amik ezek az auditok, vagy akár automatikus elemzések kapcsán megtalálhatóak, azokra reagálni kellene megfelelően. De, és látszik, hogy valami reakció, tehát valami azért itt a piacon éledezik, például most jött ki egy olyan pályázati csomag, amiben 760 millió forintot, ilyen 3-22 milliós csomagokban kiosztottak, 140%-os túlkereslet volt rá, 50%-os támogatással cégeknek, akik szeretnék a biztonságukat növelni. Tehát van itt kereslet, csak ennél sokkal-sokkal több pénzt kellene rákölteni az államnak saját magára, és egyébként a piacnak is saját magára. Tehát itt bizony az van, hogy ugyan láthatatlannak tűnik ez a támadásforma, de ettől még ott van, sőt tovább megyek. Most már kötelező például képzést is tartani azoknak a biztonsági felelősöknek, akik minden cégnél most már kötelező, hogy működjenek. Sőt, a cégvezetőknek is lesz ilyen. Most már indulóban 8 óra, utána meg 4 órát kell évente képzésben részesülniük. Tehát egyszerűen itt az agyakban is rendet kell tenni, és van még egy nagyon fontos dolog, ha már azt kérdezted, hogy az állam, ugye az államnál az, hogy a kibervédelem hol van fizikailag, hogy az mondjuk a szolgálatoknál van, és ott mondjuk milyen feladatokat lát el, ott megfelelő módon tudják-e irányítani. Ott ugye azért tudjuk, hogy most az elmúlt 16 évből tudtunk példákat mondani, hogy nem jól használták a szolgálatokat az állam. Tehát ezt kellene máshogy átalakítani, és tudtommal ez az átalakítás, vagy legalábbis a gondolata már el is indult, tehát remélhetőleg ez egyszer majd egy nagy ernyő alatt hatékonyabban tud majd együtt.
2: Legyen úgy. Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, egy gyűjtsd az esőt nekünk, és köszönöm szépen, szép estét.
3: Én is köszönöm.
2: És hát akkor folytatása következik, itt jön mindjárt az aktuál, és hát itt azt látják már Boros Tamást mellettem a képernyő másik felé. Szervusz Tamás.
4: Szia, Egon, köszöntöm a nézőket. Közmédia ügyében van fejlemény. Hajdú Gábor, aki egy napig lehetett az M1 híradó főszerkesztője, egy igen éles hangú kommentet írt, illetve egy ilyen bejegyzést írt a Facebookra, amelyben neki ment a mostani vezetésnek. Ezen kívül pedig az áramhelyzetről, illetve a vízhelyzetről is természetesen szó lesz, illetve érintjük Majka megfenyegetését, aki Sepsi Szentgyörgyön ezt követően nem fog koncertet tartani. Tétényi Éva, Borgul András és I.S. Márton lesznek a vendégeim. Várom Önöket.
2: Jó beszélgetés nektek, Tamás, köszönöm az ajánlást, Önöknek pedig szép estét kívánok. Holnap remélem ismét találkozunk, jövök az Egyenes Beszéddel a szokott időben 19:25-kor. Jó éjszakát!

0: Just take me home. Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Támadás érte a Magyar Állam kincstár informatikai rendszerét, ez pedig ismét rávilágít arra, hogy milyen strukturális sérülékenységei vannak ennek az infrastruktúrának. Zoomon kapcsoljuk Frész Ferenc kibervédelmi szakértőt. Üdvözlöm, jó reggelt, örülök, hogy itt van velünk. Jelenleg mit lehet tudni erről a támadásról?
2: Jó reggelt. Mert fontos megjegyezni, hogy én a kivizsgálásban nem veszek részt, ugye a publikus adatokból arra lehet következtetni, hogy szokás szerint itt a hétvége felé, ugye általában pénteken szoktak ilyen támadásokat végrehajtani a támadók. Az államkincstár egyik alrendszerébe sikerült betörniük, ott egy régi sérülékenységet kiaknázni, és ezen keresztül gyakorlatilag végiggyalogoltak, végiguráltak befelé a sérülékeny hostokon, és több száz kiszolgálott szervert tudtak elérni.
1: Miért épp most, kinek áll ez érdekében? Ugye egy hacker magára vállalta ezt a támadást, de mennyire hiteles egy ilyen jellegű beismerés, vagy miért éri meg ezt valakinek beismerni?
2: Hát ez tipikusan azt jelzi, hogy általában ezek a támadók, hogy úgy mondjam, ilyen büszkeségből publikálnak ugye a szégyenfalakon. Most is ez történt. A Dark Web-en, az egyik fórumon publikálta a hacker, majdhogy nem naplószerűen képernyőképekkel lementve az összes lépését, és hát gyakorlatilag büszkeségből hirdette azt, hogy mi mindent ért el. Ha a motivációját nézzük, akkor erről a támadóról azt lehet tudni, hogy ő egy access broker, azaz azt csinálja, hogy gyűjti a sérülékeny pontokat, ahol be tud lépni hálózatokba, és ott egyetlen egy célja van, hogy minél több hozzáférési információt, usernevet, passwordet, egyéb azonosítókat szerezzen meg, majd ezeket értékesíti. Tehát ez nem az a fajta támadás, ahol az adatokat értékesítik. A Dark Web-en, vagy bárhol máshol, a piactereken, hanem gyakorlatilag a hozzáférés információkkal háza, boltól, alkudozik, ebből él gyakorlatilag.
1: Egy ilyen támadás mögött állhat állami szereplő is? Tehát az elképzelhető, vagy ez csak fantáziálás?
2: Állhat, de ez mögött, a támadás mögött ezt nem tudjuk, nem látjuk. Az egésznek a lefolyása és egyébként az utóélete is azt mutatja, hogy ez egy olyan folyamat, ahol gépekkel keresgéli a gyenge pontokat. Itt is talált ugye egy elég régi 2017-es sérülékenységet, amin keresztül be tudott lépni a hálózatba. És gyakorlatilag ezt kiaknázva a publikációja is publikusan elérhető, azaz egyébként a Dark Web Fórumon is publikált adatok, azok letölthetőek. Tehát ez még inkább kockázatos, hogy bárki számára, aki ezt eléri, ezt a fórumot, onnan ezt letöltheti.
1: Ezeket tehát az ez jelenleg is fönt van az interneten, és ezt úgy, ha valakinek megvan erre a keze és a szeme, akkor eljuthat odáig, hogy ehhez hozzáférhet. Mi ezt tud kezdeni ezekkel az adatokkal?
2: Hát ugye ebben érzékeny adatok vannak, személyes adatok vannak, nyugdíjadatok vannak, ahogy én néztem a képernyőmentéseket és a fájlokat. De gyakorlatilag a jelszavak, felhasználó nevek, e-mail címek, jelszavak, és ez a legkellemetlenebb olyan szempontból, hogy ha van más olyan rendszer, ahol ugyanezeket a felhasználó neveket, e-mail címeket, jelszavakat használják a felhasználók, akkor ez láncreakciószerűen ugye további kompromittációkat tesz lehetővé. Nyilván ez feltételezés, tehát nem egy az egyben lehet erre következtetni, de az újra felhasználás ezeknek az adatoknak az teljesen tipikus. Az, hogy ezen belül a vállalati portálokon elért adatok, egyéb olyan információk, amik a kincstár és a vállalatok közötti kommunikációban zajlottak, erre nincs rálátásom, de hát nyilván az összes ilyen adat elemzése után további támadásokat lehet előkészíteni.
1: Hogyan tovább? Tehát ezt hogy képzeljük el most a magyar államkincstár informatikusai, vagy akik foglalkoznak ezzel, ők most elkezdik gőzerővel toldozni, foldozni ezeket a lyukakat, és valahogy kiszedni onnan ezt a hackert, vagy lezárni az utakat, értesítik ilyenkor az érintetteket, tehát hogy ezt hogy képzeljük el, mennyire kezelik jól ezt a helyzetet?
2: Nyilván a jogszabályoknak megfelelően, hogy értesíteni kell az összes partnert, akit érint ez a fajta adat kiáramlás, vagy breach, ahogy mi nevezzük ezt. De valójában nyilván azt a támadási láncot, illetőleg azt a támadási vektort, amit használt a hacker, amin végigment, végiglépkedett, azt le lehet zárni, de ez nem elég. Tehát itt valójában a tollozás-fotozás már nem elég. Tehát amilyen sérülékenységeket megtalált, ahogyan ezt kiaknázta, ez majdhogy nem 10 éves problémát mutat. Tehát elavult ez a rendszer, ezt a rendszert toldozni-fotozni már nincs értelme. Tehát ez gyakorlatilag zöld mezőről újra kellene építeni, ami egy elég nagy falat lesz.
1: Mennyi idő egy ilyen újraépítés, és egyáltalán megvan-e a szándék arra, hogy teljesen újra húzzák a rendszert?
2: Ezt nem tudom megmondani. A mennyi idő az mindig attól függ, hogy mennyire komplex ez a rendszer. Uh-huh. Itt fél év, egy év, akár évek is lehet egy ilyen folyamat. Nem tudom, tehát ennek a kiterjedése, a mérete, az architektúrája az, ami ezt befolyásolja, meg a funkciója. Tehát azt sem nagyon látjuk, hogy ez a rendszer miért volt elérhető még kívülről, akár külföldi IP címekről, hiszen ez nem egy tipikus olyan szolgáltatás, amit a világhálóról bárkinek el kell érnie, ahol is belépett ugye ez a felhasználó vagy hacker, ugye ez egy webes elérés volt. Gyakorlatilag ezt kell átgondolni, azt kell átgondolni, hogy a funkciója ennek a rendszernek micsoda, milyen kapcsolatban kell legyen az államkincstár egyéb rendszereivel. Ugye itt volt egy trust kapcsolat a két rendszer között, tehát itt be lehetett lépni az államkincstár rendszerébe. Ez is nagyon fontos, ezt is nagyon fontos érteni. Úgyhogy újra tervezést igényel, és gyakorlatilag úgy kell elképzelni, mintha ez a rendszer nem lenne, és a motivációkból, illetőleg a funkciókból kell kiindulni. De ez egy több hónapos folyamat tud lenni.
1: Frész Ferenc kibervédelmi szakértő, köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Az ukrán hadsereg egyre fejlettebb technológiát alkalmaz, így egészen más szerepbe került, mint amikor az orosz fél megtámadta őt korábban. Gyarmati István biztonságpolitikai szakértő a vendégünk, akivel arról fogunk beszélgetni, hogy Ukrajna szerepe hogyan alakul át a háború alatt. Hogyan változott meg itt az elmúlt évek alatt Ukrajna, ugye amikor elkezdődött az orosz támadás, akkor a nagy orosz medve megtámadta szegény kis Ukrajnát, és ahhoz képest az elmúlt években, nyilván ez egy borzalmas háború, mindennapi szenvedés, de hogy az ukránok egészen más pozícióba kerültek.
2: Igen, ugye az egyik csoda, hogy kitartottak egyáltalán. Igen. Mindig azt mondtuk, hogy az oroszok nagyon sok megpróbáltatást tűrnek el a történelem miatt, csak úgy elfelejtjük, hogy az ukránok ugyanezeket a megpróbáltatásokat szokták eltűrni, sőt, ugye miután a megpróbáltatások, azaz a megszálló hadseregek nyugatról jöttek, ugye először az ukránokhoz értek, és utána az ukránoktól vonultak ki, tehát tovább tartott úgymond a megpróbáltatás, mint az oroszokkal. A nagyobb meglepetés azt gondolom az, hogy még az elején az egész hadjáratnak az ukrán hadsereg meglehetősen csak a hagyományos technikákat alkalmazta. Ugye azok a parancsnokok, köszönjük a most leváltott Szirszkij tábornok is, ebben jók voltak. Tehát amíg eddig néhány hónappal ezelőttig szükség volt arra tudásra, amit a szovjet iskolákban szereztek meg. Ez most megváltozott, ezért váltották le, bár feltehetően ebben azért személyes problémák is közrejátszottak, de nagyon jókor jött a személyes probléma, ugye mert most azt a tábornokot, aki a mostani hadviselést, a modern drón hadviselést már nem érti, őt kellett menesztelni. Nem azért, mert rossz volt, vagy áruló lett volna, vagy bármi, hanem nem őre van szükség, mert Ukrajna ugye kezdetben nyugati segítséggel, de most már nagymértékben saját erőből is olyan technológiákat ad itt elő a hadipar területén, és olyan módon tudja alkalmazni őket a hadviselésben, amit a nyugat se tud.
1: Hogyan változtathatja ez meg mondjuk akár az egész európai hadviselést?
2: Hát látjuk, néhány hónap ezelőtt volt egy hadgyakorlat, az ukránok gyakorlatoztak néhány megnevezni nem kíván, de nagyon fejlett technikával és eljárásokkal rendelkező NATO hadsereggel drónhadviselésben, és három nap után vagy négy nap után abba kellett hagyni a hadgyakorlatot, mert az ukránok tönkreverték a kitűnő NATO hadsereget, és aztán most az a gondolkodás folyik most már Brüsszelben, hogy esetleg Ukrajnában kéne egy dróniskolát fölállítani, ahol az ukránok tanítanák a többi NATO országot. Ugye ez érdekes, hogy Zsaluznia volt parancsnok, aki nagyon népszerű, de meg kell mondani, hogy azért ő sem a modern drónhadviselésnek az élharcosa. Ugye ő azt mondta, ugye a londoni nagykövetként, és alig titkolt elnöki ambíciókkal rendelkezve, hogy Ukrajna nem azért nem lesz NATO tag, mert a NATO nem akarja fölvenni, hanem azért, mert a NATO elavult módszerekkel dolgozik, és Ukrajnának nagyon nagy baj lenne, ha NATO tag lenne, mert akkor vissza kéne térnie hozzá 12 évvel ezelőtti eljárásokhoz. Hát ez egy picit azért túlzásnak tartom, de biztos jól hangzik otthon egy potenciális elnök jelölt.
1: Az egész biztos, meg hát azért se gondoltuk volna mondjuk 2 évvel ezelőtt, vagy 4 évvel ezelőtt, nem, hogy ez a helyzet.
2: Ők se.
1: Ez a helyzet kialakulhat, ahogy az oroszok se. Hogyan állnak most az oroszok, mit árul el az állapotukról, ugye itt dízel export leállítás, látszik, hogy az ukránok folyamatosan támadják őket is. Hogy állnak most az oroszok?
2: Ugye látszik, az oroszok azért még mindig nagyon hagyományos módszerekkel, célokkal dolgoznak, ugye ők az erőfeszítéseiket két, úgymondjam, fronton alkalmazzák, ugye egyik rombolják az infrastruktúrát, az ukrán infrastruktúrát, ez nagyon olyas dolog lát, a nem katonai infrastruktúrát, és nem is feltétlenül kritikus infrastruktúrát rombolják, hanem szemmel láthatóan az a céljuk, hogy az ukrán lakosságnak az ellenállását megtörjék. Ugye múlt télen rendszeresen a fűtőműveket rombolták, de nem sikerült sem megbénítani a fűtést, sem az orosz, sem az ukránoknak a elszántságát meggyőzni, és hát a másik a hadszíntéren, ahol itt ilyen 100 métereket jönnek, haradnak előre-hátra. Azt látom, hogy az ukránok erre a másodikra sokkal kevesebb figyelmet fordítanak
1: a konkrét hadszíntérre.
2: Arra vigyázzak, hogy mondjuk nagyon ne haladjanak előre az oroszok, de nem akarnak ott döntő győzelmet elérni, nem is tudnának egyébként. Inkább arra koncentrálnak, ahol jók a mélységi csapásokra. Ugye, és ezzel már úgy látszik, hogy elérik lassan az orosz lakosságnak az érzékenységi küszöbét is, és hát ugye Putyin támogatottsága nagyon csökkenő, nagyon fél a mostani választásoktól, mert ugye választást el lehet csalni, de hogy mennyire az azért kérdés, és Putyin számára fontos, hogy ő nagyon jó eredménnyel győzzön. Úgyhogy ez az ukrán taktika, ez úgy tűnik, hogy legalábbis mérsékelten hatásos. Ugye ami még nagyon érdekes, hogy kialakult egy olyan háború, hogy mindkét fél vigyáz arra, hogy ne nagyon legyenek civil áldozatok, mert az nem jól néz ki, hogyha civil áldozatok vannak. Az a pusztító erő, amit alkalmaznak, a második világháborúban több százezer áldozattal járt volna. Most meg ilyen 4-5 áldozatokról beszélünk egy-egy csapás sorozat után, ami természetesen 4-5 áldozat, pont 4-5-tel több, mint kéne, de mégsem ezrekről. Tehát ez egy nagyon újfajta hadviselés, amit látunk. Ezt már lassan el kell kezdeni tanítani, csak az a baj, hogy a tankönyveket írunk belőle, mire megírjuk a tankönyvet, már elavul.
1: Az, hogy Zelenszky például most is az új brit miniszterelnökkel találkozott, megállapodás született, az, hogy Trump is újabb fegyvereket vagy módokat engedélyez Ukrajnának tesztelni, használni, ez milyen kilátásokat vetít előre?
2: Azt mondom, hogy ez minimum ahhoz elég, hogy az oroszok ne tudjanak győzni. Ukránok a szószoros értelemben nem tudnak győzni. De hát ugye az a kérdés, hogy mi a győzelem. Modern hadviselés, de ez már régen is így volt, csak most Elbridge Colby meg is írta, és a Pentagon harmadik embereként alkalmazza is, főleg Kínával szemben, hogy nem az a cél, hogy legyőzzük a hadsereget, az ellenséges hadsereget megsemmisítsük, hogy ez a második világháborúban történt, hanem hogy meghiúsítsuk azt, hogy eléri a politikai céljait. Ha a háború, a politika folytatása katonai eszközökkel, akkor ugye nem a katonai eszközök a lényegesek, hanem a politika, amelynek ez a folytatása, és ezt, hogy az orosz célokat meghiúsítsák, ezt már nagyon elérték az ukránok gyakorlatilag minden tekintetben.
1: Gyarmati István, biztonságpolitikai szakértő, köszönöm a beszélgetést.
2: Nagyon szívesen, szép napot!

0: Az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.
1: Azt mondta, jó minden, kicsit fájnak a sem.

Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Pitlane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

Szeretnénk visszafordulni, de most már nem lehet. A társadalom Isten törvényével szembe megy. Nem védhetnek ember kézalkotta rendszerek. A technológia nem oltja meg a szellemet. Csapások jönnek és az egész világ megremeg, miközben a király az övéivel mennybe megy. A napsötét lesz földre, hullanak a fellegek. Az utolsó háborúban nem győzhetnek emberek.

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Húzós a Spirit FM-en. Rónai Egon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en, hétfőnként 13 órakor. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Pénteken újra hetek. Kábult kontinens. Európa szerte terjed a kábítószer. Digitális elnyomás. Így váltja fel az infokrácia a demokráciát. Amerikai rulett. Kire építi a közel-kelet jövőjét Amerika?
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, ebben a műsorban mindig visszautazunk egy kicsit az időben, ezúttal 2025. december 8-ára. Ezen a napon elbúcsúzott utasaitól a 6x6 taxi. A 30 évre visszatekintő taxitársaság közölte, a hozzájuk érkező hívásokat másik társasághoz irányítják. A 6x6 korábban közölte, a taxis piacon tapasztalható tisztességtelen versenyhelyzet miatt működésük átalakítására van szükség. És szintén 2025. december 8-án a Spirit FM Adj Esélyt című műsorában Nemes Anna vendége, dr. Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke volt, és arról beszélgettek, hogy az állatfelszerelési eszközök vásárlásánál mire kell figyelni.
3: Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez az Esély, a Spirit FM állatvédelmi műsora. A szerkesztő Somodi Solymos Eszter, én pedig Nemes Anna vagyok. Ma is rengeteg fontos témánk van. Az első pedig nem más, mint hogy ledes nyakörveket és pórázokat, valamint akváriumlámpákat ellenőrzött a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. 20 terméket vizsgáltak meg, és ezek közül egyik sem felelt meg az előírásoknak. A témában Eitmann Norbertet, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnökét kérdezem. Köszönöm szépen, hogy itt van velünk, üdvözlöm a műsorban.
4: Kedvi csokam, és üdvözlöm a kedves hallgatókat én is.
3: Hát az az arány, amit az előbb éppen említettem, az azt gondolom, hogy egészen elképesztő. Tud mondani részleteket erről a vizsgálatról, hogy milyen termékköröket vizsgáltak, és egészen pontosan mi volt a probléma ezekkel?
4: Természetesen, és el kell mondanom, hogy minket is ledöbbentett ez az arány, tehát sok mindent tapasztaltunk már a kollégákkal, de 100%-ig kifogás volt, és nem biztonságos, tehát veszélyes legyen egy termék kategória kör, azért ez nem gyakran fordul elő. Kifejezetten olyan népszerű állatfelszereléseket vizsgáltunk egyébként akkreditált laboratóriumi körülmények között, mint ledes nyakörvek, ledes pórázók, akváriumlámpák, illetőleg szőrnyíró, meleglevegős kefe, elektromos kefe, tehát minden, ami fajta elektronikával összefügg, éppen azért, hogy ezek termékbiztonsági szempontból megfelelnek a vonatkozó szabályoknak, illetve szabványoknak. És hát, ahogy említette is, egyik sem felelt meg a 20 bevizsgált termék közül.
3: Ilyenkor milyen problémára gondolhatunk? Akár életveszélyt okozó probléma is előfordulhat?
4: Pontosan életveszélyt is előforduló, vagy életveszélyt okozó probléma is előfordulhat. Ez mindig a terméktípustól függ. Én említettem, hogy a ledes nyakkörveket és ledes pólázokat, ezek lítium-ionos akkumulátorral működnek, és ezért egy olyan szabványt, egy olyan eszközt kell tartalmazni ezeknek az eszközöknek, amelyek figyelik a cellák hőmérsékletét, és megakadályozzák, hogy felmelegedjen túlzott mértékben, ugyanis a lítium könnyen olyan reakciót okozhat, amely felmelegedéshez, és ezt követően akár gyulladáshoz vagy robbanáshoz is vezethet. De ezek a gátló akadályozó tényezők, eszközök nem voltak beépítve egyik eszközben sem, tehát tényleg életveszélyt is okozhattak volna akár ezek a termékek, hiszen hőhatására mondom kigyulladhattak, vagy felrobbanhattak volna. Szerencsére ilyen eset nem történt, legalábbis nem tudunk róla, de mi azonnal intézkedtünk és levettük a boltok polcaira ezeket a termékeket, és mindig visszahívtuk a fogyasztóktól azokat.
3: Amikor a fogyasztóvédelemnél elindul egy ilyen vizsgálat, akkor mi alapján listázzák a vizsgálandó tételeket? Bejelentések alapján, vagy szúrópróbaszerűen?
4: Mind a kettő igaz, tehát egyrészt bejelentések alapján is, korábbi évek tapasztalatai alapján is, hiszen mindig nézzük azt, hogy melyek azok a termékkategóriák, termékkörök, amelyek kockázatosak lehetnek adott esetben. Természetesen azok is, az a szempont is nagyon fontos, hogy ennyire népszerű egy termékkategória, és emellett természetesen szúrópróba szerűen is vizsgálunk termékeket. Próbálunk minél szélesebb termékkategóriát meghatározni. Ebben a körben kifejezetten azért került sor kiválasztásra, mert látjuk, hogy mennyire népszerűek ezek a mondjuk így modern állatfelszerelések, és nem feltétlenül csak a nyakörvekről és a pórázokról beszélek, hanem például az akváriumlámpákról is. Nagyon sok családban vannak akváriumok, kishalak, és természetesen más kisállatok is, úgyhogy ezért volt fontos ezt meghatározni és vizsgálni is ezt a kört.
3: Ha most a hallgatók közül esetleg valaki megijedt, hogy a 20 termék közül, hát ha a birtokában van valamelyik, akkor ezeket ugye el tudja érni a fogyasztóvédelem oldalán, és ha igen, akkor mi a következő lépés, mi a teendő?
4: Így van, ezek elérhetőek az NKFH honlapján, ez a www.nkfh.gov.hu oldal. Mind a 20 termék listázva meghatározásra került, és fényképet is tettünk egyébként hozzá könnyebb beazonosíthatóság érdekében. Hogyha ne adj Isten ilyen termék itt van odahaza, akkor egyrészt azt nem használják, másrészt vigyék vissza a vásárlás helyszínére, az eladónak, a kereskedőnek ugyanis vissza kell venni ezeket a termékeket, vissza kell fizetni természetesen az ételárat, úgy pontosan azért, hogy a fogyasztók biztonságban legyenek. Ha esetleg előfordulhat kisebb számban, hogy mondjuk a kereskedő nem hajlandó visszavenni azt a terméket, akkor pedig éljenek bejelentéssel hozzánk, a fogyasztóvédelmi hatósághoz, akár a kormányhivatalokhoz, az nkfh.gov.hu oldalon mindenfajta elérhetőségünk, írás, telefonszám, e-mail cím megtalálható, és tényleg arra alkalom a fogyasztókat, hogy ilyenkor éljenek bejelentéssel.
3: Ugye ez volt az az eset, amikor megtörtént a baj. Most nézzük meg azt a forgatókönyvet, amikor még vásárlás előtt áll valaki. Mire érdemes odafigyelni állatfelszerelések esetében?
4: Mindenkit az fontos meghatározni, hogy nagyon nehéz kiszűrni a veszélyes termékeket. Tehát laikus fogyasztóként én sem, és egy átlagfogyasztó sem tudja feltétlenül kiszűrni, hiszen nálunk is ez a laboratóriumi körülmények között lett kivizsgálva. De azért gyanús jelek és óvatosságra intő körülmények azért vannak. Például, ha valami nagyon túl olcsó, nagyon túl egyszerű, vagy azt látjuk, hogy akár összehasonlítjuk más termékekkel, hasonló termékkategóriában, és mind az ára, mind akár a kivitelezése nagyon olcsó, nagyon gagyinak tűnik. És hát amit mindig el szoktunk mondani, hogy ezeket azért lehetőleg ne harmadik országból rendeljük, webáruházon keresztül, ne távol-keleti üzemeltetési üzletben vásároljuk, ne az aluljáróban vásároljunk. Egyébként ez nem csak az állatfelszerelésekre már, mert elektronikai cikkekre vonatkozik, és ha már közeledik a karácsony, akit hogy mondja már, hogy fényfüzért se aluljáróból vásároljunk, és ne harmadik országból, távol-keleti lebáruházból rendeljünk. Tehát ezeket a termékeket próbáljuk azért szakkereskedésből vásárolni. Nyilván ott is előfordulhatnak problémák, de sokkal kisebb arányban, sokkal kisebb a veszély és a kockázat.
3: Hogyha az elmúlt évek tendenciáit nézzük, akkor mi a tapasztalatuk? Jobb a helyzet, javul a helyzet, vagy egyre inkább romlik a helyzet az állatfelszerelések tekintetében? Most ez a 20-ból 20, ez egy elég rossz arány. Ez egy nagyon rossz arány pontosabban.
4: Így van. Pontosan ez egy nagyon rossz, tehát a lehető legrosszabb arány. A tavalyi évben is egyébként 90% volt, tehát akkor sem volt sokkal jobb a helyzet. Itt azért azt is el kell mondanom, hogy a munkatársaim, de nagyon nagy tapasztalattal rendelkeznek, kifejezetten keresik azokat a termékeket, amelyek már elnézésre is nekik gyanúsak, és azt mondják, hogy jó eséllyel ez meg fog bukni a vizsgálaton. Most, hogy ez tényleg megtörténik-e, nyilván azt a laboratóriumi vizsgálat állapítja meg, és idén, hát ahogy említettem, minden termék megbukott, a tavaly évben talán kevesebb volt, de én azt gondolom, hogy nagyon sok az a termék a piacon, és itt nem csak a kereskedelmi forgalomra és a hagyományos üzletekre gondolok, hanem a webáruházak tekintetében iszonyatosan nagy a kínálat, mindenfajta termék elérhető, megvásárolható, de ezek között nagyon sok a rossz minőség. És hát ezért, amiről az előbb beszéltünk, és nagyon fontos a fogyasztói tudatosság, hogy honnan vásárolunk ilyen terméket, honnan rendelünk ilyen terméket, és ezért ezekre nagyon érdemes odafigyelni, mert persze én pontosan tudom, hogy az ár az egy nagyon fontos tényező és döntő szempont, de akár a saját, akár a kisállataim biztonsága az azért ennél is fontosabb.
3: Nagyobb biztonságban vagyunk, hogyha nem internetről rendelünk termékeket, hanem bemegyünk a boltba és látjuk, elolvassuk a leírást, kezünkbe fogjuk a terméket, vagy nincs nagy különbség?
4: Azt gondolom, attól függ, hogy milyen boltról van szó, és milyen webáruházról. Tehát, hogyha például egy szakkereskedésbe megyünk be, ott azért sokkal nagyobb a lehetőség és a biztonság is. Ráadásul meg tudjuk kérdezni a szakértő eladókat. Ugye ez például nem igaz egy távol-keleti üzemeltetési üzletnél, vagy például egy aluljáróban történő vásárlásnál. De ha már mindenképp webáruházból akarunk rendelni, nem feltétlenül baj és nem feltétlenül veszélyes ez, de akkor legalább magyar és vagy uniós webáruház legyen, amely azért azt gondolom, hogy megfelelő tapasztalattal is bírjon, és tényleg szakkereskedésnek minősüljön. Egyébként e tekintetben érdemes akár fogyasztói kommenteket is elolvasni, mások meg voltak elégedve azokkal a termékekkel. De mondom még egyszer, nagyon gagyi, nagyon olcsó termékeket árusító webáruházakból semmiképpen sem érdemes rendelni.
3: Remélhetőleg jövőre már egy jobb arányról fogunk beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
4: Én is köszönöm szépen.
2: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múlt idézőt.

0: szavannát. Van kiút a Matrixból, nem mondom elégszer. Nem érdekel, ha más véleményem vagy és lenézel. Én nem tűröm csendben, hogy magatokbanak és forgatjátok. És amit a páitok csináltak, pont azt folytatjátok. Nem mentség amúgy sem az aktuál környezet, hogy az összetört gyerekből felnőttként miért lett szörnyetek. Mindvégig vár rád, aki feltörli a könnyeket. Szólítsd meg Jézust és ezt a sémát megtörheted.
1: Az ország és a világ bármely pontján szólunk. spiritfm.hu

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a Multidézőt, 2026. január 5-ére ugrunk az időben. Ezen a napon a rendkívüli téli időjárás miatt Pintér Sándor vezetésével operatív törzs alakult, és szintén 2026. január 5-én a Spirit FM húzós című műsorában Róna Jegon vendége Szabó Kimmel Tamás volt.
2: Szabó Kimmel Tamás, színművész. A Színház és Filmművészeti Egyetemen végzett, ahol kiemelkedő tehetségként tartották számon. Pályafutását a Nemzeti Színházban kezdte, majd számos budapesti színházban játszott főszerepeket, jelenleg a Centrál Színház művésze. Országos ismertségre a Made in Hungária című film főszereplőjeként tett szert. Színpadi alakításai mellett filmekben és televíziós sorozatokban is gyakran látható. Emlékezetes a Lefkovicsék gyászolnak című filmje. Nem csak színészként, hanem műsorvezetőként is kipróbálta magát. Junior Prima díjas, gyakran támogat jótékonysági filmje. Nem csak színészként, hanem műsorvezetőként is kipróbálta.

0: és a körülötte levő keret pedig Kimmel Ágnes kezét dicséri, aki az édesanyám. Tehát, hogyha névjegy kell, akkor én innen jövök. Igen. Ez egy háromrészes sorozat, a másik kettő az marad nálam. Tudom, hogy szereted a Balaton.
1: Köszönöm.
0: Szerintem ez nem a Balaton.
1: Én a Velencei tónak nézem, mert az közelebb áll a szívemhez.
0: Lehet. Fogad szeretettel, és most
1: nagyon már egy eredeti. Komoly.
0: Nagyon komoly. Hát nem sokaknak van Kimmel.
1: Ennyi volt a műsor. Valójában ezért hívom a vendégeket, hogy kapjak valami ajándékot. Köszönöm. Nem, megható.
0: Ne viccelj.
1: Na hát ezek után kérdezzek valami kedélyet, igaz? Nem, az egyébként sem ennek a műsornak a sajátja. Viszont igen, amikor itt voltál legutóbb, akkor azt beszéltük éppen, hogy le kéne pakolni ezt a fiatal színész, a sármőr, aki arra való, hogy mosolyogjon és a lányok olvadjanak, mert hogy komolyabb dolgokat szeretnél csinálni. És aztán ez megvalósul. Tehát azért volt neked egy Pintér Béla korszakod, most ott vagy a Centrál Színházban, ott is vannak súlyos szerepek. Elmúlt az amorózó korszak?
0: Hát az sose fog elmúlni, de a fiatal Bocsánat. Amorózó, ez az archetípusom, de a fiatal amorózó, tehát igen, most itt nyilván adáson kívül váltottunk pár szót, hogyha azt nézem, akkor van egy utánam levő generáció, akik már betöltik ezt a karaktert, ami én voltam 2010 és 2020 között talán a magyar filmgyártásban, és ez helyén van, helyén való, hogy így van. Tudok ezzel mit kezdeni, igazából örülök egy picit ennek, hogy ebből úgy feljebb léptem, mert ahogy te is említetted, azok a rétegeltebb alakítások várnak rám talán most, amikre én mindig is vágytam. De ahhoz lehet, hogy hozzá kellett öregedni, meg őszülni ez az egészhez.
1: Hát igen, őszülsz, ez meglepő. Igen,
0: két gyerek.
1: De nem miattuk,
0: nem persze, de
1: amikor elvégezted a főiskolát, az főiskola volt még, vagy egyetem?
0: Hát az főiskolának indult, és egyetemként zárt.
1: Szóval amikor ezt elvégezted a színművészetit, akkor téged úgy kezeltek, mint a generációd nagy ígéretét. Most így talán, hát eltelik lassan 20 év. Ezzel az ígérettel hogy állsz? Mennyire teljesíted be?
0: Hát nézd, én azt gondolom, hogy bizonyos tekintetben igen, és bizonyos tekintetben nem. Nem voltam szerintem egy szabálykövető a pályán, mármint hogy betagozódni valahova, és akkor ott eltölteni 10-20 évet, mondjuk egy kőszínháznál, és akkor ott egy ilyen meghatározó, nem tudom, színésszel lettem volna akármelyik színháznak, hanem sokkal inkább úgy is alakult, meg azt is szeretem, hogy sok mindent kipróbálni, és sok helyen lenni. Nyilván a filmek terén szerintem nagyobb lehetőségeim voltak, de aztán valahogy, hát azért volt egy jó irány a Mundrucó Kornéllal, a Török Ferivel, vagy aztán a Breyer Ádámmal, vagy a Szász Attiláékkal, Szász Attila Köbri párossal. Egy picit sajnálom, hogy az úgy megrekedt, de közben nem is panaszkodom, mert azt gondolom, hogyha egymás mellé rakom mondjuk a 13 nagy játékfilmemet, én annyit számoltam össze, akkor kettő egyforma alakítás nincsen. És hogyha azt nézem, hogy abban én látok-e magamon fejlődést filmszínészetben, akkor azt mondom, hogy igen, látok. Nyilván lehetne még százszor jobb, vagy tarthatnék máshol.
1: Ez olyan, mint a sokabb.
0: Sokabb, igen. De hogy egyébként nem tudom, hogy kinek mi volt az elvárása, vagy a reménye, őket kellene megkérdezni.
1: De a sajátodra vagyok én kíváncsi, nem a másokra.
0: Van egy pici hiányérzetem, hogyha őszinte akarok lenni, de összességében meg elégedett vagyok azokkal a szerepekkel, amiken túl vagyok.
1: A filmeket említed rendre, miközben mondjuk a Nemzeti Színházban voltál te Hamlet, ami 20 éves korban az álom. Tehát az ország elsőnek mondott színházában, az akkor úgy is nézett ki.
0: Igen.
1: Eljátszani Hamletet, hát mit akarsz még a pályát kezdetén?
0: Igen. Hogyha azt nézem, akkor igen. Aztán utána jött 7 év Orlai, ahol igazából ott nekem...
1: Menedék volt?
0: Menedék? Hát figyelj,
1: mikor ez csúnya volt a Nemzet is vége.
0: Igen, egy picit csúnya volt, de inkább abból a szempontból volt, hogy most hagyjuk a miértjét, arról már százszor beszéltünk mi is szerintem, inkább az, hogy megszűnt egyfajta védőháló körülöttem, amiben én nagyon hittem, mint egy második otthon vagy egy család. És akkor született a lányunk, a Bella, és akkor otthon voltam fél évet, de fél év után bizony elkezdett hiányozni az, tehát az energiáim és a kis művészi ambícióim nem igazán voltak lekötve. És akkor megkerestem a Tibort, igen, és akkor, de nem is menedéknek mondom, értem, mit jelent a szó, és egy picit rá is lehet húzni, de inkább egy új irány volt, hogy nem a Vix Színházba szerződtem, ahova hívott az Eszenyi, hanem elmentem, és a magánszínházi világba kezdtem.
1: Miért nem mentél a Vígbe?
0: Nem volt túl csábító.
1: A Víg, Eszenyi, a Víg vagy az a közeg, a hangulat, amit lehetett tudni?
0: Hát arról a hangulatról én vajmi keveset tudtam akkor még, bár

0: voltak jelei, és súgtak is páran, tehát nyilván az egy picit visszatesző, inkább azért az Alföldi Robi elég, hogy mondják ezt, hát, hogy nagyon bírom a Robit, de azért volt egy valamilyen igazgató. És egy picit azt éreztem, hogy ezután az öt év után még egy nagyon valamilyen igazgatóval most nem biztos, hogy jól járnék, vagy ő nem biztos, hogy jól járna velem. Maga Eszenyi személyisége, beszélgethetünk róla, nekem nincs túl sok közöm vagy ismerettségem hozzá, de azok az emberekben viszont 100%-ig megbízom, akik a kollégáim is ott voltak és meséltek, és amik aztán ki is derültek. Sajnálatos módon aztán semmiféle következménnyel nem kellett számolnia senkinek.
1: Hát Eszenyi Enikő pályája azért megakadt, mit kellett volna tenni vele? Tehát mit kellett volna tenni?
0: Hát nem tudom, mondjuk egy normális vizsgálóbizottsággal ezekkel.
1: Valami volt, csak azóta sem ismerjük, hogy mire jutottak.
0: Igen, nehéz is úgy, ugye, hogy... Szóval nehéz is ennek a politikai hátterét firtatni, vagy kutatni. Én is csak feltevéseket, hallomásokat hallottam erről, hogy kinek volt a kie, miért volt politikai indok, vagy szándék, vagy egy opció ennek a... Jó van, megvolt a vizsgálat, sziasztok, köszönjük, hogy elmondtátok, lezárása. Ebben én nem nagyon tudok igazából okosat mondani, mert én nem voltam ebbe benne. Mondom, azoktól a srácoktól és lányoktól hallottam, színésznöktől és színészektől hallottam, akik ennek
1: most
0: a részén
1: voltak.
0: Most
1: lehet, hogy naív vagyok. Milyen politika volt ebben?
0: Én azt, hát most igen, szépen behúztam magamat ebben. Hát én azt hallottam, hogy ott tanácsadó volt az előző városvezetésnek, és akkor ott ez egy valami alkunak lehetett a tárgya talán, hogy akkor a következő városvezetés nem piszkálta ezt a dolgot annyira. Én ezt hallottam állítólag, ezeket el kell mondani, mert akkor nem lehet. Nem, de tényleg ezt hallottam.
1: Vélemény.
0: Igen, én ezt hallottam, és hát ezzel mindenki kezdjen, amit akar. Lehet, hogy nem így volt, lehet, hogy így volt. Valami oka kell, hogy legyen.
1: Te vártad volna, hogy általában is, és akkor lépjünk egyet arrébb Eszenyitől, és nézzük az összeeset, az összképet. Vártad volna, hogy súlyosabb következménye legyenek a MeToo ügyeknek, annak, persze, ami előkerült?
0: Persze.
1: Mert hát egy csomó nem került elő. Vagy egy csomóról tudtatok ti a szakmában, tudnak azok, akik a szakma körül vannak, de... hallgatnak.
0: Hát nézd, ez érdekes kérdés, mert én akkor már ugye, hogy a magánszínházi szférában voltam, tehát azt a közszínházi kiszolgáltatottságot mondjuk én nem érzékeltem. Én nem voltam annak a tagja. Igazából akkor én ki is vontam egy picit, hogy hátrébb is léptem egy kicsit a nagy összszínházi élet világától. Volt 2-3 barátom, aki a mai napig megvan, de nem voltam ott büfézni, nem jártunk át ide-oda, hanem én úgy el voltam magamnak, mentem haza előadás után a gyerekekhez. Tehát ebből a nagy sodrásból én kimaradtam az információ áramlásból. Tehát amiket én tudok, azokat én is hallottam, vagy utólag értesültem mondjuk egy-egy ügy kapcsán, hogy na ezt nem gondoltam volna, vagy Jézusom ezt csinálta. Mondjuk volt a Gotár ügy, tehát az például az nekem ugyanolyan meghökkentő és meglepő volt, amikor én olvastam erről, aztán később elkezdtem erről hallani. Szóval ezekben én nem nagyon voltam közel ott a
1: tűzhöz. Igen, általában az első ügy által festlik fel az összes többi hasonló,
0: persze,
1: is.
0: Igen. Én azt gondolom, hogy azért a mai napig ott van a nyoma ennek bizonyos rendező-színész viszonyokban, és én nem gondolom, hogy ez jó. Nyilván függ attól is, hogy bár erre azért most már tényleg nagyon odafigyelnek szerintem kőszínházakban, és vannak ezek az etikai kódexek, illetve most már a színészek is kezdenek megtökösödni, hogy úgy mondjam.
1: Visszamernek szólni?
0: Igen, és szóljanak is vissza, mert azt hiszem, hogy az, amiben mi szocializálódtunk, és ami ment itt 30 évig, azt szerintem egyszerűen az elmúlt, az akkor sem volt helyes. Például nagyon érdekes, amikor a Gotár ügy kirobbant, akkor volt egy idősebb színésznő, akivel pont dolgoztam együtt, és azt mondta, hogy hát minek kellett úgy öltöznie annak a lánynak. És
1: miért ment oda?
0: Igen, iszonyatosan megdöbbentő volt. Miközben egy kortársa, az meg egy színész volt, azt mondta, hogy hát normális, vagy hogy mondtad ilyet? Hát miért nyúl hozzá? Tehát, hogy nagyon kettős és nagyon megosztott volt ez már akkor is, és egy igazi darásfészek volt. És azt gondolom, hogy ez egy ilyen generációváltásnak is felért. Mert ez a működés, mert ez egy működés, ez talán most már, ahogy jönnek alul a fiatalok fölfele, és teljesen más közegben szocializálódtak, nem csak otthon a családjukban talán, hanem a színházon belül is, már a főiskolán. Ugye volt az egyetemfoglalás, létrejött egy demokratikus kis közösség, azért onnan most nagyon sok ember már mondjuk nekem játszótársam, de ott valamit szerintem ők megéreztek, megtapasztaltak ebből is. Egyszerűen sokkal bátrabban mernek nemet mondani az ilyen jellegű működésekre.
1: De ez azt is jelenti egyúttal, hogy a generációd, meg főleg az előtted járók eléggé megtörve csinálták ezt a szakmát?
0: Nézd, azt gondolom, hogy helyel közzel igen. tehát biztos, hogy megtörve, amikor én voltam 20 éves, akkor mondjuk nyilván én se szólok vissza, mondjuk a Nemzeti Színházba, nem tudom azért, mert mondjuk úgy szól az igazgató, miközben rendez, már nem szexuálisan félrenéltse senki, hanem mondjuk egy olyan stílusba, vagy van egy feszültség, vagy van egy lendület, arra az ember befogja a száját, az dolgozik. Mert így tanultam ezt, de ez nem jó. Ez ettől még az nem helyes, ez nem menti föl se.
1: Így tanultad, engem. Az azt jelenti, hogy a színművészetén is ezt kaptad már.
0: Hát nézd, a színművészetén, de nem azt, hogy akkor ordítozás volt, de a színművészet ez egy kemény kiképző. Hát kiképző, most ezt majd lehet azt mondani, hogy mire képeztek ki a színészetre, de hogy azért ott 18 évesen felkerülsz, és egy olyan munka menetbe kerülsz bele, hogy reggel 8-tól hajnal 2-ig gyakorlatilag kisegy össze a színművészetiről, mert ilyen óra, olyan óra, amolyan óra, utána próbálni ebédszünetbe, alszol, utána eszel valamit, utána próbálsz, ezt csinálod 4 évig. Így értem a kiképzést. Tehát az hoz magával egy olyan fajta, és amúgy van egy 13 fős osztály, ami egy versenyhelyzet, mert aztán mindig tehát mindenkinek el kell majd helyezkedni. Szóval szerintem ez szül egyfajta olyan hevületet, lendületet és egy olyan működést, amiben ezek úgymond, nem ez a legnagyobb probléma, hogy valaki azt mondja, hogy megmenj már arrébb, vagy a lányán, nem tudom, tehát nem ez a legnagyobb probléma. És azért ne legyünk álszentek, nyilván egy konyhán, nem tudom, hogy hívják, fine dining konyhán is ugyanúgy megtapasztalható az a fajta pak-pak-pak tempóból adódó feszültség, amin aztán túl leszünk, mert csinálni kell, mert a cél a fontos, vagy az orvosoknál, vagy a politika, tehát érted, tehát nagyon sok zárt közösségben azért ez biztos, hogy előfordul. Tehát a színészek ebből a szempontból nem szerintem különlegesek, csak nálunk jobban látszik, mert mi beszélünk róla, mert minket megkérdeznek.
1: A belvárosiból Pintér Béla.
0: Igen.
1: Az egy erős váltás. Ugye a belvárosi, mondjuk butik színházból elmenni egy ellenzékinek sorolt, nagyon erősen közéleti, nyers tartalmú színházba, teljesen más világ. Színészként is más világ?
0: Persze, nagyon. Hát azért azt hozzátenném, hogy az online-nál én nagyon sok jó szerepet eljátszhattam. Egy picit egy idő után, mert nagyon zavart az, hogy nem tudom, van egy téma, ami, vagy egy darab, ami nagyon vicces, és a végén bekúszik valami nagyon komoly mondani való az utolsó 15 percben. Szóval ez egy idő után engem nem elégített ki színészileg, vagy művészileg.
1: Hát ez volt az elvárás?
0: Nem, nem tudom.
1: Vicces.
0: Talán
1: de
0: igen.
1: De mit akarsz mondani?
0: Talán egy picit igen, mondjuk egy... Igen, szóval tudnék mondani ilyen darabokat, de ezzel most nem degradálni szeretném, mert ezt hívják ugye bulvárszínháznak, és abból is az még akkor egy jó minőségű, most már nagyon régen láttam Orlai is produkciót, tehát nem tudom megmondani, de akkor azt emlékszem, az egy jó minőségű dolog volt. De abban nekem mégis a legnagyobb szakmai élményem az a Széttépve című előadás volt, amit a Novák Eszterrel ketté raktunk össze. Annak volt nagyon komoly mondani valója a függőségekről, az egy koncertszínházi élmény volt, és az nagyon magaménak éreztem. És aztán onnan, amikor eljöttem a Covidból, akkor a Bélához kerültem igazából. Ott el is akartam egy kicsit hagyni a pályát, de a Béla felhívott.
1: Mi az, hogy el akartad hagyni?
0: Hát ugye elegem lett, megcsömörlöttem. Úgy a Covid alatt nem igazán támogatta senki sem a mi szektorunkat, nem volt sem otthon ülsz a kanapédon az összes eddig kikerült működéseddel, és esetleg rossz működéseddel, vagy hiányosságaiddal, eddig szőnyeg alá söpört problémáddal, egyszer csak úgy körbeölelnek a kanapén, hogy szervusz, megjöttünk, és azzal azért úgy kellett valamit kezdeni.
1: Elfedi a szakma a saját nyűgödet, bajodat?
0: Hát inkább a tempója, az, hogy folyamatosan dolgoztam, heti 4-szer utaztam vidékre az Orlaival, vagy 3-szor, de az is sok. Mármint úgy sok, hogy elindulsz 1-kor, 2-kor délután.
1: Ez éjjel jössz haza.
0: És akkor éjjel jössz haza. Közben a második gyerekem is megszületett, szóval, hogy azért úgy nekem azért úgy zajlott az élet. És
1: mit gondoltál, mi lesz veled, hogyha nem leszel színész?
0: Nem tudom, mert aztán elkezdtem nézni a munkalehetőségeket, és köművesnek se lettem volna jó, mert
1: hát hisz nem vagy az.
0: Persze, mert nincs a szakképesítésem. Bíztam abban, hogy különböző kommunikációs és egyéb adottságaimmal valami olyan.
1: Talán tudsz beszélni.
0: Hát igen, most a csúnya az, hogy alibi szakma, de hogy valami olyasmi, vagy csak tudok valamit találni, érted, amivel...
1: Kerestél már?
0: Volt, hogy kerestem, igen. Igen. Egészen szélsőséges munkalehetőségekre is elgondolkodtam, hogy jelentkezzek, például azt hiszem az MBH-nak a területi megfigyelője. Nem tudom, mit jelent, de olyan jó fizetést ígértek, nem kell hozzá végzettség. Érted? Szóval, hogy tényleg, amikor
1: területi
0: az emberül...
1: megfigyelő?
0: Nem tudom, az mi lehet, de biztos,
1: hát néz, hogy így. Gondolom, hát nézi, néz.
0: Ha, persze. Szóval, hogy biztos, hogy sok minden opciót latolgattam, hogy mivel lehetne foglalkozni. És akkor a Béla hívott, és akkor bekerültem a Marsa 56-be, és a kérdésedre a válasz, hogy más-e színész, persze, hogy más, mert a Bélánál, de akkor én nem gondoltam, hogy a Béla egy ellenzéki színház csináló, mert a Marsa volt szerintem az első előadás, amiben megjelent a politika, nem annyira direkten, de már nagyon áthallásosan.
1: Hát azért,
0: hát megjelent.
1: Azt gondolom, megjelent, hogy az előző 20, vagy nem tudom hány darabja is ilyesmi.
0: Igen, de én meg azt mondom, hogy mindig volt az épp regnáló hatalom felek kikiszólás, vagy egyfajta aha élménye a nézőnek, de én nem emlékszem olyan Pintér Bélára, amit láttam volna, amikor a Sütemények királynőjében, én nem emlékszem arra, ami szerintem az egyik legcsodálatosabb színházi élményem életemben. Most azt mondom, a legcsodásabb pedig egy családon belüli bántalmazásról szól, a darab szerkezete, a mienség, az üzenete, az a formája, tehát így értem. Én nem gondolom, hogy az arra lett volna.
1: De a Titkaim is, ugye a múltban játszódik, de annyira ide szól, annyira egyértelmű, okay, csak nem, miről beszélünk.
0: Igen, igen, igen, csak nem volt annyira szándékos, vagy annyira direkt,
1: persze, mint ahogy
0: most felkapják, és most számon kérik esetleg az egyik oldal, a másik oldal meg rajongja, hogy ó, legalább ki van mondva. És akkor ott az a 4 év, hát nézd a színészileg azért...
1: Akkor ez szerint meghökkentél, hogy ez ilyen?
0: Nem hökkentem meg. Érdeklődve figyeltem, hogy ebből mi lesz. Azt éreztem, hogy ez egy nagy dolog, vagy ez egy valami. Nekem szakmailag nagyon nagy dolog volt, mert Bélát nagyon szerettem, mert harmadikban dolgozott velünk az egyetemen, és én egy nagyon csodálatos alkotót ismertem meg benne, és nagyon szerettem volna vele dolgozni. Picit fájt is, engem nem hívott, amikor végeztünk, de akkor a Bankette megígérte, hogy fogunk mi még együtt dolgozni. Na mindegy, szóval 15 év után
1: oda beérett
0: kerültem.
1: A dolog.
0: Igen. Oda kerültem, és én nagyon élveztem. De hát ott az egy, hát a Béla, aki ismeri a Bélát, vagy dolgozott a Bélával, az pontosan tudja, hogy a Béla írja a darabokat, sokszor úgy is, hogy már elkezdjük próbálni, az ő fejében van meg az összes figura, ő tudja, hogy ki kivel majd mit, hogy fog találkozni, hogy szövi a szálakat, te igazából színészként állsz, és csinálod, amit ő kér, mert hiszen megelőlegezed a bizalmat az elmúlt 30 darabjából kiindulva, hogy valószínűleg nagyon minőségi és fontos témáról fog ez szólni, és általában arról is szól. Úgyhogy az egy másfajta, az egy kicsit nekem egy ilyen végrehajtói szerepkör volt, amivel nincs baj, mert szerintem azt is ki kell próbálni színészként, de nem az a fajta színházcsinálás, mint mondjuk most a Centrában, hogy beszélgetek, nem tudom, egy mondat kapcsán.
1: Van egy rendes olvasópróba, kész a darab.
0: Igen, itt is van, amikor van, de hogy nem az, hanem, hogy mondjuk a rendezőmmel elkezdek mondjuk 20 percet jó értelemben véve vitázni egy mondat szándékáról vagy értelméről. Az ott nem nagyon van. Tehát ott az van mondva, és akkor azt egy csinálod.
1: Hát ő tudja, mi a szándék.
0: Persze, na ezért mondom, hogy aki ismeri, azt tudja, hogy ez mind az ő fejéből jön ki, és ilyenkor úgymond nem zavarom az alkotót, mert hát ő, tehát ő tudja jobban nálam, úgyhogy csináljuk meg, amit akar, és utána majd lehet arról beszélgetni, hogy az jó volt-e, vagy nem. Na és akkor így lehúztam ott 4 évet, 3 előadásban voltam bent, és akkor most onnan meggondolom, majd megyünk most tovább. Hogyha...
1: Megyünk majd tovább, de azt akarom még kérdezni, bátor dolog, Pintér Béla színházat játszani?
0: Szerintem igen. Szerintem alapvetően színházat játszani bátor dolog.
1: Igen?
0: Hát a mai viszonylatban szerintem igen, tehát amikor magánszínházakban 10-15 ezeres egyárak vannak, akkor szerintem nagyon bátor dolog nézőnek is lenni. Minden nap állunk a monitor előtt, az ügyelői monitor előtt, és nézzük, hogy félház van, vagy teltház van. Szóval azt gondolom, hogy persze vannak a kőszínházak, ahol egyfajta biztonságosabb...
1: Hát van egy havi fix,
0: hát igen,
1: kezdődik a dolog.
0: Oké, nyilván az máshol is tud lenni, tehát más magánszínházakban is vannak szerződések, mondjuk éves szerződések, ami fixel, de hogy nagyobb a védelmi háló. Van egyfajta, tehát nem olyan magasak a jegyárak, van egyfajta bejáratott közönség, van állami támogatás, vagy fővárosi támogatás, vagy vegyes. Szóval egy picit azt hiszem,
1: biztonságosabb?
0: Hogy szerintem biztos. Hát annál mindenképpen, mint hogy most egy magánszínházba érted, elmarad, nem tudom, mert valaki lebetegszik 8 előadás, akkor az kőkemény mínusz a színháznak. Ott nem tud a társulatból beugrani XY gyorsan aznap estére, hanem hogyha ott nincs egy fix társulat, vagy van, de mondjuk minden korból úgy értem, hogy minden életkorból van mondjuk 2 színészed, de abból mondjuk mindegyik pont benne van abban az előadásban, akkor ugye azért nehezen ugrasztasz be valakit, érted? Még egy nagyobb társulatban, egy 20 fős, 30 fős társulatban azért sokkal nagyobb a szórás, tehát sokkal nagyobb biztonsággal be tud valaki aznap.
1: Pont ugrani. A Centrál járt így idén nyáron a szabadtéri előadásaival.
0: Igen.
1: Egy betegség miatt.
0: Igen.
1: És valami 10 előadást kellett pótolni valahogyan ügyesen. Igen, ez nyilván benne van, de ezt érzi a színész a hétköznapokban is, azt mondod? Tehát azt a fajta kényelmet, hogy egy kőszínházban, a támogatott kőszínházban játszik, azt kéne feladni ahhoz, hogy vagányabb, bátrabb legyen, hogyha onnan kilép?
0: nem tudom, hogy vagányabb-e vagy bátrabb, mindesetre kockázatosabb, az biztos, pont a folytatólagosság miatt. Szóval még egy magánszínház szerintem sokkal inkább ki van téve a nézői ellátása, tehát hogyha ha ő rosszul kommunikál, ha ő rossz ételt rak az asztalra, akkor a vendég nem fog jönni, de akkor pénzese lesz. Még mondjuk egy államilag vagy közösen finanszírozott színházban, most a budapesti finanszírozásról akkor nem tudom, de gondolom ott is, de szerintem ők sincsenek túl jó helyzetben az állami finanszírozottakhoz képest, sőt, tehát ott azért sokkal nagyobb a kockázata annak, hogyha nem úgy sikerül egy előadás, vagy nem olyan az évadterv, vagy valaki lebetegszik, szóval ez egyszerűen nagyobb a kockázat szerintem. Én nem gondolom magamat vagányabb színésznek, mint mondjuk az Ötvös Andris, aki meg a Víg Színházban van. Az Ötvös Andris egy csodálatos színész, és egy fantasztikus ember.
1: Fantasztikus.
0: Ő nagyon, igen, nagyon szeretem. De ő most ott van, és ez tök jó. Én meg itt vagyok, és ez tök jó, de nem tudom, hogy össze kell-e, vagy össze lehet-e hasonlítani. Egyszerűen szerintem jobban ki vagyunk téve bizonyos másabb fajta veszélyeknek, mint mondjuk egy támogatott színház.
2: Köszönöm a figyelmüket, a Múlt idézőt hallották. Találkozunk legközelebb.

őrzolat sosem hal el. Paralel parák közt a sorsod az akvarell, amit te festesz. Választasz színt, hogy melyikkel. Választasz barát, aki szeret és nem csak belinkel. Aki egy nagyobb szív, aki mindenkit nevén megismer. Amit adhat.

0: minden ott a szemed előtt.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden.
2: És a szakadékhoz érsz, ahol már mindenki farol, a szív akkor is föld alól, a föld alól.
1: Itt szegényen is kell gazdagságot adnod szívben. Még semmit nincs, de már most a tiéd minden.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tetőzik a hőség, olcsóbb lett az üzemanyag, ma van a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó küzdelem világnapja. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, már 7 centivel a minimum vízállás felett van, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. A Dunamenti erőmű szivattyúja átmeneti időre automatikusan lekapcsolt a hőség miatt, de hamarosan újraindul a termelés. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre, erről is a miniszterelnök számolt be. Uniós forrásból egyebek között szélerőműveket telepítenek, valamint fejlesztik az energiatároló kapacitásokat, hálózatbővítést hajtanak végre, valamint geotermikus energiaberuházásokat indítanak. Olcsóbb lett az üzemanyag, a 95-ös benzin ára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután több lakossági bejelentés is érkezett a mexikói út menti töltésen végzett munkáról. A vasúttársaság felül fogja vizsgálni a teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Vitézi Dávid bejelentette, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. Több helyen is tarló, illetve bozótüzek pusztítottak tegnap. A katasztrófa védelemhez 26 esetről érkezett bejelentés. Dédestapolcsány külterületén mintegy 100 hektáron égett az aljnövényzet. A lángok több helyen az erdőre is átterjedtek. Székesfehérvár határában a tarló kapott lángra a 8-as főút mellett. Noszlopnál pedig 32 hektáron égett száraz fű és fásbokros terület. A szakemberek mindenhol eloltották a lángokat, senki nem sérült meg. A Hiroshima elleni atomtámadás pusztítására emlékeznek ma világszerte. Az amerikaiak 81 évvel ezelőtt a II. Világháború végén dobtak atombombát a japán városra. A robbanás körzetében 1,2 kilométer sugarú körben minden a föld elvált egyenlővé. A légicsapás közvetlenül mintegy 140 ezer ember halálát okozta, de a sugárfertőzés még évtizedekig szedte az áldozatokat. A támadás évfordulója egyben a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó küzdelem világnapja is. Tegnap is rekordokat döntött a hőség, a budapesti Jánoshegyen csak 28 fokig hűlt le a levegő. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban az Erzsébet hídon Pestre, a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni. Ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a második kerületben a Törökvész úton. A Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Honvéd utcát, a Szabadság tér és a Bátori utca között ma 8 órától 21 óráig, illetve a Szabadság teret az Aulik utca és a Honvéd utca között 16 órától 21 óráig filmforgatás miatt. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki. Ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet

0: nélkül hallgatható.
1: Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca.
2: Jó reggelt! Köszöntöm az ATV nézőit és a Spirit FM hallgatóit. Augusztus 6-án csütörtökön a Bettineknek és a Bertáknak boldog névnapot kívánunk, a születésnaposokat pedig Isten éltesse. Ma reggel is számos izgalmas témával készültünk önöknek. Hamarosan érkezik Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogász politikai elemző, akivel a friss medián felmérésről és annak hatásairól fogunk beszélgetni. De érkezik hozzánk Kis Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke, akik egy 7 pontos javaslat tervet tettek le kapitány István elé, és eleve a napelemekről, a napkollektorokról, arról, hogy ezeket hogy lehetne sokkal jobban hasznosítani, ezeket a témákat fogjuk tehát érinteni. Mindenek előtt a hőségről fogunk természetesen beszélni. Zoomon kapcsoljuk Zlati Róbertet, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökét, mert hogy javaslatot tettek azzal kapcsolatban, hogy a tartós hőség miatt legyen munkahelyi hőhatár. Hogy néz neki a gyakorlatban ez a hőhatár befejezése, bevezetése? Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van velünk.
3: Jó reggelt kívánok, köszönöm a megkeresést. Ugye azok a szabályok, amelyek ma léteznek, azok nagyon régiek, már a 90-es évek elejétől vannak életben, és ugye egy emeltebb hőmérséklet esetén fokozott szabályokat jelenítenek meg. Ezek között elsősorban az ivóvíz, illetve a védőital ellátást kell megemlítenünk, és a pihenőidőket, amelyek 5-10 perces pihenőt biztosítanak, extra pihenőidőt biztosítanak ilyen melegekben. Ezek 31-néhány fok körüli hőmérsékletről szólnak. Ma már közelebb vagyunk sokszor, sok napon, vagy több héten keresztül a 40 fokhoz. Éppen ezért kellene változtatás ebben. Nem gondoljuk azt, hogy ebben az évben már ez persze megvalósulhat, de annyiban igen, hogy a jövő évre vonatkozóan már akár ebben az évben is lehet erről beszélni, illetve szabályokat alkotni. Lényeg az, hogy valóban legyen egy olyan hőhatár, ahol nem csak extra pihenőidőt kell, hogy biztosítsanak a munkáltatók, hanem adott esetben a műszakok átrendezésével, a munkaidő csökkentésével, vagy adott esetben a munka felfüggesztésével kellene, hogy járjon ennek a magas hőmérsékletnek az elérése.
2: Mi lenne ez a hőhatár? Hova tervezik?
3: Mindenképpen ez a 35-40 fok közé, gondolom én, de egyik oldalról az lenne jó, hogyha ez a hőhatár, vagy ez az érték, ez valóban mindenki számára érthető érték legyen. Tudnilik, azok az értékek, amik a jelenlegi jogszabályban szerepelnek, azok nem egy egyszerű falon látható hőmérőnek az eredményei, hanem ez egy relatív effektív hőmérséklet nevű kifejezés, amelyet a munkahelyen senki nem tud megmondani, hogy ez körülbelül mit jelent, hiszen ebbe a páratartalmat, a légmozgást, mindent bele kell mérni. Éppen ezért szerintünk egy egyszerű, tényleg a munkavállalók által a munkahelyen követhető értéknek kellene, hogy legyen.
2: És akkor ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban? Tehát minden munkahelyen ott lenne a hőmérő, vagy az adott dolgokat mérő dolog. Tehát ki az, aki ezt felügyelné, hogyan lehetne ezt gördülékenyé tenni, hogy se a munkavállalókat, se a munkáltatókat ne érje hátrány, vagy nagy nehézség?
3: Valóban ez egy egyszerű, bár lehet, hogy valamivel komolyabb, vagy egy hitelesített hőmérőnek kellene lennie. És hát azokon a munkahelyeken, ahol most jelenleg is vannak szakszervezetek, vannak munkavédelmi képviselők, azért ezek a szabályok jobban betartottak, mert sajnos azt kell mondani, hogy a jelenlegi szabályokat sem sikerül mindig jól betartani, pedig hát ez az egyik legfontosabb, hogy a ma élő rendelkező szabályokat is tartsák be. Erre kell odafigyelni. Még egyszer mondom, ahol szakszervezet, munkavédelmi képviselő van, ott erre talán jobban odafigyelnek. A jövőben ez bármely munkavállaló tudná adott esetben értékelni és jelezni is. Azt kell elmondani, hogy most is vannak olyan munkahelyek persze, ahol a kicsit jobban reagálnak, vagy érzékenyebben reagálnak erre a helyzetre, és szabályokon felüli, jogszabályokon felüli lépéseket is tesznek. csak ezeket kellene valamilyen módon általánosabbá tenni, és persze ellenőrizhetővé, illetve ellenőrzendővé, hiszen a jelenlegi helyzetben a munkavédelmi ellenőrzések száma nagyon alacsony, ezen is változtatni kellene, ez többszörösen elhangzott követelés részünkről, hogy a munkavédelmi hatóságokat ismét erősebbé kell tenni.
2: Milyen visszajelzések érkeznek Önökhöz? Melyik ágazatokban a legsúlyosabb a helyzet?
3: Elsősorban a szabadtéren dolgozók azok, akik jobban kitettek ezeknek a helyzeteknek, a klímahelyzetnek. Persze a zárt térben dolgozók esetében is, ahol nagyon kevés adott esetben a klíma és a rendelkezésre álló hűtési lehetőségek, ezekren a munkahelyeken vannak elsősorban problémák. El lehet képzelni azt, hogyha valaki itt ebben az időszakban is adott esetben ki kell dolgozzon a mezőgazdaságban, vagy a kertészetekben, azok milyen hatások, milyen klíma hatásokkal szembesülnek, ezekkel kellene változtatni minél előbb.
2: Hogyan reagáltak az Önök felvetésére? Érkezett-e bármilyen érdemi reakció?
3: Ezt a felvetést hivatalosan még nem tudtuk megtenni, de napokon belül történik majd egy olyan egyeztetés a kormányzattal, ahol már a foglalkoztatás politikai új szereplőivel is tudunk beszélni, és abban bízunk, hogy nemcsak, hogy ezen a napon, amikor ténylegesen is átadjuk, de egyébként már értesültek erről a felvetésünkről, de ezek után megkezdődhetnek azok az egyeztetések, amely a sok-sok témák közül egyikként jelenítik meg ezt a klímaproblémát, és ezekről fogunk tudni egyeztetni. Érdemi egyeztetésekre számítunk, és eredményekre is számítunk a jövőre nézve.
2: Talán kicsit korai a kérdés, de hogyha nem mutatnak elő rugalmasságot, elképzelhetőnek tartják, hogy komolyabb lépéseket tesznek? Akár sztrájk, teszem azt?
3: Valóban egy korai kérdés ez, de mindenképpen ezzel a témával nekünk egyre inkább, és biztos vagyok benne, hogy a munkáltató és a kormányzati oldal is partner lesz abban, hogy egyre inkább ezzel a kérdéssel foglalkozunk, mert ez nem csak magyar probléma. Egy dolgot még hadd említsek meg, mert ez is nagyon fontos egyébként. Nem csak az a lényeg, hogy ez a hőhatár, ezt elérjük-e vagy nem, és ebben valamilyen lépéseket teszünk-e, de az is nagyon fontos, hogy ennek egy olyan intézkedésnek kell lennie, amely a munkavállalóknak jövedelemveszteséget nem okozhat, hiszen erről nem ők tehetnek. Ezt úgy kell megoldani, hogy a fizetésükben, a jövedelmükben ne történjen semmilyen csökkenés.
2: Hogyan tudják, ez egy teljesen valid és nagyon fontos helyzet, de mit tudnak mondani mondjuk a munkáltatóknak, akik esetenként azt mondja, hogy rendben, de hogyha a nagy meleg miatt én engedem, hogy több szünetet kapjanak az illetők, hogy akár valami műszakcsere legyen, akkor ott az mondjuk kiesés lehet, és aztán kárt okoz a cégnek.
3: Nem így kell felfogni ezt, mert adott pillanatban lehet egy kár, vagy éppen egy bevétel kiesés, de hosszú távon mindenképpen egészségesebb munkavállalókat, nagyobb elköteleződést jelenthet ez a jövőben. Biztos vagyok benne, hogy hosszú távon ez több előnyt kell, hogy jelentsen, illetve jelent is majd a munkáltatóknak, és nem ilyen akár adminisztratív teherként kell tekinteni a, mondjuk a munkavédelemnek erre a szegmensére. Egyébként egyik szegmensére sem szabad adminisztratív teherként, hanem valóban egészséges munkavállalókra kell számítani, vagy lehet számítani ezek mentén, és jobb eredményekre a vállalatok szintjén.
2: Van olyan példa, amit átvehetne Magyarország? Tehát akár Európában, akár egy-egy cégnél van olyan, amit érdemes lenne megfontolni?
3: Hát hazai példákat, nem feltétlen konkrétumokat, de tudjuk jól, hogy vannak olyan munkáltatók, akik már esetleg előrébb hozzák a munkaidőkezdést, és előbb be lehet fejezni. Olyan is van, és ez is egy extra példa, és nagyszerű, hogyha a munkáltató lehet, hogy egyoldalúan csökkenti az adott napokban a munkaidőt, előbb elengedi a kollégákat. Ezekről is lehet beszélni, de egyébként Nyugat-Európában tudunk olyanról, tehát ez esetben Dél-Európáról tudunk olyanról, amikor 12 és 17 óra között korlátozzák a munkaidőt, vagy éppen meg is szüntetik az adott tevékenységet, mert olyan extrém hőmérsékletek vannak.
2: Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke, köszönöm a beszélgetést.
3: Én köszönöm az érdeklődést, szép napot kívánok mindenkinek.

0: Nyílt levélben fordult Kapitány István miniszterhez a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség, amiben egy 7 pontos javaslatot tettek le. Ezekről a pontokról is beszélgetni fogunk Kis Ernővel, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnökével, illetve hát arról, ami mostanában mindenkit érdekel, a napelemek hogy működnek, meddig működnek, hogyan tudnának jobban működni, hiszen azt hiszem, hogy itt az elmúlt napok, hetek hősége azért rávilágított arra, hogy itt bizony tényleg el kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehet a lehető legokosabban és legügyesebben beosztani az energiát. Jó reggelt, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
1: Szóval reggelt kívánok, ez itt csak.
0: Kezdjük talán ezzel a 7 pontos javaslattervel. Mik a legfontosabb javaslatcsomagnak az elemei?
1: Tehát az egyik legfontosabb talán az, hogy mondjuk a választások előtt egy hónappal leállították az otthoni energiatároló programot. 132 ezer család jelentkezett erre a pályázatra. Nyilván, mivel ingyen kapták az energiatárolókat ez a napelemes rendszerekhez, nyilván ez nagyon vonzóvá tette, de mindenképpen egy hatalmas piaci potenciál van ebben a lehetőségben. Magukhoz a napelemekhez lehet rakni energiatárolót, és az energiatárolóval meg például most bebizonyítottuk, hogy a Paksi atomerőmű, amikor le kellett, hogy álljon, ugye az is időjárás függő valamilyen szinten, hiszen függ a hűtővíztől, a napelemekkel ez részben vagy egészében akár ki is lehetett váltani, nagy mértékben lehetett csökkenteni a rendszer terhelést. Most például az esti órákban, ugye a csúcsidőben 17 és 22 óra között van a legnagyobb fogyasztása a háztartásoknak, ugye akkor használják a legtöbb villamos energiát. Most a kormánynak a felhívására nagyszerűen bebizonyosodott azt, hogy például éjszaka lehet, vagy ebben az esti órákban lehet csökkenteni egyszerűen a fogyasztásunkat. Ezt két módon lehet kiváltani, például a háztartási méretű napelemes rendszerekhez kapcsolt energiatárolókkal. Itt akkor lehetne nagyon komoly importot kiváltani, tehát ez egy hatalmas lehetőség. A másik pedig például az idősoros elszámolással. Most, amikor önkéntesen, illetve a kormány felhívására lecsökkentették a háztartások a fogyasztást, jelentős mértékben csökkent az importunk, tudtuk csökkenteni a rendszerterhelést. Ezt meg lehet csinálni egyébként nem ilyen önkéntes vállalással, hanem lehet motiválni a lakosságot például az idősoros tarifákkal. Ezt meg lehet tenni, hogy ezekben az esti órákban egy picit magasabb a villamos energiának az ára, cserébe egyébként mondjuk az esti éjszakai órákban, tehát az éjszakai órákban vagy a napközben pedig olcsóbb lenne, akkor ezzel nagyszerűen lehet szabályozni, és ki lehet váltani akár például egy új atomerőműnek a teljes építését. Tehát a lehetőség az korlátlanok benne.
0: Azt mondja, hogy ezeknél a családoknál már ott is vannak ezek a tárolók? Tehát ennél a 132 ezer családnál? Vagy ők csak beadták az igényüket, és arra várnak, hogy zöld lámpát kapjanak?
1: Jelen pillanatban 350 ezer háztartásban van ilyen napelemes rendszer, összesen 8,6 gigawattnyi napelemes kapacitás van, ennek közel a fele a háztartási méretünk. Magyarország nagyon jól ellátott már napelemes rendszerekben, de egyébként bőségesen van még helye, csak a nemzeti klímatervben például 2030-ig majdnem a másfél-kétszeresen van, 13 gigawatt kapacitás van betervezve, tehát még azért van hova fejlődnünk, és ezekben a háztartásokban maguk a napelemes rendszerek vannak meg. Mint ismeretes, 2024-ben bejelentette az előző kormány energetikai miniszter, hogy megszüntetik a szaldó elszámolást, és akkor ez az energiatároló program például ennek a szaldónak a időszakos kompenzálására született meg ez a program, mert érezhető volt, hogy egy hatalmas nagy politikai handicapet jelentett az előző kormánynak, viszont erre a lehetőség adott, tehát ezekhez a napelemekhez hozzá lehet rakni a tárolókat, és akkor ezzel rendszer szinten részt tud menni a lakosság is ebben a energetikai problémának a megoldásában. Tehát a lehetőség az adott, mindenképpen ösztökélni kell a lakossági szándékot arra, hogy legyenek háztartási méretű energiatárolók is, és ezt nem szabad elfelejteni, egyébként az iparágban 47 ezer ember dolgozik a napenergiaiparban Magyarországon, egy bődületes mennyiség, és ezeknek például ugye szükségük van a munkára. Előzetesen egyébként a háztartási méretű napelemes piaca megszűnt, köszönhetően ennek az elszámolási rendszernek, vagy ennek az aszimmetrikus rendszernek, mindössze 5 forintért veszi át az áramot az energiakereskedő, ugye az egyetemes szolgáltató, szemben amikor egyébként meg 38, illetve az átlagfogyasztás fölött pedig 70 forintot fizetünk egy kilowattóra áramért, így gyakorlatilag Magyarország az egyetlen, ahol most a háztartási méretű napelemes rendszerek nem nagyon tudnak megtérülni. Tehát ezen is feltétlenül változtatni kell, és az 7 pontos javaslatcsomagunk, hogy az elején kezdtük, ezeket tartalmazza. Rengeteg olyan szabályozási környezet alakult ki 2021 óta egyébként, amelyek lehetetlené teszik, vagy nagyon megnehezítik a napelemes rendszereknek a felhasználását, már pedig ebben hatalmas a lehetőségünk.
0: És itt, hogyha a szándék megváltozik, akkor mennyire költségigényes jobban kihasználhatóvá tenni a napelemeket?
1: A szándék maga az megváltozott. Tegnap Magyar Péter miniszterelnök úr bejelentette az új energetikai programot, amit az MNS az üdvözöl, tehát ez egy borzasztó jó lehetőség. 868 milliárd forintot szánnak az első nekifutásra.
0: A szemmel látható, nem? Tehát abból azt gondolom, igen, hogy abból azért lehet akár a tárolást, akár bármi egyebet fejleszteni.
1: Hogy nem? Tehát energiatárolás, akkor a szélenergia, ami egyébként nagyszerűen kiegészít a napelemes rendszereket, meg a geotermikus energiának a kihasználása, tehát a lehetőség az óriás, és nem szabad elfelejteni, hogy egyébként a befektetők startakészen állnak. 2024-ben volt például, hogy 10 gigawatt napelemes szélerőmű, illetve energiatároló kapacitásra nyújtották be fejlesztők az igényt, amit a kormány egyetlen rendelettel visszavont, megszüntetett, pedig ezek a saját befektetői pénzből lettek volna. Tehát igazából nem is a forrás hiányzik a piacról, hanem az, hogy engedjék. Tehát nem engedte eddig az előző kormányzat ezeknek a csatlakozását politikai okokból. Most szerencsére az új kormány teljesen másképp áll a témához, úgyhogy a szövetség mindenképpen támogatja ezeket a törekvéseket.
0: No, és mi a helyzet itt az áramkimaradások kapcsán? Olvastam, hogy ugye az is egy probléma, hogy hiába süt a nap és hiába gyűjti a napelem az energiát, hogyha áramkimaradás van, akkor ott biztonsági okokból lekapcsol a rendszer és nem tölt vissza. Mi itt a probléma, és ezen lehet-e valahogy változtatni?
1: Bármi hihetetlen a probléma, kizárólag a szabályozás volt. Korábbi években az áramszolgáltatók nem engedték az úgynevezett szigetüzemű működését, nem engedték azokat az invertereket, ezeket a hibrid invertereket, amik ezeket a megoldásokat biztosították volna. Egész egyszerűen életvédelmi okokból van, tehát akkor, hogyha hálózaton kimaradás van, és esetleg egy szerelő dolgozik, akkor azt gondolja, hogy feszültségmentesítve van a hálózat, és a napelem elkezd véletlenül visszafelé termelni, akkor ez értelemszerűen életveszélyes lehet. De erre nagyszerű technikai megoldások vannak, amit ma már egyébként enged a szabályozás is, tehát a DSO-k, az áramszolgáltatók engedik. Ezekben a 350 ezer háztartásban, hogyha engedték volna korábban, és nem tiltották volna ezeket a inverterek az alkalmazását, akkor ezt nagyszerűen meg lehet oldani. Amikor ilyen korszerű hibrid inverterrel, például az új otthoni energiatároló programban már ilyen inverterek vannak zömében betervezve, ezekkel szereljük fel a háztartásokat, akkor az megoldható, hogy akár áramszünet esetén, hálózatkimaradás esetén biztosítjuk a háztartásunknak a teljes ellátását, napközben a napelemmel fel tudjuk tölteni, és akkor egyébként esti órákban, amikor a legnagyobb a rendszer terhelés, akkor azt mentesíthetjük, és ki tudjuk sütni ezeket az akkumulátorokat. Tehát itt ez egy nagyszerű, jó megoldás. Az a lényeg, hogy most már engedi az áramszolgáltató, így akkor ezeket tudjuk alkalmazni.
0: Remek hírek. További szép napot kívánok, Kis Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke. Örülök, hogy itt volt.
1: Köszönöm a lehetőséget.

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tetőzik a hőség, átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány. Ma veszi kezdetét a debreceni bor és jazz napok. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Uniós forrásból egyebek között szélerőműveket telepítenek, valamint fejleszték az energiatároló kapacitásokat, hálózatbővítést hajtanak végre, valamint geotermikus energiaberuházásokat indítanak. Olcsóbb lett az üzemanyag, a 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután több lakossági bejelentés is érkezett a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. A vasúttársaság felül fogja vizsgálni a teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Vitézi Dávid bejelentette, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. A hazai jazz élet meghatározó szereplői, valamint nemzetközi előadók is színpadra lépnek a ma kezdődő debreceni bor és jazz napokon. Az ország egyik legnagyobb jazzfesztiválján több mint 40 zenekar szórakoztatja a közönséget. A résztvevők emellett 50 hazai borászat kínálatát ismerhetik meg. A szőlőfajták közül ezúttal a kékfrankos kerül a középpontba. A szervezők idén több energiatakarékos megoldással és ingyenes ivóvíz osztással készülnek a hőség miatt. Ma és holnap ingyenesen lehet kipróbálni az új eplényi hegyi bicikli pályát. A 2400 méter hosszú, hullámokkal és kanyarokkal teli létesítményt kezdők és gyerekek is használhatják. Külön ösvényt alakítottak ki a kutyával érkezőknek. A Hiroshima elleni atomtámadás pusztítására emlékeznek ma világszerte. Az amerikaiak 81 évvel ezelőtt a II. Világháború végén dobtak atombombát a japán városra. A robbanás körzetében 1,2 kilométer sugarú körben minden a földdel vált egyenlővé. A légicsapás közvetlenül mintegy 140 ezer ember halálát okozta, de a sugárfertőzés még évtizedekig szedte áldozatait. A támadás évfordulója egyben a nukleáris fegyverek betiltásáért folyó küzdelem világnapja is. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek komoly felhők. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. A 18. kerületben a Haladás utcában ma és pénteken napközben irányonként csak egy sáv járható közműépítése miatt. Az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Napközben az Üllői úton a Könyves Kálmán körút és a Határút között időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni mindkét irányban csatornakarbantartás miatt. Az Erzsébet hídon Pestre a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. A 9. kerületben a Mester utcában az Angyal utcától a Ferenc körútig csak egy sáv járható, mert gázvezetéket építenek. Az Angyal utcából csak jobbra lehet kihajtani a Mester utcába. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
5: Forró nyár, még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
6: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
7: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
8: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 ezer forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márkakereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
0: Reklámot hallottak.

0: most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca.
1: A Median mérése szerint a Fideszből kiváló polgári párt bejutna a parlamentbe. Hogy ennek kik lehetnek a képviselői, és hogy egyáltalán mi ez a polgári irány, amit vehetnek a Fideszből, vagy a Fideszt robbantók. Hát erről Szentpéteri Nagy Rihárd alkotmányjogásszal, politikai elemzővel beszélgetünk. Meglepő ez a mérés, amit a Medián itt lehozott tegnap, és kik lehetnek itt azok, akik tényleg megmozdíthatják a Fidesz eddig mozdíthatatlannak vért falait?
2: Igen, nem meglepő, és a Medián éberségét, hozzáértését dicséri, hogy ezt a kérdést föltette. De hát ez egy hipotetikus kérdés. Itt arról van szó, hogy ha úgy alakulna, hogy a Fideszből kiválnának egyesek, akkor ezek milyen attraktívak tudnának lenni bizonyos választók szemében. Ez egy nagyon jó kérdés, jó erről beszélni, de ugye hát ez egy hipotetikus kérdés. Hogy ebből lesz-e valami, azt nem mondjuk, hogy nem lesz, sőt, vannak arra utaló jelek, hogy ebből lehet valami. Nemzetközi példák is azt mutatják, hogy ez könnyen megeshetik. Az más kérdés, hogy mennyire hiteles tud lenni egy úgynevezett konzervatív, vagy polgári, vagy atlantista Fidesz. Azért szögezzük le, hogy a Fidesz nem atlantista, nem konzervatív, és nem polgári. Nem most nem, hanem már korábban sem az volt. Itt tehát azok...
1: Soha nem volt?
2: Konzervatív sohasem volt. Polgári, a polgári szót egyfajta politikai termékként használta. Atlantista egy bizonyos fokig volt, és hogyha a Trump hűséget veszük, akkor egy bizonyos vonatkozásban időnként még ma is az lehet. De hogy ezek nem hiteles jelzők a Fideszre, az egészen biztos, és ugye az utóbbi években biztos, hogy nem voltak ezek igazak a Fideszre. Azok a politikusok tehát, akik a Fideszben maradtak annak ellenére, hogy a Fidesz nem ilyen, ahogy most leírtuk, azok hogyan lesznek egyszer csak mégiscsak hitelesek, tehát ez nagyon kétlem, hogy ebből bármi lehet, de hát meg lehet próbálni. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az egykori állampártok, az autoriter rendszerek nagy pártjai, vagy rendszerpártjai nem tűnnek el, hanem a demokráciában is megmaradnak, lesznek szavazóik, Chilétől Spanyolországon át, Németország, Görögország, Portugália, Argentina mind azt mutatja, hogy ezek a pártok megmaradnak, a demokráciában is életképesek, más néven talán, bizonyos fokig átalakulva, de még sokáig velünk lesznek, és magyar példákat is lehet mondani. Itt is azt látjuk, hogy a Fidesz porlad, szétesik, mint oldott kéve, bomlik szét, de egy bizonyos fokig tart ez a folyamat, és aztán megáll, és éppen ezt a megállás pillanatát detektáljuk most. Úgyhogy semmi meglepő nem történik, minden úgy zajlik, hogy a tankönyvekben szokott lenni, és ezt figyeljük, ugye ülünk a hegyen, és nézzük a tigrisek harcát.
1: Ugye a választások után Ferenc Orsolya volt az első, aki a nyilvánosságban is állítólag zárt ajtók mögött is bírálta a szembenézés hiányát. Navracsis Tibor megosztotta azt a bejegyzését, amikor ő arról beszélt, hogy sokan készen állnak arra, hogy ezt a polgári oldalt képviseljék. Cserpalkovics Andrást szokták még emlegetni egy esetleges másik erő vezetőjeként. Ezek az arcok elképzelhető, tudom, jóslás. De elképzelhető, hogy van bennük elég erő ahhoz, és bátorság, hogy meglépjék, mondjuk akár a Medián mérés hatására?
2: Hát valamit mindenképpen lépni kell, hogy éppen ők, és éppen nincsen hitelességi problémájuk, hogy tényleg elhisszük-e nekik, hogy ők mindent megpróbáltak, de nem úgy sikerült, és tulajdonképpen mindig ebben hittek, de végül is kompromisszumokat kötöttek. Ugye a hűség, amit ők lojalitásnak neveznek, ezt tartotta fenn a társaságot. Márpedig ez a legszörnyűbb történelmi időket is felidézi, amikor egy hűség tart össze egy bizonyos politikai közösséget. Hát ugye bizonyos értékek is kellenek, nem? De ezek az értékek hangoztatva voltak itt-ott, de ezek nem voltak rendesen képviselve. Ugyanakkor a Fidesz-el nyilvánvalóan kell valamit kezdeni, hiszen ennek a kormánynak jó, hogyha van ellenzéke, minden kormánynak jó, hogyha van ellenzéke, és a Fidesz van. A Fidesznek vannak szavazói, az távozása, a szavazók eltávozása is megállt, mint látjuk. Van parlamenti képviselete a Fidesznek, éppen átalakulóban, új arcok jelennek meg. Én azt jósolom, hogy hatékonyabb lesz a politizálás
1: az új arcokkal,
2: így van. Van önkormányzati képviselete a Fidesznek, tele vagyunk fideszes polgármesterekkel az országban, a megyei közgyűlések kizárólag fideszesek, a legtöbb, vagy számtalan közgyűlésben is, számtalan testületben, ugye önkormányzati testületben többségben, méghozzá nagy többségben vannak, van európai parlamenti képviselet, van európai pártcsalád, ahova tartoznak, tehát ez
1: sok-sok
2: létező.
1: Sok-sok év tapasztalat.
2: Igen, bizonyos fokú politizálás tekintetében. Úgyhogy ezzel valamit kezdeni kell, megvan az intellektuális háttér, megvan a szellemi alap, megvan a szervezeti kultúra, megvannak az emberek, úgyhogy hát valami kohézió nem árt, ha van. Eddig azonban a Fidesznek semmi mondandója nem volt a nemzet számára. Amit mondott, az hazugság volt. Egyetlen igaz állítása, egyetlen igaz szava, vagy egyetlen igaz szótaga sem volt. Most hát innen szép nyerni, kell valamit kezdeni ezzel.
1: Orbán Viktor tusnyajosi beszédétől azért sokan vártak, valószínűleg sokan többet vártak, igen, mint amit kaptak. A Fidesz legszűkebb magján kívül, ami tényleg talán nem túlzás azt mondani, hogy az Orbán hívőkön kívül, igen, csalódást keltő volt ez a beszéd?
2: Én azt mondanám, hogy a korábbi tusnyajosi beszédek sem voltak jók. Éppen az jellemezte a
1: hát ebben
2: korábban.
1: Nagyon sokan nem értenek egyet, hogyha azt nézzük, hogy ugye mi a választási eredmények.
2: Igen, ezek nagyévű beszédeknek készültek, de végül semmit mondó beszédek voltak. Egytől egyik. Amikor mégis mondott valamit, az általában tévedés volt, sok esetben visszajött belőle a szónok, és maga is ráébredt, hogy ez tévedés volt. Tehát amikor valósággal állított valamit, az a legtöbb esetben vagy tévedés volt, vagy hazugság. Most miután ez korábban is így volt, ezért éppen azon lehetett csodálkozni, hogy közvéleményünk egy jelentős része mégis ezt valamilyen áhítattal fogadta, és az azért van, mert olyan irdatlan mértékben és méretekben ömlött a közvéleményünkre az a magyarázat, amelyet a befolyásoló emberek, vagy a gondolkodó fejek, vagy a beszélő hangok adtak elő. Egy-egy ilyen beszédet megelőzően, és különösen a beszéd után napokig, hetekig másról sem volt szó, mint arról, hogy milyen zseniális gondolatok fogalmazottak meg, milyen kitűnő előadásban. Nem, ezek nagyon földszintes gondolatok voltak, és tehát hogy jó-rosszul előadva. Úgyhogy most, hogy nincs ez a média háttér, azonnal látszott, hogy a király mesztelen eddig sem mondott semmit igazán, sem a magyar kultúrát nem ismerte ez a szónok kellően, sem a magyar közpolitikát, a nemzetközi világban pedig olyan tájékozatlanságot mutatott, ha ugyan őszintén mondott bármit is, hogy éppen ezzel tűnt ki. Most, hogy nincsen ez a média háttér, és nincs ez az elvakult magyarázata annak, amit ő ott előadott, most látszik, hogy nem mondott semmit, ahogy eddig sem. Úgyhogy semmi meglepő nincs abban, hogy megint nem hallottunk semmit.
1: Tegyük fel, hogy létrejön ez az új jobboldali polgári erő. A Fideszre nyilván nagy veszélyt jelent, de mennyire jelent nagy veszélyt a Tiszára? Ugye a Tiszának most hatalmas tábora van, gyakorlatilag mindenhonnan, tehát egy nagyon heterogén közösségről van szó, a mézesetek lassan véget érnek, Magyar Péteréknek nincs könnyű dolga. Mennyire szívhat el egy esetleges ilyen új erő tőlük is szavazókat?
2: Az, hogy mondjuk 20-30 év múlva mi lesz, azt majd meglátjuk, de most a közeljövőben, mondjuk ebben a ciklusban, én nem várok nagy változást. Az igaz, hogy úgy értem, nagy változást várok a pártrendszerben, hiszen a 2030-as választásokig itt új pártok fognak alakulni. Meglepő lenne, ha már most ősszel nem alakulna meg akár egy baloldali párt, vagy egy pártcsíra, hogy ne dugná ki a fejét a földből egy ilyen kezdeményezés. Tehát itt meg fog változni a pártrendszer nagyon gyorsan, és a 30-as választáson már új pártok fognak jelentkezni. Ami azonban a Tiszát illeti, a Tiszán belül persze vannak mozgalmak és vannak alfrakciók, és itt tovább, de én nem hangsúlyoznám túl ezeknek a jelentőségét. Sőt, azt mondanám, hogy ez a Tisza, ez a frakció éppenséggel arra szövetkezett, hogy biztosítsa a kormányzáshoz a többséget, sőt, biztosítsa az alkotmányozáshoz is a többséget. Ennek egy egységes frakciónak kell lenni. Ezzel a misszióval indultak el a képviselőjelöltek a képviselőválasztásokon. És egyrészt semmi oka nincs annak, hogy ez másképpen legyen. Ez egy történelmi helyzet, a kétharmados parlamentnek a korszaka, amely 2010-ben kezdődött, és várhatóan 2030-ig fog tartani. Utána egy más világ lesz, más pártokkal is nem lesz többé kétharmad, vagy ha lesz is, nem lesz ilyen jelentősége, mert az új alkotmány arról fog szólni, hogy kétharmaddal ne lehessen már megváltoztatni, vagyis akárhogy nézzük is, így összefoglalva azt mondhatjuk, hogy ebben a történelmi helyzetben most és itt ennek a Fidesz frakció, ennek a Tisza frakciónak egységesnek kell lennie, és ezt ők is nagyon jól tudják.
1: Szentpéteri Nagy Rihárd, alkotmányjogász, politikai elemző. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.

0: Augusztus 1-én országos ellenőrzési program indul az akkumulátorgyárakban. Szegedi Ákos, a Gödért Egyesület elnöke ül most itt velünk a stúdióban, akik szorgalmazzák már régóta az ellenőrzéseket, fontosnak tartják. Mégsem teljes az öröm. Mi a gond a jelenlegi ellenőrzéssel, vagy az elmúlt évek ellenőrzéseivel? Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves nézőket is! Ez a vizsgálóbizottságnak elnevezett, vagy ezt a keretet adó megjegyzés egy kicsit zavaró számunkra. Igazából nem tudjuk, hogy mi fogja magát a konkrét hatósági ellenőrzést biztosítani. Az a problémánk igazából, hogy ha a hatóságon a Pest vármegyei hatóságot értjük, ők az elmúlt időszakban abszolút nem a lakosok és a tágabb közösség érdekeit képviselték, hanem a gyárnak a tevékenységét, ahhoz asszisztáltak, annak a tevékenységét szolgálták ki. Tehát ezt a keretet, hogyha ennek a keretében lenne ez az ellenőrzés, ezt nem tartjuk hitelesnek, hogyha ez a hatóság fogja végezni.
0: Kiket tartanának alkalmasnak önök a feladatra?
1: Úgy gondoljuk, hogy vannak olyan kormányhivatalok az országban, ahol már átment az a szemlélet, hogy a lakosság érdekeit kell képviselni. Itt a legmarkánsabban a jelenlegi tapasztalatok alapján a Hajdú-Bihar vármegyei, vagy megyei, nem tudom most, hogy nevezik, ezt a kormányhivatalt látjuk, hogy konzekvensen a szabályok mellett végzik az ellenőrző tevékenységüket. A Komárom-Esztergom vármegyei hivatalnál is elindult valami. Ennél az utóbbinál igazából már látjuk, hogy jó az irány. A probléma itt megint csak az, hogy ha hoz a kormányhivatal egy határozatot, akkor ott ezt hogyan fogják betartani.
0: Hogy néz ki egy ilyen átvilágítás? Tehát hogy kell ezt elképzelni? Hányan vonulnak be? Miket ellenőriznek? Mennyire kell ahhoz extrán az akut cégekhez értő szakembereknek lenni, hogy ez valóban egy releváns átvilágítás legyen?
1: Mi úgy gondoljuk, hogy a kormányhivataloknál megvan a szakértelem. Tehát a jelenlegi gárdában is vannak olyan szakemberek, akik ezt el tudnák végezni, akár a Pest vármegyei kormányhivatalban is. Mindenképpen kell az iparági tudás, de ebből úgy látjuk, hogy ezt nem tudták eddig érvényesíteni a hivatali szemléletben, és a megfelelő szakemberek nem tudták igazából a tevékenységüket elvégezni. Azt az irányt láttuk, hogy igazából a kormányhivatal asszisztál a jelenlegi helyzetben is, és olyan azt az irányt láttuk, hogy igazából a

0: részét is, tehát a talajvíz, talajnak a mérését, a levegőszennyezettségnek a mérését, ezt mind megvannak a standardek ehhez. A jogszabályi környezet is megvan, csak alkalmazni kéne a hatóság részéről.
1: Hogyha például a Gödi gyárat nézzük, ott akkor az elmúlt években több mint 61 bírság született. Ez azt bizonyítja, hogy működik az ellenőrzés, vagy az, hogy hiába működik az ellenőrzés, mert a büntetések nem elég hatásosak?
0: A végén ezt a mondatát ragadnám meg, hogy igen, a büntetések sajnos nem hatásosak. Igazából a gyárnak a rengeteg bírság ellenére ugyanúgy működik. A hatóságok részéről se látjuk azt, hogy amikor hoztak egy döntést, vagy akár bírósági döntések születtek, amikor az Egyesület a perét indította, és a per folyamatban volt, abban az időszakban sem volt a hatóság részéről az a hozzáállás, hogy a gyárnak tényleg be kell tartania már a bírósági ítéletben foglaltakat is. Az ugye másik kérdés, hogy a bíróság egy felsőbb szinten elkaszálta ezeket a döntéseket, de ott sem láttuk azt, hogy tehát meg egy bírósági döntésnek sem szerzett érvényt a kormányhivatal.
1: Hát itt a Tisza kormány most milliárdos bírságokról beszél. Ön szerint ez elég lehet ahhoz, hogy visszatartó ereje legyen, és hogy tényleg odafigyeljenek arra, hogy rendben menjenek ott a dolgok?
0: Igazából a banki szektor tudnám párhuzamba vonni, ott ugye nagyon jelentős százalékokat jelent ez a tehát a jelentős százalékok nagyon tényleg milliárdokat jelentenek, hogyha valami hiba van a rendszerben. Én úgy gondolom, hogy ezek a gyárak is már banki méretűek, ami a forgalmukat, teljesítményüket, árbevételüket illeti, tehát ezt megéreznék a szabálysértő gyárak is, hogyha ez tényleg valóban életbe lépne, ez a milliárdos nagyságrendi bírság.
1: És ezzel elégedettek is lennének?
0: Úgy gondoljuk, hogy ez azért már a cégnek az árbevételére is hat, nem a reputációját is azért nagyon befolyásolni tudja, hogyha egy cégnek milliárdos bírságai vannak. Nem biztos, hogy a fogyasztók annyira szeretik az olyan cégeket, akiknél ekkora bírságok jelentkeznek, mert az már tényleg arra utal, hogy ez egy rendszer szintű szabálysértést kalkulálnak gyakorlatilag bele a cégnek a működésébe.
1: Mik a visszajelzéseik? Milyen állapotban van most a lakosság? Hogy lehet-e egyáltalán az ő bizalmukat visszanyerni?
0: Hát úgy látjuk, hogy a gyár, most a Gödi példát tudom mondani, felé a gyár nyitott, végeztek zajméréseket, az Egyesülettel is van egyfajta koordináció, csak itt ezt eléggé látványpirigségnek, ha nevezhetjük így, tartjuk, ugyanis amikor vége van a méréseknek, akkor utána a gyár ugyanúgy zajong tovább, maga a gyár is elismeri, hogy túllépések vannak, tehát nem hiteles az, ami most itt a kommunikációjukban zajlik, hogy ők tényleg követik ezeket a szabályokat. Tehát ezzel gyakorlatilag ők maguk ismerik el, hogy túllépés van. Ez is egy jelzés igazából a hatóság felé, és ahonnan az elejéről indultunk, a hatóságnak ezeket jelzéseket fognia kellene, és lépnie kéne konkrétan.
1: Szegedi Ákos, a Gödért Egyesület elnöke, köszönöm, hogy itt volt nálunk, és remélem, hogy sikerül végre olyan vizsgálóbizottságot állítani, ahol akik valóban tesznek is azért, hogy
0: köszönöm szépen.
1: Köszönöm.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Start a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca.
1: Donald Trump szerint hamarosan újra megnyitják a Hormuzi szorost, ha nem, akkor viszont újra csapást mér Iránra. Egyelőre kedvezően alakulnak a tárgyalások, de hogy végre tényleg megnyílik-e a szoros és egy kicsit stabilizálódik-e a helyzet, azt talán csak a jósok látják előre. Minden esetre Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértővel, a Magyar Külügyi Intézet vezető elemzőjével fogunk beszélgetni arról, hogy mégis hol tart most ez a helyzet, és milyen hatással lehet ez a világra és Magyarországra is. Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van. Trump optimista. Van okunk vele örülni?
2: Először is bocsátanám, hogy én nem vagyok jós. Amit most látunk, az az, hogy úgy tűnik, hogy megköttetett egy megállapodás ebben a körben Irán és Omán között. Ezt én egy ilyen technikai megállapodásnak tartom, hogy gyakorlatilag arról szól, hogy amennyiben újra indul a hajóforgalom, azt milyen módon fogják kezelni. Bejövő forgalom az iráni vizeken keresztül jön, a kimenő forgalom az ománi vizeken keresztül, és úgy tűnik, hogy nem szednek semmiféle díjat. Én azt gondolom, hogy ez jelen pillanatban az amerikaiaknak is tökéletesen megfelel, ha tényleg így van. Ugye nem tudjuk pontosan, ez nagyon hamarosan ki fog derülni. Az igazi kérdés az, hogy a hajóforgalom újraindulásához van-e bármilyen más feltétel is, amiben ebben a pillanatban még nem állapodtak meg. Hát ugye gondoljunk arra, hogy az egész háború például az iráni atom szándékok, képességek miatt indult többek között, ballisztikus rakéta képesség, ezekkel mi lesz? Ugye ezek tulajdonképpen a lényeget képezik. Az, hogy közben egyébként Irán a Hormuzi szoros lezárásával az egész világgazdaságot tulajdonképpen nehéz helyzetbe hozta, bár egyébként kevésbé nehéz helyzetben, mint ők ezt eredetileg számították.
1: Jobban alkalmazkodott a világ,
2: igen,
1: mint
2: amilyen? Ugye, ha csak az olajárakat nézzük meg, ugye mielőtt kitört a háború, $60 környékén voltak az olajárak, amikor kitört, utána fölrohant 115-ig, tehát majdnem megduplázódott, aztán utána, amikor elkezdtek tárgyalni, visszaesett 60 és 70 közé. Most, hogy még mindig zárva van egyébként a Hormuz, vagy többé-kevésbé zárva van a Hormuzi szoros, mert azért néhány hajó átcsusszan ezen az áron, de lényeg az, hogy nagyjából zárva van. Még így is $80 környékén, most éppen ugye a jó hírek hatására már $80 alá is benézett, tehát messze nem az a $100 fölötti ár van, ami azt mutatja, hogy a szereplők megtanultak együtt élni ezzel a helyzettel. Először is diverzifikálták a beszerzési forrásaikat, hiszen azért a világon más is termel olajat, nem csak a közel-kelet. Másfelől a közel-keleti olajtermelők diverzifikálták a szállítási útvonalakat. Van, aki ezt meg tudja tenni, ugye például Szaúd-Arábia meg tudja tenni, az Egyesült Arab Emírségek bizonyos százalékban meg tudják ezt tenni, ők ezt meg is tették.
1: Tehát akkor azok, akik azt mondják, hogy őszre csúcsosodhat a válság, hogyha itt nem születik megállapodás, akkor azt mondhatjuk, hogy pesszimisták, és hogy szépen ki fogja ezt mozogni nyilván magasabb olajára, de hogy alapvetően meg tudjuk ugrani világszinten ezt a problémát.
2: Én azt gondolom, hogy ebben a pillanatban mind a két félnek, hogyha az Egyesült Államokat és Iránt vesszük a két félnek, ugye van itt több szereplő is,
1: hogyne?
2: De mind a két félnek az az érdeke, hogy egy kicsi nyugalom legyen. Iránnak azért, mert rendkívül nagy bajban vannak gazdaságilag, és ebben nagyon nagy szerepet játszik az, hogy az amerikaiak nem engedik az iráni olajexportot. Hogyha erre Iránnak van lehetősége, az egy kis pénzügyi mozgásteret biztosít neki. Az amerikaiaknak is érdekük, hogy itt most nyugalom legyen, azért, mert közelednek a félidős választások, a novemberi félidős választások. Először is a háború nem túl népszerű, másfelől, ami nagyon fontos a választásokon, amíg ugye magasabban vannak az olajárak, addig többet kell fizetniük a benzinkúton az amerikaiaknak, ami hát nyilván nem javítja a kormányon levőknek az esélyeit, tehát nekik most az az érdekük, hogy lehetőleg lejjebb menjenek az olajárak. Úgyhogy most mindenkinek ez az érdeke, de ugyanakkor az alapproblémák azok megmaradnak, tehát valamit kezdeni kell az iráni atomprogrammal, valamit kezdeni kell Iránnak a ballisztikus rakéta képességével, amivel ugye zsaroló pozícióban van az egész környéken. Tehát ezt az amerikaiak nem fogják hagyni, hogy egyszerűen csak ezek a problémák úgy elmúljanak, már úgy értem, hogy nem oldják meg, hanem majd valami lesz a jövőben. Úgyhogy előbb-utóbb vissza fognak térni majd ezekre a kérdésekre.
1: Közben itt úgy néz ki, hogy új front is alakulhat. Ugye Szaúd-Arábia egyszerre készül a szárazföldön is, illetve egy tengeri koalíció létrehozására. Mit lehet erről tudni?
2: Hát ugye a részleteket nem nagyon lehet tudni, de gyakorlatilag az történik, hogy Irán tulajdonképpen mindenkit megtámadott a környéken. És hosszú időn keresztül lehetett azt gondolni, és ez is történt tulajdonképpen, hogy az arab félszigeten levő olaj monarchiák, azok megpróbáltak egyfajta kiegyezésben élni Iránnal, megpróbálták elkerülni a konfliktusokat. De ez a háború gyakorlatilag rámutatott arra, hogy mivel Irán mindenkit megtámadott a környéken, ez a stratégia nem nagyon működik, vagy legalábbis nem működik megbízhatóan. Ezért valamit tenni kell ellene. Ugye az Egyesült Államoknak továbbra is nagyon fontos biztonsági szerepe van a Közel-Keleten, de azért arra a helyzetre is fel kell készülni, hogy mi van, hogyha az Egyesült Államok nem avatkozik be a te oldaladon, mondjuk Szaúd-Arábia oldalon, vagy mások oldalán, megpróbálnak saját megoldásokat találni, egyfelől saját fegyverkezést, másfelől saját koalícióknak a kötését, szövetségeknek a kötését. Erre ugye tulajdonképpen a pénzük megvan, mert ugye hiába volt lezárva a Hormuzi szoros, a magasabb olajárak miatt több bevételre tettek, szóval legalábbis például Szaúd-Arábia.
1: Na és mit okozhat az, hogy a Kaszpiteren, a tengeren ukrán drónnal iráni hajót lőnek? Tehát itt valami eszkalálódásról van szó, vagy mit?
2: Ugye ez egy egyszeri esemény volt, és én úgy értékelem, hogy ez egy figyelmeztetés volt inkább. Ugye itt arról van szó, hogy régóta együtt működik egymással Irán és Oroszország. Ugye például a drónok tekintetében együtt működtek. Tehát azokat a drónokat, amit most orosz gyártásban nap mint nap bevetnek, ezeknek az eredetiét az irániak tervezték meg, gyártották, leadták el az oroszoknak. Az oroszok pedig más fegyvereket szállítottak Iránnak, plusz információkat szolgáltatnak nekik. És gyakorlatilag az egyik ilyen szállítóhajót találták el ukrán drónok, ugye azonnal jött a fenyegetés, és azóta ez nem is fordult újra elő. Ugye, Ukrajnának nem igazán érdeke, hogy nyisson még egy frontot. Éppen elég nekik ugye az oroszok. Most akkor nyitnának még egy frontot, az nem biztos, hogy jól jön neki. Úgyhogy én nem gondolom, hogy itt igazán komoly eszkaláció lenne emögött, legalábbis egyelőre.
1: Na és mi a helyzet Kínával? Mert hogy a hírek szerint ilyen könnyű várról indítható rakétákkal támogatnák a háborút, tehát akkor ez, hogyha nekik van kapacitásuk, meg pénzük is, meg minden, ami kell.
2: Nyilván ugye egyfelől stratégiailag Iránnak bizonyos szempontból jó ez a háború, hiszen lefoglalja az Egyesült Államokat. Másfelől viszont nem jó, mert a közel-keleti olajnak a legnagyobb vásárlója az pont Kína. Neki ugye egyébként is hatalmas olajimportőr, tehát neki nem mindegy, hogy hol állnak az árak. Nyilván az olcsó olajban érdekelt, amíg a háború tart, addig ugye nem annyira van, de mégiscsak magasabbak az olajárak, tehát neki ez nem érdeke. Ugyanakkor persze az továbbra is érdeke, hogy megtartsa a befolyását Iránban, például fegyverszállítások formájában. Az, hogy egyébként váró indítható rakétákkal mekkora hatásukat lehet elérni. Ugye azt látjuk, hogy az amerikaiak a háborús, Amerika és Izrael a háború során majdnem totális légi uralmat sikerült elérnie Irán fölött. Azt az egy-két gépet, amit le tudtak lőni Iránban, azok alacsonyan repültek, és ilyen vállalra indítható rakétákat tudták őket lelőni, de magasabb régiókban szabadon repülhettek az Egyesült Államok és Izrael repülőgépei, tehát tulajdonképpen az iráni légtér kontrollját nem tudják
1: ezekkel a rakétákkal
2: nem lehet visszaszerezni.
1: Siklósi Péter biztonságpolitikai szakértő, a Magyar Külügyi Intézet vezető elemzője. Köszönöm a beszélgetést.
2: Köszönöm a meghívást.

0: Az OECD friss jelentése szerint, ha nem változik érdemben a magyar költségvetési politika, az államadósság a következő évtizedekben drámai mértékben emelkedhet. Felcsuti Péter közgazdász, a BAN Szövetség korábbi elnöke Zoomon szól hozzá a témához. Jó reggelt, köszönöm, hogy tudunk beszélni. Milyen reformokra lenne szükség ahhoz, hogy ezeket a drámai számokat elkerüljük?
1: Azt gondolom, hogy szinte semmi újdonság nincs abban a tekintetben, hogy mire is van szükség. Ugye itt az elmúlt években a nem kormány közeli szakemberek sokasága különböző szinteken, különböző mélységben, különböző felkészültséggel mind elmondták, hogy a magyar gazdaság, a magyar társadalom egyszerűen tévútra került. Nem egy-egy intézkedésről van szó az én véleményem szerint, meg ezeknek a megszólalóknak a többségének a véleménye szerint, hanem valójában újra kéne gondolni azt, amerre a magyar gazdaságnak, illetve a magyar társadalomnak haladnia kéne, hogy gyakorlatilag az elmúlt 16 évben, vagy szélesebb értelemben tényleg mondhatjuk azt, hogy az elmúlt 30 évben tévútra került a magyar gazdaság és a magyar társadalom. Egy csomó olyan intézkedést, egy csomó olyan rendszert vezetett be, amelyek gyakorlatilag a jövő feléléséről szólnak, nem arról szólnak, hogy hogyan lehetne hosszú távon kiegyensúlyozottan, fenntartható módon fejlődni a társadalomnak, a lakosságnak, a gazdaságnak, a különböző társadalmi csoportoknak, hanem valójában arról szólt a történet, hogy a mindenkori politikai igények, a mindenkori politikai célszerűségeknek hogyan lehet alárendelni a gazdaság és a társadalom hosszú távú érdekeit. Ha ezen nem változtatunk, azt gondolom, ezt mondja ez az elemzés, és még sok más elemzés, ha ezt az attitűdöt, ezt a hozzáállást ezekhez a kérdésekhez a társadalom, és főleg a társadalom elitje, és ezzel nem csak a szűk értelembe vett politikusokat, vagy a politikai elitet értem, hanem a széles értelemben vett értelmiségi elitet, tehát ha a társadalom elitje nem hajlandó ezen változtatni, akkor következhetnek be azok a nagyon kellemetlen folyamatok, amiről az OECD-nek az elemzése beszél. Még akkor is, hogyha azt gondoljuk, nyilván nem ok nélkül, hogy az ilyen 2070-ig, tehát hogy a több évtizedes előrejelzéseknek önmagukban van egy hatalmas bizonytalansági tényezője, hiszen ezek a modellek bizonyos feltételezésekben indulnak ki, de abban nincs különösebb vita, most független attól, hogy 2070-ről beszélünk-e, vagy 2050-ről, abban nincs különösebb vita, hogy ezek a folyamatok, amelyek a magyar gazdaságot és a magyar társadalmat most már lassan két évtizede meghatározzák, ezek a folyamatok rossz folyamatok, ezek tévútra viszik a gazdaságot és a társadalmat is.
0: Mekkora az új kormány mozgástere? Bevállalhatják, hogy akár politikai, nem tudom, szavazatvesztés árán is, de elkezdik forgatni ezt a hatalmas hajót, és változtatnak?
1: Hát én azt gondolom, hogy nem is nagyon van más lehetőség, nem is nagyon kínálkozik más lehetőség, mert azt azért a jelenlegi kormány pontosan érzékeli, hogy ez egy fenntarthatatlan fejlődés. A kérdés hát nem is az, hogy lesz-e változtatás, mert egészen biztosan lesz, hát hiszen látjuk, hogy a kormánynak nagyon komoly ígéretei vannak alapvető társadalmi és gazdasági infrastruktúrális téren, itt gondolok az oktatásra, az egészségügyre, az adózásra, a nyugdíjrendszerre és sok mindenre. Tehát itt azért komoly ígéretek és komoly ambíciók fogalmazódtak meg a jelenlegi kormány részéről, de az egy nagyon nagy kérdés, és hát ez a politikának ebben áll a rákfenéje, úgy tetszik, hogy a politikusoknak muszáj érzékelniük, hogy mekkora társadalmi ellenállással kell számolniuk népszerűtlen intézkedések, mert hát szükségképpen ezeknek az intézkedéseknek a többsége népszerűtlen. Tehát, hogy népszerűtlen intézkedések meghozatala milyen társadalmi ellenállásba ütközik, mekkora a politika hitele, hogy meggyőzze a társadalmat, a legnagyobb társadalmi csoportokat arról, hogy érdemes ezeket a látszólag, vagy rövid távon mindenképpen kedvezőtlen intézkedéseket meghozni. Ha van ilyen hitele, és van bátorsága a politikának, és még egyszer mondom, nem csak a politikának, hanem a széles értelemben vett elitnek, akkor azt gondolom, hogy képes lesz a 4-8 éves cikluson túltekinteni, mert erről szól ez a történet. Ha van ilyen bátorság, és a társadalomban van valamekkora, hát hogy is mondjam, fogadókészség arra, hogy bizonyos szent teheneket itt évtizedeken keresztül, hogy mondjam, hozzáférhetetlennek vagy érinthetetleneknek gondoltunk. Hát például gondolok a rezsicsökkentésre, gondolok a személyi jövedelemadó jelenlegi helyzetére, gondolok arra a rengeteg egyedi intézkedésre, a nyugdíjrendszer terén, a vállalati adóztatás terén is. Hát nem is tudom, gyakorlatilag szinte véget érhetetlenül lehet sorolni azokat az intézkedéseket, nagy fontosakat és kevésbé fontosakat, amelyek mind akadályozzák, hogy a társadalom és a gazdaság normális útra terelődjön. De ezek mindegyike olyan, amit a társadalom nagy többsége adottnak és jónak gondol. Ezért nem kis feladat és nem kis politikai bátorság, vagy ha nem kis bátorság a politika részéről, hogy valahogyan szembe kell menni ezekkel a várakozásokkal, vagy el kell tudni magyarázni a nagy társadalmi csoportoknak, hogy ez valójában az ország közép és hosszú távú érdeke, és hát ez még előttünk áll, nem látjuk még ebben a pillanatban, hogy mire lehet számítani, de az, hogy ez nem könnyű feladat, az látszik abból, hogy a kormány például a benzinár sapkával, vagy a kiskereskedelmi áréssel, vagy egyebekkel, amelyekről pontosan tudni lehet, hogy fenntarthatatlan intézkedések, de még ma is van kiskereskedelmi árés, korlátozás, ami pedig csak egy viszonylag jelentéktelen tényező. Tehát az, hogy a kormány a következő években milyen mértékben lesz képes hozzányúlni ezekhez a szent tehenekhez, hát azért ez még előttünk áll.
0: De biztos, hogy fogunk még róla beszélgetni. Felcsuti Péter közgazdász, a Bankszövetség korábbi elnöke. Köszönöm a beszélgetést.
1: Én is köszönöm szépen.

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tetőzik a hőség, olcsóbb lett az üzemanyag. Az új eplényi hegyi biciklipályát ingyenesen lehet kipróbálni ma és holnap. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. Átfogó energiafejlesztési tervet fogadott el a kormány, összesen 868 milliárdos energetikai fejlesztéseket hajtanak végre. Uniós forrásból egyebek között szélerőműveket telepítenek, valamint fejleszték az energiatároló kapacitásokat, hálózatbővítést hajtanak végre, valamint geotermikus energiaberuházásokat indítanak. Olcsóbb lett az üzemanyag, a 95-ös benzinára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Leállította a MÁV zuglói fakivágásait a közlekedési miniszter, miután több lakossági bejelentés is érkezett a mexikói útmenti töltésen végzett munkáról. A vasúttársaság felül fogja vizsgálni a teljes zöld felület kezelési gyakorlatát. Vitézi Dávid bejelentette, hogy hamarosan főtájépítész felel majd a vasutat övező zöld felületek fenntartható kezeléséért. A hazai jazz élet meghatározó szereplői, valamint nemzetközi előadók is színpadra lépnek a ma kezdődő debreceni bor és jazz napokon. Az ország egyik legnagyobb jazz fesztiválján több mint 40 zenekar szórakoztatja a közönséget. A résztvevők emellett 50 hazai borászat kínálatát ismerhetik meg. A szőlőfajták közül ezúttal a kékfrankos kerül a középpontba. A szervezők idén több energiatakarékos megoldással és ingyenes ivóvízosztással készülnek a hőség miatt. Ma és holnap ingyenesen lehet kipróbálni az új eplényi hegyi bicikli pályát. A 2400 méter hosszú, hullámokkal és kanyarokkal teli létesítményt kezdők és gyerekek is használhatják. Külön ösvényt alakítottak ki a kutyával érkezőknek. A Hiroshima elleni atomtámadás pusztítására emlékeznek ma világszerte. Az amerikaiak 81 évvel ezelőtt, a II. Világháború végén dobtak atombombát a japán városra. A robbanás körzetében 1,2 kilométer sugarú körben minden a földdel vált egyenlővé. A légicsapás közvetlenül mintegy 140 ezer ember halálát okozta, de a sugárfertőzés még évtizedekig szedte áldozatait. A támadás évfordulója egyben a nukleáris fegyverek betiltására folyó küzdelem világnapja is. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek komoly felhők. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
2: A fővárosban egy műszaki hibás jármű foglalja el az Üllői úton kifelé a Nagyvárad tér előtte az egyenesen haladó belső sávot. Az Erzsébet hídon Pestre a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell láthajtani felújítás miatt. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrsvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trollibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik, és megáll a 914-es éjszakai járat Asztória megállójában. Baleset történt a Dózsa-György úton, a Kassák-Lajos útnál sávlezárásra kell készülni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható.
1: Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca.
2: A Sziget Fesztivál 2026-ban rengeteg újdonsággal készül, tematikus negyedek, aztán a nézők még inkább bevonása az élménybe, amit nem is tudok, hogy hogyan lehet jobban bevonni a nézőket az élménybe, mint egy-egy koncert, tánc vagy cirkuszi előadása. De itt van velünk Jenna Jalonen, a Sziget művészeti és élményprogram vezetője, aki elárulja nekünk a részleteket, hogy mégis miről szól a művészetek kertje, vagy ez az új society mozgalom, ami a fiatalok mentális egészségét is karbantartja, vagy figyeli, szóval nagyon-nagyon sok izgalom, a nulladik napról nem is beszélve. Jó reggelt, örülök, hogy itt vagy nálunk. Na, mik a Sziget Fesztivál 2026-os évének legnagyobb újdonságai?
3: Ma tavaly elindultunk ezzel a district koncepcióval, amilyen különböző kerületekre osztottunk fel az egész Sziget területét, és kicsit olyan, mint a Budapest, hogy vannak különböző kerületek, és érezhető, hogy amikor egyik utcára lépsz a másikra, vagy átlépsz egy kerületet, akkor valami más várja meg a látogatottokat. És idén is ezt itt tovább vittünk. Ezt hiszem, hogy kb. 10-11 különböző kerület van, vagy district van a Szigeten, akár így a művészetnek a saját districtje, vagy a Wonderland, ami egy a önkifejezés, meg művészeti, és az LMBTQ-snak a Magic Mirror-nak a saját kertje, lehetne mondani, vagy a Delta District, ami a elektronikus zenének a három színpadjának a ilyen háromszöge. És ezeket a districtekben is nem csak így a programelemekben, hogy mi fajta helyszínek vannak egy-egy helyen, hanem abban is, hogy például hogy néz ki, milyen dekorációs elemek vannak, vagy akar az abban is, hogy milyen szolgáltatások találhatóak, és hogy különböznek ezek egymástól.
2: Művészetek kertje. Nagyon izgalmasan hangzik. Milyen művészeti ágakat fog össze ez a kert?
3: Így franciásan fogalmaztunk ide, hogy Jardin des Arts, és ott több ilyen színpadi felújításunk is van. Itt nagyba vágtunk, és elszabadultunk idén a megszokott nagy cirkuszi sátortól, és most egy nagy, több mint 1500 fős vagy nézőknek kínált amfiteátrumot építünk, a Le Grand Theater, ahol minden este három produkció várja a nézőket. Ezek nagyszabású produkciók, mint tánc és cirkusz, és ennek az ötvözete is, mert ez is ilyen fontos volt nekünk a program építészetben, hogy nem csak és kizárólag ilyen tiszta műfajokban tartunk magunkat, hanem megnézzünk azt, hogy hogyan találkoznak ezek a különböző műfajok például. Uh-huh. Vagy másik nagyon izgalmas helyszínünk Le Dome, ami egy ilyen kupola szerkezet, amin belül napközben ez egy színházi black box-ként működik, különböző tánc és színházi előadásokkal, aminek inkább azokat a produkciókat válogattunk oda, amik vagy intimebb terept kínálnak, vagy olyan színpadtechnikai, vagy olyan fénytechnikai igényük van, amit napközben nem tudunk megoldani egy szabadtéri színpadon. Éjszakákra ez pedig átalakul egy ilyen audiovizuális immerzív kiállított térre. Oda bevitettünk egy ilyen 360 fokos LED falat, egy ilyen kvázi ilyen gyűrűt, amiben egy különböző vizuálok jelennek meg minden este, és különböző hangfürdésekkel lehetne mondani.
2: Mennyire vevők az emberek ezekre a művészeti előadásokra? Ugye sokan azt gondolják talán a mi nézőink közül is, hogy Sziget Fesztivál, odállunk a színpad elé, meghallgatjuk a koncertet, a Duna átviszi Pestre is, és nagyon hangos, és ezt a hetet ki kell bírni, de hogy itt közben tényleg olyan fantasztikus, világszínvonalú színházi és cirkuszművészeti produkciók vannak, amivel adott esetben máshol nem is lehet találkozni, mert ide készülnek a Szigetre.
3: Pontosan, és szerintem egyre jobban vevők egyébként erre így a nézők. És meg lehet tapasztalni azt, hogy oké, hogy elmegy egy fesztiválozó egy koncertre, de mivel annyi program van, mivel annyi olyan művészetbe, vagy egy cirkusz artistába, vagy egy golyalábasba, vagy egy valamilyen óriás sárkányba lehet bukkani a Sziget feletén. Ez így nagyon becuppantja így az embereket. És többször is tapasztaltam azt, vagy megfigyeltem, hogy lehet, hogy megkéri egy valaki egy sört a kocsmában, aztán leül az árnyékban, ami pont ott van egy előadóművészeti színpad, de végignézi egy előadást, aztán egy teljesen ilyen önkívüli állapotban felállóna, hogy úristen, hol van még több ilyen program például.
2: És hogyan tervezitek jobban bevonni a nézőket, tehát hogy akár ők is részesévé válhatnak az előadásnak, vagy egy-egy koncertnek? Hogy képzeljük ezt el?
3: Igen, nagyon-nagyon sok workshopunk van például, az, hogy különböző foglalkozások, ez egy ilyen alappillér például arra, hogy ott lehet nem csak megnézni valamit, hanem csinálni is. Vannak kisebb produkciók, amik milyen élményprogramoknak nevezünk, vagy experience acteknek például, hogy pont a nézőknek és a művésznek a találkozása is nagyon fontos elem, vagy valami olyan intimebb környezetbe például van létrehozva egy olyan tér, vagy olyan produkció, amiben akár egy-egy ember tudja például úgy kapcsolódni művészethez, vagy önmagunkhoz, amire így nem számít például. Az is fontos, meg ez is ilyen tök érdekes, hogy egyre több olyan például a színházi produkció is már eleve úgy készítenek a produkciókat, ahol eltűnik ez a negyedik fal így a közönség és az előadó között. És ez abszolút ennek a természetességének, meg az élő előadásnak a kulcsfontossága, hogy hogyan tudnak áramlani ezek az energiák, meg ezek a gondolatok, és így a néző abszolút részé válik ilyen produkció szinten.
2: Hogyha csak a művészeti kerületet vagy kertet nézzük, ugye rengeteg nemzetközi előadó érkezik hozzátok, de vannak nagy magyar visszatérők is, ilyen például Vági Bencéjék féle Circle, aki 2012-ben már nálatok bemutatkozott, és most valami egészen izgalmas újdonsággal készül.
3: Igen, a Recirkel egy nagyon izgalmas kollaborációnk indult idén, megkerestünk őket, és az a gondolat, hogy mi lenne, hogyha ők Szigetre készítenének egy új produkciót. Liberty Love Rave címen fog bemutatózni jövő hét kedden, már nagyon közel vagyunk. Egy hatalmas produkció, ahol 30 táncos és 10 artista művés van a színpadon. Ez nem csak a Recirke, hanem ez az Art Kingdom Dance Community-nek a kollaborációja, szóval egy nagy tanckárral és különböző cirkuszművészekkel vannak színpadon a produkcióban. Ma jönnek először próbálni színpadra hozzánk, szóval ez is egy ilyen fontos lépés, hogy tudunk megteremteni azokat a feltételeket, meg olyan támogatást például készülő produkciókra, hogy ne csak a Szigeten találkozunk színpadon velük, hanem az, hogy már a próba folyamatban pontosan részt vegyünk, és különböző ilyen kollaborációkat készítünk idén.
2: Nulladik nap az mindig egy ilyen ikonikus dolog, hogy mi lesz, ki lesz a nulladik napon. Idén mivel robbantjátok a Szigetet?
3: Hát visszaérkeznek ilyen nagy nevek, akik voltak Szigetnek, azért nagyon-nagyon fontos előadói, például a Morcseba, vagy a Faithless, vagy a Goran Bregovicnak az egész zenekara. Szóval ez egy ilyen nagyon-nagyon ikonikus nap lesz.
2: Hogy álltok most az előkészületekkel? Néhány kulisszatitkot árulj el.
3: Az, hogy rengeteg minden már felépült, pont tegnap mentem kicsit körbe.
2: Hány kulisszatitkot árulj el?
3: Az, hogy rengeteg minden már

0: hogy a hangulatot meghoztad hozzá. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszi szépen.
2: 1790. augusztus 8-án született Kölcsey Ferenc. A himnusz hivatalosan 1903 óta számít az ország törvénybe foglalt jelképének. A költőhöz kapcsolódik e heti kérdésünk. Milyen betegség miatt veszítette el fél szemét gyermekkorában? Start 1. Himlő. Start 2. Kolera. Heti nyereményünk egy két éjszakás családi pihenés Superior apartmanházban a Tengerszem üdülőpark és kemping Sárospatak felajánlásával, valamint nyereményünk egy páros belépő a Bogácsi gyógy- és strandfürdőbe fedett élmény és szauna használattal.
0: Megerősítették, hogy a Holdba csapódott egy SpaceX Falcon rakéta fokozat. Ez az űrszemét egyébként már több mint egy éve keringett a Föld és a Hold között. Át is adnám a szót annak a szakértőnek, aki sokkal többet tud a témáról, mert Szabó Olivér Norton csillagász demonstrátor, a Konkoly-Tege Miklós Csillagászati Intézettől itt van velünk a stúdióban, és segít nekünk elmagyarázni, hogy pontosan mi is csapódott a Holdba. És ez biztonságos, ugye?
3: Igen, tehát hogy a legfontosabb, hogy ez semmilyen hatással nem lesz egyébként a Földünkre, sem a Holdunkra, azon kívül, hogy egy kis krátert üt. A SpaceX egy rakétaindító vállalat, igazából így könnyedén össze lehet foglalni, ami folyamatosan privát és állami megrendeléseket is teljesít. Körülbelül másfél évvel ezelőtt két szondát indított a Hold irányába, és ilyenkor az első szakasz, az első fokozata a rakétának általában vissza szokott térni a Földre, a második fokozat az viszont egy ideig még kering általában a Föld körül. Most viszont messzebbre ment, úgyhogy a Föld-Hold rendszerben keringett már jó ideje ez a rakéta, és hát egy kicsikét elsodródott, úgyhogy még ül áttalálta a Holdat.
0: Ilyenkor ez szakmailag mekkora izgalom? Tehát gondolom azért ez nem egy általános dolog, hogy bármilyen űrszemetek vagy rakétaelemek csapódnak a Holdba. Mit szólnak ilyenkor a csillagászok?
3: Ez egy nagyon különleges lehetőség arra, hogy vizsgáljuk a Holdat. Annak idején szándékosan csináltunk ilyeneket. A NASA-nak volt egy küldetés a LOCROSS 2009-ben, amikor direkt nekivágtunk valamit a Holdnak, hogy megvizsgáljuk utána a felverődő port, de annak idején például az Apollo küldetéseknél a rakéták harmadik fokozatát azért vezették neki a Holdnak, hogy az ott kihelyezett szeizmikus detektorokkal holdrengéseket, mesterséges holdrengéseket vizsgáljunk. Tehát ez mindig különleges, és most is figyelték kutatók mindenhol, hold körülkeringő eszközökkel is, illetve a Földről, hogy a felverődő port lehet-e esetleg látni, és lehet-e vizsgálni.
0: Mi ebből egyébként láthatunk majd valamit? Tegnap, ahogy készültem, megnéztem a híreket, akkor még egyelőre semmilyen képi anyagot vagy ilyeneket nem lehetett róla látni. Van, ami ezt feldolgozza, vagy feldolgozta?
3: Képet egyelőre még nem közöltek, a NASA-nak földi távcsövei próbálták meg elkapni magát a becsapódást. Ez rendkívül nehéz, hiszen a világos részén a Holdnak egy apró felvillanás, tehát nagyon nehéz ezt észlelni. Egészen biztos, hogy a Hold körül keringő amerikai Lunar Reconnaissance Orbiter, illetve a koreai Daniru, az biztos, hogy fog képeket készíteni. Előtte már vannak képünk a felszínről, tehát tudjuk, hogy hova csapódott be az Einstein kráter mellé, és utána is lesznek felvételeink. Számítások szerint egy körülbelül 20 méter átmérőjű krátert vájt ez a majdnem 9000 km/órával becsapódó rakétafokozat. Amit viszont már most tudunk, és vannak eredmények, az Európai Déli Obszervatóriumnak a több mint 8 méteres távcsövével sikerült a spektroszkópiai vizsgálatokat végezni, tehát meg tudtuk állapítani, hogy a felverődött porban milyen anyagok vannak, és nátriumot, illetve lítiumot sikerült azonosítani.
0: Tehát és ez mit jelent?
3: Ez gyakorlatilag egy remek lehetőség megint csak a Hold felszínének a vizsgálatára. Pontosan miből van? Ugye nagy részét azért ismerjük, nyilván vannak kőzeteink is, akár az Apollo korszakból a Hold felszínről, de ilyenkor jóval mélyebben lévő anyagok is kikerülhetnek. Számítások azt mondják, hogy olyan 3 méteres krátert válhatott. Hát 3 méter mélyre nem ásott le még senki a Holdon, tehát ez egy ritka lehetőség arról, hogy egy picikét mélyebbről is kapjunk adatokat. Ezek voltak az első detektálások, amiket hirtelen a kutatók meg akartak mutatni, hogy itt van. Nyilvánvalóan a következő napokban, a hetekben részletesebben elemzik majd az adatokat, esetleg vízjég után keresnek majd, vagy bármilyen olyan nyersanyag, ami mondjuk a későbbi holdi küldetéseknél hasznos lehet.
0: Mikorra van kiírva ilyen holdküldetés? Mi a tervezet?
3: Most eléggé érdekesen alakulnak a holdküldetések. Úgy néz ki, hogy jövőre 2027-ben tesztelik még egyelőre a rakétákat egy földkörüli küldetéssel, és hogyha minden tervek szerint, akkor

0: minden tervek szerint megy, akkor 2028-ban lehet a modern kornak, vagy ennek az évezrednek az első emberes holdra szállása, sőt már kettőt is szeretne Amerika végrehajtani 2028-ban. Idén ember nélküli holdra szállásokból többre is lehet számítani, amik elkezdik felmérni a terepet egy későbbi holdi kutatóbázisnak. Tehát, hogy pontosan mikor száll le majd a következő ember, azt nagyon nehéz megmondani, de ebben az évtizedben valószínűleg ez megvalósul.
1: Mi lesz ezzel a rakétafokozattal, ami becsapódott? Tehát ez most kering tovább, vagy ez megsemmisült, vagy ezzel ilyenkor mi történik?
0: Ez gyakorlatilag teljesen megsemmisült. Egy szép nagy darabról van szó, tehát körülbelül 4000 tonnás, picit nagyon nagyságrend, szerkezetről van szó, ami körülbelül akkora, mint egy 10 emeletes ház, és ez gyakorlatilag ilyenkor teljesen megsemmisül. Tehát nincsen arról szó, hogy mondjuk lepattanna a holdról és folytatná az útját, a roncsokat sem fogjuk már megtalálni. Tehát ilyenkor egy kráter marad igazából a helyén. Több hasonló szerkezet is kering egyébként a Föld-hold rendszerben. Vannak olyan Apollo rakétafokozatok, amiket mai napig le szoktunk fotózni néha piszkéstetőről az obszervatóriumból. Tehát, hogy erre lehet számítani, hogy a jövőben is lesz ilyen. Illetve, hogyan egyre több és több rakéta indul majd a hold irányába is, elképzelhető, hogy megszaporodik kicsikét ezeknek a száma. Valamennyire örülnek ennek a planetológusok, hiszen ennek újabb és újabb lehetőségek lesznek akkor, hogy vizsgáljuk a hold felszínt. Ugyanakkor, ha állandó holdi bázisokban gondolkodunk, akkor nyilván óvatosnak is kell lenni, hogy ne szemeteljük tele a holdat, ne adj Isten, bár gyakorlatilag nulla az esélye, ne adj Isten, rá ne essen egy holdbázisra valami hasonlóra.
1: Na ez lett volna igen a kérdésem, hogy ezek az űrszemetek, vagy ezek a keringő dolgok, ezek mondjuk egy-egy ilyen holdra szállást, vagy egy ilyen küldetést mennyiben akadályozhatnak, hogy ezeknek mennyire kiszámítható a mozgásuk?
0: Kiszámítani jól tudjuk. Ugye most is már jó előre megjósoltuk azt, hogy olyan pályára került ez a rakétafokozat, ami végül a becsapódásához fog vezetni, tehát emiatt aggódni nem kell, inkább a föld körüli térség az, ami túl zsúfolt lehet a jövőben. Sőt, már egy picikét most is az, több tízezer műhold, aktív műhold kering jelenleg a fejünk fölött, és a 10 centiméternél nagyobb kategóriában űrszemét darabkák, műholdakról levált elemek, több mint 100 000-et katalogizált az Európai Űrügynökség, tehát eszméletlen mennyiségű eszköz kering fölöttünk, ami miatt az aktív műholdaknak időnként kitérő manővereket kell mondjuk végeznie, vagy ami nehezíti különböző pályáknak a használatát. Tehát ez inkább a föld térségében jelent problémát, nem annyira a hold környezetében.
1: Egy utolsó gyors kérdés. Van szándék vagy lehetőség ezeknek az űrszemeteknek az összegyűjtésére?
0: Igen, nagyon sok cég dolgozik azon, akár szigonnyal, akár hálóval elkapni ezeket, és utána visszavezetni a Földnek. A legfontosabb az, hogy újat ne termeljünk. Tehát ha felküldünk valamit, akkor azt tervezetten hozzuk vissza idővel.
1: Fantasztikus ez a téma, csodálatos, hogy ezzel foglalkozhatnak. Szabó Oliver Norton csillagász demonstrátor, a Konkoly-Tege Miklós Csillagászati Intézettől. Köszönöm a beszélgetést.
0: Köszönöm szépen.
2: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

az interneten, bárhol a világon, spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan, vagy otthon egy rádiókészüléken. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám korhatárra való tekintet nélkül hallgatható. Támogatott tartalom következik. Ébredjen velünk! Friss hírek, aktuális kérdések, fontos témák, napi információk. Ez a Start Plus a Spirit FM-en. A műsorvezető Stoll Luca.
1: 1790. augusztus 8-án született Kölcsey Ferenc. A himnusz hivatalosan 1903 óta számít az ország törvénybe foglalt jelképének. A költőhöz kapcsolódik e heti kérdésünk. Milyen betegség miatt veszítette el fél szemét gyermekkorában? Start 1. Himlő. Start 2. Kolera. Heti nyereményünk egy két éjszakás családi pihenés Superior apartmanházban a Tengerszem üdülőpark és kemping Sárospatak felajánlásával, valamint nyereményünk egy páros belépő a Bogácsi gyógy- és strandfürdőbe fedett élmény és szauna használattal.
2: Nehéz napokat él át Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség elnöke. Zsarolással vádolják, ráadásul a világbajnokság kereskedelmi jogainak privatizációs tervei miatt több szervezet is a leváltását követeli. Cségál András, az Index főmunkatársa a vendégünk.
3: Kedvi csókolom.
2: No, honnan indul itt az elégedetlenség Infantinoval szemben, mert hogy azért sorra-sorra lehet hallani a problémákat, többen vannak már régóta, akik szeretnék, hogyha leváltásra kerülne, összejöhet?
3: Hát most már nagyon közel állnak ahhoz, ugyanis 211 tagországa van a FIFA-nak, és a legújabb számítások szerint már 90 fölött járnak, tehát azoknak az országoknak a száma, amelyek le akarják váltani. Az UEFA, vagyis az Európai Szövetség már összezárt, és egy emberként Infantino ellen van, és a CONMEBOL, ami ugye az észak-amerikai és közép-amerikai országok szövetsége úgy szintén, továbbá Jordánia is csatlakozott. Az a Jordánia, amelyik országot megemlítette a bevezetőben, ugyanis a Jordán Szövetség elnökét, egy koronaherceget, bizonyos Ali Ibn Husseint megzsarolta. Azt mondta neki Infantino, hogy nem kapják meg a VB után járó pénzt, illetve az ázsiai kupa után járó pénzt, hogyha nem rászavaz.
2: Hát ez önmagában, hogyha ez tényleg bizonyítást nyer, akkor innentől kezdve nincs miről beszélni.
3: Így van, de hát ugye meddig mennek vissza az előzmények? Hát minimum a világbajnokságig. Sokak szemét csípte, hogy gyakorlatilag Donald Trump-al együtt kettejük privát VB-jévé tette ezt a 48 fősre duzzasztott eseményt, és az aztán különösen kiverte a biztosítékot, hogy Trump a futball királyának nevezte Infantinót.
2: Kik azok, akik még Infantino mellett vannak?
3: Ugye az a helyzet a FIFA-ban, hogy mondjuk egy mini államnak, Montserrat, van egy ilyen nevű állam is, hogy Montserrat, annak a szavazata ugyanannyit ér, mint Anglia, Németország, vagy Franciaország, Spanyolország szavazata, és azokat a szegény törpe országokat, amelyeknek egyszerűen nincs pénzük arra, hogy finanszírozzanak egy futballszövetséget, vagy kiutazzanak egy világeseményre, azokat, ahogy pestiesen mondják, kilóra megvette Infantino, és most ezzel a projekttel, ugye, aminek FIFA Forward Enterprise a neve, amit nem is tudom, hogy hogyan lehetne magyarra lefordítani, előre, FIFA előre nevű vállalkozás, 20 millió dollárt ígér minden országnak egyszeri fizetésként, és az évi tarifát is, amennyit kapnak az országok, azt is jó alaposan megnövelni 22-24 és így tovább millió dollárra, ami egy ilyen törpe országnak hát iszonyatos nagy pénz.
2: És hát mondhatják is, akkor mi ezzel a gond? Hát mindannyian nyerünk vele.
3: Ezt így is lehet mondani. Ugyanakkor a nagy országoknak, Angliának, Németország, Franciaország, Spanyolország, ez nem számít olyan sokat ez a pénz, és a gyomruk nem veszi be azt, hogy kiárusítja a futballvilágbajnokságot, mert a Football Forward Enterprise-nak az a lényege, hogy 4,2 milliárd dollárért 20%-os részvénycsomagot adna ebben a vállalkozásban, amelyik működtetné a labdarúgó világbajnokságot. Tehát nem mondom, hogy apró pénzért, de kiárusítaná a FIFA egyetlen bevételi forrását, a VB-t, ugyanis bármilyen furcsa, és ezt sokan nem tudják, a FIFA, illetve az UEFA-nak sokkal több pénze van, mint a FIFA-nak, mert a FIFA-nak csak a futball VB a bevételi forrása, ami 4 évente van, az UEFA viszont a bajnokok ligáját működteti, amelyik folyamatosan megy, és mérkőzések százain termeli a pénzt.
2: Infantino most összehívta a válságtanácsot. Kik ennek a tanácsnak a része, és itt hogy képzeljük el, mi történik most?
3: A belső kör, az úgynevezett belső kör, ide tartozik az ügyvezető igazgató, a főtitkár, tehát ezek a korifeusok, akik közül bizony nagyon sokan ellene fordultak Infantinónak. A főtanácsadója, egy Carlos Cordeiro nevű ember, az le is mondott múlt pénteken, és például Arsène Wenger, a híres veterán edző, aki a FIFA fejlesztési igazgatója, ő is bizony megtámadta Infantinót, viszont ezen a Rabatban tegnap tartott válságstáb értekezleten nem tudom, hogy sikerült elérnie Infantinónak, de egy emberként kiálltak mellette, és végül is aláírtak egy támogató nyilatkozatot.
2: Mit jelent ez akkor a jövőre nézve? Ugye az UEFA azt mondta, hogy Európa akkor innentől kezdve nem megy a világbajnokságra. Igen. Elképzelhető, hogy ez a nyomás mégis addig fokozódik, vagy pont ezekkel az összecsipkedett emberekkel Infantino végül mégis pozíciójában maradhat?
3: Hát ott még nem tartunk, hogy Európa nem megy a VB-re, ez csak egy fenyegetés volt abban az esetben, hogyha ez a bizonyos cég, ez a Football Forward vagy FIFA Forward Enterprise megvalósul, akkor nem mennének. Na most november 19-ig le kell adni a jelentkezést a következő FIFA kongresszusra, hogy ki akar elnök jelölt lenni. Jövő márciusban lesz ugyancsak Rabatban, illetve Marokkóban a kongresszus, ahol negyedszer megválaszthatnák Infantinót. Ez mindenképpen az utolsó lesz, mert a alapszabály értelmében csak 4-szer töltheti be ezt a posztot. Most ugye megy a színfalak mögött az alkudozás, az ígérgetés, a vesztegetés, és próbálja megszilárdítani a pozícióját Infantino.
2: Utolsó gyors kérdés, ki lehet, aki szembeszáll vele, vagy aki elindul még?
3: A legvalószínűbb jelölt Nasser Al-Khelaifi, a Paris Saint-Germain katari tulajdonos elnöke.
2: És milyen esélyei vannak?
3: Szerintem nem rosszak. Pénz az van bőven.
2: Hát reméljük, hogy nem úgy használja fel, ahogy Infantino, vagy valahogy egy kicsit rendeződik itt a futball körül a helyzet. Cségán Andrásnak, az Index főmunkatársának köszönöm a beszélgetést.
3: Szívesen.
2: Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, ez volt ma reggel a Start. Most jön a Fórum, aztán hírek Benke Lucsiával. Tartsanak ma is az ATV-vel. Én köszönöm figyelmüket kollégáim nevében is. Szép napot, viszontlátásra.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Hogy rendeljek az étteremben bort? Bezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
6: Szemét.
7: Levittem.
6: Villany.
7: Befizettem.
6: Klíma.
7: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
6: Hol?
7: Kaisai.hu.
8: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
9: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
10: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
11: Tetőzik a hőség. Hétfőre és kedre rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány. Erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Lassan emelkedik Paksnál a Duna vízszintje, tájékoztatott a miniszterelnök a védelmi munkacsoport ülése után. Magyar Péter elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája továbbra is stabilan termel. Hozzátette, a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze át áramfogyasztását. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a közgazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Az ellenzéki párt közleményében utalt arra, hogy továbbra is Súlyog Tamást tekintik az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. Olcsóbb lett az üzemanyag, a 95-ös benzin ára 7, a gázolajé pedig 3 forinttal csökkent literenként. A benzin átlagára így 593, a gázolajé 661 forintra mérséklődött. Végső szakaszába jutott a Hormuzi szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozása Irán és Omán között. Az Egyesült Államok nélkül tartott egyeztetések után az iráni külügyi szóvívő közölte, hogy a közös nyilatkozat elkészült és fontos, hogy a továbbiakban se avatkozzanak be külső szereplők a folyamatba. Omán egyelőre nem erősítette meg az iráni álláspontot. Erdei házi bulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a ma kezdődő Várajai Akusztik Könnyű Zenei Fesztiválon Boldogkőváralján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Részletek a rendezvény honlapján olvashatók. Ma és holnap ingyenesen lehet kipróbálni az új Eplényi hegyi biciklipályát. A 2400 méter hosszú hullámokkal és kanyarokkal teli létesítményt kezdők és gyerekek is használhatják. Külön ösvényt alakítottak ki a kutyával érkezőknek. A hatalmas szárazság miatt országszerte erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. A legnagyobb károk a Vajdaság délkeleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén keletkeztek, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Az oltásban helikoptereket is bevetettek. Országszerte derült az ég. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
6: Voltak éppen, hogy egy művészemberrel beszélgetünk, és úgy kezdődik a dolog, hogy emlékeznek, akkor az mindig rossz. De nem feltétlenül, mert hogyha az a művészember pályát módosított menet közben, akkor tulajdonképpen ez egy érthető felvezetés. Úgyhogy én azzal kezdem, hogy emlékeznek, hogy 20 évvel ezelőtt a Megasztárban egy ország szurkolt Pál Tamásnak? Ugye vannak, akik emlékeznek, akik meg nem színpadon látják színészként, azóta is meghallják a szinkronban. Pál Tamás a vonalban. Szervusz!
12: Üdvözlöm! Szép jó napot, és üdvözlöm a hallgatókat is.
6: Szóval nem megbántás volt remélem, és nem bántó volt remélem, amit mondtam, hanem szerintem ez tényszerű, hogy az egy popstar karrierje lett, vagy lehetett volna, amiből aztán lett egy váltás, és irány a színház.
12: Ez így van, de tulajdonképpen ami vicces a dologban, hogy én azelőtt is színházi színpadon álltam, tehát gyakorlatilag bár a közönség énekesként ismert meg, mintha az lett volna egy kicsit az első pályamódosítás, úgyhogy ettől ilyen, nem is tudom, ilyen két nap körül keringő bolygónak érzem magam, egy kicsit néha ehhez vonzódom, kicsit néha ahhoz vonzódom, és hát most újra élett a zene iránti szenvedély.
6: De ez most hogy jött? Vagy mitől jött? Vagy melyik daraptól jött?
12: Nem, tulajdonképpen egyébként az elmúlt 3-4 évnek az érési folyamata kristályosodik ki most abban, hogy az év eleje óta most elkezdtem formába önteni azokat a gondolatokat, érzéseket, amik már egy ideje bennem voltak, és éppen ezért most már kicsit érettebb előadóként azt gondolom, hogy jobban meg tudom fogalmazni azt, ami engem foglalkoztat, és amit dalformájában szeretnék átadni a közönségnek.
6: Valamihez kevés a szó?
12: Hát, én azt gondolom, nem egy olyan dolog van, amihez kevés a szó, de ettől függetlenül nyilvánvalóan a dalok szövege, ami 100%-osan az enyém, amiket már eddig is megjelentettem, és amik majd meg fognak jelenni, amiket készítünk, ezek mind az én gondolataim, az én saját érzéseim megfogalmazása, amihez azért kellett idő, meg valószínűleg kellett az elmúlt 20 év is, ami most már mögöttem van azóta, hogy az ország megismert.
6: Ott a Megasztár után nehéz volt? Nehéz volt valahogy nem annak látszani, mint amit a Megasztár mutatott az emberből?
12: Az volt a nagyon érdekes, hogy akkor valóban fölmerült az a kérdés, jó, rendben, ki is vagyok én tulajdonképpen egy szál egy magam előadóként. Miről mit gondolok? Ezt hogyan tudom megfogalmazni? Milyen zenei formába szeretném ezt átadni? És akkor nekem azért jelent meg egy nagy lemezem, de az még nagyon ilyen kis kezdeti, hát hogy is mondjam, ilyen kis szinte még gyermeki lélekből, épp hogy felnőtté vált ember. Tapogatózó gondolatai voltak. Most születő daloknál már sokkal inkább konkrét élmény, konkrét kis történet, nagyon jól körül a határolható érzés és világ van ezek körül a dalok körül.
6: Ezt a hangot, ami hát egy jellegzetes, kiváló férfi hang, ez tőlem ne legyen furcsa, hogy én ezt most itt megjegyzem. Ezt azért a szinkron is elég gyorsan felfedezte. Az ember szinkron színészként tud valamit tanulni a szakmából, hogy mások hogy csinálják? Ezt meg lehet figyelni, vagy ez már az a gyors taposó, amikor igazából már szinte a filmet sem látja, csak mondja az ember?
12: Én azért ezt a elmúlt majdnem 20 évet, jó 18 évet valóban nagyon sokat szinkron stúdiókban töltöttem, és mondhatjuk azt, hogy akkor még a leges legelején, bár én is abba a korszakba csöppentem, amikor már nagyon ment a digitalizáció, már nagyon futószalag irányba indult el a dolog, azért azt mondom, hogy még volt lehetőségem arra, hogy néhány nagyon nagy színész mellett állhassak, és hát akkor az ember bizony kocsányan lógó szemmel és nagyra nyitott fülekkel lesi, szívja magába azt, amit ezek az emberek kisújból gyakorlatilag megoldanak, és hát valamit persze próbál így meg, vagy is mondjam, magára ragasztani a poron kívül is, úgyhogy nekem ez egy nagyon hasznos időszak volt. Nyilván azt hadd tegyem hozzá, egyébként a szinkronnak azért is volt egy nagyon jó, hogy is mondjam, nyeresége, hát most nagyképűnek tűnök, de az, hogy engem alkalmaztak, vagy hívtak, mert hát ott azért az éneklést is tudtam használni.
6: Rajzfilmek?
12: Igen, hát nagyon sok rajzfilm, betétdal, amit föl kellett énekelni. De voltak még élő szereplős filmek is, ahol azért mondjuk a Walt Disney megkövetelte, hogy akár élőszereplős filmben is kelljen énekelni. Úgyhogy azért az éneklés nem állt távol tőlem. Lehet, hogy a közönség nagyon sokszor hallott is, csak esetleg nem tudta, hogy én vagyok az, akit éppen hall énekelni.
6: Közhírét étetik, tessék, itt a lehetőség.
12: De hát most íme meg lehet tudni. Úgyhogy most egy kicsit vissza, úgymond a reflektorfénybe azáltal, hogy ne csak a hang, hanem a hozzá párosuló arc is felismerhető legyen.
6: Én színpadról a Veresegy Színházzal tudtam összekapcsolni. Az a kapcsolat, az létezik még?
12: Az már nem létezik. Most már a Karinti Színházban játszom. Mondjuk most jelenleg egy darabban, a Szent Péter esernyőjében. Tehát a színpadi rész az most picit háttérbe szorult, mármint hogy színdarabokban való
6: viszi az
12: játszás, hanem inkább most igen, mint énekes előadó.
6: Na és akkor mi történik? Tessék, most van dal, nem tudom mennyi, ezeket hogy lehet ma a közönség elé vinni igazából? Mert hogy a Megasztár hullámán ez még viszonylag könnyűnek látszott, nyilván ott azért volt menedzsment is, meg volt kiadó is, de hát ez ma azért nem olyan egyszerű.
12: Hát itt azt mondom, hogy tulajdonképpen ez most már nagyon a saját magán, az előadón múlik. Azért láttunk jó néhány példát az elmúlt években is arra, nem hasonlítom magam hozzájuk természetesen, akik teljesen saját erejükből különböző social media felületeken, videó megosztókon keresztül érték el a közönségüket. Az nagyon-nagyon fontos dolog, hogy számomra ez most nem kényszerből, hanem tényleg örömzenélésből születik. Augusztus végén már megjelent a Mozi című dal, ez volt tulajdonképpen az első fecske. Ez egy picit össze is köti a színház, a szinkron világát velem, mind szövegében, mind a videóanyagban. És most a legfrissebb megjelenés pedig a második dal, az Egyetlen, ami egy önirónikus, seveletse nélküle toxikus kapcsolat megfogalmazása. Egyáltalán nem borongós, hanem azt mondom, hogy majdnem már-már táncolhatós zenei stílusban. Úgyhogy ennek most jelent meg a videoklipje.
6: Mi meg most meghallgatjuk, Tamás. Meg fogjuk ezt hallgatni, hogy mindenki ellenőrizni tudja, hogy tud-e rá táncolni. Mondjuk, ha valaki autóban hallgat minket, akkor kalandosabb lesz, de hát hajrá.
12: És akkor hát majd dobogjon az ujjaival.
6: Tekintsük úgy, hogy újrakezdés, és sok sikert kívánok hozzá.
12: Nagyon szépen köszönöm.
6: Meg hát a színházhoz is, hogyha az még azért az a szál az megmarad. Pál Tamás, köszönöm szépen, és akkor most hallgassuk meg Pál Tamás előadásában az Egyetlen című dalt. Ennek a videoklipjéről is ejtettünk pár szót, és ezzel zárjuk a mai kultúrát, már legalábbis a hivatalos részét, mert az egészen a hírekig hallgathatnak minket, persze ennek kereteiben. Cserdi Zsolt volt a szerkesztő, Róna Jégon vagyok. Jöjjön az Egyetlen, viszont hallásra.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
1: Folytatjuk a kultúrát, és hát egy talán a kultúrában némiképp szokatlan témával, de majd mindjárt megvilágítjuk, hogy mennyire idevaló ez. Ugye a klímaváltozás lesz a mi alapvetésünk és témánk a következő percekben, és hát ezzel a kultúra, mert hogy az életünk részévé vált az ezzel való foglalatosság, az erről szóló beszélgetések, rendre foglalkozik képzőművészeti alkotások, fotósorozatok, regények, színművek, foglalkoznak azzal, hogy a klímaváltozás hogyan érint minket, és milyen társadalmi folyamatokat indít el. És hát most egy ehhez képest talán szokatlan, de ebben gyönyörűen beleilleszkedő témával, a klímaváltozás filozófiai aspektusaival fogunk foglalkozni. Egy picikét Besenyei Mónikával, az MCC Klímapolitikai Intézetének igazgatójával. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, én is szeretettel köszöntök mindenkit.
1: Rengeteg sok kihívás vár minket. A tudomány bajlódik és nagyon nehezen boldogul szintén velünk emberekkel, mert hiába mutat rá bizonyos dolgokra, mi magunk nem akarunk ennek megfelelni. És hát a politika ugyanígy kihívásokkal bajlódik, mert hogy pont azért, mert mi nem akarjuk, a politika is nagyon nehezen tudja ránk erőltetni a tudósok akaratát. És akkor itt felmerül az, hogy mit kellene nekünk tennünk, vagy hogyan lehetne bennünket meggyőzni, és milyen gondolatok lennének azok, amik hatnának ránk. És akkor jönnek az erkölcsi meg etikai kérdések. Úgyhogy én most átadom a szót önnek, igazgatóasszony, és megkérdem egyúttal, hogy a filozófia tud-e velünk valamit kezdeni?
2: Köszönöm szépen. Hát a filozófia igazából azon igyekszik, hogy minket megértsen, illetve hogy megértse, hogy miért úgy gondolkodunk, adott társadalmak hogyan működnek, hogyan látják a világot. És ilyen szempontból vizsgáljuk a klímaváltozást is, mint egy olyan jelenkori probléma, ami részben tünet, részben egy erkölcsi kérdés, részben egy világszemlélet, kötődik az adott kultúrához, hogy melyik ország, melyik népesség hogyan áll a klímaváltozás kérdéséhez, és azért is izgalmas, mert egy olyan témáról van szó, amit próbálunk a jelenben megérteni úgy, hogy jelenleg még észleljük a tüneteit, de azt a fajta súlyosságát, amit előre vetítenek a kutatók és a tudósok, nem a mindennapokban tapasztaljuk meg. Tehát úgy szoktuk ezt szemléltetni, hogy amikor ugye főzzük a békát a vízben, és egy darabig még nem érezzük. Érezzük, hogy valami probléma van, és próbálunk hozzá valamilyen módon viszonyulni, ugyan részben próbáljuk a hatást csökkenteni, ez a mondjuk úgy, hogy divatosabb, részben pedig, ami egyre inkább előre tör, és mi is szeretnénk ezt népszerűsíteni, ezt a gondolatot, hogy az alkalmazkodásra is gondolnunk kell. És akkor ezzel a hatalmas csomaggal próbálunk meg valamit kezdeni, ami összeköti a társadalmakat, összeköti a generációkat, ami szintén egy rendkívül izgalmas és nagyon sok hatással bír az aktuális személyre, vagy az aktuális kultúrára, hogy hogyan viseltetik a következő generáció iránt, hogyan viseltetünk az előző generáció iránt, vagy egyébként, amit sokszor elfelejtünk, hogy a jelen generációnak a boldogságát, boldogulását, megélhetését és a környezethez, vagy a társadalomhoz való viszonyát hogyan tudjuk értelmezni.
1: Ugye az ember sajátossága, hogy amíg konkrétan őt nem éri baj, addig hárít, addig azt gondolja, hogy ez megúszható, hogy majd mások, vagy máshol, vagy máskor. És hát éppen ezért nagyon nehéz haladnunk a klímaügyekben, mert hogy mindig van egy ennél fontosabb szempont, most utalok csak Donald Trump politikai megnyilvánulásai a klímaváltozás tagadásával kapcsolatban, vagy a klímaegyezményekből való kilépés tekintetében, mert hogy más a politikai érdek. És akkor ezzel szemben meg van egy normál emberi gondolat, hogy hát mit hagyunk az utódainkra, hogy lesz ez itt?
2: Általában ez jellemző arra, hogy hogyan viszonyulunk az utódainkhoz, hogyan viszonyulunk akár a családunkhoz is. Mondja, a nálunk zajlott beszélgetésben is felmerült egy ilyen téma, hogy akinek gyerekei, unokái vannak, az valószínűleg egy picit másképp gondol a jövőre. Felelősséget érzünk közvetlenül a saját családunk iránt is. Nyilván ez nem feltétlenül szükséges, hogy valakinek családja legyen, hiszen úgy is tud az utókorra gondolni felelősen, hogyha nem a saját leszármazottairól van szó, de azt gondolom, hogy néha egy picit összekeverjük ezt a témát, mert attól, hogy a klímaváltozásra felelősen gondolunk, attól még mondjuk egy működő gazdaságba kell ezt valahogy elképzelnünk. Tehát sokszor összemossuk a klímatagadókat azokkal, akik mondjuk úgy, hogy klímaszkeptikusak, vagy azt mondják, hogy nem csak a klímaváltozás, vagy nem kell a klímaváltozást előrébb helyeznünk más érdekeknél is, ugyanis a klímaváltozást és a társadalmi változások, illetve a társadalmi érdekek körülbelül azonos súlyon érdemes kezelnünk. A kettő egymást tudja támogatni és segíteni.
1: Azt mondjuk, hogy egy erkölcsi etikai kérdés tulajdonképpen a klímaváltozással való tennivalónk, de közben meg a filozófia hogyan tud minket ebben támogatni? Milyen olyan irányokat tudhat mutatni, amik minket hétköznapi módon ezt megélő embereket előre tud vinni?
2: Nagyon érdekes álláspont, egészen sokféle megközelítése van ennek. Az egyik például azt mondja, hogy azt tudjuk szeretni, illetve arról tudunk felelősen gondolkodni, amit szeretünk. Tehát például a környezetvédelemnek lehet egy mozgatórugója az, ha felelősséget érzünk az iránt, mondjuk az otthonunk iránt, vagy a környezetünk iránt, és ebből adódik, vagy ebből következik egy olyan fajta felelős viselkedés és magatartás, ami például megnyilvánul a környezetvédelemben, vagy akár a társadalom iránt érzett felelősségben is. Ez például egy olyan filozófiai hozzáállás, ami szerintem nagyon jó iránytű lehet, és akár erkölcsi iránytű is.
1: Volt egy nyilvános vitájuk, a Klímapolitikai Intézet szervezte Földetika a klímaváltozás filozófiai dimenziói. Egy-egy ilyen vita mennyiben viszi magukat, a gondolkodókat, a tudósokat előbbre abban, hogy hogyan kellene megragadni ezt a témát?
2: A nálunk zajlott vitánál is szerintem az volt érdekes, hogy igyekeztünk olyan nem is feltétlenül különböző álláspontokon lévő tudósokat, ugyanis a filozófiának is, meg a tudománynak is az igazi művelői általában nyitottak más gondolkodókra, de minden esetre több pólust megvilágítani, és több hozzászólást, illetve több hangot meghallgatni. Azt hiszem, hogy ott viszik ezek előre, hogy tudnak olyan emberek és olyan kutatók, olyan tudósok, vagy ebben az esetben filozófusok találkozni, akik nem biztos, hogy találkoznának egymással, vagy leülnének. És ezen túlmenően pedig a közönség soraiból is nagyon aktív érdeklődést váltott ki ez a beszélgetés, tehát egy még nálunk is szokatlanul pezsgő eszmecsere zajlott le itt a kerekasztal során, és azt mondom, hogy akkor vagyunk igazán sikeresek, amikor a hallgatóságot is be tudjuk vonni. Ugye kutatók is, akik kinülnek a pódiumon, picit hozzá vannak szokva ahhoz, hogy beszélgessenek és reflektáljanak egymásra, esetleg provokálják egymást, de akkor, amikor már a hallgatóság is aktívan bekapcsolódik, én azt gondolom, hogy ez a részünkről az igazán siker.
1: Én azzal vezettem fel, hogy amikor egy társadalmi probléma megjelenik, persze a kultúra világa is reagál rá, és egyre több olyan alkotás születik, amelyik konkrétan ezzel foglalkozik. Most a mi esetünkben ugye a klímaváltozással és annak hatásaival. A filozófia tud-e meríteni abból, ahogy a művészet fogalmaz? Vagy épp fordított a folyamat, hogy talán a művészet figyeli azt, hogy a filozófiai gondolatok merre kalandoznak egy ilyen téma kapcsán? Folyamat, hogy talán a művészet figyeli azt, hogy a filozófiai

0: izgatja, hogy ezt miért adtuk ezt a reakciót, vagy miért így reagált. És szerintem a művészetek pedig közvetítő a két nagyobb csoport között, tehát az egyének, vagy mondjuk úgy, hogy laikusok, és a filozófusok között egy nagyon jó hidat tud képezni. Tehát le tudja fordítani akár képbe, akár zenébe, akár más módon a mi nyelvünkre is, amit nem biztos, hogy értelmileg fogunk fel majd egy ilyen műalkotást, hanem valahogy hat az érzelmeinkre, és tudunk jobban viszonyulni ezekhez a helyzetekhez.
1: Köszönöm, hogy beszélt velem erről. Besenyei Mónikát, az MCC Klímapolitikai Intézetének igazgatóját faggattam egy kicsikét a klímaváltozás és a filozófia kapcsolatáról. Köszönöm szépen.
0: Nagyon szépen köszönöm én is.
1: Minden jót kívánok. És önöknek is, kedves hallgatók, ez volt már a Kultúra. Holnap jövünk újra. Ezt a mai adást Kocsis Andrea szerkesztette, Róna Jégon vagyok. Viszonthallásra.
2: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik. Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jégon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről, itt a Spirit FM-en.
3: A fővárosban erős a forgalom a Rákóczi úton befelé és a pesti alsórakparton a Szent István parktól a Lánchídig. Az Erzsébet hídon Pestre a pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni, ma várhatóan 10:30-tól 14:30-ig daruzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Honvéd utcát, a Szabadság tér és a Bátori utca között ma 8 órától 21 óráig, illetve a Szabadság teret az Aulik utca és a Honvéd utca között 16 órától 21 óráig filmforgatás miatt. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki. Ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
2: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jégon.
1: Könyvekkel indítjuk a műsor további részét, méghozzá a Libri Marketing és Kommunikációs Igazgatójával, Ludvig Orsolyával. Szervusz, Orsi!
4: Szia!
1: Annyi mindenről beszéltünk már, gyerekkönyvekről is különben. Nem először esik ez szóba, vagy kerül ez szóba, viszont van nektek egy olyanotok, hogy Libri Mini. Kit köszönhetünk az ő személyében?
4: Libri Mini

0: egy róka, illetve a gyermekirodalmi programunknak a neve, amit képvisel ez a kis róka. Igen, 24-ben kigondoltuk azt, hogy a gyermekirodalomhoz kötődő minden tevékenységünket szeretnénk egy picit fókuszáltabbá tenni, és kis műhely munkával kieszeltük, hogy legyen akkor ennek egy ilyen külön márkája szinte, és ez lett a Libri Mini. Ennek az ernyője alatt teszünk mindent, ami a gyerekekhez szól. Mert mondjuk ennek van egy üzleti területe is, nem titok, hogy körülbelül minden harmadik könyv, amit a világon vagy Magyarországon megvesznek, az egy gyerekkönyv. Tehát, hogy nem elhanyagolható piaci szempontból sem. Amiatt pedig aztán végképp nem elhanyagolható, hogy a gyerekkönyvek határozzák meg, hogy utána annak a gyereknek, fiatalnak, felnőttnek milyen viszonya lesz a könyvekkel, az olvasással, és ugye arról meg már aztán tényleg rengeteget beszéltünk, hogy ez mennyire meghatározó az élet minden területén, mindenki jobban teljesít, hogyha ha jobban olvas, többet olvas, jobb a szövegértése, jobb a szókincse, stb. Ezt már nem akarom koptatni.
1: Hát megint. És egy kisgyerekkel ez egy családi program, egy közös élmény, mert hogy ő még egyedül nem biztos, hogy végig tud olvasni egy könyvet, de velünk együtt már lehet, hogy igen.
0: Persze, tehát ennek pszichológiai hatása van, hogy együtt olvassunk. Ez ugye az esti meséktől indul, meg a képes könyvlapozgatástól indul a könyvek megismerése és szeretete. Ez bizony itt kell kezdeni, és ebben a kötődés elképesztően fontos az, hogy esténként mondjuk van egy olyan rutinunk, hogy összebújunk, és akkor van fejből mese, vagy könyvből mese. Ez ilyen biztonságot is tud adni a gyereknek. Ha esetleg megbetegszik, akkor a mese tud neki segíteni, elterelni a figyelmét mondjuk a náthárról, vagy a bárányhimlőről, tehát azért nagyon sok mindent tud a mese, és hát bevezeti aztán az önálló olvasást is. Bár megmondom őszintén, és szerintem ezt te is meg tudod erősíteni, hogy amikor még éppen csak olvasnak a gyerekek, akkor külön kategóriákban tartják azokat a könyveket, amiket már önállóan olvasnak, meg azt, amit még azért anyával, apával kell olvasni.
1: Hát ezt én mindig onnan tudtam, hogy hozza. Tehát van az a könyv, ami ott van vele az ágyában, azt úgy nézegeti, remélem olvassa, és van az, amit hoz, hogy akkor olvasd, apa, meg olvasd, anya, és akkor azt úgy együtt. Egyébként, amit mondasz, az azért is nagyon fontos, mert szerintem az egy nagyon lényeges eleme az olvasásra, szoktatásra, meg annak, hogy aztán ez hosszú távon felnőttkorig is megmaradjon, hogy legyen egy pozitív élmény hozzá. Tehát, hogy az idegrendszerünk ezt a dolgot, ezt úgy emlékezze, hogy hát ez milyen jó.
0: Igen.
1: És hát ezt mi tudjuk megadni leginkább a gyereknek?
0: Mi tudjuk megadni neki, és mi tudjuk a példát is mutatni, tehát ezt is elmondtam már párszor, de erre mindig jó emlékeztetni magunkat, hogy az, hogy olvasunk nekik, az az első lépés, elhanyagolhatatlan, de majdnem ugyanilyen fontos, hogy lássanak minket olvasni, tehát hogy a példa is meglegyen, hogy ez bizony a szabadidős tevékenységek között egy olyan, ami mindig ott van a palettán, és szombat délután, hétköznap este, bármikor, ez igenis egy program a szülőnek is.
1: Közben megnéztem a rókátokat. Cuki, olvas, és egy könyvön ül, és annyira olvas, hogy még a mókus sem érdekli, pedig hogy elkaphatná. Úgyhogy igazi rendes könyvmoly.
0: Rendes könyvmoly, ami minink, a kis róka. Mindenféle tervünk van vele, hogy ő még mit fog csinálni, amivel további kedvet csinál a könyvekhez a gyerekeknek. De hát a Minire visszatérve, szóval ebben a programban beszélünk mindenről, ami gyermekirodalom, tehát itt a 12-14 éves korig szóló irodalmat értjük ez alatt, és van kiemelésünk, hónapkönyve, amit mindig egy kis bizottság választ ki, ebben pedagógus, drámapedagógus, pszichológus is véleményt nyilvánít. Ehhez a hónapkönyvéhez mindig készítünk egy online elérhető kis munkafüzetet, ami segít abban a szülőnek, nagyszülőnek, hogy hogyan dolgozzák fel az adott témát a gyerekkel, hogyan beszélgessenek róla. Szerintem ez egy abszolút hiánypótlás, nincs is nagyon máshol a piacon. ezt a Libri Mini honlapján minden hónapban meg lehet találni, és aztán ami óriási újdonság, imádjuk, szívünk csücske, hogy megszületett október végén az első Libri Mini könyvesbolt, egy olyan bolt, ami teljesen a gyerekeknek van dedikálva, egész máshogy néz ki, mint egy normális vagy egy átlagos Libri bolt. Itt a pénztár, egy léghajó, fagyiskocsin vannak a könyvek és a játékok, fejlesztő játékok is vannak, könyves kacatok is vannak, tehát ez egy gyerekparadicsom, és nem csak a boltról, tehát vásárlásról szól, hanem időtöltésről is, tehát itt játéksarok van, itt matatófal van, korcsoportok szerint vannak csoportosítva, illetve kihelyezve a könyvek és a mindenféle tárgyak. Szóval bátorítok mindenkit, hogy ezt az elsőt, ami reméljük, hogy a sorban az első, és hogy követik majd mások, és ezt a Kampónában lehet megtalálni. Szerintem tényleg egy ékszer doboz.
1: Mondd, minket hát kinéznek aztán... szülőket onnan? Vagy szülőbarát?
0: Ez egy nagyon szülőbarát hely, és semmi kényszerítés nincs. Nyilvánvalóan a nyafogást, hát attól nem tudjuk mentesíteni a szülőket, hogy mi tetszik meg és egyebek, de hát ezt amúgy is kell kezelni, bármilyen boltba belépünk.
1: Hát abban lehet üzletet kötni.
0: Igen, meg itt legalább nem csokiért, meg gumicukorért nyafiznak, hanem könyvekért.
1: Ez a bemegyünk és egyet választhatsz, az lehet kettő, persze, azt tudjuk mindannyian, de ott azért lehet határt húzni, megmondtam, hogy egy, és ez a kettő már legyen elég. Úgyhogy jó ez így. Nagyon jó, hogy egy ilyet csináltatok. Mennyire használják? Tudom, hogy 2 hete, 3 hete nyílt, tehát ez egy egészen friss dolog. Beleszerettek a gyerekek?
0: Nagyon. Tehát aki látja ezt a boltot, az teljesen oda van. Van, aki gyerek nélkül is bejön, egész egyszerűen csak azért, mert tényleg annyira szép a bolt, és annyira különleges, hogy tehát ezt érdemes megnézni, csak ilyen álmuló és elismerő szavakat kaptunk rá. De a Mini mást is tud még, mert itt tényleg a gyerekek és a mese van fókuszban. Hogyha kitaláltunk még egy huncutságot, mégpedig a Mese Akadémiát, erről nagyon szeretnék mesélni, mert ez egy állati izgalmas dolog. Meseolvasást tanítunk, ez az első lépése a Mese Akadémiának, mégpedig egy színművész segítségével tartunk egy mini workshopot, ez jövő péntek délután lesz, 5 órától a belvárosi Scrutonban, a Facebook oldalunkon az eseményben minden részletet meg lehet találni, hogy hogyan lehet erre jelentkezni, és Mici Mackó magyar hangja, illetve a Ho-ho-ho Horgászból a Főkukac hangja, tehát Mikó István. Az, aki meseolvasást tanít szülőknek, nagyszülőknek. Szeretnénk, hogyha ezután a 2,5 órás program után, amikor akik ott voltak, diplomát is kapnak, elmondhatják, hogy diplomás meseolvasók.
1: Ez jó.
0: Karakterépítésből, beszédtechnikából előrébb lennének, improvizációt fog tartani Mikó István. Tehát, hogy tényleg egy nagyon felkészült meseolvasó hagyná el majd a mi kis workshopunkat, aki utána este már egészen máshogy és sokkal élettel telibben és megszemélyesítve a szereplőket tud majd mesét olvasni a gyerek.
1: Mikó Istvánt is haza lehet vinni utána?
0: Hát szerintem nem, de a hangját mindenféleképpen, illetve azt az élményt, amivel ott biztos vagyok benne, hogy gazdagszik az, aki részt vesz ezen a programon.
1: Egy könyvet is ajánljunk már, vagy 2-3-at, hogyha már beszélünk mesekönyvekről, gyerekkönyvekről, akkor ne menjünk el úgy, hogy semmit nem említünk meg közülük. Itt van például a Hónap gyerekkönyve októberből, az Esti Mesék nagykönyve.
0: És hát esti mesékről beszélgettünk, úgyhogy ez milyen jó is, hogy említed. Ez egy 50 mesét tartalmazó, egyébként csodálatosan illusztrált könyv, ráadásul 50 a világ minden tájáról származó mese, Afrikából, Amerikából, Dél-Amerikából, Ausztráliából, Ázsia különböző területeiről, nyilván Európából is történeteket szedett össze a szerző, Angela McAllister, aki egyébként egy díjnyertes gyermekirodalmi szerző, és hát minden estére jut ebből egy, néha akár kettő is, mert vannak rövidebb történetek is benne, egy nagyon különleges, ami egyrészt önmagában is nagyon kedves mese, ugyanakkor, ha belegondolunk, hogy ezt a világ megismerését hogyan szolgálja, hogy már fiatalon találkozik valaki ennyire színes történetekkel, akkor azért ez még egy ilyen dimenziót hozzátesz. Arról már nem is beszélek, hogy a Libriben ugye az olvasás éve van, és megkerüljük a földet, hát itt a gyerekek is kerülhetnek velünk egy picit.
1: Az milyen jó lenne, hogyha ők annyit olvasnának, ugye?
0: Bizony, de egyébként tényleg a fiatalok között szerintem nem állunk rosszul. Itt a saját generációnkban kell még egy kis motiváció. Kutatásaink is ezt mutatják. Úgyhogy én azért remélem, hogy fognak.
1: Mi szoktunk le róla, Orsi?
0: Hát tavaly csináltunk egy reprezentatív kutatást, szerintem meséltem erről is, és az pont azt mutatta, hogy a 14-29 évesek olvasnak a legtöbbet, és pont a 40-45 plusz, az, ahol a leginkább elveszítettük az olvasókat. Nyilván leterheltségben is ez a korosztály jár talán a legrosszabbul. Csak ennek megvan az a hátulütője, hogy visszautaljak rá, hogy minket látnak-e olvasni. És pont ez a korosztály az, aki szülő vagy fiatal nagyszülő korban van, és ha minket nem látnak, hát akkor ez egy ilyen vizet prédikál, bort iszik dolog marad, hogy olvas fiam, én meg közben telúzok.
1: Igen, legalább nyugton van, amíg olvasol. Ez nem így működik. Egyébként ez nem így működik, mert fordítva inkább életszerű sajnos.
0: Igen.
1: Na, jó. Inkább mondj még egy könyvet nekünk itt a végére, hogy kicsit felviduljunk.
0: Én nagyon szeretek egy Gimesi Dóra történetet, amikor mesélkeztek a fák, ez a címe. Szerintem aki Budapestet szereti, ismeri, annak ez kedves lesz. Arról szól, hogy a Városligetben egy építkezés miatt, vagy egy korosodás miatt egy 123 éves fát ki kell vágni, és ahogy kivágják, és ott marad a fa csonkja, ezt meglátogatja Alíz és Dédi, és ahogy ezt a csonkot megérintik, az évgyűrűk időutazásra repítik őket, és gyakorlatilag a kis fa életének pillanatait, hát gyakorlatilag Budapest és a Városliget életének pillanatait elevenítik így meg, ahogy Dédi és Alíz bejárják ugyanazt a területet, de különböző korokban. Hát nagyon izgalmas és érdekes történeteket lehet ebben olvasni Budapestről. Az is érdekes, hogy Alíz ilyen formán találkozik a nagymamájával, az anyukájával és a dédiével is, amikor még ők gyerekek voltak, hogy nekik milyen volt akkor az életük. De ez egy elképesztően aranyos, és hát nagyon lehet hozzá kötődni, mert hogy itt játszódik körülöttünk.
1: Ha sokat sétálunk, akkor felismerik a gyerekek a helyszínt.
0: Igen,
1: ugye?
0: Milyen volt a föld alatti vasút, amikor még új volt, és éppen csak megnyitották. Milyen volt, amikor a gyerekek még kisdobosok és úttörők voltak. Milyen volt, amikor ugye egy bálna került a Városligetbe, és ott körül hordozták. Szóval nagyon izgalmas, és szerintem, ha nagyszülővel együtt olvassa egy gyerek, akkor ő még saját élményeket is hozzá tud fűzni, hogy ott én is voltam akkor. Szóval ez egy nagyon, nagyon szépen megírt, és rendkívül szépen illusztrált könyv, szóval megint egy olyan, ami megszólal, mondjuk úgy, úgyhogy illik a karácsonyfa alá is akár.
1: Meg a Libri mini program úgy általában is, meg a bolt, a Kampónában is, reméljük, hogy még máshol is. Orsi, köszönöm szépen!
0: Én köszönöm, és a Meseakadémiára pedig mindenkit várunk a Facebook oldalunkon. Járjanak utána, szerintem egy szuper program lesz.
1: Mit mondtál, dátum micsoda?
0: November 21 délután 5 órától lesz, a jelentkezés és minden egyéb részlet pedig, ahogy mondtam, a Libri könyvesboltok Facebook oldalán megtalálható.
1: Ez pont egy hét múlva van, úgyhogy mi időben szóltunk, le nem maradjanak Mikó Istvánról és a meset olvasás technikájáról. Ludwig Orsoly, a Libri marketing és kommunikációs igazgatója. Köszönöm szépen, szia Orsi.
0: Én köszönöm, szia.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Műsorajánló. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30-kor. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30-kor. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, öt perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tetőzik a hőség. Hétfőre és kedre rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a kormány. Erdélyi házi buli lesz Boldogkőváraján. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét két napos rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő hét kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz szerint közjogilag érvénytelen lesz a köztársasági elnök választás, ezért felesleges azt megtartani. Az ellenzéki párt közleményében utalt arra, hogy továbbra is Súlyog Tamást tekintik az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. Hétfőig várják a jelentkezéseket az Egyszülős Csillagpont Fejlesztő Központ harmadik szemeszterére, tájékoztatott az Egyszülős Központ. A program ingyenes, szakmai, terápiás és közösségi támogatást nyújt a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőknek. Az érintett családok a szervezet hivatalos oldalán nyújthatják be jelentkezésüket. Ismét halálos áldozatokat követeltek az éjszakai orosz dróntámadások Ukrajnában, Harkiv megyében 3-an meghaltak, Szumiban 12-en, Zaporizsjában pedig 2-en megsebesültek. A támadásban bevásárlóközpont, üzletek, többszintes épületek és családi házak is megrongálódtak. Közben az eddigi legerősebb ukrán dróntámadás érte a volgamenti Jaroszlávli régiót. A helyi olajfinomítóban tűz keletkezett. Végső szakaszába jutott a Hormuzi szoros új hajózási rendjéről szóló megállapodás kidolgozása Irán és Omán között. Az Egyesült Államok nélkül tartott egyeztetések után az iráni külügyi szóvivő közölte, hogy a közös nyilatkozat elkészült és fontos, hogy a továbbiakban se avatkozzanak be külső szereplők a folyamatba. Omán egyelőre nem erősítette meg az iráni álláspontot. Erdélyi házi bulival, koncertekkel, filmbemutatóval, valamint borkóstolóval, pálinka felismerő versennyel és kézműves programokkal is várják az érdeklődőket a ma kezdődő Várajai Akusztik Könnyűzenei Fesztiválon Boldogkőváraján. Az előadók koncertjei kifejezetten a helyszín hangulatához igazodnak. Részletek a rendezvény honlapján olvashatók. A hatalmas szárazság miatt országszerte erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. A legnagyobb károk a Vajdaság délkeleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén keletkeztek, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Az oltásban helikoptereket is bevetettek. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők, csak elszórtan alakulhatnak ki záporok. Napközben 36-42, késő este 25-32 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Korábbi műsorunk ismétlését hallhatják. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
2: A gazdasági magazint a Több-kevesebb című műsort hallják itt a Spirit FM-en. Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, Rónai Egon vagyok, és a mai műsort Hazafi Dávid szerkeszti. Rengeteget beszélünk a vagyon visszaszerzésről, annyira sokat, hogy ennek egy hivatala is lett, a Magyar Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyon Visszaszerzési Hivatal. És beszélünk a vagyonadóról is, amit be akarnak vezetni, és amely 2027-től lesz majd a magyar adórendszer része. Hát ha minden úgy lesz, és hogyha a parlament is úgy gondolja, de miért gondolná másképp. Karagics Istvánhoz fordulok, a Blocsánc Kapitál ügyvezetőjéhez, aki itt is van a vonalban, hogy értelmezzük ezt a két dolgot, mert ezek egymás mellett lesznek. Mondhatjuk, hogy egymást egészítik ki, de nem váltják ki egymást. Jó napot kívánok!
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és önt is. Hát fogós a kérdés, mert igazából a két témakörnek nem sok közös metszete van, bár elsőre hasonlóan hangzik, és hogyha itt gazdasági szakemberként nekünk is még azért szoknunk el ezt a hosszas nevet, ezt a Magyar Nemzeti Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatalt, de ugye elindult a közbeszédben egy olyan téves keveredés, ami összemossa a kettőt. És tehát a vagyonadónak célja ugye lehet a nagyobb közteherviselés, sőt a vagyon visszaszerzés célja meg a jogolásán megszerzett vagyon feltárása és visszaszerzése, viszont azt amellett így megpróbálunk a lehető leghatározottabban kiállni, hogy a kettőt nem szabad összekeverni. Nem csak szakmai hiba ez, hanem mondjuk jogbiztonságba vetett bizalmat is romboló dolog. Sőt, ha onnan tekintjük, hogy a múlt jogellenességének a kezelése, meg a jogszerűen megszerzett vagyon nagyobb közteherviselése, az szerintem egészen biztosan mindenki egyetért, hogy el kell, hogy határolódjon egymástól. És ugye ez nem csak fogalmi kérdés, hanem jogi, erkölcsi aspektusában is.
2: Tehát nyilván, persze, de ugyanakkor az is érthető, hogy a közbeszédben, ha megállunk az utcasarkon egy ismerőssel beszélgetni ezekről a dolgokról, akkor ezek simán összeérnek, mert majd legalább jól megadóztatják őket, meg majd jól visszaszerezzük tőlük a pénzt. Abszolút. És akkor itt van egy közös halmaz, hogy kikre gondol ilyenkor az ember. Az elmúlt 16 év furcsa módon hirtelen és nagyon nehezen megmagyarázhatóan meggazdagodott embereire.
3: Igen, hát ugye itt ez a kulcs szerintem, azt nagyon jól fogalmazták, hogy az elmúlt 16 év nagyon gyorsan meggazdagodott és hirtelen, sőt ezt a 16 évet is inkább két részre bontanám, egy 6-7 éves és egy 8-9 éves periódusra, és az utóbbi 8-9 éves periódus az, ami igazán kinyitotta ezt az olót, még a vagyonosok között is, és nagyon élesen megkülönböztetődött két olyan réteg. Egyébként ez a réteg, amire ez a társadalmi feszültség és ez a társadalmi igazságtétel igény elsősorban vetül, ez összesen az én becslésem szerint ez nincs több néhány ezer főnél. Viszont az a halmaz, akit a vagyonadó érinteni fog, egyébként az is meglepően kicsi, mert a legfelső vagyoncentilis, ami ugye 40 ezer háztartást jelent, annak is csak a kétharmadát érinteni ez a 1 milliárd forint fölötti határral ez a vagyonadó. Ugye a nemzetközi gyakorlat szerint az elsődleges lakóingatlan az nincs benne ebbe a számítási alapba, de akárhogy is vesszük, ez mondjuk 25 ezer háztartás, de ennek a 25 ezer háztartásnak a nagy része az olyan organikusan a piacon 20-30 éve dolgozó vállalkozó, akik egy telephelyen üzletéssel, a vállalkozásukkal, befektetési eszközeikkel, tehát már rengeteg formában, rengeteg módon és évtizedeken keresztül adóztak, tehát ők nem az utolsó 6-8 évnek olyan hozadékai, aki ellen valljuk be valamennyire jogosan ez a társadalmi igazságtételi igény, ez irányul.
2: Igen, hát emlékezetes az is, hogy Magyar Péter is úgy határozta meg azok körét, akiket el kell számoltatni, hogy mintegy 3000 NER kegyeltről, vagy NER-es polgárról beszélt.
3: Igen.
2: És hát ez ugyanarra mutat, amiről ön szól. Ugyanakkor persze van itt egy izgalmas része ennek a vagyonadó történetnek, méghozzá az, hogy itt volt korábban 5 milliárdos, most lett egy 1 milliárdos vélhető értékhatár. Igen, mi tartozik ebbe?
3: Hát ez egy nagyon-nagyon messzire vezető kérdéskör, erről tényleg a szószoros értelemben órákat lehetne beszélni. Mi a STEP, ami a Nemzetközi Egyesülete a Vagyonkezelők és Örökléssel Foglalkozó Szakemberek Nemzetközi Szervezetének, illetve a MOKLASZ, ami a Okleves Adószakértők Egyesülete, egy közös problématérképet például összeállítottunk, de hát ez is egy jó hosszú dokumentum, nagyon részletesen mind a történelmi, mind a magyar viszonyait ennek a kérdéskörnek megvizsgálja. Nem csak a beszámítási alap, de a, tényleg az eszközparkok, tehát olyan mélység, a kettős adóztatás, tehát, vagy 15-20 aspektusát vizsgáltuk. Tehát ez egy sokkal messzebb és mélyebbre vezető kérdéskör, de hogyha a nulla lépcsőre vissza akarok menni, akkor az OECD-nek ebben a témakörben megcsinált nemzetközi átfogó vizsgálatát tudom idézni, akik egy rövidke szóval úgy adnak tanácsot a vagyonadóban gondolkozó kormányoknak, hogy ne. Mert az a fajta konstrukció, amiben a vagyonadók fogantak annak idején, több mint 100 évvel ezelőtt, azokat a gazdaság, a társadalom, a társadalmak, az adóstruktúrák mind meghaladták. Tehát ma már egészen más konstrukciók vannak, és ez a bizonyos 1-2000 ember, vagy akkor maradjunk a miniszter, aki 3000 fős becslésnél, ők egészen biztosan különböző struktúrákon keresztül ki fogják kerülni azt, ami azt a én általam említett 20 000-es, 30 000-es vállalkozói réteget viszont vastagon fogja érinteni, azaz az én félelmem szerint ennek a bizonyos vagyonadónak, bár kommunikációs szempontból minden vagyonos vagy gazdag a terheltje lesz és érintettje lesz, de a valódi tehercipelői ennek a bizonyos vagyonadónak azoknak az inkább ez a 25-30 000 vállalkozó lesz, és nem az a 2-3 000 fő, akik ennek a fő kiváltói voltak.
2: Hát ott jön majd a vagyonvisszaszerzési hivatalról, majd nyilván egészen másfajta kérdések merülnek fel, mint a vagyonadó esetében, de amit most mondott, az egy nagyon fontos aspektusa ennek, hogy vajon a vállalkozók céges vagyona beleszámít-e ebbe az 1 milliárdos vagyonadó küszöbbe. És ez azért is izgalmas, mert egy cég értékének meghatározása azért az egy elég billegős dolog. Lehet, hogy az egyik évben 1 milliárd 100 millió, a következő évben meg csak 800 millió, mert történt valami.
3: Hát igen, és pont ezért vezet minden szakmai szervezet sokkal inkább abba az irányba, vagy próbálja a tanácsokat abba az irányba terelni a döntéshozóknál, hogy lehetőleg a profitra, a tőkejövedelmekre, az egyéb jövedelmekre vonatkozzon egy valamilyen magasabb közös teherviselés, és ne az esetleges passzív vagyonra. Hát most millió egy példát tudnék mondani, csak nem akarom tényleg húzni az adásidőt, hogy egy budai házban egy 100 négyzetméter, 150 négyzetméteres ingatlannal, plusz még egy balatoni nyaralóval rendelkező, és még egy valamilyen cégben 30 éve, 40 éve tulajdonrésszel rendelkező, ám de önmagát különösebben gazdagnak nem tekintő vállalkozó, az simán beleesett ebbe a szórásba, miközben neki nincs éves 5 millió plusz forintja arra, hogy egy jelentősen passzív vagyon után egy állandó éves vagyonadó, és ugye ezt nagyon fontos kiemelni, hogy ez nem egy egyszeri, nagyon sok országban, ahol megpróbáltak vagyonadóval operálni, Franciaországban, Angliában az elmúlt egy évtizedben, ott egyszeri díjként próbálták ezt felvetni, ahol viszont állandó, ugye Svájc, Norvégia vagy Spanyolország az, ahol ez folyamatos, tehát állandó, éves díjként jelenik meg. Ott viszont hát elképesztő társadalmi hatásai voltak, még akkor is, hogyha a Svájcban egy csomó olyan adót, három vagy négy olyan adót vált ki ez a fajta vagyonadó, amik Magyarországon létező adók, és Magyarországon már létező adók. Tehát magyarán én azt gondolom, hogy a teljes adórendszerhez hozzá kell nyúlni, hogyha egy ilyen vagyonadót be kívánnak vezetni. Ez egy sokkal nagyobb lélegzetvétel, sokkal nagyobb falat. És még egyszer mondom, hogy az egésznek a számok nyelvére egy kicsit visszatérve, tehát a mi becsléseink szerint, hogyha tényleg az elsődleges lakóingatlant nem számítjuk bele, akkor ennek nem lesz több a várható valós bevétele laborkörülmények között ennél a 25 ezer háztartásnál, mint ilyen 160-180, maximum 200 milliárd forint. Hogyha megnézzük azt, hogy hány adó tétel van, és hány adósor, és hány formája, bevétele van a költségvetésnek, akkor ez a 200 milliárd forint, ez igaz, hogy nem kevés, de még egyszer mondom, ez laborkörülmények között fennálló összeg, ennek a valós behajthatósága, ennek a töredéke lesz. Más kérdés, hogy azt is javarészt azok a vállalkozások fogják fizetni, akik sok éve, akár évtizedek óta itt adóznak.
2: És világos.
3: Mindenfajta adót, járulékot, osztalékadót, iparűzési adót mindig becsülette befizetnek, és nem offshore struktúrákban külföldön központosítják a vagyonadót.
2: Viszont akkor egy utolsó kérdésként hadd vessem azt fel, hogy a Vagyonvédelmi és Visszaszerzési Hivatal ezeknek a bevallásoknak a használatával, illetve másfajta adóbevallások és adótételek figyelemmel kísérésével eljuthat-e oda, hogy valóban fel tudja fejteni, hogy kinél mi van, és kihez hogy került?
3: Én azt gondolom, hogy a rövid válasz az az, hogy nagyon nehezen, a hosszú válasz pedig az, hogy elképesztő apparátust és elképesztő hátteret kíván meg mind a monitorozásban, mind a kockázatelemzésben, mind az apparátusi létszámban, tehát egy ilyen hivatalnak kimagaslóak lennének a költségei, egészen kiváló szakembereket kéne összegyűjteni. Egyébként nem véletlen, hogy a világban, ahol ilyen típusú együttműködés vagy teher van a vállalkozásokon vagy a vagyonosokon, ott nagyon sok helyen a kölcsönösségi alapon működik, tehát ott inkább partnerként tekint a adóhatóság, és nem ugye, inkább Latin Amerikában van ez a retorziós modell, Európában vagy az Egyesült Államokban egyfajta kölcsönösségi partneri modell működik. Magyarán, hogy leülnek és megtárgyalják azt, hogy néz ki a vállalkozásnak, vagy annak a cégcsoportnak, vagy annak a vagyon tömegnek, hogy néz ki a háttere, és hogy azt mi az az adómérték, amit fönn tud tartani, és hogyha esetleg valamilyen olyan szerencsében időszak van, hogy ön is mondta, hogy éppen abban az évben, vagy azokban az években a piac hullámzása miatt mondjuk nem tud nyereséget termelni, akkor legyen módja bemenni az adóhivatalba, és ugyanezt a viszonossági elven azt megtárgyalni, hogy ezekben az években nem fog tudni olyan adómértéket fizetni. De mondom, nagyon sokfajta modell létezik, és nem véletlen, hogy a szakemberek szinte kivétel nélkül mind a jövedelem alapú, és különösen a tőkejövedelem alapú, azt ne felejtsük el, hogy az elmúlt 16 évben hát a tőkével rendelkező és a jelentős tőkével rendelkező vállalkozók számára, vagy állampolgárok számára egy adóparadicsom volt Magyarország. Tehát amikor ezt a kérdést feszegetjük, akkor ezt mindenképpen a korrektség jegyében itt le kell szögezni.
2: Tehát lehet, hogy most visszacsap a rendszer, de ideig a rendszer kedvezményezettjei voltak, akik most érintettek lesznek.
3: Hát és nemzetközi mértékben is kimagasló módon.
2: Világos. Karagics István, köszönöm szépen, lényegre törő volt és érthető, ezért külön hálás vagyok. Köszönöm.
3: Köszönöm.
0: Korábbi műsorunk ismétlése hamarosan folytatódik.

0: Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja.
1: Este van, este

Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a

0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban a 2B és az 52-es villamos helyett Pesterzsébet Pacsirta telep és a Szent Imre Herceg utca között pótlóbusz közlekedik áramellátási hiba miatt. Baleset nehezíti a közlekedést a 13. kerületben a Népfürdő utcában a Dagály utca közelében. Erős a forgalom a Rákóczi úton befelé a Blahalúza tér előtt. Az Erzsébet hídon Pestre a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni, ma várhatóan 14 óra 30-ig daruzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Lezárták a fél útpályát a 6. kerületben az Izabella utcában, az Aradi utca és a Szondi utca között egy rövid szakaszon, mert vízvezetéket javítanak. Az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki. Ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Korábbi műsorunk ismétlése folytatódik.
0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
3: Annyit beszéltünk az elmúlt időszakban, itt ebben a műsorban is a kedves hallgatóknak arról, hogy milyen a Duna vízállása, és annyira fontos témává vált ez, mint szerintem életünkben még soha. Miközben a hajósokat eddig is izgatta ez, mert hát hiszen ebből dolgoztak, ezzel dolgoztak. Szalma Botont, a MART korábbi vezetője, most a Primsol ZRT vezérigazgatója, de a hajózással foglalkozik most is, meg hát aki hajós, az a szíve mélyén mindig hajós, igaz? Jó napot kívánok!
4: Így van, ebből a szakmából nem lehet szabadulni.
3: Hát ugye. Viszont jelek szerint szabadulni nem lehet, de hajózni sem. Most már ott tartunk, hogy az osztrákok is leállították az áruszállító hajózást. Ugye korábban a személyszállítással már eleve baj volt.
4: Igen, ezek általában úgy szoktak kezdődni, egy kicsit először limitálják a berakott mennyiséget, ugye, aztán fél terhelés, aztán negyed terhelés, aztán megáll mindenki. És ezt egy egész iparágat, és nem csak az iparágat, hanem mint az iparág kiszolgál, azokat a logisztikai láncokat töredezi szét, és elveszíti a bizalmát a piac a logisztikai láncokban, és ez egy nagy hiba. De a minden rosszban van valami jó, a Paksi atomerő bajaival, meg a Dunai vízállásokkal, meg a hajózás bajaival együtt újra felszólalt az a kérdés, amit 35 éve nem merünk taglalni, márpedig ez a folyó szabályozás és a víz visszatartás. És végre erről újra szerintem elkezd meg beszélni az összes szakmakinek az a dolg, hogy erről beszéljen.
3: Hát kénytelenek lesznek, mert ugye állandó kérdéseket is kapnak ezek a szakterületek, hogy ez hogy fordulhatott elő, hogy most mi a helyzet, meg hogy mi lesz. És hát igen?
4: Az úgy fordulhatott elő, hogy nem hallgattak a szakmára, és nem gondolták azt, hogy az interdisziplinális gondolkodás az 30 éve kéne, hogy működjön az országban, tehát ugyanis ezt nem a hajósoknak kell eldönteni most. Ehhez kellenek a tájépítészek, a hidrológusok, az építőmérnökök, a logisztikusok, a hajósok, a turizmus vendéglátással foglalkozók, és az áramtermelés, az elektromos áramtermeléssel foglalkozó szakértők. Tehát össze kell fogni az összes szakmának, és nem azt kell megvizsgálni, hogy mit kell tenni, mert azt mindenki tudja, hogy egyetlen egy lehető legjobb megoldáson is ez a vízlépcsőzés, hanem hogy az hol legyen és milyen formában. Ugyanis valahogy vissza kell tartanunk a vizet, és ez elsősorban az ivóvízkincsünk miatt kell, meg az gazdaságunk miatt kell, meg a talajvíz háztartásunk miatt kell, a felszíneti vizek miatt. A felszín alatti vizeknek a visszapótlás is évekbe telik, tehát ha holnap reggel jól elkezdünk dolgozni, akkor is évek múlva lesz ténylegesen mérhető haszna, de lesz. És az ország szempontjából ilyenkor 2-300 évbe kell gondolkozni, nem 4 évben, meg 5 évben.
3: Hát viszont a politika mindig 4-5 évben gondolkozik, ez ennek a nehézsége, hogy a szakmák is ne így gondolkozzanak, azért az minden esetre furcsa, de ki vannak tényleg.

0: Nyilván a politika megrendelésének. Az osztrákok olyan trükkökkel próbálkoznak, mint például a hajóút mellett elhelyezett megrakott, kavicssal megrakott uszályok, amelyek ugye a maguk súlyával befelé nyomják a vizet a Duna medre közepébe, ezzel gyakorlatilag hajózhatóvá téve a Dunát. De hát, hogy mondjam, ezek kisipari módszerek, ez nem oldja meg hosszú távon a problémát.
1: Voltak ilyen módszerek, csak ugye nem ennyire mozgathatók, tehát az olyan, mint hogyha mozgatható fal lenne való, meg rendes betonfal. Régen kitalálták a vízépítő mérnökök, úgy hívták, hogy sarkantyú, meg párhuzamű, biztos emlékszik rá, a Dunán itt ott lehetett látni. Megvizsgálták azt is a vitokinál a szakértők, hogy ezzel mit lehet tenni. Azzal ilyen 10-15-20 évre lehet egy kicsit jobbá tenni a kondícióit, a hajózást, de nem segít a Isten igazából a mezőgazdaságon, meg a talajvízen, meg az egyetlen, meg az energiatermelésen. Tehát karbantartást igényel, egy-egy nagyobb víznél újra kell építeni, és 15-20 évente újra kell gondolni az egészet. Ezért találták azt ki, hogy ha már elkezdték vízlépcsőzni a Dunát, már pedig elkezdték a németek és az osztrákok is, és a szlovákok is befejezték, akkor nekünk is be kell fejezni, mert ugye most mindenkinél van valamennyi víz, mi vagyunk azok, meg a szerbek, meg a románok, akik nem nyúltak a Dunához úgy, ahogy kellett volna, akik most sokkal jobban szenvednek, mint a többiek, szintén a Duna mellett. Persze most rögtön jártok, hogy mekkora esés, meg mekkora forgalom, meg ezek a mesekategóriák, mert az esést nézzük, akkor például az osztrák-német határon levő vízlépcsőnek az esése 1 méterrel, 1,5 méterrel kevesebb, mint a tervezett nagymarosi. Tehát igenis, lehet építeni ilyet, de meg kell vizsgálni, hogy hol, milyen körülmények között, és hol van a legkisebb hatásunk a természetre, mert bármit csinálunk, beavatkozunk a természetbe, építkezünk, az kárt fog okozni. Itt azt kell nézni, hogy a lehető legkevesebb kárt okozzuk.
0: Más az elbánása a Tiszával és más a Dunával. Ezt azért kérdezem, mert a Tisza kapcsán mostanában épp az ellenkezőjét halljuk, az, hogy túl van bonyolítva, túl van szabályozva, meg kéne szüntetni ezt az erős szabályozást, és hagyni, hogy amikor mondjuk árhullám van, akkor az igenis öntsön ki, és öntse el azokat a területeket, amelyek egyébként szomjazzák a vizet. A Dunánál meg pont az ellenkezőjét halljuk, a szabály. Igényét.
1: Szerintem a Tiszánál is meg kell is vizsgálni, mert a Tiszánál meg mindig az út eszembe, hogy mondták annak idején, ugye meg a zöldek ijeszgették az embereket, hogy ez egy Dunaszaurusz. Most a Tiszaszaurusz azt úgy hívják, hogy Tiszató. És mindenki a természeti csodára erre áll, a flórának, meg a faunának, meg az állatvilágának, hogy mit telepetett volna, hogy milyen szép, meg milyen jó, de most ez egy vízlépcső felvíze. Tehát óvatosabban bánnék ezzel, de azokat is meg kell kérdezni, akiknek ott vannak a földjei, ott van a lakás, ott van a faluja, vagy ott van bármi, amit az elöntenének. De lehetséges, azért mondom, itt is megint össze kell ülni a szakmának, és megnézni, mit tegyünk a Tiszával. Hozzáteszem, a Tiszán nagyon szeretnének egy csomószor hajózni, mert ezeket a speciális elemeket, amik mondjuk Tisza újvárosban kellettek volna, ezt időnként, amikor lehetett, a Tiszán vitték föl speciális uszályokon és bárkákon, mert csak azzal lehetett megoldani, hogy még egy 400 tonnás, 60 méteres szerkezet oda kerüljön, mert különben ott kellett volna helyszínen 10-szer annyi pénzért összeszerelni.
0: Van egyáltalán olyan víz Magyarországon, ami hajózható a mostani állapotában?
1: Hát, hogyha hajtogatok egy kis hajót, egy papírhajót, akkor igen, az a kádamban is. De lehetetlen, felejtsük el. A mai vízállások Budapestnél, ugye, mert itt is az emberek keverik a vízmércének a számát, amit ugye bemondanak minden nap a szakértékben, meg lehet nézni a Hidroinfon, meg a merülési lehetőségét, és a merülését egy hajónak. Budapesten 15 és 20 között van az elmúlt napokban a vízmérce állás. Ez azt jelenti, hogy 95 cm-es merüléssel lehetne hajózni. Magyarul minden hajó áll. A bárkák még tudnának menni egy pár száz tonnával, de nem lenne ki tolja. Mert a tolójónak ennél mélyebb a merülés, az önjáró hajóknak például biztosan, hogy mélyebb a merülése. De meg kellett, hogy álljanak a szállodahajók is. Gondoljon bele, hogy Ausztriából és Amerikából ideutaztak nem kevés pénzzel emberek, hogy Budapest és Passai között csodálják a Dunát, és most az M1-esen állnak sorba a buszon.
0: Hát igen, egy másik biztos... élmény. Hát hogyne.
1: Úgyhogy ez nagyon összetett. Plusz az áramtermelés, a világ legtisztább árama, ha már megépítettük. Ez egyben három híd is. Mert ugye hiányoltuk a Dunáról a hidakat. Meg mivel a legnagyobb trükk azért az volt, én emlékszem, ugyanis ez a rendszerváltó kérdés volt, az öklét rázta mindenki a Dunakörrel az élen, hogy milyen csúnya az a töltés ugye Nagymarosnál, igaz?
0: Igen,
1: és valljuk be, kevés rondább dolgot lehetett látni, mint a nagymarosi töltést. Egy dolgot azért elfelejtettek elmondani ezek a drága emberek öklüket rázva, hogy az a kerítés. Ugyanis a Dunában nem lehet műtárgyat építeni hullámpala kerítéssel, vagy egy drótfonatú kerítéssel, mert a szegény Duna az folyik. Tehát ezt a nagyon csúnyát meg kell építeni, megépítem a művet, megépítem a hidat, és elbontom. Tehát nem rondítja tovább a Dunakanyart. Hát nagyon-nagyon hosszú beszélgetéseket kíván ez, és nagyon-nagyon sok egyeztetést. Egy biztos, az Ivóis kincset, ami rajtunk 115-120 ezer köbkilométer évente átfolyik Magyarországon, annak egy részét biztosan meg kell tartanunk, be kell fognunk áramtermelésre, segítenünk el a mezőgazdaságunkat, a logisztikánkat, a turizmust, a vendéglátást, mindent, amit felsoroltam, és Gemencbe is kell majd víz az Erdélyben.
0: És ráadásul a Duna felső folyásánál kell utánpótlást. Van egy jó hír, hogy az időjárás jelentés azt mutatja, hogy ott mostanában azért csapadékosabb, záporos, zivataros idő várható, és különben is most 6 cm-rel van följebb Paksnál a Duna, mint két nappal ezelőtt volt. Tehát talán a legsúlyosabb veszély elmúlt a paksi atomerőmű környékén. De akkor Igen. Itt a következő kérdés, a vízhőfok, ugye közel 30 fokos most a Paks környékén a Duna a hőmérséklete, függetlenül az atomerőműtől.
1: Igen, de hogyha mondjuk fajsz, megépült volna a fajsz, és mondjuk egy méterrel több víz lenne most, és azt is persze leengednénk, mert az sem olyan magas, akkor az a víztömeg az nehezebben melegszik át, mint a jelenlegi víztömeg. De például a mérnököket is megmondják, lehetséges, hogy Heller forgótornyot is kell odaépíteni, mert a két Paksnak már nem elég még faj se. De majd a mérnökök ezt megmondják, mert a Heller forgó az egy világhírű hűtési technológia, de ugye a atomfizikusok azt mondják, hogy mindkettő jó, de sokkal olcsóbb az átfolyó vízrendszerű. Mit mond erre a hidrológus? Lehet, hogy nem elég a paksi víz, mert az a hidrológusok 2010-ben leírták már, hogy hé, elvtársak, vigyázni Paksnál, mert az, ami most van átlagos vízjárás, az 15-20-30 év múlva a vízszintek, meg a vízhozamok így meg így lesznek. Mára tökéletesen bejött, csak senki nem hallgatott rájuk, mert még a Vicuk épületét is felrobbantottuk, és helyette stadionál.
0: Ez így van. Mondjuk nem az épületem múlna, hanem azon, hogy a szakembereket meghallgassuk végre.
1: Hát persze, a Vicukin a világhírű szakemberei dolgoztak, kiváló mérnökök, marha jó hidrológusaink vannak, vannak tájépítészeink, vannak logisztikusaink. Hát, hogy mondjam, ezt nem a költők, írók és műfürdőtök kell, hogy eldöntsék, hiába szeretik a természetet a Dunakanyarban, sétáljanak jó nagyokat, ezt a szakmáknak kell eldönteni együttesen.
0: Szalma Botond, köszönöm szépen a rendelkezésünkre át.
1: Köszönöm, hogy hívtak, legjobbakat.

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Az Ökonomusz készítette egy összefoglalót arról, hogy mi látszik ma a világban, arról, hogy a munkaerőpiac és az AI hogy állnak egymással, mennyire befolyásolja az AI a munkaerőpiaci tendenciákat, egyáltalán látszanak-e már azok a trendek, amelyekre lehet számolni, és amelyekre mondjuk hosszú távon ebben az iparágban, a munkaerőpiacban lehet számolni. Ugye a munkaerőpiac egy azért is speciális helyzetben van, mert olyan képzettségeket, olyan területeken való jártasságot is igényel már a munkaerőtől, amely jártasságot éppen ezekben az órákban, napokban, hetekben szerzik meg. Mert hogy ez egy folyamatosan változó világ, úgyhogy szerintem ezt nehéz is vizsgálni, de legyen ez akkor egyúttal az első kérdésem is, Pásztor Szabolcs, az Ökonomusz kutatási igazgatója, az, hogy könnyű-e ma vizsgálni ezeket a hatásokat. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Hát rátapintott a lényegre, mert egy folyamatosan változó kérdéskörről, meg területről van szó. Ugye a munkaerőpiac az nem állandó, hanem dinamikus, és amit azért lehet látni az az, hogy nem teljes szakmák fognak megszűnni a mesterséges intelligencia kapcsán, hanem leginkább a munkakörökön belüli feladatok kerülnek átalakításra, átalakulásra, és hát fontos lesz, hogy a saját szakmában a szaktudást az folyamatosan felül kell vizsgálni, tanulni kell, készségeket kell majd átalakítani. Ha konkrét számokat nem is nagyon tudunk mondani, maximum becslések vannak, ezek a minták azonban már jól láthatóak.
1: Az, hogy a becslések milyen alapon születnek meg, persze az is megmutatja azt, hogy most éppen milyen tendenciákat érdemes nézni, vizsgálni. Ugye itt voltak olyan területek a munkaerőpiacon, amelyekkel kapcsolatban azt jósolták, hogy nagyon záros, nagyon pillanatokon belüli határidőn belül ezek akár meg is szűnnek. Az irodai munkák egy jelentős része, a mechanikusan ismétlődő munkák egy jelentős része, mert hát azt majd megcsinálja az AI, és így tovább, és így tovább. És vannak bonyolultabb feladatok, ahol az AI kiegészít, ahol csak segíti a munkavállalót. Nyilván ez kétfajta vizsgálati metódust is igényel.
2: Igen, ez pontosan így van, és hát a 2030 az egy zárosabb határidő, addig lehet látni, hogy összességében a technológiai, gazdasági, környezeti, demográfiai változások 170 millió új állást teremthetnek, de az is igaz, amit ön mondott, hogy a rutinszerű feladatok közül nagyon sok megszűnhet, ez mintegy 92 millió. Ha összevetjük a két számot, tehát a 170-et, illetve a 92 milliót, akkor azért mégiscsak azt láthatjuk, hogy bővülhetnek a munkakörök, így nagyjából 78 millióval, 80 millióval, és a kreatív iparágakban az a mesterséges intelligencia az még hozzá is járulhat a hatékonysághoz. Bizonyos feladatokat nagyon jól kiegészíthet, ez a kulcsmomentum alapvetően. Tehát mindenféleképpen leegyszerűsítő azt mondani, hogy a mesterséges intelligencia munkahelyet vesz el, de azt is, hogy munkahelyet teremt. Hát azt láthatjuk, hogy különböző iparágak különböző hozzáadott értékkel működnek, és mindenütt érdemes külön-külön értékelni a mesterséges intelligencia hatását.
1: Az látszik már, hogy a munkaerőpiac mennyire tud alkalmazkodni különféle területeken? Másképp kérdezve, mennyire gyorsan engedjük el az élőerőt?
2: Hát azért azt lehet mondani, hogy voltak technológiai forradalmak, újítások, ugye ki lehet itt emelni különösen a nagyipari forradalmat, azért mégiscsak azt láthattuk, hogy tömegesen nem tűntek el a munkahelyek, hanem bizonyos feladatok, azok gyorsabbakká váltak, vagy új munkahelyek születtek. Például itt a textilipart lehet kiemelni. Ugye korábban már jóval, a korábbinál már jóval gyorsabban tudunk textilipari termékeket előállítani, és megjelentek a marketingesek, akik például a márkázott, logózott pólókat ügyes marketing akciókkal tudják értékesíteni, sokszor jóval magasabb áron. Szóval itt azt lehet alapvetően kiemelni és mondani, hogy egy transformációs hatás fog bekövetkezni, és én személy szerint nem várom, de a kutatások is ebbe az irányba mutatnak, hogy itt tömegesen tűnjenek el munkahelyek, sőt, olyan munkahelyek jönnek létre, ezt már egyébként talán az unalomig is ismételjük, amelyeket most egyenlőre nem ismerünk. Sőt, már azt lehet mondani, hogy 10 évvel ezelőttihez képest is olyan munkahelyeink vannak, amelyek akkor még nem voltak.
1: Meg ráadásul az is kimondható, hogy a legmagasabb szintű számítástechnikai tudással rendelkezők újabb és újabb szakágakat vesznek birtokba, és lesznek ezáltal nagyon keresettek. Ugye, aki a mesterséges intelligenciát nagyon magas színvonalon tudja működtetni, a specialistája a fenntarthatóságnak, vagy mondjuk fintech mérnök, és mondjuk a biztonsági kihívásoknak is megfelelő szakember, nyilvánvalóan övé a jövő.
2: Igen, pont olyan területeket említett, ahol hihetetlenül nagy dinamikák várhatóak, nem csak a bérezésben, hanem önmagában véve a munkaerő igény kapcsán is. Ezek dinamikus területek maradnak nem csak idehaza, hanem egyébként más országokban is, és Magyarország kapcsán nagyjából egy olyan 1 millió munkahelyet említhetünk, amelyet majd biztosan érint a mesterséges intelligencia, és ezek a területek, tehát a fenntarthatóság, biztonsági kérdések, fintech területek, ezek között a munkahelyek között vannak, idehaza is, és az Európai Unióban is.
1: Van egy másik aspektusa az önök kutatásának is, de hát józan ész is ezt mondatja, hogy a nők inkább kitettek a mesterséges intelligencia veszélyeinek, hogyha ezt a munkahelyek tekintetében veszélynek tudjuk nézni, mert hogy ők végzik sajnálatos módon most is még a robotikus munkák egy jelentős részét.
2: Igen, illetve az adminisztratív feladatok és sokszor a rutin feladatok jelentős részét is, úgyhogy tényleg ki lehet emelni, hogy nemi viszonylatban is van különbség a mesterséges intelligencia hatása között. Azért szerintem nem kell félteni a nőket, mert ugye alkalmazkodó képesek és az újonnan megjelenő területeken is ügyesen megjelenhetnek, de azért az biztos, hogy jól látható a döntéshozók és a gazdasági és politikai döntéshozók számára is, hogy úgymond a nőkre meg a női munkahelyekre majd figyelni kell, mert itt nagyobbak lehetnek a kihívások.
1: Mennyire ad választ az elidősödő társadalmak kihívására a mesterséges intelligencia? Arra is gondolok, hogy egyre kevesebben fognak egyre több embert eltartani, és hát ez mondjuk az AI segítséget jelenthet.
2: Nagyon komoly kutatások vannak már ezen a területen, és ázsiai országok esetében figyelték meg, hogy ahol nagyon nagy ütemű az idősödés, ilyen például Japán, vagy egyébként már Kína is bizonyos esetekben, ott azért nagy a robotizációra, a kutatásra, a fejlesztésre, és önmagában véve az ipari robotokra való alkalmazási hajlandóság, és mennél ütemesebben idősödik egy társadalom, és egyébként tőkéje van kutatásra és fejlesztésre, annál nagyobb intenzitással jelennek meg ezek az új alkalmazások. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy ott, ahol nagy baj van munkaerő kapcsán, meg idősödés kapcsán, ott azért látványos ütemet vesz a bajnak a megoldása, a felszámolása digitalizációval, mesterséges intelligenciával, vagy robotizációval.
1: A társadalmi egyenlőtlenségeket általában egy adott társadalmon, egy országon belül szoktuk leginkább vizsgálni, de itt azért van egy másik aspektusa is, az országok közötti egyenlőtlenség növekedése. Egy ország, hogyha nagy hozzáférése van mondjuk az AI-hoz és a technológiai fejlesztésekhez, nyilván egész máshol fog tartani 20-30-50 év múlva, mint egy ettől leszakadó ország.
2: Hát én itt azt gondolom, hogy marad a Immanuel Wallerstein által emlegetett centrum-periféria meg félperiféria viszonyrendszer. Tehát azok az országok, amelyek tőkeerősek, versenyképesek, azok jól tudnak majd kutatni, fejleszteni, digitalizálni, mesterséges intelligenciát alkalmazni első körben, és azok az országok, amelyek jelenleg periférián, félperiférián vannak, azok majd késéssel tudják ezeket átvenni, alkalmazni, vagy esetleg sajátot fejleszteni. Úgyhogy azért nem kell majd arra számítani, hogy felborul a virágrend, és mondjuk a perifériából a mesterséges intelligencia eredményeképpen centrum lesz, úgyhogy konzerválódnak azok a struktúrák, amelyek már korábban is láthatóak voltak.
1: Nagyon köszönöm, sok mindenről beszéltünk, és még többet találnak önök, hogyha az Economus oldalára fölmennek, mert ott egy nagyon komoly kutatás alapján egy nagyon komoly összegzést lehet látni. Pásztor Szabolcs, az Economus kutatási igazgatója, köszönöm.
2: Köszönöm. Köszönöm szépen én is.
1: És köszönöm az önök figyelmét is. Ez volt ma a Gazdasági Magazin, a több-kevesebb itt a Spirit FM-en. Jövünk holnap ugyanebben az időben, számítunk a figyelmükre. Viszonthallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Tetőzik a hőség, növekedett a kereslet az albérletek iránt. A BKK hosszabb üzemidővel szállítja az utasokat szombaton. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ismét rendkívüli kétnapos parlamentülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz közleményében utalt arra, hogy továbbra is Sólyog Tamást tekintik az utolsó, legitim módon megválasztott államfőnek. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet, derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érdeklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Hétfőig várják a jelentkezéseket az egyszülős csillag.hu fejlesztőközpont harmadik szemeszterére, tájékoztatott az egyszülős központ. A program ingyenes szakmai, terápiás és közösségi támogatást nyújt a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő egyedülálló szülőknek. Az érintett családok a szervezet hivatalos oldalán nyújthatják be jelentkezésüket. Zavartalan a hazai bankszektor működése a fokozott energiatakarékosság idején is, közölte a Magyar Bank Szövetség. A pénzintézetek többféle módon is csökkentik fogyasztásukat, és arra ösztönzik ügyfeleiket is, hogy tudatosan tervezzék meg banki ügyeik rendezését, érdemes igénybe venni például a gyors és kényelmes digitális csatornákat. A munkanap áthelyezés miatt az iskolaszüneti munkanapi menetrend szerint közlekednek a fővárosi közösségi közlekedési járatai szombaton. A turisztikai és szabadidős szempontból kiemelt vonalakon ugyanakkor a megszokott hétvégi sűrűbb forgalmat biztosítja a BKK. Pénteken az éjszakai járatok és a metrók is a hétvégeken megszokott hosszabb üzemidővel szállítják az utasokat. Szudánban a háború és a klímaváltozás miatt veszélybe kerültek az afrikai ország ősi piramisai. Az UNESCO világörökségi listáján szereplő több mint 200 piramis a korunk előtt 8 és 4. század között épült. 3 éve zajlik a világ legsúlyosabb humanitárius válságát okozó polgárháború. Emiatt széthullott az állagmegóvást végző szakembergárda, a klímaváltozás pedig visszafordíthatatlan pusztítást végez az építményekben. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható, a Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 24 fokos.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
4: Jó napot kívánok, ismét szeretettel köszöntöm a Fórum minden kedves nézőjét. Az utolsó paksi turbina stabilan termel, a vízállás nem változott. Erről a miniszterelnök számolt be egy ma reggeli Facebook bejegyzésében. Molnár Áron, az NK botrányt kirobbantó színész új bizonyítékokkal állt elő tegnap este, melyekből többek között kiderül, hogy a békemenet támogatására is jutott az NK pénzéből. Ez az a bizonyos 17 milliárd forintos történet. És a harmadik, megint csak az energiakrízissel kapcsolatos javaslat, kedden is megdőlt az országos melegrekord, de lehet, hogy ma ismét meg fog dőlni. Sándorral kezdünk, jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok, szerkesztő úr! Üdvözlöm az ATV valamennyi nézőjét! Hát a paksi atomerőműhöz csak annyi hozzászólásom lenne, hogy a paksi 2-t is megtervezték, ugye?
4: Igen.
5: 12-ben írták alá Moszkvában az egyezményt, én még arra is emlékszek, és állítólag már 24-ben kellett volna termelni áramot Paks 2-nek.
4: Igen.
5: Akkor most ki a felelős, hogy nem termel áramot 24-ben?
4: Hát, vagy az oroszok, vagy az előző kormányzat. Én nem tudom, állítólag idén volt az első betonöntés, hogy ez most már visszafordíthatatlan legyen.
5: Csak erre azért akarok kitérni, mert én is nagy sportbarát vagyok, valamikor hivatalosan fociztam, hogy így mondjam, de a stadionok úgy nőttek ki, mint a bolondgombák a eső után. Igen. Arra volt pénz mindig.
4: Sok mindenre volt pénz,
5: amire nem... Gondolok.
4: Persze, kiáramlottak itt a súlyos 1000 milliárdok a kedvezményezeti körg nagyobb örömére.
5: Most a NK a miniszterről csak annyit szeretnék mondani, hogy ő váltig hangoztatja, hogy ártatlan. Csak az a helyzet, hogy amikor a pénzeket kiosztották, jobban mondva a milliárdokat, az ő aláírása szerepelt rajta. Nem az enyémé, és nem az öné.
4: Ez a kellemetlen. Ez a kellemetlen. Ön biztos nem, és szerintem én sem, sőt, ezt meggyőződéssel állíthatom. Hát igen. Nem volt jó ötlet elhinni azt, hogy ez a helyzet, mármint a Fidesz hatalmi pozíciója, ez változhatatlan helyzet. Úgy tűnik, hogy sokan elhitték, hogy itt nem lehet nagyobb gond, hiszen mi vagyunk ott mindenhol, és ha mi vagyunk ott mindenhol, akkor ha van is baj, nincsen baj.
5: Szerkesztő úr, erre mondják, hogy előre ittak a medve bőrére. Nekem nincs semmi bajom a művészettel, mert abszolút de nincs. De az, hogy a mágának a fotósa kapott 500 millió forintot, az hogy számolnak el?
4: Hát reméljük, hogy tételesen, és az utolsó fillérig visszaadják, amit törvénytelenül kaptak meg, mert felháborító a történet. Hát láthattuk Hankó Balást, amikor itt volt az Egyenes beszédben, és Róna Jegon kollégám kérdezgette. A lövése nem volt számos kifizetésnél. Tegnap alakított cég másnap 500 milliót kap, vagy egy héttel később. Arra a kérdés, hogy mi a teljesítés lényege, azt mondja, hogy hát majd meglátjuk, hát amit teljesít, hát arra kapta. Tehát annyira sok rossz választ adott abban az interjúban, én nem is értettem, ott ültem abban a stúdióban, mert következett az aktuál utána, hogy hogy vállal be egy miniszter egy ilyen interjút? Hát egy akkora lából lövés volt, hogy megdöbbent.
5: Elnézést, hogy közbeszóltunk. Fülesiről ne is beszéljünk. Vártig védte a lányát, de hogyha egyszer ő a cég tulajdonos,
4: kicsoda, bocsánat,
5: vette föl a pénzt, akkor a fásiról beszélek.
4: Ja, hát nehezen tudta kifejezni, hogy mit akar mondani. Valami olyasmit akart mondani, hogy nem a családtagjai kaptak pénzt, hanem az a cég kapott pénzt, amelyik megbízta a családtagjait, hogy csináljanak valamit.
5: Hát. Már leszokhatnának ezek a, hogy is mondjam, emberkék arról, hogy mindenkit hülyének néznek. Hogyha a lánya a cégvezető, akkor ő kapta a pénzt, nem én kaptam, és nem maga. Nem a lánya kapta a pénzt, mert ő a cégvezető. És ezt akarta letagadni, és ott volt az aláírás a papíron, amit a Róna Jelgó megmutatott neki. És akkor is Vártig hangoztatta, hogy mégse a lánya kapta a pénzt. Én nem értem ezeket az embereket. Teljesen, hogy is mondjam, hát nem realisták. Hát, hogyha valaki cégvezető, és ő kapja a pénzt, akkor ő kapja a pénzt. Ezzel nem lehet mit félre magyarázni.
4: Hát abban az országban, ahol azt el lehet magyarázni, hogy a közpénz elveszíti közpénz jellegét, amint egy alapítványba helyezi az alapító, tehát ahol ezt el lehet magyarázni, ahol azt, hogy a parlament hetente ülésezik, de ez ugyanazt jelenti, mint hogy három hetente, hiszen hetente ülésezik, csak nem egy hetente, hanem három hetente. Tehát ahol ilyen baromságokat el lehet adni, ott miért ne lehetne eladni, hogy nem, nem az ember kapta a pénzt, hanem a cég kapta a pénzt, amely cég megbízta az embert, és amely céget egyébként az ember tulajdonolja. Hát lehet próbálkozni, hát nyilván kellemetlen dolog bíróság elé állni, ha esetleg úgy alakul, de mindenki úgy védekezik, ahogy akar, tehát ezt én megértem.
5: A Magyar Péter, túl leszünk ezen a energiakrízisen, jó lesz, hogyha kicsit keményebben foglalkozik a köztolvajokkal, mert azért szavazott rá 3,4 millió ember, hogy a köztolvajok börtönbe kerüljenek, akik milliárdokat loptak el.
4: Ön elégedetlen eddig ebben a, ezen a téren az ügyek folyásával, sebességével?
5: A szerkesztő úr, természetesen.
4: Elégedetlen?
5: Orbán Viktorra is rá lehet mondani, hogy hatalommal való visszaélés. Ott van az Eliasz ügy, 47 milliárd forintot kellett Magyarországnak visszafizetni Brüsszelnek, hogy ne legyen nagyobb cirkusz. A Kotlan Farkas Fólián ügye híd a munkavilágába. Ott is eltűnt 1,6 milliárd forint. Hát és akkor még lehetne sorolni.
4: 1,6 milliárd forint.
5: Való visszaélés, igen. Akkor mi?
4: Az a helyzet, hogy ezek, amikről ön beszél, szerintem már elévültek. Hogyha jön az Európai Ügyészség, ez a szervezet, és 2021-ig tud majd visszanyúlni. Az Eliasz az jóval korábbi, a Farkas Flórián történet szintén jóval korábbi. Lehet, hogy ezek a dolgok már így nem göngyölíthetők fel, de lesznek friss ügyek, új ügyek, tehát ettől nem tartok. Másrészt az NK ügyben mégiscsak 5 börtönben vannak, és további 2 szintén volt börtönben a felelősök közül, csak kiengedték őket, tehát itt azért elég gyors a haladás, nem?
5: De azok kis halak. Szerkesztő úr, most Paksnál is kiderült, hogy néztem a híradójukat korán reggel, hogy 1 kilométerre, elnézést, a hatházi kiderítette, hogy valami 10-szeres feláron vették meg az erdőt, meg a földet.
4: Százszoros áron vették, igen.
5: Akkor hát, most,
4: jó, de most
5: nincs, tehát, nem lehet ügyködni?
4: De nyilván lehet ügyködni, csak hát annyi ügy van egyrészt, meg egy ügy sem úgy megy, hogy valaki kideríti, és akkor másnap már valaki a vádlottak padján ül, hanem nyomozás, ha van megalapozott gyanú, ha azt felgöngyölítik, de hát az is iszonyat munka tud lenni. Tanúkihallgatás, terepszemle, nem tudom én, gazdasági háttér felmérése.
5: Megindokolt bűncselekmény van, akkor előzetesbe is lehet helyezni az embert, ha jól tudom, törvényileg.
4: Hát már előzetes nincs, de le lehet tartóztatni, de hát az NK ügyben ez meg is történt, mondom, 7 esetben is. Szerintem szóval ezek hosszadalmas ügyek, ezzel érdemes megbarátkozni a lakosságnak. Vannak például Nicolas Sarkozy, a korábbi francia elnök, most került börtönbe, aztán talán kiengedték azóta, olyan ügyekért, ami 10 évvel ezelőtt történt, tehát hogy a nemzetközi gyakorlatban is látjuk, hogy hosszadalmasan még egy ügy eljut egy ilyen szakaszig.
5: Szerkesztő úr, a bűncselekmény az bűncselekmény.
4: Hát most ezzel nem cáfolja, amit mondtam, csak én azt mondom, hogy nem vannak ügyek, amelyeket kideríteni, felgöngyölíteni nagyon hosszú idő.
5: Megértem, hogy itt, hogy is mondjam, problémásak a bűnügyek, de mindenhol van felelős. Például itt van ez az aranykonyvós.
4: Na hát ez képest, hogy ez egy márciusi történet, itt már van gyanúsított Hajdú János személyében. Ez nem egy lassú haladás, tehát nem az, hogy elteltek évek, mint például az MNB alapítvány ügyében, hogy 2016 óta lehet tudni, hogy mi van, az ÁSZ is nyomoz már több mint egy éve, már a hatóságok is, és egyetlen nyom vagy gyanúsítás nem történt meg. Ehhez képest itt egy márciusi történet, az aranykonvoj, és már van gyanúsított, és nem is kis hal.
5: Az rendben van, de valaki telefonált Hajdú Jánosnak. Ezt kéne kideríteni.
4: Le van írva, hogy ki az a négy ember, akit meg kell hallgatni. Hajdú János megtörtént, sőt gyanúsított, Farkas Ölyös, a nemzetbiztonságot felügyelő államtitkár, egy NAV vezető és Orbán Viktor. Tehát ez...
5: Nézd ezt, elnézést, hogy közbeszóltam. Én szerintem Magyar Péternek kicsit keményebben kéne hozzáállni az ilyen dolgokhoz. Mert aki rá szavazott, az elszámoltatás vár. Mert 1000 milliárdok eltűntek.
4: Igen,
5: és de Magyarország lett az EU legszegényebb országa. Ahhoz képest, hogy amennyi támogatást kapott, a legszegényebb országa lett Magyarország.
4: Mindezzel együtt egy miniszterelnök nem szólhat bele az igazságszolgáltatás munkájába, nem telefonálhat oda az ügyészeknek, hogy gyerekek, most már gyanúsítsátok meg, és mondd egy nevet, mert baj lesz. Tehát ezt nem teheti meg?
5: Szerkesztő úr, de azt megteheti, hogy rátermettebb embereket válogat az ügyészség élére, akik keményen és karakteresen végigviszik a vonalat.
4: Hát most mondott
5: le a válogathatja meg, hogy ki milyen pozícióba kerüljön.
4: Most és mondott le a legfőbb ügyész.
5: Kell válogatni, akik kemények és következetesek.
4: Tehát mondom, most mondott le a legfőbb ügyész, nyilván lesz valaki új legfőbb ügyész. Ez az egyik. A másik, hogy a vagyonvédelmi és vagyonvisszaszerzési hivatal élére lehet pályázni. Ez egy még a mostani ügyészségnél is nagyobb jogosítványokkal felruházott szervezet lesz. Nyomozhat, vádat emelhet, lefoglalhat, vádképviseletre joga lesz. Tehát ide nyilván azok jelentkeznek, pályázzák meg ennek a vezetőségét, vezetését, alelnöki, elnöki posztjait, ha jól mondom a titulusokat, akik motiváltak, akik ezt a munkát akarják csinálni, akik börtönbe akarják juttatni a bűnözőket. Tehát szerintem ez kiindulásnak nem rossz.
5: Szerkesztő úr, én értem ön, de ezt a folyamatot nem akarom elhinni, hogy nem lehetne felgyorsítani.
4: Jó, hát én ebben nem vitatkozom önnel, nem tudom, hogy fel lehet-e gyorsítani. Ez a két példa, az aranykonvoj, egy márciusi történet, meg az NKA, egy fél éves történet, azt mutatja, hogy van, ahol lehet haladni, ahol nem bonyolultak az ügyek. 17 milliárd, az nem bonyolult, mert nem 1000 milliárd, meg cégháló, meg megrendelem, de nem az enyém a cég papíron, de valójában igen, de én a miniszterelnök veje vagyok, de valójában semmi közünk, mi üzletről nem beszélgetünk, tehát sokkal egyszerűbb ügy például az aranykonvoj. Megállították, lecsaptak rájuk, alaptalan volt, már van is egy gyanúsított. NK a botrány, 17 milliárd, mindenki látja, hogy necces, hiszen adják vissza sorra a pénzt, ott az aláírás, már 5 ember börtönben van, tehát hogy ezek egyszerű ügyek, itt gyorsan lehet haladni, én így rakom össze. Tehát ha ezekben az ügyekben van szándék a bűn feltárására, akkor miért ne lenne szándék a bonyolultabb ügyekben is? Vagy rosszul gondolom?
5: Szerkesztő úr, a nagy halakat sem kell kiméni, mert ők mozgatják a szálakat.
4: Ebben igaza van, de ebben, ebben a két ügyben vannak nagy halak, hát Orbán Viktornál nagyobb hal nincs. Márpedig az NK ügyben azt nyilatkozta a miniszter Hankó Balázs, hogy ő csak a kormány döntését hajtotta végre. Hát most nagyon sarkítok, akkor rátolta a felelősséget a kormányra, aminek a feje a kormányfő. Igen, az aranykombói ügyben ügyészségi papír van róla, hogy Orbán Viktor is meg kell hallgatni előbb-utóbb.
5: Hát de most nagyon jól fejezte ki magát, előbb-utóbb. De miért utóbb?
4: Nem látok bele helyen szinten.
5: Ez a utonállás, mert nem lehet másnak nevezni.
4: És júliusban már meggyanúsították a TEK főigazgatóját. Hát én nekem ez nem lassú haladás. Azóta mi történik, azt nem tudom, de valaki, akinek nagyobb rálátása van az ügyre, azt mondta, hogy kifelé látszólagos csend van, nincsenek új infók, de zajlik a munka. Hát én ezt hallottam, de hogy ez most igaz vagy nem, az megint egy tehát bizonyíthatatlan dolog. Sándor, köszönöm szépen, hogy hívott. A helyzet az, hogy lejárt az első rész, úgyhogy most jön egy reklámszünet, de aztán folytatjuk.

0: sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával, már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Pit Lane. A Network 4 motorsport podcastje már a Spirit FM-en is. Minden szerda este 7:30. A műsor, amiben minden előkerülhet, ami MotoGP, Superbike, két kerék, vagy épp négy kerék. Tarts velünk minden szerda este 7:30. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban az Erzsébet hídon Pestre a Pesti híd főnél sávlezárásra kell készülni, ma várhatóan 14 óra 30-ig daruzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszükületen kell áthajtani felújítás miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Honvéd utcát, a Szabadság tér és a Bátori utca között ma 21 óráig, illetve a Szabadság teret az Aulik utca és a Honvéd utca között 16 órától 21 óráig filmforgatás miatt. Vasárnap üzemkezdettől délig az M2-es metró helyett az Őrsvezér tere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 9-es autóbusz, illetve a 72-es trollibusz Kőbánya alsó vasútállomás és az Orci tér felé a Kiskörúton a közúton közlekedik, és megáll a 914-es éjszakai járat Asztúria megállójában. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönöm szépen a türelmet, Évával folytatjuk, kezi csókolom.
3: Jó napot kívánok, tiszteletem szerkesztő úr, Sakta Éva vagyok. Én nekem most a paksi helyzet, a paksi krízis helyzet kapcsán egy ilyen dezsavú érzésem lett. Méghozzá az, amit 4 évvel ezelőtt is éreztem, és én most arra gondolok, hogy szerintem a Fidesz sem akkor, sem most igazából nem is akarta megnyerni ezeket a választásokat. És azért gondolok erre, mert addigra már olyan pocsék helyzetben volt az ország gazdasága, hát a mostaniról meg ugye nem is beszélhetünk. Addigra megtörténtek ugye a látványos meggazdagodások, utána már csak elvétve hallottunk ilyesmiről, és ugye osztogattak a semmiből, a fontos beruházások meg elmaradtak pontosan emiatt. Ők nagyon, de nagyon jól tudták, hogy ebből előbb-utóbb bizony baj lesz. És most milyen jól jön nekik ez a sok probléma. Olyan dolgokat kérnek számon a 3 hónapja regnáló kormányon, amikre nekik 16 évük volt, hogy megvalósítsák, és tudjuk, hogy ezek nem ilyen pillanatról pillanatra történő beruházások, hanem bizony ehhez sok idő kell. Felhántorgatják azt is, hogy nem túl jó szakemberekkel dolgoznak. Hát kérem, én azért még emlékszem arra, amikor a

0: mindenhez is értő minisztertől kaptam azt az üzenetet, hogy ugyan üljek már át egy másik autóba.
1: Igen,
0: miközben kocsim sem volt, és itthon kucskoztam a meleg lakásban, és hát csak annak örülök, hogy a nagy szakértelme mellett őt azért műtétre nem kérték fel sosem.
1: Igen, most szóval Péter Sándorról beszélünk, de...
0: Így van, igen. Így van, így van. Szóval én azt gondolom, hogy a Fidesznek ez nagyon jól jött most ez a probléma. A pénz már ugye nincs, amit le tudtak volna nyúlni. Probléma viszont egyre több, amit meg kell oldani, de már nem nekik, mert ők annak idén is képtelenek voltak erre. És most hirtelen rögtön tudják a megoldásokat. Csak elfecérelték és elharácsolták a rá szánt pénzt. Most természetesen, akinek nem inge, nem veszi magára, és mivel én azért a jó oldalt is látom, tehát én nem vagyok sem elvakult tiszás, sem elvakult fideszes, sem elvakult semmilyen, azért az örömmel láttam, hogy például egy Hortai Olivér, akit egyébként egy igen jó szakembernek tartok az ő megnyilatkozásai alapján, bekerül a parlamentbe. Viszont sajnálom őt, hogy eladta ezt a tehetséget annak a politikai platformnak, aminek nem kellett volna.
1: Hát ez az ő döntése, nyilván jól fizető állás a parlamenti képviselőség, nulla felelősséggel ellenzékből, de abban vitatkoznék önne, hogy a Fidesznek jól jött ez a vereség, szerintem elképesztően rosszul jött, hát már börtönben vannak emberek az NK ügyben, és több tucat ilyen ügy lesz, sőt ennél is több. Tehát szerintem ezt senki nem kívánhatta magának, hogy ez jöjjön. Látszik is a kommunikációból, hogy nem tudnak mit kezdeni az üggyel, a történésekkel, nem értik, hogy mi történt velük.
0: Én meg azért vitatkoznék önnel ezzel, szerkesztő úr, és ne haragudjon meg ezért, mert szerintem ők erre nem gondoltak, nekik ez eszükbe sem jutott. Tehát a Magyar Péterből ők ezt nem nézték ki, hogy ő ilyen lépéseket meg fog tenni. Tehát az, hogy bebetonozták oda ugye az ügyészeket, a bírákat, ezeket a nagy embereket, ők soha nem gondolták volna, hogy egyszer ez előfordulhat. Emlékezzünk még arra, mert én emlékszem, amikor a Metzer Tamás beleordította a Magyar Péter minisztere, most már miniszterelnök úr arcába, hogy vége van, kicsi. Most ugye egy kicsit változott a menyasszonynak a fekvése, ugye most már ez nem így működik, tehát én azt gondolom, hogy ő nekik ez soha eszükbe nem jutott, hiszen egyet ne felejtsünk el. A Fidesz azért tudott ilyen nagyon sokáig, azért is tudott sokáig ilyen hatalmon lenni, mert összezártak. Tehát ott bármi baj történt bárkivel, rögtön összezártak, kimentették, kimosdatták. Aztán most eljött ez a pillanat, szó szerint is, hogy elfogyott a folyóvíz, nincs mibe kimosdatni őket, és találtak valakit, az emberek, akik úgy gondolják, hogy hát ezt a vizet fogja engedni tovább is, és mosdat, amit csak lehet. És ezért gondoltam azt, hogy nekik már nyug lett volna ez a kormányzás, mert már pénzt nem tudtak volna mit elvinni, mert nem volt mit, ugye már Brüsszelből sem, a nagy Brüsszelből sem kaptuk. A gazdagodások megtörténtek, tehát ők, nekik ez a félelem eszükbe nem jutott, hogy ilyen előfordulhat, hogy feláll egy Szijjártó, feláll egy jó, mondjuk hát budai felállt, hát szerintem észre se vesszük, hogy volt vagy sem, mindegy. Tehát sorba mennek el azok az emberek, akikre nem is gondoltunk volna, hogy önként alulva egyszer csak ők ott hagyják ezt a társaságot, amiben két kézzel kapaszkodtak, mint ahogy emlékezzünk vissza egy Bájer Zsoltra, ugye az ötös számú tagkönyv tulajdonosára, mert én még emlékszem a cikkére, amikor ő kilépett a Fideszből, és bizony-bizony nagyon-nagyon ócsárolta azt a társaságot. Aztán, mikor kiderült, hogy hát bizony itt van a leveses fazék körül keresni való, akkor visszatért. Egyet ne felejtsünk el, minden ugyanúgy működik tovább, mármint az országnak mennie kell, az, hogy a leveses fazék mellett most más áll, és másnak a kezében van a merőkanál, ezt tudomásul kell venni. És bízunk abba, hogy ebből a merőkanálból most már mindenkinek jut leves. Nem csak annak a...
1: Hát erre szavazott több millió ember.
0: Így van. És az üdvözítő ebben, hogy a fideszesek egy része is belátta ezt. Igen. Csak ennyit szerettem volna.
1: Köszönöm szépen, Éva.
0: Én köszönöm szépen, további jó munkát kívánok, viszont hallásra, minden jót.
1: Kezi csoklom, további szép napot, nem tudom, hogy van-e itt kedves hallgató.
2: Igen.
1: Igen, üdvözlöm, parancsoljon.
2: Jó napot, Ferenc Somogyországból. A szárassággal kapcsolatban lenne nekem elmondandó. Ezelőtt 5-6 évvel DK kongresszuson előadtam ezt a, ami most bekövetkezett a szárasságot. Arra ott nem figyelt fel senki, nem volt, aki közzétette volna, hogy bizony víztározókat kell építeni.
1: Igen.
2: Én építettem is, 2 évi kartót, amire kaptam rá engedélyt, mert úgy kaptam, tehát alastalan is próbáltam, biztosra kaptam engedélyt, és minden kézvédére főtellett vízzel. Most már 2 éve teljesen száraz az egész. Még erre van nekem ötletem, hogy vissza kellene telepíteni az országba a hódokat, itt Somogyba délen a Rina környéke, a Bakonyba is van 3-4 folyó, ahol a hódok megoldanák a víztározást. Nem kerül sokba, ahol a hódok elrekezték a vizet, a nyírfa, a nyárfa megjelenik, azok gyorsan nőnek, ennivalót, meg gátat is termel.
1: Értem.
2: Még az elektromossággal van egy kis gondom. Hát bizony takarékoskodni kell, nekem akkor is lelkiismert húzolásom van, ha a mikróba a kávét melegítem.
1: Hát azért ne legyen emiatt lelkiismeret furdalása, mert így is sok áramot megspórol a társadalom is, meg a nagyfogyasztók is az elmúlt hetekben.
2: Minden mással spórolok az egész házba.
1: Hát akkor végképp ne legyen lelkiismeret furdalás, hogy megmelegíti a kávéját. Tehát ennyi áram jut mindenkire, még ennél több is.
2: Köszönöm. Talán jut, ja.
1: Persze.
2: Hát oda van készítve a teraszra a aggregátorom, egy mozdulat felindul, ha szükséges.
1: És az mivel működik? Dízel, olaj, vagy mivel?
2: Benzines.
1: Benzinnel, aha. Jó, hát van elég energia az országban, az előbb is mutattam a térképet, tehát kapunk külföldről, termelünk is, nyilván nem annyit, mint ha Paks teljes kapacitással működne, de spórolni kell, de egyelőre nem kellett korlátozni a társadalmat, a lakosságot semmiben.
2: Itt a hozzám hasonló emberek azt mondják, hogy szétlövik a jó esőterhőket. Nem tudom, hogy ez mennyire tudományos.
1: Azt mondják, hogy nincsenek tudományos alapja. Tehát a jégesőket akadályozzák meg ezzel a jéger, vagy milyen rendszerrel, de hogy nem ez okolható a szárasságért. Ezt mondják a hozzáértők.
2: Okoljuk az esőt. Jó.
1: Köszönöm szépen, hogy hívott. További szép napot önnek. És jó egészséget, viszont hallásra. Endrével folytatjuk, jó napot kívánok! Halló, halló! Megszakadt a vonal Endrével, de mivel van még idő, mint egy 4 perc, visszahívjuk, és akkor folytatjuk a beszélgetést. Szóval Molnár Áron azt mondja, hogy a békemenet támogatására is jutott az NKA pénzéből, ami azért kellemetlen, mondhatnánk, hogy bűncselekmény ízű, mert a békemenet a Fidesz párt rendezvénye, márpedig közpénzből pártot támogatni, az nagyon csúnya dolog. Itt van Endre, jó napot kívánok!
3: Üdvözlöm, kedves Ferenc! Én hallgattam eddig, mert szoktam nézni az ATV-nek ezeket a műsorait, és most nem csak ahhoz a témákhoz, amit ki vannak írva, hanem a Arany Konvoj ügybe szeretnék egy-két szót szólni.
1: Igen.
3: Hogy mégpedig az a kapcsolatosan, hogyha ugye állítólag most már nagyon úgy néz ki, hogy kiderül, hogy Orbán Viktor utasítására ment ez az egész akció.
1: Hát ez nem most derült ki, csak logikusan nem. Gondolkodva akár ide is eljuthatunk.
3: így van, el lehet jutni. Na most nekem egy kérdésem lenne. Most azért megkérdeznék egy pár embert. Ha én és egy pár társam, ugyanígy, pár fegyverrel felszerelkezve, neki mennék egy ilyen pénzszállító konvojnak, vagy egy magyar pénzszállító autónak, ugyan már mennyi évet kaphatnák én érte, meg a társaim. Mert ez igencsak nem egy olyannak tűnt ez a dolog, hogy csak hip-hop, most akkor elviszük, ez egy rendes, törvényesen megrendelt országúti pénzrablás. Ebben már pedig a Hajdú János kivételével, vagy évelek, a Namosokkal, meg még nem tudom, a Farkasős, vagy volt még, aki a Nagyhunyó volt, meg ugye a fővezér, Orbán Viktor, nagyon nagy szeretik volt. Hát őket nem lehet felelősségre vonni, ők kiváltságos emberek. Itt Magyarországon nem vonatkozik senkire az ilyen emberek közül a törvény, csak a kisebbségre.
1: A helyzet az, hogy hát folyamatban van ez az ügy, amióta meggyanúsították és kihallgatták Hajdú Jánost, nem kaptunk újabb információkat, hogy mi történt, de azt mondják, hogy attól, hogy mi nem kapunk információt, attól még folyamatban van az ügy feltárása.
3: Na de, kedves Ferenc, most, ha én mondom, hát csak így józan parasztészel mondom, ha én ugyanezt a bűncselekményt elkövetem pár emberkével az oldalamat, engem két nap után, vagy egy nap után letartóztatnak, mindenkit bevisznek, és addig, amíg az ügy le nem zajlik, ki volt benne, hogy volt, kinek az agyából pattant ki ez az ötlet.
1: Igen.
3: Most majd szemben azért 90%-ig lehet látni, hogy honnan indult ez az egész dolog.
1: Lehet. Igen, vannak furcsaságai az ügynek, kétségtelen. Nem, mivel nincs belső információm, nem tudok erre mit mondani.
3: De hát gondolom, felső szinten csak van valakinek erről tudomása, mert
1: persze.
3: Én azt se hiszem el, hogy ott azért a belügyminisztériumtól kezdve, ugye meg az ügyészség, meg egyebek, nyomozóhatóság csak jobban belelát ezekbe a dolgokba, és olyan nincs, hogy itt most nem a Hajdú Jánosra kell rátenni a dolgot, ő csak még rajtott egy lyukasítást. Ott van a Farkasős, ugye, ott van annak a nagyfőnöke, hát őket kéne azért, én most beültetném őket minimum egy hónapra, egy fogdába, egyedül, elkülönítve, gondolkozzatok el rajta emberek, és majd elmondjátok, hogy mi volt, honnan jött, kinek az utasítására.
1: Világos. Köszönöm szépen, hogy mindezt elmondta. Én megértem, hogy van egyfajta türelmetlenség a társadalomban, de speciál ez az aranykomboly ügy, épp hogy elég gyorsan halad már, mint a feltárása, hiszen ez márciusban történt, ehhez képest júliusra már van gyanúsított, és nem is akárki a TEK korábbi főigazgatója. Úgyhogy ebben én nem mondanám azt, hogy nagyon lassan halad az ügy, meglátjuk. Köszönöm szépen minden esetre, hogy hívott, és köszönöm a kedves nézők, hallgatók figyelmét, türelmét, telefonjait. Ez a műsor most véget ért, a déli híradó után jövünk legközelebb, viszontlátásra!

92.9. Hírműsorok, véleményvezérek, vitaindító gondolatok. Spirit FM, a nagyváros hangja.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Tetőzik a hőség, növekedett a kereslet az albérletek iránt, több helyen is bozó tüzek keletkeztek az országban. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. A Fidesz közleményében utalt arra, hogy továbbra is Súlyog Tamást tekintik az utolsó legitim módon megválasztott államfőnek. Mérsékelten növekedett a felsőoktatási ponthatárok kihirdetése után az albérletek iránti országos kereslet, derül ki az egyik vezető ingatlanpiaci portál adataiból. Az elmúlt két hétben országosan 6%-kal emelkedett a kiadó lakások iránti telefonos napi érdeklődés. Ez 0,6%-os erősödést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Júniusban 3%-kal nőtt a kiskereskedelmi forgalom az előző év azonos időszakához képest, közölte a KSH. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,8, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5%-kal bővült az értékesítés. Az üzemanyag kiskereskedelemben minimálisan visszaesett a forgalom. Megváltozott rendben dolgoznak a főkert munkatársai a hőségben, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, a locsolás nagy részét a hajnali órákban végzik, amikor a víz kevésbé párolog el. Hozzátette, a takarékosságban elsőbséget élveznek a fiatalfák, valamint a szélsőséges időjárásnak leginkább kitett növények. Több helyen is bozott tüzek keletkeztek az országban, kigyulladt egy ligetes terület a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszalökön, a Fejér megyei Ercsiben pedig aljnövényzet ég. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a tűz ott mintegy másfél hektárnyi területet érint. Az oltást hivatásos és önkéntes tűzoltók végzik. A drasztikus vízszint csökkenés súlyos kihívás elé állítja a magyar haltermelőket. Hívta fel a figyelmet a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet. A szakemberek szerint a felmelegedő vízben nő az oxigénhiány kockázata, ami veszélyezteti a halállományt. A kármentés érdekében a haltermelők folyamatos oxigénméréssel, a táplálóvíz beosztásával és levegőztetéssel igyekeznek stabilizálni a vizet. A munkanapáthelyezés miatt az iskolaszüneti munkanapi menetrend szerint közlekednek a fővárosi közösségi közlekedési járatai szombaton. A turisztikai és szabadidős szempontból kiemelt vonalakon ugyanakkor a megszokott hétvégi sűrűbb forgalmat biztosítja a BKK. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket itt a déli műsorsávban. A témajavaslatok változatlanok, az utolsó paksi turbina stabilan termel, a vízállás pedig nem változott. Molnár Áron az NK botrányt robbantó színész újabb bizonyítékokkal állt elő tegnap este. Ezekből kiderült többek között, hogy a békemenet támogatására is jutott a Nemzeti Kulturális Alap pénzéből, azaz az önök és az én pénzemből, közpénzből. Kedden is megdőlt az országos melegrekord, de lehet, hogy ma ismét meg fog dőlni. Még a 42 fok sem kizárt, sajnos. Attilával kezdünk, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok, Attila vagyok Bajáról.
2: Parancsoljon!
3: Köszönöm a szót, üdvözlök mindenkit is, köszönöm ebbe a témába. Az első témába szeretnék hozzászólni, hogy egyáltalán beszélhetek róla nyilvánosság előtt. Még csak egy kérdés jutott eszembe, mindjárt kezdem, hogy szeretném, hogy csak a vízállás mértéke fontos, nem a vízhőmérséklete, nem? Mert az biztos, hogy melegedni fog a továbbiakban. Nem tudom, hogy csak a vízállás mértéke fontos, a hőmérséklete nem, ami az utolsó turbinát illeti. Amiért szeretnék szólni, hogy egy pár adatot szeretnék mondani, hogy miért is néz így ki nekünk a Duna. Én nem tudom, hogy visszatartja valaki a vizet, vagy nem, de utána néztem, a németországi Dunaszakon 25 vízerőmű van, és duzzasztó. A szlovák Dunaszakaszon egy, de nagy, az osztrákon pedig 11, nálunk pedig 0. Ami érdekes, hogy a Vág folyón a vízgyűjtő területtel együtt 17 duzzasztó van, és simán a kis Vág folyócska ellátja a két szlovák atomerőművet. Hogy nálunk nincs egy vízlépcső sem?
2: Hát úgy döntöttek a kormányok, hogy nem építenek.
3: Ez kétségtelen így igaz. Tehát 36 év alatt úgy döntöttek, hogy nem, meg gondolom előtte is. Ez igen. Elég szomorú.
2: Hát lett volna a bős nagymarosi vízlépcső, de azt ugye politikai okokból lemondta a magyar állam, és azóta nem építettek. De egyébként van egy kifejezés, hogy szivattyú telep, szivattyú telep, ez állítólag 10 milliárd forintos költségből megépíthető lett volna, és megépíthető lenne Paksnál, ami azt jelenti, hogy amikor ilyen alacsony a Duna vízszintje, mint most, ami egyébként példátlan alacsony vízszint, igen. Ha meg lett volna ez a szivattyútelep, akkor máshonnan lehetett volna annyi vizet szivattyúzni abba az ágba, ami a turbinákat igen. Hűti, igen. Hogy ne kelljen leállítani az erőművet. Tehát 10 milliárd forint az igen. Semmi, az egy vidéki stadion fél karéja.
3: Igen, így van, károkhoz képest semmi. Még csak azt szeretném mondani, a Magyar Nemzetben, a múlt heti Magyar Nemzetben olvastam egy ilyen cikket erről, hogy tulajdonképpen mi az oka a folytonosan forrósodó földnek, a kén-dioxid hiánya, a kén-szulfát hiánya a levegőben. Ugye éget, megcsináltuk az üvegházhatást a szénhidrogénék elégetésével, most némileg csökkentettük, de automatikusan 12 millió tonnával csökkent a kén-szulfát. És ezáltal ennyi százalékkal, arányával több napfényt enged be. Tehát több napfény jön a földre, és kevesebb távozik az üveghatás miatt. És a visszaverődő napfény ugye hőenergiával alakul, és állandóan forrósítja. És itt csak még ezt szeretnék mondani, hogy az ENSZ főtitkár azt mondta, hogy forró ősz lesz, meg minden, a francia főmeteorológus is, és az El Niño jelenség miatt, ezt a összefoglalom, amit hallottam, mert nem vagyok szakember, nagyon-nagyon kemény nyár várható, ettől sokkal keményebb jövő 27 nyara.
2: Lehet.
3: Megmondom őszintén, hogy félek tőle. Lehet, így van, de bízom benne, hogy nem lesz igazuk.
2: Vannak országok, ahol ennél jóval melegebb van, 45 fokokat mérnek, igen, európai igen, országokban is délen. Igen. Ne legyen így, de még azt is át lehet vészelni.
3: Csak még ezt szeretném mondani, de jön akkor, ha úgy elfogy a víz, mint itt a Súgóba, Baján, a Dunáról is, tehát hogy térdig még bokáig ér, mert nagyon fél, most sem nagyon sokkal mélyebb, tehát 2 méter alatt van mindenhol szinte átlagosan másfél. Mi van akkor? Hogy tudjuk hűteni a 4 reaktort? Mert 20%-ig megtudtam, hogy hűteni kell még akkor is a teljes teljesítményhez képest. Szóval nem tudom, én nagyon félek a jövő nyártól, csak ezt szerettem volna mondani. Hogy milyen érdekes, hogy tucatszámra vannak vízlépcsők, máshol nálam meg egy sem.
2: Igen, bízunk benne, hogy az ideiből tanulva megfelelő lépéseket fog tenni ez az új kormány. Ha máshol meg tudják oldani, akkor...
3: Igen, szeretném hallani erről a témáról, hogy miért forrósodik minden nap, ebbe persze is a földünk egy műsort.
2: Rendben, ebben nem én vagyok az illetékes, de vettem az adást.
3: Jó lenne, ha lenne. Igen, értem. Jó lenne, ha lenne. Köszönöm szépen.
2: Köszönöm, hogy hívott. Minden további szépen. Szép napot, viszontlátásra. Miklóssal folytatjuk, jó napot kívánok.
4: Jó napot kívánok, Kovács Miklós vagyok. Hát egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy ezt a visszamutogatást már meg kéne szüntetni, de ahhoz, hogy ezt a visszamutogatást megszüntethessük, először felelősségre vonás kell, és elszámoltatás és felelősségre vonás. Ugye a Fidesz másfél évtizedig visszafelé mutogatott, de az elszámoltatás az egybe elmaradt. És azt gondolom, hogy az, ami most történik, az nagyon helyén való, és addig kell visszamutogatni, amíg el nem számoltattak, és felelősségre nem vontak. És átérve erre a meleg helyzetre, hát Orbán Viktornak sok bűne között az egyik az, a minap többször is azt hiszem lejátszották azt a beszédét, ahol ő még a 2010-es években valamikor nagyon okosan és bölcsön elmondta, hogy kell a víz problémát megoldani. Majdan megcsinálta az Alcsúdi kis vasutat, meg egy csomó stadion, meg nem tudom mit. Viszont ez a vízháztartással, víz fent felfogással való beruházások, ezek teljes mértékben elmaradtak. Tehát itt a legnagyobb bűn az, hogy pontosan tudta, hogy mit kéne csinálni, hiszen ő mondta el, majd nem csinált semmit. És akkor most a Magyar Pétertől elvárjuk, hogy azonnal, de már is intézze el, hogy essen az eső a Duna vízgyűjtő területén, és olyat is hallottam, hogy 3 hónapja van hatalmon, és hogy mindig nincs föltöltve a Velencei tó, tehát szóval ez valami elképesztő. Aztán a másik, ami szintén ide tartozik, hogy nyilvánvalóan megfeszülhet a magyar kormány, megfeszülhetünk egyenként mindnyájan, hogy valamit tegyünk ez ellen, a hőség ellen. Nagyon sokan nem vagyunk hajlandók semmit se csinálni. De egészen addig még van egy-két ilyen őrült, mint a Putyin meg a Trump, aki fityet hányva mindenre. Mindent elkövetnek, hogy nem csak az emberiség, de a természet ellen olyan bűntényeket kövessenek el, amit az egész föld, az egész emberiség nyögi a súlyát. Hát annyira összefüggenek ezek a dolgok, a globális felmelegedés, a háború és a migráció probléma, ezek teljesen összefüggő dolgok szerintem. És itt a legnagyobb dolog, amit meg kellene csinálni ennek elhárítására, hogy az olyan embereket a hatalomból el kellene távolítani, akik ezeket a brutális környezetszennyezés és emberiség elleni bűncselekményeket elkövetik. És amikor az Orbán bukásáról vagy a okairól beszélnek az emberek, azt az apróságot úgy mindig kifelejtik, hogy Orbánnak egy hatalmas nagy baklövése volt, amikor minden rátett arra, hogy majd jön a Trump, és rendbe húzza a világot, és béke lesz, és Kánaán lesz. És hát Trump mindent hozott, csak békét nem hozott, csak Kánaán nem hozott. És szerintem ez egy nagy balfogás volt az Orbán Viktortól, amit szerintem nagyon sokan nem bocsát, én akkor sem bocsátottam meg neki, de azt hiszem, hogy nagyon sokan rádöbbentek arra, hogy hát nem egészen úgy volt, ahogy azt megjósolta Orbán Viktor. És szóval visszatérve a dologra, a természetvédelmet, ezt már elmondtam egy párszor, de ismétlés a tudásány, szerintem, hogy a természetvédelemre sokkal jobban oda kellene figyelni, és azt a pénzt, amit ezekre a háborúra az egész világ elkölt, az egész világ szórja a pénzt olyan fegyverekre, amik kínozzák az embereket, tönkretesnek mindent, tönkreteszik a természetet. Ahelyett, hogy ezt a pénzt, és ez a pénz elég lenne arra, hogy visszaállítsuk a természet, visszaadjuk a természetnek azt, amit elvettünk. Ez az őrült fölmelegedés szerintem közvetlenül összefügg az erdő tüzekkel, amik hatványozottan fogják okozni ezt a problémát. Hiszen iszonyú mennyiségű széndioxidot bocsájtanak ki ezek az erdőtüzek. Ezek az erdőtüzek iszonyú hőt bocsájtanak ki, hát amikor több mint magyarországi terület leégett Kanadába, tehát elképzelhetetlen. És ezeket szerintem megfelelő anyagi támogatással megelőzni lehetne, mert azt látjuk, hogy eloltani már nem tudjuk. De megelőzni meg lehetne, hogyha a pénzt arra fordítanánk, és nem drónokra, meg bombákra, meg nem tudom mikre költenénk ezt a brutális mennyiségű összeget, az egész emberiség. És itt nincsenek határok, itt az egész föld bajban van, iszonyatos bajban van.
2: Hát nem mi költjük úgy általában többes szám első szemében ezeket a pénzeket fegyverekre, hanem akik a hatalom birtokában vannak, és azok közül is nem az összes, hát hanem aki így látja megvalósíthatónak a politikai célját.
4: Igen,
2: szóval ez nem egy ilyen kollektív felelősségi történet, hogy mi emberek fegyverekre költünk. Vannak őrültek, akik fegyverekre költik a mi pénzünket is, ez kétségtelen, de hát nem mindig lehet ez ellen tenni. Putyint nem buktatták meg az oroszok, hiába halt meg több százezer orosz kis katona, fiatal gyerek. Az oroszok nem vonultak utcára, nem gyújtották rá a Kremlt, hogy a saját népének a hóhéra ez az ember, ha már a többi nemzet nem érdekli őket, tehát az ukránok, meg egyebek, meg hogy Európát bajba sodorta. Ha ez nem is érdekli az oroszokat, a saját gyerekeik miatt sem mentek ki az utcára. Tehát innentől mit lehet csinálni? Putyin addig marad, ameddig a biológia el nem intézi, vagy föl nem lázadnak ellene, de ennek nincs sok jele.
4: Nyilván Nobel-díjat kapnék, hogyha tudnám, hogy mit kellene csinálni, de a legfontosabb az, amit meg lehet csinálni, hogy ne hallgassunk, hogy minél többen emeljék fel a hangjukat, és én azt gondolom, hogy milliárdok emberek, milliárdjai szenvednek ugyanattól a problémától. Tehát lehet, hogy baromi távol vagyunk attól, hogy ott a tankereket szétlövi a iráni, meg a Trump meg szétlövi a olajfinomítókat, meg az olajkutakat, meg ugyanezt megcsinálják az orosz háborúba is, és brutális szennyezést nyomnak a világra. És lehet, hogy ettől távol vagyunk, és nem látjuk, de az összefüggés ott van, nyilvánvalóan. Tehát nem gondolnám, hogy nekem szállt el az agyam, hanem ez nyilvánvaló. Tehát amikor a kanadai tüzet Európába bemérik, akkor nyilvánvaló, hogy az egész földre kihatnak ezek a dolgok. És azt gondolom, hogy minél többen, tehát a hangunkat kell hallatni, és üvölteni azért, hogy álljon már le ez a barom őrület, ami megy a földön, és tegyünk már valamit azért, hogy egyrészt megfékezzük, másrészt pedig, hogy legalább a környezetünkbe vigyázzunk a növényzetre, a természetre, a fölösleges írtás pusztításra, mert picibe is, ha mindenki odafigyelne arra, hogy ne vágjuk ki az egészséges fákat, ne pusztítsuk el a egészséges növényeket, amiket a természet odarakott, mert ott jó helye van. Tehát, és akkor nekünk azért, mert nekünk ez sokkal jobban tetszik, a hajnövényzetet kiírtjuk, a füvet még lejjebb nyírjuk, már föld alá nyírjuk, miközben tudjuk, hogy az a fű, hogyha megmarad, az csapdába ejti a párát, a hajnali párát, és nedvesen tart. Tehát számtalan apró dolog van, amit mi emberek egyenként csinálhatnánk, és ha egy ember csinálja, akkor semmit se ér, de ha nagyon sokan felfognák ezt, és odafigyelnének rá, akkor valamit számítana. És ezt lehet látni. Tehát lehet látni, itt a gyermekeimnek mutattam az ősszel, hogy volt egy ilyen, van itt egy ilyen füves 4 hektáros terület a Szántó közepén, és döbbenetes látvány volt, hogy egy négyszögletes pára felhőcske volt a fű fölött, és ahol meg a szántás volt, ott meg semmi. Tehát szemmel láthatóan lehet tenni azért, hogy igen, valamit javuljon a helyzet.
2: A helyzet az, hogy most viszont ebben az energiakrízisben pont ez történik itt Magyarországon, tehát jött a felhívás, hogy mindenki vegyen vissza a fogyasztásból. Nagyon sok nagy fogyasztó érdemi takarékoskodásba kezdett, és nagyon sok állampolgár szintén bekapcsolódott, és nagyon jelentősen visszavettünk az energia, az áramfogyasztásból. Tehát azért vannak jó példák is, de egyetértek úgy összességében önnel. Köszönöm szépen, hogy hívott. A helyzet az, hogy le is járt az első rész itt a déli fórumban, úgyhogy reklámszünet következik, aztán majd folytatjuk.

műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

anyagokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától.

0: vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. BKK Info. A legfrissebb közlekedési hírek Budapestről itt a Spirit FM-en.
1: A fővárosban az Erzsébet hídon Pestre a Pesti hídfőnél sávlezárásra kell készülni, ma várhatóan 10.30-tól 14.30-ig daruzás miatt. Mától a Margit körúton a Lövőház utcánál mindkét irányban útszűkületen kell áthajtani felújítás miatt. Sávlezárásra kell készülni mától a második kerületben a Törökvész úton, a Pentelei Molnár utca és a Vérhalom utca között útépítés miatt. Időszakosan lezárják az 5. kerületben a Honvéd utcát, a Szabadság tér és a Bátori utca között ma 8 órától 21 óráig, illetve a Szabadság teret az Aulik utca és a Honvéd utca között 16 órától 21 óráig filmforgatás miatt. A József körúton a Petőfi híd felé a Rákóczi tértől a Pál utcáig szakaszonként új kerékpáros és parkolósávot alakítanak ki. Ezért a továbbiakban csak a belső sávban lehet közlekedni. Az Erzsébet körúton a Blahalújza tér után egy sáv járható a Margit híd felé, mert csatornát javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
0: Közlekedési híreinket hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy az ATV egy korábbi műsorát sugározzuk. Ezért kérjük, ne telefonáljanak. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Szlazsászki Ferenccel.
2: Köszönjük szépen a türelmet, folytatjuk a műsort, telefonáljanak bátran, van még negyed óránk ebből az adás részből. Ameddig befut az első telefonáló, akkor megmutatom, hogy hogyan állunk energiával, legalábbis villamos energiával. Van egy nagyon jó weboldal, a holadelej.hu. Egyrészt van egy térkép, amiből látszik, hogy mely országokba adunk mi áramot. Ez most a zölddel, türkiszkékkel jelölt országok. Szerbiának mi adunk, pillanatnyilag Horvátországnak és Szlovéniának szintén mi adunk. Ausztriából, Szlovákiából, Ukrajnából és a Romániából viszont pillanatnyilag kapunk áramot. De ennél is érdekesebb, hogy az ország fogyasztása jelenleg 8009 megawatt, látják a bal felső sarokban. Ebből az ország megtermel 7512 megawattot, tehát pillanatnyilag 463 megawattot kell kintről, külföldről behoznunk. Az is látható, hogy a termelésből, tehát ebből a 7512 megawattból 85%-nál is nagyobb arányban napenergiával termelünk áramot, úgyhogy nem olyan rossz ez a nap, bár egy picit most túl melegen süt. És az is látszik itt, hogy Paks továbbra is 226 megawattot termel, miközben tudna 2000-et is, ha nem kellett volna lekapcsolni a 8 turbinából hetet, de mint már szerintem a fél ország tudja, azért kellett lekapcsolni, mert annyira kevés a víz a Dunában, hogy nem tudják hűteni a további turbinákat. Itt van az első kedves telefonáló, Margó, kezi csokolom, parancsoljon öné a szó.
3: Kívánok! Hát én is a Paks-sal kapcsolatban szólnék.
2: Igen.
3: Hát már múltkor az akkumulátorgyárokkal kapcsolatban betelefonáltam, de azért még egyszer megerősítem, hogy önöknél láttam, azt hiszem, vagy a RTL-en a tévében, hogy mutattak egy térképet, nem azt

0: amit az múltkor munkatársával beszéltem erről, és mutatott egy térképet, ami negyed annyi akkumulátorgyár nem volt feltüntetve, mint amit én láttam egy fél éve, amikor mentek az akkumulátorügyek.
1: Tehát, hogy Magyarországon hány akkumulátorgyár van, az a kérdés?
0: Igen, gyár, meg üzem is, tehát kisebb vállalatok is vannak.
1: Értem.
0: És ez volt a térképen, olyan volt a térkép, hogy egy-egy üzem vagy egység egy ilyen 50 forint nagyságú fekete pont volt.
1: Világos.
0: És Magyarországnak a felső része, tehát mintha egy vonalat hoznánk, egy felező vonalat balról, tehát nyugatról keletre, Balaton közepének a nagyságában, vagy magasságában, körülbelül 60 puszta fölött, és az fölött, ami volt, az telítve volt, mint a mák, mint a mákos lett volna, vagy csak Sopron körül volt egy kicsit ritkább. És ránéztem, és majd elállítom, hogy legalább 70, de minimum 50 ilyen egységgyár vagy üzem, ami Magyarországon van, amit mutatott a térkép. Hát ez mennyi? És aztán mutatta a munkatársam múltkor a gyárakat, a sokkal kevesebbet mutatott, de az is Budapest körül nagyon sok van. Tehát oda tömörül Budapest körül. Hát ezek a gyárak, a kumáltal gyárak azt mondják, hogy nagyon sok vizet fogyasztanak.
1: Itt találtam egy térképet, igaz, hogy ez 2023-as, majd mindjárt mutatjuk.
0: Most én nem, nincs bekapcsolva a tévé.
1: Igen, más akkor nem fogja látni. De a többiek azért látják, a kollégáim. Igen, szóval itt vannak a főbb akkumulátor gyárak, a kedves többieknek mondom, de itt vannak számok, tehát hogy Debrecennél van egy négyzet, de oda van írva, hogy plusz 6, tehát ez azt jelenti, hogy itt van például, kicsit elugrott, itt van egy BMW összeszerelőzem, egy kínai cellagyártó, egy Hams Hungary nevű 300 fős üzem, egy kínai 440 fős Semcorp Hungary, egy CETL nevű, egy dél-koreai, szóval ezek azt mutatják, hogy ezek ilyen akkumulátorgyártók, központok, de egy-egy folt az nem egy gyárat jelent, hanem, mint most mutattam, Debrecennél 6, Nyíregyházánál 6, Salgótarjánnál plusz 2, szóval, hogy nem kevés van valóban.
0: Ez egy másik térkép, csak úgy közbeszólok.
1: Igen, igen. Jó, hát azt nem találtam meg, amit ő látott.
0: Kisebb üzem, és van kisebb üzem, mert a tévében megjelent, hogy a Vajdos László írta, hogy megkezdték az akkumulátor cégek ellenőrzését.
1: Igen.
0: Most már éppen nem láttam a térképet, most tudtam bekapcsolni.
1: Most már levettük. A lényeg az, hogy hát az volt a stratégiai terv, hogy Magyarország akkumulátorgyártó nagy hatalom lesz.
0: Az lett, és ott már
1: egyrészt nem kell annyi akkumulátor most, mint amikor ezt kieszelték Orbán Viktorék, másrészt, ha kellene is annyi, amennyi üzemet, gyárat építettek, a környezetszennyezés az egy másik kérdés. Ez sajnos nem teljesen megoldott, ha jól értem.
0: És kijött a Paksnál, mert lehet, hogy a Budapest meg ezek ott fönt elszívták a vizet, és lentre már nem jutott a térképet nézve.
1: Ilyet még nem hallottam, hogy az akkumulátorgyárak miatt ennyire alacsony a Duna, hanem mert hogy történelmi asszály van.
0: Nem az van, hogy csak ugye vizet fogyasztanak.
1: De csak azt nem gondolnám, hogy mondjuk egy Debrecen környéki gyár, meg egy nyíregyházi az a Dunából vonja el a vizet, azt nem hinném.
0: Nem arról van szó, hanem az volt, hogy mondom, amit én láttam térképet, az telítve volt ez az ország felső része, a cégek is sokat vesznek, de főleg, amit mutat, most nem láttam ezt a térképet, hogy a Budapest körül nagyon sok van. Hát akkor lehet, hogy azért lesz, hogy Budapest is ki van napodban.
1: Megmutatjuk még egyszer a térképet kollégeim segítségével. Tehát amit én találtam, ez egy 2023-as.
0: Most nem az, mert határozottan ilyen fekete pont.
1: Igen, igen. Jó, hát sokféle térkép van, én most ezt találtam meg így rövid keresés után.
0: Igen, ezt mutatta a munkatársa, és ez egész más. De itt is ott van, ott a tömörül Pest körül. Leszívja a vizet, és Pesten már ott akadt igazán nagyot a Duna. És ezt tehát megy lefelé. Egyrészt ezt akartam mondani, de lehet, hogy meghallották, és már kezdik ellenőrizni őket. És amit még akartam mondani, kétfélét, ha még van rá idő, a fesztiválok, Igen. Meg a tűzijátékról.
1: Igen.
0: Hát a fesztiválokról is, hogy hát én nem tudom, hogy nem vagyok hozzá okos, hogy kiszámoljam, hogy mennyi vizet, hogy ezt mondjuk, ha most itt mondod, a Sziget Fesztivál, és azon kívül is vannak fesztiválok.
1: Hát az miért fogyasztana több vizet, mint hogyha valaki otthon marad? Tehát ez nem vízi fesztivál, itt koncertek vannak. Nem kell, nincs plusz vízfelhasználás, annyit isznak meg ott a résztvevők, amennyit otthon is meginnának.
0: De hát nem sok külföldi jön. Ilyenkor állítólag ott
1: külföldi. De elég sok külföldi jön, de azért annyi vizet nem isznak meg, hogy ebből baj legyen, főleg, hogy hát inkább sörben utaznak.
0: Nem csak ilyen, ha mondjuk jön 500 ezer vagy 6 ezer külföldi, azok nem csak vizet isznak, hát azoknak azokért főzni kell, azok fürödnek, tisztálkodás, takarítás.
1: A helyzet az, hogy ez kiszámolták, hogy a Sziget Fesztivál résztvevői kevesebb energiát fogyasztanak el, mint akik, mint
0: igen,
1: akik nem mennek el a fesztiválra.
0: Igen, mert hogy ott van, lesznek ez a generátor, vagy
1: ugye? Igen.
0: Azok. Tehát nem is a generátor energiáról van, hanem itt is a vízről. És a másik, a tűzi játékok ugyanígy, hogy ki van száradva az egész ország, hát elég veszélyes lenne ez a tűzi játékok.
1: Hát ez egyébként önkormányzati hatáskör. Sok önkormányzat már évek óta nem tart tűzi játékot, megszavaztatta a helyi polgárokat. Tessék?
0: Budapesti tűzijátékra mondom, hogy a Gellért hegy is jól ki van szállva, hogy gyönyörködni fognak a leapadt Dunában. Hogy miért?
1: Tőlem nyugodtan elhalaszthatják, nekem nem oszt, nem szoroz.
0: Mondjuk október 23-ban a tűzijátékot. Uh-huh. Meg a Sziget Fesztivál is. Én, ahogy itt kiszámoltam, bizonyos sok külföldi jön, és állítólag mindig több külföldi van, mint magyar.
1: Tehát a külföldiek nem ingyen vannak itt, mint hogy a magyarok is pénzért mehetnek be, tehát ez óriási bevétel, meg adóbevétel, meg turisztikai.
0: Ezért is nem mondták le, de még csak az van, hogy mondom, hogy nem csak annyi van, hogy palackozott vizet isznak, hanem fürödnek meg. Na, aztán nem is beszél arról, hogy ebben a hőségben szent még rosszul is lehetnek, vagy akármi történhet, mert ott megy az ivászat, meg mit tudom én mi.
1: Hát ez már nyilván az ő felelősségük, hogy vigyáznak magukra, vagy sem.
0: És elhalaszthatták volna, csak így ezt így mondtam. Ezzel a mostani helyzettel kapcsolatban mondtam, hogy vízgazdák, vagy a víztakarékosság meg.
1: Igen, ezt nem látom át, vagy nem tűnik evidensnek, hogy a Sziget Fesztivál miatt túl sok víz fogyna, de rendben.
0: Hát
1: ön így gondolja.
0: Számol, hogy csak a palackozott víz, az biztos, hogy visznek maguk a palackozott vizet, meg az fogy is, nem arról van szó, hanem hogy egy lakásban is egy személyre, hogy naponta 150 liter víz biztos, vagy 120, vagy nagy családról van szó.
1: Tehát valójában itt Paksnál okoz gondot a Duna alacsony vízállása, máshol annyiban okoz gondot, hogy kiszáradt a meder két széle, de egyéb fennakadást nem okozott, nem sok településen kellett vízkorlátozást bevezetni eddig.
0: Igen, hát ez a Paks miatt mondom én is, hogy már szépen héten kezd rendbe jönni, aztán lehet, hogy ez a fesztivál...
1: Nem, a fesztivál biztos, hogy nem fog betenni Paksnak. A helyzet az, hogy ráadásul 10 milliárdból ezt bőven meg lehetett volna oldani már évek óta. Hogyha ennyire alacsony is a Duna víz szintje, akkor sincs probléma, nem kell leállítani a turbinákat. Tehát ez egy felelőtlen mulasztás volt, nem a Sziget Fesztivál a hunyó, hanem az Orbán kormány. Volt 16 éve, hogy lépjen valamit, és nem lépett.
0: Hát igen, igen. Hát ennyit akartam mondani.
1: Köszönöm szépen, Margó, további szép napot, kezi csokolom. Ferenccel folytatjuk, jó napot kívánok.
2: Tiszteletem, Ferenc. Otthon hagytam a feljegyzéseimet, mit szeretném kérdezni,
1: ajjaj,
2: mondani.
1: Akkor beszéljünk fejből.
2: Igen, telefonáltam, nem számítottam arra, hogy szót kapok. Hát egy-kettőt, amit aztán úgyis kint vagyok, a melegbe sétálok, már megyek dolgozni.
1: Akkor csak óvatosan, jó meleg van most, nem?
2: Hogy?
1: Most jó meleg van, akármerre is jár, biztos, gondolom.
2: Biztos meleg van, ja. Csak azt akartam mondani, hogy ugye Forstoffer, hát ön is jogtalan átfoglaló lett, ahogy én kivettem a Fidesznek a...
1: Igen, szabát, jogtalan ugye, lakásfoglalónak nevezik Forstoffer Ágnest.
2: Jó, jó, jó. Ki kell rakni a üzéből a... De nem azt akarom mondani, hát ott van ez a Forstoffer. A tisza meg csillódik, hogy nincs igazi jelöltját. Miért nem választják meg? Egy nagyon talpra esett hölgy, ott van már a izében, nem kell itt senkitől semmit sem megkérdezni, már mindig a 50 Fideszeshez igazítja magát, válasszák meg, aztán már is hazál. Úgyis akárkit választanak, úgyis megtámadják a kiszállt. Teljesen mindegy, hogy kit választ. Ott van a Forstokere, nagyon értelmes hölgy, és akkor nem is lesz lakásfoglaló mindjárt. Hát nem, csak úgy mondom.
1: Zajlik azért a kaszt. Hallom ön, zajlik az új államfő, az ideiglenes államfő keresése, tehát most Baka András korábbi legfőbb bírósági elnökkel találkozott, Magyar Péter és Ruf Bálint korábban Romsics Ignác történésszel.
2: De hát ennél jobb nincs is ennél csajnál. Akkor a... Csaj határozott, úgyhogy mit akarnak?
1: Még inkább kell, nevezzük hölgynek.
2: Azt keresik, még egyik se lesz jó a Fidesznek, aztán mindent visszakülnek.
1: Hát nem a Fidesznek választanak most államfőt, tehát a Fidesz...
2: Hát azért mondom, hát mit foglalkoznak azzal, hogy kit választanak, vagy kit nem, már úgyis megtámadja őket a Fidesz. De ezt nem hagyja annyiba.
1: Persze,
2: ha bármit csinálnak,
1: de túl sok...
2: ha valamit tesz, aztán utána lehet támadni.
1: Túl sok súlya nincs most egy ilyen 21-2%-os pártnak valójában.
2: Azért mondom, ne is legyen, de úgy néz ki, hogy egyre erősebben támad, és egyre nagyobb súlya lesz. Őket akartam mondani, aztán én befejeztem, hogy a Somos letiltott Tamás nevezett egyént, mert ugye nem szépen beszélt tulajdonképpen, ugye igaz, hogy kétszer is figyelmeztette előtte, hogy
1: hát akkor abba. Igen, ez egy ilyen műfaj, megbeszéltük a kedves nézőkkel, hogy nem megyünk egy
2: kérdésem,
1: szint
2: hogy
1: alá.
2: Akkor az ATV-t se kellene közvetíteni, mert ott is olyan hangok át szólanak, azoknak lehet akármit mondani.
1: Bocsát, hol? Nem értette. A parlamenti közvetítésre gondol? A
2: parlamenti közvetítésben ott is vannak ilyen dolgok.
1: Hát az egy kész termék, hogy így mondjam, azt a tartalmat nem mi szolgáltatjuk, az egy parlamenti közvetítés, kapjuk a bejövő jelet, és továbbadjuk a kedves nézőknek.
2: Tamástól, meg a itt, Nagy Józsitól, meg a mit tudom én kitől.
1: Hát ez a mi műsorunk, tehát a saját műsorainkért jobban felelősséget tudunk vállalni, ott rá tudunk szólni adott esetben arra, akire rá kell szólni, vagy jelezzük neki, hogy tartsuk a színvonalat.
2: Ezekkel a határozott szavakkal nyerte meg a Magyar Péter a választásokat.
1: Igen. Azt szerintem
2: most, ha
1: már
2: járnak ugyanezekkel a szavakkal az emberek, az csak egy jó pont a Magyar Péternek.
1: Igen, nyilván nem olyan kifejezések miatt szoktunk elbúcsúzni betelefonálóktól, amiket Magyar Péter használ, hanem annál sokkal durvább, személyeskedő, gyalászkodó beszólások.
2: Hát nem sokkal durvább szerintem a Tamásé, úgyhogy...
1: Értem. Nem, mivel nem hallottam, most ebben hadd ne foglaljak állást, de biztos, hogy kollégáim azon vannak, hogy minél többen bejussanak a telefonálók közül, viszont egy szint alá ne menjünk, mert ez az ATV. Nagyon köszönöm, Ferenc. Köszönöm szépen, le is járt a műsoridő, úgyhogy további szép napot, csak óvatosan a napon. Kedves nézők, 4 órakor jelentkezünk legközelebb az ATV Extrán, itt az ATV-n pedig délután 5-kor, legyen szép napjuk addig is, a viszontlátásra.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön 15 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valdez a Spirit FM-en, Tóth Viktorral, szombat esténként 8 órától. Magyarország segít. Keresztényüldözés a Közel-Keleten, szökőár Ázsiában, földrengés a Balkánon, vagy élelmiszerválság Afrikában. Hungary Helps. Egy program, és ami mögötte van. Minden szombaton, kora este 17:30-tól a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
3: Tetőzik a hőség, még több mint egy hónapig ki lehet tölteni a kormány online közlekedésbiztonsági kérdőívét. Telefonos csalásokra figyelmeztet a rendőrség. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A Dunapaksnál a hétvége óta 10, ezen belül az elmúlt egy napban 4 cm-t emelkedett, a víz hőmérséklete csak nem 28 fok. Az atomerőmű a lehetséges 2000 megawatt helyett jelenleg 230 megawatton termel, olvasható a kormány.hu oldalon. A Balaton átlag vízállása 1 cm-rel csökkent, a Velencei tó vízállása ezúttal nem változott, de így is 24 cm-rel van a valaha mért legkisebb szint alatt. Még több mint egy hónapig, szeptember 9-éig lehet kitölteni a kormány online közlekedésbiztonsági kérdőívét, emlékeztetett a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a közösségi oldalán arról írt, hogy a többi között az átlagsebességmérés bevezetésével és az elektromos rollerek szabályozásával kapcsolatban várják a véleményeket. Csökkent a fővárosban a 100 millió forint feletti ingatlanok iránti kereslet a tavalyi év azonos időszakához képest az első féléves adásvételi adatok alapján, közölte az egyik piacvezető ingatlan iroda. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az agglomerációban egyre többen kerestek ebben az ársávban ingatlant. Szakértők szerint a tendencia mögött a többi között az olcsó Pest megyei négyzetméter ár állhat. Telefonos szélhámosok csaltak ki 2,5 millió forintot egy dunaföldvári nőtől. A banda tagjai azt hitették el az áldozattal, hogy fia súlyos közlekedési balesetet okozott. Az ismeretlenek rendőrnek, ügyvédnek és a nő saját fiának kiadva magukat többször is telefonáltak, majd rávették, hogy a pénzt és ékszereket is adja át nekik. A rendőrség ismét felhívta a figyelmet arra, hogy ismeretleneknek senki ne adjon ki személyes vagy banki adatokat, és ne adjon át készpénzt vagy értéktárgyakat. Szombaton kezdődik a 25. Hétrét Ország Fesztivál az Őrségben. Augusztus 23-áig templomi és szabadtéri koncertekkel, színházi produkciókkal, valamint filmvetítésekkel várják az érdeklődőket. További 10 napig tart a hőhullám Olaszországban. Az Appenninekben 500 méteres magasságban is 41 fokot mértek. Az egész országban vörös riasztás van érvényben. A városokban a legmelegebbet a nápolyi központi vasútállomásnál mérték, ahol 48 fokot mutattak a hőmérők. Az északnyugati Torinóban a Po folyó medre majdnem teljesen kiszáradt. Országszerte derült az ég, napközben mindenütt sok napsütés valószínű, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Kezdetben a Dunántúlon, majd később már egyre több felé megélénkül, zivatarok közelében megerősödik a szél. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Hogy rendeljek az étteremben bort? Pezsegjen vagy gyöngyözzön? Hová utazzunk borozni? És egyáltalán? Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak minden héten csütörtökön, 15 órától a Spirit FM-en. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor azon is túlmutat. Ez a Sportpub Valder. Könnyed, laza beszélgetés, amelyet a sport motivál, de olykor...

0: Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: A Duna Paksnál az elmúlt 24 órában 4 cm-t emelkedett. Ismét rendkívüli kétnapos ülést kezdeményezett a kormány. Országszerte erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, délután 42 fok is lehet. Jó napot kívánok! Ezek a Spirit FM hírei 13 óra 30 perckor. A mikrofonnál a hírszerkesztő Kovács Klára. A Duna Paksnál az elmúlt 24 órában 4 cm-t emelkedett, olvasható a kormány.hu oldalon a hőségriasztásról közzétett jelentésben. A paksi atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyú állomásoknál, és további 4 a kikötőben, 11 pedig a parton áll tartalékként. Magyar Péter miniszterelnök tegnap esti videójában elmondta, hogy az atomerőmű még üzemelő turbinája, továbbra is stabilan termel. De hozzátette, hogy a mai nap még kritikus lesz, ezért azt kérte, aki teheti, továbbra is ütemezze át az áramfogyasztását. Ismét rendkívüli kétnapos parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétfőre és kedre a kormány. A kabinet 10 előterjesztést nyújtott be, köztük a köznevelési, a rendészeti és a gazdasági jogszabályok sürgős módosítását. Emellett a Tisza frakció kezdeményezte, hogy jövő kedden válassza meg az új köztársasági elnököt a parlament. Zavartalan a hazai bankszektor működése a fokozott energiatakarékosság idején is, közölte a Magyar Bankszövetség. A pénzintézetek többféle módon is csökkentik fogyasztásukat, és arra ösztönzik ügyfeleiket is, hogy tudatosan tervezzék meg banki ügyeik rendezését. Érdemes igénybe venni például a gyors és kényelmes digitális csatornákat. A munkanap áthelyezés miatt az iskolaszüneti, munkanapi menetrend szerint közlekednek a fővárosi közösségi közlekedési járatok szombaton. A turisztikai és szabadidő szempontból kiemelt vonalakon ugyanakkor a megszokott hétvégi, sűrűbb forgalmat biztosítja a BKK. Pénteken az éjszakai járatok és a metrók is a hétvégeken megszokott hosszabb üzemidővel szállítják az utasokat. A hatalmas szárazság miatt országszerte erdőtüzekkel küzdenek Szerbiában. A legnagyobb károk a Vajdaság délkeleti részén fekvő Deliblati homokpuszta természetvédelmi területén keletkeztek, ahol ismét fellángolt a néhány nappal korábban már megfékezett tűz, és eddig mintegy 300 hektárnyi fenyőerdő égett le. Az oltásban helikoptereket is bevetettek.
0: A Spirit FM híreit hallották.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: Kaisai.hu.
5: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért. MacBook Neo 249.990 forintért. AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult Centerben, az Alléban.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
6: Ma tetőzik a hőség. Stabilan üzemel a Paksi erőmű blokkja. Megrongálták a Bori Radnóti szobrot. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csak nem 10 cm nőtt a vízállás, és az osztrák vízgyűjtő területeken eső várható, írta a kormány főközösségi oldalán. Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a Paksi turbina rendben üzemel, de a mai kánikulai napon is szükséges lesz az önkéntes fogyasztás csökkentés. A Duna alacsony vízállása miatt egyeztetett a külügyminiszter a szlovák környezetvédelmi tárca vezetővel. Orbán Anita közölte, Magyarország hiánytalanul megkapja a nemzetközi kötelezettségek alapján járó szokásos vízmennyiséget. Tomás Taraba ígéretet tett arra, hogy a szlovákiai vízhiány ellenére a vízhozam egyenletes marad és esetlegesen több lett vizet is átengednek. Orbán Anita emellett cáfolta azokat a híreszteléseket, amelyek a szomszédos országokat tennék felelőssé a folyó jelenlegi rendkívül alacsony vízállásáért. Szombaton szavaz az államfőjelöltjéről a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja. Bújdosó Andrea frakcióvezető elmondta, hogy a jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy több lehetőség közül választhassanak, neveket ugyanakkor nem árult el. Hozzátette, arról még zajlanak az egyeztetések, hogy az államfőjelöltjüket hogyan mutatják be. Még több mint egy hónapig, szeptember 9-ig lehet kitölteni a kormány online közlekedés biztonsági kérdőívét, emlékeztetett a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a közösségi oldalán arról írt, a többi között az átlagsebességmérés bevezetésével és az elektromos rollerek szabályozásával kapcsolatban várják a véleményeket. Megrongálták Radnóti Miklós szobrát a szerbiai Borban. A szerbiai bányavárosnak Magyarország 1979-ben ajándékozta a költő szobrát, ám a 600 kg-os bronzból készült emlékművet 2001-ben ellopták. 2004-ben új szobrot állítottak a meggyilkolt költőnek, amely azóta is a kelet-szerbiai városban áll. Radnóti Miklós 1944-ben a Bori táborban teljesített kényszermunkaszolgálatot. Második világháborús repeszgránátot találtak a Fejér megyei Kislángon. A német robbanószer a főutcában egy parkoló építése közben került elő. A rendőrség 50 méteres körzetben lezárta a területet, ami az orvosi rendelőt és 20 embert érintett. A gránátot egy kijelölt robbantási területen fogják megsemmisíteni. Rövidített útvonalon a déli pályaudvar és a Deák Ferenc tér között jár a 2-es metró vasárnap délelőtt előre tervezett karbantartás miatt, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Délig az Ős vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz viszi az utasokat. Országszerte derült az ég, csak helyenként lehetnek gomoly felhők. Ezekből legfeljebb csak elszórtan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Délután 36-42, késő este 25-32 fok várható. Holnaptól mérséklődik néhány fokot a hőség.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
3: Köszöntöm Önöket, a Multidézőt, hallják, Kovács Klára vagyok. Mint megszokhatták, ebben a műsorban mindig kicsit visszautazunk az időben, ezúttal 2025. december 8-áig. Ezen a napon Donald Trump amerikai elnök aggodalmát fejezte ki a Netflix tervezett 72 milliárd dolláros piaci felvásárlási szándéka miatt. Az elnök kijelentette, hogy személyesen is követni fogja a folyamatot, mivel a fúzió túl nagy piaci részesedést adna egyetlen kézbe. És szintén 2025. december 8-án a Spirit FM Kultúra című műsorában Róna Jegon vendége Fodor Nóra volt, akivel arról beszélgettek, hogy miért fontos a minőségi alvás.
8: A Kultúrát hallják, jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok, Nagy Angéla szerkeszti a mai műsort, és hát alvással kezdjük, bármilyen furcsán is hangzik, a jó alvás titkával, mert hogy ezzel azért elég sokan bajlódnak, mindenki valamire tudja fogni, túlette magát este, stresszes volt a napja, tudja, hogy korán kell kelni, és emiatt már nem mer elaludni, és mindig valamire rá tudjuk fogni, hogy miért nem alszunk jól, de tényleg ezek-e az okok. Fodor Nóra, az MCC Pszichológiai Iskolájának kognitív idegtudományi műhely kutat, és itt van most a vonalban. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit!
8: Szóval magunkat csapjuk be, amikor ezekre fogjuk, vagy tényleg ilyen magyarázatok a valódiak?
9: Én azt gondolom, hogy ez is az igazság része lehet, ezek a felsorolt okok, de hogy ezek igazából csak a részletek, és maga a nagyobb kép az, amit érdemesebb nézni. Például, hogy ez lehet egy idegrendszeri adottság, hogy valaki jól vagy rosszul alszik-e.
8: Egyáltalán mi a jó alvás? A hosszú alvás a jó alvás, vagy a mély alvás a jó alvás?
9: Vagy a kettőnek leginkább a kombinációja. Viszont azt gondolom, hogy társadalmi szinten egyébként hajlamosak vagyunk a hosszú alvást ítélni jó alvásnak, de közben meg az is fontos lenne, hogy maga az alvás minőségünk milyen.
8: Erről mesél nekünk?
9: Igen, lényegében ez onnan tudjuk a leginkább visszakövetni az alvás minőséget, hogy megfelelő-e, hogy reggel mennyire ébredünk ki pihenten. Hogyha valószínűleg, vagy hogyha nem ébredünk ki pihenten, akkor valószínűleg nem annyira jó a megfelelő, vagy az alvás minőségünk. Persze ez abban az esetben érvényes, hogyha maga az alvás hozta egyébként pedig megfelelő lett volna, vagy volt. Illetve azt is érdemes lehet még nézni, hogy napközben mennyire omlunk úgymond össze, szóval mennyire ingadozik a hangulatunk, mennyire tudunk koncentrálni, mennyire vagyunk türelmetlenek esetleg másokkal, mennyire vagyunk mondjuk impulzívabbak a döntéshozatalban.
8: Hogyha én sokat alszom, hogy váratlanul sokat, és ugye az mindenkinél más, hogy mi a sok alvás, de erről is érdemes lesz beszélnünk, akkor én gyakran érzem úgy, hogy úgy ébredek, mint akit agyon ütöttek. Tehát túlalszom magam. Az például egy mihez köthető jelenség?
9: Ilyen is létezhet. Én azt gondolom, hogy itt is lehet valahogy az alvás mennyiségnek és az alvás minőségnek a kombinációjában valami, hogy nem megfelelő, az is attól is függ egyébként az alvás minőség, hogy valaki mondjuk éjszaka megébred-e, ki kell mennie mosdóba, a macska nyávog, vagy a légkondi, nem tudom, annak van valami zaja, ami felébreszt minket, még akkor is, hogyha egy fél percen belül visszatudunk aludni, az fragmentálja az alvásunkat, és mind-mind rontani fog az alvás minőségen. Hát, hogyha hosszúan alszik az ember, és még akkor sem kipihent, akkor érdemes lehet játszani egy kicsit a lefekvési és a felkelési idővel, akár egy fél órával mondjuk lerövidíteni, és megnézni, hogy úgy működik-e. De ez egy kicsit ilyen hosszabb távú játék lesz valószínűleg, amíg az ember kipróbálja, hogy mi az ő neki a működőképes.
8: Mennyit kell aludnunk? Ugye van ez a 8 óra munka, 8 óra alvás, 8 óra pihenés sláger, és a 8 óra pihenést azonosítjuk általában az alvásidővel, de ezt jól tesszük?
9: Ez egy átlagolt szám, ami nem rossz, mert hogy azt mondjuk, hogy a felnőtteknek átlagosan 7-9 óra közötti időtartamnyi alvásra van szüksége. De hogy amit nem szoktunk figyelembe venni, az az, hogy van egyébként egyéni alvás igényünk is, ami nagyon tud változni ember és ember között. Ezért van az, hogy van, aki azt mondja, hogy neki nem kell 7 óra, ő 5 vagy 6 óra alvással is nagyon jól tud funkcionálni. Ez valószínűleg így van. Mindenki a saját maga testét vagy szervezetét ismeri.
8: De az lehet elegendő, ha valaki úgy érzi, hogy 5 óra alvással ő megvan? Tehát az a szervezetének is elegendő, vagy csak ő maga gondolja így?
9: Hogyha megint csak, amiket korábban említettem, hogy neki ő kipihenten ébred reggel az 5 óra alvás után, napközben nem omlik össze érzelmileg, tud koncentrálni, tud rendesen funkcionálni, akkor nagyon valószínű, hogy neki elég az 5 óra alvás.
8: Ez mennyire szokás kérdése egyébként? Tehát ha valakit rendszeresen felébresztünk 5 óra alvás után, egy idő után elég lesz neki az 5 óra alvás?
9: Nem, sőt, hogyha ezt hosszú távon csináljuk, és alapvetően az egyéni alvás igénye nem 5 órára van beállítva, akkor valószínűleg a hosszú távú alvás hiánynak a következményeit fogja magán tapasztalni, ami hát elég sok van belőle, és eléggé nem túl kecsegtetőek, úgyhogy hogyha ezt így kívülről valakit ennek a szenvedésnek teszünk ki, akkor azért az annyira nem szerencsés.
8: Az viszont igaz lehet, hogyha ő saját maga átállítja egy kicsikét az életritmusát, annak meg tud felelni a szervezete is egy idő után, ugye? Tehát, hogyha valaki mindig koránkelő volt, de átalakul egy kicsikét az élete, akkor arra ő át tud állni.
9: Igen, át tud állni. Attól függetlenül mindenképpen vagy emellett is fontos lenne, hogy odafigyeljen a megfelelő alvás mennyiségre és alvás minőségre. De egyébként ez meg a kronotípus kérdése, amiről most beszélünk, hogy vannak ezek a pacsirták, illetve a baglyok, ahogy így el van terjedve a köznyelvben. Van ebben átmenet és rugalmasság, és igen, valamennyire tudunk átállni egyikből a másikba.
8: Igaz az, hogy nekünk valójában ilyen 16-17 fokos hőmérsékletű szobában kellene aludnunk, ehhez képest próbálunk 22 fokra fűteni?
9: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. A 16 fok az szerintem már nagyon alacsony. Én a 19-21 vagy 19-22 fok közötti hőmérsékletet javasolnám az alváshoz, de ebben is lehetnek egyéni különbségek. Van, aki azt szereti, hogyha egy kicsit tényleg hűvösebb a szoba, amikor lefekszik, van, aki meg, hogyha kicsit is azt érzi, hogy fázik, akkor nem fog tudni elaludni.
8: Van, akinél ég egy kis lámpa egész éjszaka, hogy ne teljes sötétségben aludjon. Azt mondják, hogy ez például káros, de mindenkinél az?
9: Nem, egyáltalán nem, ez is teljesen egyéni különbség. Én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb lenne ezeket az egyéni különbségeket figyelembe venni az ilyen egyéni alvás szokásoknál, hogyha egyszerűen valakinek túl nagy distresszt vagy stresszt okoz az éjszaka, hogy teljesen sötét van, akkor valószínűleg tényleg sokkal nyugodtabban és jobban fog tudni aludni éjszaka, hogyha ég egy pici fény.
8: Mit okoz a kevés alvás? Azt mennyire lehet körülírni már egész pontosan, hogy a szervezetben milyen károkat okoz, hogyha rendszeresen kevesebbet alszunk, mint amennyit kellene?
9: Vannak hosszú és rövid távú következményei az alvás hiánynak. Hát a rövid távúakat szerintem mindenki megtapasztalja élete során saját magát.
8: Hát álmos vagyok.
9: Hát álmosak vagyunk, igen, de ráadásul valószínűleg nem tudjuk a munkánkat annyira jól elvégezni, mert hogy dekoncentráltak vagyunk, valószínűleg sokkal több hibát vétünk. Mellette türelmetlenebbek leszünk a munkatársainkkal, a családtagjainkkal, nem gondoljuk át annyira, amikor döntést kell hozni, hogy miért is azt a döntést hozzunk meg, amit, hanem sokkal impulzívabban, hirtelenebben reagálunk mindenre. Egyébként valószínűleg többet is eszünk, amikor kialvatlanok vagyunk, ez egy nagyon érdekes...
8: Több energiára van szükségünk, nem?
9: Igen, és a szénhidrát felvétel általában megnövekszik a kialvatlan napokon, de egyébként hosszú távon mindenképpen érdemes tudni, hogy a krónikus alvás hiány az azért egy nagy rizikó tényezőt jelent a szív- és érrendszeri megbetegedésekre.
8: Ez már bizonyított.
9: Igen, ez bizonyított.
8: Na hát akkor ennek tudatában. Nagyon szépen köszönjük az eligazító mondatokat, Nóra. Fodor Nórát hallották, az MCC Pszichológiai Iskolájának kutatóját, az alvásról beszélgettünk.
3: Maradjanak velünk, hamarosan folytatjuk a múltidézőt.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Gabra Gábor, Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jegerzuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Ez még mindig a Multidéző adása. Ezúttal egyet lapozunk a naptárban, és 2025. december 9-ére ugrunk. Ezen a napon nyilvánosságra került egy videó, amin a Szőlő utcai intézet akkori megbízott igazgatója Kovács Buna Károly kirángatott a padból egy fiatalt, majd rátaposott és belerugott. És szintén 2025. december 9-én a Spirit FM Magenta podcastjében Manc László és Mészégető Marcsi vendége Alga Új Heszna volt, akivel arról beszélgettek, hogy mikor érezzük úgy, hogy túl sok a világ.
2: Hát szervusztok, kedves hallgatók, ez itt a Magenta Podcast, és a mai adásban arról beszélgetünk, hogy hogyan hat ránk tulajdonképpen a világ zaja, és miért félünk néha, vagy miért tartunk még olyan dolgoktól is, amik igazából ránk nincsenek hatása. Úgyhogy a vendégünk ebben az adásban már itt is van velünk, Alga Új Heszna, Prima Primissima Díjas újságíró, riporter, haditudósító, reziliencia tréner és író. Köszönjük szépen, Heszna, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Örülök, hogy itt lehetek.
2: És kezdjük talán ezzel, amit most ilyen felkomba is mondtam, hogy szerinted miért van az, hogy olyan dolgoktól is tartunk, és olyan dolgok is hatással vannak ránk, amik annyira távol vannak, effektív nincsenek szoros kapcsolatban a mi életünkkel, és mégis hatánk.
3: Hú, hát ezzel nagyon messziről indulunk így.
2: Meg fogunk érkezni.
3: Igen, meg ez egy nagyon tekérés. Tehát, hogy miért tartunk olyan dolgoktól, amelyek...
2: Miért stresszelnek minket ilyenek, ahogy így fogyasszuk ezeket a tartalmakat?
3: Hát szerintem ennek nagyon sok oka van. Az egyik, ami elsőre eszembe jut, de ez lehet, hogy az én keretrendszerem miatt van, amiben vizsgálom a dolgokat, az az, hogy eleve nagyon sokan befolyásolni akarnak minket üzenetekkel, tartalmakkal, vagy direkt módon, vagy indirekt módon, vagy látványosan, vagy sunyi módon, de hogy ebben élünk, és szerintem ez egyébként évezredekkel korábban sem volt másképp. Szerintem az emberek mindig félelemmel, fenyegetettséggel befolyásolták egymást, hogy elérjék a céljukat, mert ugye erről nagyon sok tudományos vizsgálat van, hogy a fenyegetettségbe, félelembe burkolt üzenetek, azok kétszer olyan hatásosak minimum, és rövid távon tényleg az ember sokkal produktívabban el tudja érni azt, amit szeretne. És ilyenkor így humorosan meg szoktam jegyezni, de azért érdemes a valóság tartalmán elgondolkodni, hogy azért ilyenkor ne csak a politikusokra gondoljunk meg a marketingesekre, hanem arra, hogy mondjuk egy átlagos reggel, mikor elindulunk otthonról, mi milyen üzeneteket közvetítünk a gyerekek felé, hogy végre beüljenek az autóba, vagy végre kikeljenek az ágyból. Mert hogy ezek nagyon lerövidítik az utat sokszor. És ezt ezért használjuk egymás között is. Amivel nem volt gond addig, amíg az a tömérdeknyi üzenet, amit most már kapunk másodpercenként, nem került volna egy ilyen szuperszónikus strádára, mint a közösségi média és az internet. És azzal, hogy most az AI is beszállt a képbe, pont idefelé egy olyan podcastet hallgattam, ami arról szólt, hogy milyen kilátások vannak az életben, amikor már nem hihetünk a szemünknek se, amikor gyakorlatilag egy teljesen átlagos ember ingyenes szoftverrel, ingyenes programokkal olyan hamis videót készíthet, hogy senki meg nem mondja lassan, hogy mi igaz és mi nem belőle, akkor még jobban azt gondolom, hogy sajnos nem véletlenül tartunk annyi dologtól, amennyitől tartunk, és hogy ez az általános szorongás, ez a generalizált szorongás, ami azért szerintem nagyon rátelepedett a mai kor emberére és a hangulatunk, hogy sokszor este hazaérve már azt se tudjuk megfogalmazni, hogy mitől tartunk, csak azt, hogy meg kell védeni magunkat. Szóval, hogy ezek elképesztő módon hatnak és erodálják szerintem a mentális egészségünket. Mit lehet tenni, ugye ez a fontos kérdés, hát szűrni a tartalmakat, csökkenteni az impulzust, tehát hogyha tudatosan kiiktatunk eszközöket, tartalomfogyasztást, idősávokat a napunkban, amikor nem vesszük elő az eszközt, még akkor is rengeteg információ részecske fog érni minket másodpercenként, de legalább egy pici lépést teszünk előre. Szóval próbáljunk már tudatosabbak lenni, és legfőképpen ne borítsuk másodpercenként, de legalább egy pici lépést teszünk előre. Szóval próbáljunk már tudatosabbak

0: arról beszélünk, hogy sok információt kapunk, sok információ ömlik ránk, abban azban mindig benne van az, hogy milyen passzív elszenvedői vagyunk ennek a sok információnak. Ez részben igaz, de valójában azért mi is megyünk utána, van egy ilyen információ, és kiben jobban, kiben kevésbé, és azért velem például ma fordult elő az, hogy jött elém egy szalagcím, egy érdekesség kapcsán, amiből aztán rögtön tovább mentem, és most mielőtt jöttél, előtte gyorsan végigmentem egy ilyen hosszú journey-n, és már odáig jutottam, hogy hol szabályos, vagy hol engedélyezett mondjuk az eutanázia a világországaiban, hol nem, milyen fajtái vannak ennek, és aztán rájöttem, hogy úristen, mi a francot csinálok most, ez miért kell nekem a...
1: És akkor már 30 percen kb. Ott lóg az ember, miközben egy címre rákod. Mert hogy annyira jól ki van ezt találva, tehát hogy ezt nagyon okosan felépítették, hogy pont olyan folyamaton vigyenek végig, hogy te nem is veszed észre, hogy hogyan szippant be, mert azt gondoljuk, hogy mi tudatosabbak vagyunk, mi ellen tudunk állni. Én se, pedig hát erről beszélek, és ugyanúgy engem is elkap ez a gépszi, ugyanúgy én is hajlamos vagyok elővenni este, pedig nem szabad a social media felületeimet ránézni, mert hogy csoportlények vagyunk evolúciósan, ugye ez a csoporthoz való tartozás határoz meg leginkább minket. Bármit megtettünk volna annak idején, hiszen a túlélés záloga volt, hogy bekerüljünk egy csoportba, vagy hogy ne taszítsanak ki minket, ezért a visszajelzés a társadalom részéről, pláne a hozzánk közel állók részéről, barátok, ismerősök, vagy épp azok felől, akik potenciálisan veszélyt jelenthetnek ránk, ezek nagyon fontosak is, ugye most ennek a közösségi média az alapvető felülete, tehát hogy erre az evolúciós kényszerünkre és hajlamunkra is rájátszik az egész rendszer, amikor nem bírjuk ki, és ötödszörre is rámegyünk egy posztra, és megnézzük, hogy azóta ki reagált rá, és ezt nagyon nehéz felülírni, elképesztő tudatosság kell hozzá, de nem szabad ezt a vágyunkat feladni, hogy ebben tudatosabban működjünk, mert ez tényleg olyan szinten erodálja a mentális egészségünket, hogy nem vesszük észre, hogy egy szépen süllyedünk bele ebbe az egészbe.
2: Csak ugye nehéz, azt is mondtad, hogy legyünk tudatosak, ez kicsit olyan, mint a nyugodj meg, attól megnyugszol, tehát hogy mennyire lehet valaki úgy tudatos, miközben mondjuk lehet, hogy a munkája az, hogy ott legyen fönn, és emiatt fönt kell lennie, hozzá kell mondjuk adott esetben szólnia, mert azt még eszembe jutott, hogy mi az, amikor csak fogyasztunk, és csomó minden ömlik ránk, de mi is generálunk olyan tartalmakat hozzászólásokba, amivel igazából dúzzasztuk ezt az egészet. Köszönöm. És ez a buborék meg szépen, mint egy lassan zsugorfólia is szorít be minket, és egyre inkább, ahogy te mondtad, a félelem típusú dolog, az sokkal jobban hat ránk, pont te is hoztál egy ilyen érdekességet, hogy emiatt egyre inkább olyan híreket ad az algoritmus, amit nézek, amiben lehet olyan, amitől félek, és szépen-szépen teljesen így összezuhanok agyilag.
1: Igen, és mégis azt mondom, hogy ez a tudatosság szó, ez is egy ilyen nagy, hogy is mondjam, ilyen buzzword lett, ami kezd elkopni, miközben miről szól a tudatosság? Az élményeim megfigyeléséről. És én úgy látom, mert ugye most az új könyvem kapcsán nagyon izgalmas emberekkel beszélgettem, például agykutatókkal arról, hogy hogyan működik az agyunk, például akkor, amikor ilyen tartalmakat fogyasztunk, vagy amikor elkezdünk szorongani ezektől a tartalmaktól. És szerintem a tudatosság az arról is szól, hogy mondjuk figyelembe veszem az alapvető működésemet, információt szerzek, olvasok arról, hogy tényleg ezek hogy hatnak ránk, hogyan befolyásolják az agyműködésünket, hogyan befolyásolják azokat a történeteket, amelyeket magunkról szövünk. Mert az ember alapvetően történetekben gondolkozik és értelmezi magát a világban, és magát a világot is. És nagyon nem mindegy, hogy milyen történeteket narrálunk saját magunknak magunkról, főleg akkor, amikor beüt egy krízis, amikor nehéz helyzetben vagyunk. És szerintem ilyenkor mérvadó az, hogy mi egészen addig mekkora tudatossággal éltük az életünket, mert nyugalmi időben lehet, hogy nem érezzük olyan nagy tétjét annak, hogy elengedjük magunkat és ráengedjük magunkat a social médiára este 11-kor. Igaz, hogy rosszul fogunk aludni, de ezeknek nem lesznek olyan nagyon látványos következménye, mint másnap feltétlenül be tudunk azonosítani, hogy ez attól volt, mert tegnap nem engedtem a józan eszemnek, és hagytam, hogy másfél órát ott szörfözzek. De amikor krízis van, akkor mondhatni, hogy tényleg időnként élet és halál, de legtöbbször nyilván nem ennyire élesen, de a könyvben ilyen történetekről is mesélek, amikor konkrétan élet és halál kérdése lett az. Amikor képes vagy megállt parancsolni, és tudatosan

0: keretezni helyzeteket. Mert nagyon érdekes, hogy mennyi minden befolyásolja azt, hogy hogy narrálunk egy történetet, egy eseményt, ami történik velünk, milyen keretrendszerbe tesszük, hova tesszük magunkat ebben az egészben, hogy találjuk meg azokat a befolyásolási pontokat, amiket egy legelveszettebbnek tűnő helyzetben is még mindig irányítani tudunk, és szerintem ilyenkor jön be a tudatosság valódi szerepe, hogy mennyire ismerem a működésemet, mennyire ismerem azt, hogy mi vált ki belem szorongást, mennyire tudom azt, hogy hogyan lehet a szorongásokat kordában tartani. És még egy érdekességet hagy meséljek el, mert nekem egyébként az egész könyvben az agykutatók által mesélt történetek voltak a legizgalmasabbak, mert olyan sok mindent tanultam magamról. És pont elmesélte benne egy magyar agykutató, hogy milyen izgalmas, hogy például mennyire nem mindegy, hogy hol olvasunk ilyen híreket, amire ugye te is rákattintottál, amik negatív érzéseket váltanak ki belünk. Mert hogy még az agyunkban, most nem megyek bele a részletekbe, meg nyilván nem is tudnám olyan pontossággal elmagyarázni, mint ő, de hogy az agyunk úgy működik, hogy gyakorlatilag az idegsejtekre az is hat, hogy milyen térben, hol ér minket az az információ, és ezek összekapcsolódnak. És hogyha este az ágyban olvassuk a rémhíreket, akkor ugye a hálószoba melegével és meghitt homályával fognak azok a negatív érzések és információk összelapulódni, összekapcsolódni. És hogy ez hogyan hat ki aztán az emberre egy olyan térben, ahova alapvetően pihenni és regenerálódni megy be. Szóval, hogy szerintem érdemes erről minél többet megtudni, mert igazából észre se vesszük, hogy ezek a folyamatok és körülmények hogyan befolyásolják azt, hogy én a nap végén hogy érzem magam a bőrömben.
1: Egy-egy drámai krízis során szerintem sokkal egyszerűbb megfogni a helyzetnek a súlyát, nehézségét, és azt mondani, hogy na most megpróbálok tudatos lenni, és most megpróbálom valahogyan, nem tudom, átkeretezni, amire te is utaltál az előbb. Viszont az az állapot, amiben most talán mindannyian benne vagyunk, ezek a sok apró mini krízis, vagy olyan hatás, ami által érezzük, hogy fú, most aztán nem jó jelen lenni, vagy nem is vagyunk jelen, talán ez is a probléma, de ez most az árója. Szóval, hogy nem jó most valahogyan a közhangulat, és van egy csomó nehézség, amivel dolgoznunk kell. Ebben a helyzetben hogy lehet ugyanezt a dolgot kamatoztatni, hogy keretezzük át, miközben az életünk minden terére befolyik ez a sok mini krízis?
0: Szerintem itt is sokféle út van. És most nagyon sok minden fut át az agyamon, és gondolkodom, hogy honnan indítsunk. Abból, hogy vagyunk mi most itt Magyarországon, meg ezek az egész, tehát hogy a társadalmi helyzet, meg az, ahogy mentálisan vagyunk, az hogyan befolyásolja a mi egyéni mini kríziseinket is, mert sajnos amikor társadalmi szinten is ennyi szorongás van jelen, és ilyen, hát ahogy pont a... Volt egy nagyon megható könyvbemutató nemrég, és elindult egy nagyon izgalmas párbeszéd ott a jelenlévők között. Ugye a könyvemnek az a cím, hogy miért pont én? Azért, mert ez az a kérdés, amit szerintem egy ilyen helyzetben aztán felteszünk. Miért velem történik Igen. már megint ez? Az, hogy, és akkor így végig sorolja az ember, hogy milyen pici mini krízisek, vagy egy nagy, gigantikus mini, vagy óriás krízisben talál magát, és sokszor egyből beindul ez a fajta áldozatérzés, hogy már megint engem diszkriminál az élet, már megint velem történik ez az igazságtalanság. És hogy szerintem mi még így társadalmilag is egy picit errefelé vagyunk húzalozva, történelmileg ezeket a narratívákat kaptuk.
2: Bal sors, akit régen tép.
0: A himnuszról nem is beszélve, és tényleg valahogy ez csorgott át generációról generációra, hogy mi áldozatok vagyunk. És az áldozati lét az borzasztóan blokkolja azt, hogy el tudjunk indulni a feldolgozás, a gyógyulás útján, mert hogy Edith Éva Jéger az egyik interjú lenyom, egy fantasztikus nő, akit nem ismeri őt, érdemes a Döntés című könyvét elolvasnia. Ő ugye holokauszt túlélő, és elképesztő dolgokon ment át 16 éves korában a haláltáborban, és azt mondja, hogy sose mondta mégse azt magának, vagy tette fel azt a kérdést, hogy miért pont én, hanem azt, hogy mi lesz most. Mert hogy ahogy elmondta ez az áldozati lét, ez mindig a múlt felé fordul, és ez mások hibáztatását rejti magában, hogy másokat teszünk felelőssé azért, amiben vagyunk, ami lehet, hogy részben talán igaz is, de hogy ebben a perspektívában nem látni azt, hogy én felelősséget tudok vállalni azért, amit érzek, amit gondolok, és nem tudom ebben a létben a jövő felé fordítani a perspektívát, hogy mit tudok tenni. És szerintem ez az egyik legfontosabb dolog, hogy ebből az áldozati identitásból ki tudjunk lépni, és elkezdjük keresni a mi felelősségünket, hogy én mit tudok tenni, akkor is, ha társadalmilag most így vagyunk, ahogy én magam mit tudok tenni azért, hogy legalább az én mini környezetemben, mikrokörnyezetemben más legyen. Hogy én mit tudok hozzátenni, ezt kivel tudok kapcsolódni, hogyan tudok máshogy tartalmakat fogyasztani, vagy előállítani, akár ebben az esetben rátok gondolva, hogy milyen óriási ugye az újságíró felelőssége is, én is ezt érzem. Szóval ez az egyik, ami eszembe jutott ennek kapcsán, a másik pedig pont az, hogy én azért is írtam meg ezt a könyvet, mert nekem ezek az emberek segítettek új perspektívába helyezni a saját kríziseimet. Az embernek mindig az a legnagyobb probléma, amivel neki kell szembenézni, és nem is szabad ezeket lekicsinyelni, és ahogy mondani szokták, tisztelni kell a problémáinkat. Ugyanakkor az valami fantasztikus erejű lehet, mikor benne vagyok egy ilyen beszűkült tudatállapotban, és épp húz le a mérpont én, és azt érzem, hogy egyszerűen én ezzel nem tudok megbírkozni, bugyok fel a düh egyre inkább, mert a tehetetlenség az így elképesztő dühöt tud kovácsolni az emberben, hogy eljön az a pillanat, hogy szabadjára engedem ezt a dühöt, és ki tudja, hogy hogyan vickélek aztán ki ebből, vagy átengedem magam ennek az érzésnek, de tudok egy láthatatlan stop gombot mégis egy ponton megnyomni, és azt mondani, hogy oké, de akkor most hogyan tudok ezen változtatni. És szerintem ez egy nagyon vékony mesdje a kettő között, és amikor ezeket a történeteket megírtam, nekem nagyon sokat segített az, hogy ezen a vékony mesdjén eszembe jutott, hogy embereknek mikkel kell megküzdenie úgy az életben. És annyira más perspektívába került az, hogy nekem mennyi megoldó kulcs van most a kezemben, hiába tűnik úgy, hogy ez egy mély gödör, nehéz lesz kimászni, de amikor perspektívába látom, és olyan emberek történetét olvasom, akik ennél sokkal nagyobb mélységből találtak kiutat és kapaszkodókat, akkor valahogy reálisabbnak tűnik az, hogy ezt is meg fogom tudni oldani.
1: Igen, egyébként most megint egy saját példa jutott eszembe, hogy volt, nem tudom, egy elakadásom pár nappal ezelőtt, és viszonylag nagyobb, és azt mondtam, hogy úristen, hát ennél velem is sokkal nagyobb dolgok történtek már meg, miért pont ebbe rokkannék bele? És olyan erővel ruházott fel ez az egy belső, nagyon rövid monológ, hogy utána azt mondtam, hogy igen, most akkor ezzel megbirkózunk, és megyünk tovább.
0: És mi volt ez a mondat? Elmondnád, amit ekkor mondtál magadnak?
1: Az, hogy már ennél sokkal nagyobb dolgokkal is megbirkóztam, miért pont ebbe rokkannék bele, miért pont ebbe?
0: Neked már van egy mantrád. Tehát nagyon érdekes, mert az agykutatók ezt is elmesélik a könyvben, hogy alkos mantrákat. Mert hogy ezek elképesztő módon tényleg befolyásolják az agyműködést, a probléma megoldási képességet, a keretezését annak az adott krízisnek, ami beszippant. Mert hogy a mantráknak egyébként elképesztő tudományos kutatások vannak erről, hogy milyen hatása van. Tehát ilyen spiri dolognak tartjuk, hogy jó, persze mantráznak az emberek ilyen jogi pozícióban, nem. Tehát, hogy konkrétan van, aki pont a Lukovicki Réka, aki igen, az egyik főhősem, ő egy nagy papírra kiragasztotta magának a saját erőt adó mantráit egy adott pontján az életének a falra, és neki nagyon sokat segített az, hogy emlékeztette magát pont, ahogy te, és egyszerűen át tud kapcsolni valami, ahogy te is mondod.
1: Nagyon felszabadító érzés egyébként, akkor mindenkinek azt ajánljuk, hogy találja meg a mantráját.
2: Igen, de ez az is kell így hallgatva benneteket, hogy egyrészt hagyjam, tehát tényleg ki tudjam kapcsolni azokat, amik hatnak rám, mert hiszen ahogy a mai világban, mikor unatkozunk és elfelejtünk unatkozni, mert egyből nyúlunk a telefonunkért, kapcsolunk be valami streaming szolgáltatót, miközben azt kellene, hogy a saját hangunkat halljam meg, tudjam, hogy hol vannak elakadásaim, és az alapján építsem ki, vagy találjam ki a mantrámat, ami segít. De szerintem munkai környezetből szerintem sokan hallgatják, akinek munkahelye is van, hogy ott is mennyire érdekes ez, hogy vannak azok a típusú karakterek, akik bármilyen problémára azt mondják, hogy hát ezt nem lehet megcsinálni, ezt miért nem lehet megcsinálni, és van a másik, és gondolkodó, aki azt mondja, hogy hogyan tudom megcsinálni, vagy essünk neki, és alkossuk meg, pedig ez egy kérdésbeli, egy hozzáállásbeli különbség, és mégis milyen nehéz sokunknak.
0: Abszolút.
1: Ehhez kiírtam egyébként, most gyorsan előkerestem egy idézetet a könyvedből, ami nekem nagyon tetszett. Ez így hangzik, majd segíts abban, hogy pontosan hol is, mert ezt már nem írtam fel. Tehát, hogy az ember életében vannak pillanatok, amikor elválik az előtte és az utána. Ezek többnyire sokkoló, traumatikus vagy extrém örömöt és katarzist kiváltó eseményekhez köthetők. ilyenkor születnek meg ezek a mantrák?
0: Szerintem nem. Okay. Szerintem ilyenkor már kéznie kell, hogy legyenek a mantrák. Szerintem a mantrák pont a reflektív, önreflektív pillanatokban tudnak megszületni, amikor rá tudunk nézni egy már meglévő krízisre, amin átmentünk, meg egy kialakulóban lévőre, amit látunk, hogy ott van, és keressük a kapaszkodót. Pont ahogy te mondtad, hogy amikor hagyunk egy kis friss levegőt az agyunknak. És ez olyan nehéz, én is észrevettem azt, hogy hát mostanában sajnos Netflix sorozatokat nem volt időm nézni, viszont azt vettem észre, hogy pótandó valamiféle szórakozás magot, folyamatosan öltözés közben, autózás közben mindig podcasteket hallgatok. Tehát nincs olyan időrés, hogy valami információt ne akarjak befogadni, hogy azt érezem, hogy valamiből legalább töltekezem, és azt vettem észre, hogy nincs csönd a fejemben. Nem adok teret annak, hogy az agyam elkezdje feldolgozni azokat az eseményeket, amiket megéltem, és elinduljon ez a narrálás. Ez a belső narráció, amivel értelmezzük azokat az eseményeket, amik történtek velünk, és amivel gyakorlatilag esünk van arra, hogy találjunk egy olyan keretrendszert, olyan keretezést ezeknek, hogy leszűrjük, hogy én mit tanultam abból, mik azok a tapasztalatok, miért értem meg átmenni azon, és mi az, amit elviszek, mert hogy igazából, amikor átmegyünk egy nehézségen, egy krízisen, legyen az pici vagy nagy, azokból olyan értékes tapasztalatok szűrődnek le, amik a megküzdésünket pici téglánként építik, amiknek köszönhetően el fogjuk hinni, hogy majd a következő krízis, ami még csak a horizonton van, én azzal meg fogok tudni birkózni. Amikor nem adunk teret erre az önreflexióra, ezek a téglák elúsznak, elvesznek. Ezeket tudatosan el kell kezdeni, beépíteni, megfogalmazni, beépíteni, mert ezekből épül fel az a fajta önbizalom, az az önhatékonyság, ahogy szóval mondják, hogy én elhiszem, hogy az előttem álló kihívásokkal meg tudok birkózni. És annyira érdekes, mert hogy ez egyáltalán nem egy magától értetődő dolog, tehát hogy szerintem nagyon sokan például elképesztő dolgokkal megbirkóztak a COVID alatt, és mégsem volt arra egy lehetőség és tér, hogy leüljenek és végiggondolják, hogy hogyan tudtak szuperül alkalmazkodni dolgokhoz. És ezek ajándékok, és nagyon érdekes, mert a könyvben egyébként pont ezekből a kis alkotókövekből építem ki azt a térképet, amit elmesélnek nekem emberek, hogy nekik mik voltak ezek az újrakeretezések, és azt gondolom, hogy ezek azért, hogy is mondjam, ilyen kis kincsek, mert nagyon sokszor ezek rávilágítanak saját kis megküzdő téglára, amire nem is gondoltunk korábban. Szóval, hogy szerintem nagyon fontos, hogy még ezelőtt, az előtte-utána momentum előtt valahogy adjunk teret annak, hogy újra tudjuk élni, újra fogalmazni, átkeretezni ezeket, mert talán hallottatok már a poszttraumás növekedés szóról, és azok az interjú alanyaim, akik elmesélték, hogy ők hogyan tudtak pozitívan változni egy-egy élmény hatására, ez nem magából a traumából jön, hanem azoknak a tapasztalatoknak hála, amit ők leszűrtek abból, és be tudtak építeni.
3: Köszönöm a figyelmüket, a múltidézőt hallották, találkozunk legközelebb.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma tetőzik a hőség. Hétfőig lehet köztársasági elnököt jelölni. Sok munkát adnak a tűzoltóknak az avar és bozott tüzek. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Több ezer embert érintő csőtörés volt Tolnában, Paks, Dunakömlődön és a borsodi Emődön, közölte a kormány a hőségriasztásról kiadott jelentésében. Mindkét településen megkezdték a hibák elhárítását. A hatóságok felkészültek a vízellátás biztosítására arra az esetre, ha a szolgáltatás kiesése elhúzódna. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csaknem 10 cm nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőjén elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedésre. Magyar Péter kormányfő délelőtt közösségi oldalán közölte, a paksi turbina rendben üzemel, de a kánikula miatt ma is szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Több helyen is bozott tüzek pusztítanak az országban. Tűz miatt kellett kimenekíteni 19 embert, 8 lovat és 100 kutyát Ercsiben. A lángok elhanyagolt telkeket, bozótost és szemétkupacokat is elértek, mintegy 6 hektárnyi területék. Kigyulladt egy ligetes terület a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Tiszalökön, Kiskunfélegyháza és Kunszállás között pedig az M5-ös autópálya közelében egy tanyai épület kapott lángra. A tűz mintegy 5 hektárnyi tarlót is érint. Mától újra jár a komp Nagymaros és Visegrád között, ezentúl a megszokott menetrend szerint közlekedik, de 3,5 tonnánál nehezebb járműveket továbbra sem szállít. A Dunán Adony és Lórév között az alacsony vízállás ellenére is jár a komp, napnyugtáig igény szerint viszi át a járműveket. Már 7 erdélyi megyében vezettek be harmadfokú hőségriasztást. A folyó kritikusan alacsony vízszintje miatt több térségben vízkorlátozás van érvényben. A magyar határ mentén fekvő Arad, Bihar, Szatmár és Temes megye mellett már a Maros-Szilágy és Krassó-Szörény megyére is kiterjesztették a veszélyjelzést. Este 8 óráig kamionstoppot rendeltek el. További 10 napig tart a hőhullám Olaszországban, az Appenninekben 500 méteres magasságban is 41 fokot mértek. Az egész országban vörös riasztás van érvényben. A városokban a legmelegebbet a nápolyi központi vasútállomásnál mérték, ahol 48 fokot mutattak a hőmérők. Az északnyugati Torinóban a Pó folyó medre majdnem teljesen kiszáradt. Itthon a mai tetőzés után mérséklődik a hőség, délutántól több helyen előfordulhat záporzivatar. Holnap reggel északnyugaton eső is lehet. Az esti és a hajnali órákban derült, néhol gyengén felhős lesz az ég. A szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet éjszaka 17 és 25 fok között alakul, holnap napközben 30-35 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
2: A Veszik vagy isszák a borműsor itt a Spirit FM-en, ezt hallják most. Jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok. Somodi Solymos Eszter szerkeszti a mai adást, és Blazsovszky Péter szomelié, a Magyar Bormarketing Ügynökség boros gasztronómia szakértője, ráadásul a bor.hu főszerkesztője a vonalban. Jó napot kívánok, szervusz Péter!
3: Szép napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
2: Olyan kérdésekkel jövök, mert van egy konkrét témánk, amik szerintem, hát hogyha valaki nagyon-nagyon nem ért hozzá, vagy nagyon új ebben a világban, akkor szokott feltenni hasonlókat, de ezeket nem árt újra és újra megismételni. Úgy szól a hír, hogy dűlőszelektált olasz rizlingeket teszteltek a Vince magazin felkérésére a szakemberek, azaz ti. És hát akkor kezdjük azzal, hogy az olasz rizling az miért olasz, és miért gondoljuk mégis azt, hogy egy kicsit magyar?
3: Nagyon jó a kérdések, és előzetesen hadd mondjam azt, hogy rossz vagy hülye kérdés nincsen, amikor azt amellett dolgoztam, mindig ezt szoktam mondani, hogy merjünk kérdezni, mert sokszor alapvető dolgokat se tudunk így meg. Mert,
2: hát ez a hit az én szakmám alapja, hogy hát rossz kérdés nincs, legfeljebb rossz
3: kérdés. Nincsen rossz kérdés, nem, tökéletes az egész. Én külföldieknek, amikor próbáltam magyarázni, mindig úgy kezdtem, hogy az olasz rizling az nem egy szerencsés névválasztás, mert se nem olasz, se nem rizling. Tehát mi ezt így magyar fajtának tartjuk most már egy ideje, de az igazat megvalva én inkább kárpát-medencei fajtát szoktam mondani, talán ez így politikailag korrektebb, illetve ez a filoxéravész környékén költözött be a osztrák-magyar monarchia területére, tehát egy ilyen bő 150 éve van velünk, és nagyon jól érzi magát.
2: Na de most akkor, hogyha se nem olasz, se nem rizling, akkor ez micsoda? Hogy írnád
3: hát
2: le?
3: Hát nem könnyű, tehát, hogy igazából ugye rizlingnek a rajnai rizlinget szokták hívni, semmi köze nincsen hozzá, se karakterét tekintve, sehogy. Nem igazán tudom máshogy megfogalmazni, én ezért szoktam olasznak hívni, ez a mi magyar rizlingünk. Csak ezen megsértődnének a horvátok is, mert ott Grasevina, az osztrákoknál vers rizling. Tehát ugye ezért a Kárpát-medencében kialakult az utóbbi években egy olyan összefogás, GRU néven, GROW, ami egy mozaik szó, a Grasevina, olasz rizling és vers rizling szavaknak a kezdőbetűjéből, ami ennek az egységességét mutatja, hogy ezek kárpát-medencei fajta.
2: Megyünk tovább, azt mondjuk, hogy dűlőszelektált olasz rizlingek. Mi az a dűlőszelektált?
3: Szintén nagyon jó kérdés. Próbálom röviden összefoglalni. A dűlőszelekciónak igazából egy másik bűvös, mágikus szóhoz van köze, az pedig a terroár. Na most ennek az a lényege, hogyha egy adott bort minél jobban be tudunk határolni származásilag, tehát minél pontosabban be tudjuk lőni a származási helyét, az esetek nagy részében annál kifinomultabb tétellel is találkozhatunk. Most ez így a főszabály. Ez alatt azt értem, hogy mondjuk vegyünk egy birtokot, van egy pincészet, van nekik 100 hektárjuk. Az egyik verzió az, hogy a 100 hektárt leszületelik egybe az összes olaszrizlingüket, és készítenek egy nagy birtok furmintot. Ami ezerféle dűlőben van, hát nem ezerféleben, de 8-10 dűlőben elhelyezkedő területről. Ez lesz egy birtok furmint. Ennek ilyenkor az a lényeg, hogy a különböző dűlőknek a karakterei, meg erősségei, gyengeségei, ezek összeadódnak, kivonódnak, és egy átlag lesz az egészből. De hogyha a régi parasztemberek észrevették azt, hogy attól a fától addig a bokorig ez egy különösebb terület, elkezdték elnevezni a különböző dűlőterületeket, és manapság eléggé divatos az, hogy csak egy adott dűlőről külön leszedik a szőlőt, és külön készítik el, tehát az a bor, ami egy dűlős bor, kizárólag annak a dűlőnek a termése. Ez azért fontos, mert egy adott tehát egy borvidéken belül is, településeken belül is változik a különböző dűlőknek a talajszerkezete, a mikroklímái, tehát egészen más karaktervonások tudnak megjelenni, akár egy csopak falun belül is a különböző dűlők között.
2: Ezek a különbségeket én, aki mondjuk nem vagyok szakértő, de mondjuk szeretem az olasz rizlinget, én ezt fogom érezni?
3: Én azt gondolom egyébként, hogy igen. Én mindig azt szoktam mondani, hogy mindent érdemes megkóstolni és megszagolni. Nem mindent, de hogy amikor az ember próbálja saját magát fejleszteni, hogyha mondjuk egy olyat csináltok, vagy csinál a kedves hallgató, hogy 8-10 vagy 15 olasz rizlinget, vagy 30-at most mi legutóbb a teszten egymástán végigkóstolunk, és annyit tudunk, hogy olasz rizling, tudatosan tudunk arra figyelni, hogy kijöjjenek ezek a különbségek, amik ki is szoktak jönni.
2: Ugye vannak hordóban érlelt, meg nem hordóban érlelt tételek. Itt például karizmatikusan nagyon más az a bor, amivel találkozunk?
3: Már hogyha a hordós érlelés,
2: igen,
3: vagy
2: igen,
3: hordós
2: igen,
3: érlelés.
2: Igen.
3: Hát ez attól függ, ez igazából a borász hozzáállásán múlik. Én személy szerint annak a híve vagyok, hogy a hordós érlelés az picit hozzá tud adni, de sokat el is tud venni. Tehát, hogyha túlzásba viszik. Attól is függ, hogy milyen tételt teszünk hordóba, tehát azért ez egy picit bonyolultabb, talán szakmaibb kérdés. Röviden válaszolva én azt szoktam mondani, hogyha mondjuk egy kifejezetten egy olasz rizling versenyen vagyok, vagy mondjuk egy csopaki kódex zsűrizésen, ahol konkrétan az a cél, hogy nem csak a hibás borokat szűrjük ki esetleg, hogyha van, hanem azokat a borokat értékeljük a legmagasabbra, amik a csopaki karaktert hozzák magukkal, tehát érezhető a csopakiság azokban a borokban. Ott számomra például, hogyha hordús egyek erőteljesek, vagy mondjuk egy olyan illat jön be, ami mondjuk egy Sauvignon Blanc-ra emlékeztet, akkor én lepontozom a bort, mert egy ilyen esetében az olasz rizling képes megmutatni a talajszerkezetek közötti különbséget. Egy ilyen esetben a borásznak a munkája, a beavatkozása az egy picit a terroir rovására történhet. Ezzel azt akarom mondani, hogy az ilyen versenyeken a borász dolga, hogyha mondjuk egy jó csopakit akar készíteni, az legyen, hogy beavatkozás nélkül tudja közvetíteni a talajszerkezetet meg a mikrokörnyezetet.
2: Nyilván minden borvidék próbálja meghatározni magát, csopak például az olasz rizlinggel, meg talán a furminttal a leginkább. Na de lényegében az olasz rizling a tokai borvidék kivételével mindenhol jelen van. A csopaki az különleges, vagy különlegesebb a többinél, vagy egész egyszerűen a csopaki kódex, ami egy védjegyoltalmi rendszer, megalapozta ezt nekik.
3: Egy picit hazabeszélnék, és nem lenne fel, hogyha azt mondanám, hogy egyébként ezt így gondolom, de nekem csopak fele húz a szívem, én nekem az a kedvencem, de ez nem igaz, mert számos fantasztikus olasz rizling van az országban. És csopakról is ittam olyat, amit nem
2: tudom
3: megkóstolni. Igen, nem jellemző, az biztos, hogy van néhány kiemelt terület az országban, egyébként szerintem Tokajhegyalja is ilyen lenne, csak hogy ugye tilos, tehát ott másik hat engedélyezett fajta van csak, de mondjuk Egerszólát, tehát Eger környéke, kifejezetten Egerszólát az egészen parád, és a Dél-Balaton is szenzációs, de az észak-balatoni résznek, főleg ezek a különböző tanúhegyek ugye Badacsony környékén, vagy a Balaton felvidéknek a vegyes talajszerkezetű néha ásványos terület, ezek olyan elképesztő komplexitást tudnak adni az olasz rizlingnek, hogy aztán lubickol benne. Ezzel a fajtával meg lehet mutatni a hegyek különböző ízeit. Tehát ezért fantasztikus igazából, amikor a Balaton körülről beszélünk. Tehát nem csoda, hogy az egész országban elterjedt, mert mogolfajta egy hálás fajta. Tehát a nehéz években is egy magabiztos termést hoz, és igazából a fröccsbortól az édesborig az egész palettát le tudja fedni.
2: Az egészen fantasztikus, hogy beszélni tudsz erről, az embernek kedve szotjan arra, hogy elkezdjen ezt tanulni, és mélyebben belássa egy kicsikét magát. Ehhez például, hogy mélyebben belássuk magunkat, az aktuális borszám, a lapszám, az kiváló lesz, ugye?
3: Hát én úgy gondolom, meg ráadásul akkor hadd említsem meg, hogy konkrétan az olasz rizlingről írtam benne egy cikket, azt mindenkinek ajánlom a figyelmébe.
2: Véletlenül pont az olasz
3: rizlingről. Egészen véletlenül pont az olasz rizlingről sikerült, igen. Hát én szerintem kevés olyan ember van az országban, ezt talán így merem állítani, aki nálam több olasz rizlinget kóstol, de nekem ez a kedvenc fajta.
2: Hirdethetsz te itt most eredményt, vagy tessék a Vince magazin aktuális számát elolvasni, és abból kiderül majd, hogy mi a végeredménye a teszteteknek.
3: Hát egyrészt mindenki olvassa el, másrészt én azt szoktam mondani, hogy a részvétel a fontos. Tehát az, hogy most melyik borok szerepeltek a mi tesztünkön éppen kiemelkedően, lehet, hogy ha két héttel később kóstoljuk, akkor egy másik bor, azért a boroknak is van életciklusa, egy bornak is lehet gyengébb napja. Én azt gondolom, hogy mindegyik olasz rizling nagyon szépen szerepelt a mi tesztünkön.
2: Egyet értetek ti tesztelők ilyenkor egymással? Tehát ugyanaz a bor, ugyanaz a mennyiség, ugyanolyan körülmények, és mégsem egységes, vagy nagyon is egységes az ítéletek egy-egy borról?
3: Alapvetően igen, egyébként a tesztelésnek pont az a lényege, hogy van egy belővő bor az elején, ami nem tudunk mi, hogy micsoda, de hogy nyíltan pontozunk, és egy kicsit megbeszéljük, hogy ki milyen pontszámokat miért adott, és egy picit összekalibráljuk valahogy a csapatnak a pontozását, hogy hasonlóan menjünk, mert például, hogyha 5 vagy 6 pontnál nagyobb a különbség, amit adunk, a Vince magazinban 20 pontos rendszer van, nem 100, akkor megbeszélünk egy bort, mert nem jó, hogyha valaki lefele vagy fölfele kilóg. Tehát ezeket meg szoktuk beszélni, alapvetően együtt mozog a csapat, de vannak természetesen különbségek, hogy kinek mi a fő preferencia.
2: És mennyire összeszokott egy ilyen ítészgárda? Rendszeresen ti teszteltek?
3: Hát a Vince magazinnak a gárdája az így hónapról hónapra alakul, mindig szakértői körökből kérnek föl embereket a változatosság kedvéért. Én mondjuk közel 20 éve, vagy hát 15-20 éve versenyzsűrizem, tehát én nagyon régóta járok versenyekre meg, vagy hívnak meg versenyekre zsűrizni. Az is igaz, hogy ennek ez egy tanulható dolog, de azért a gyakorlat az a sokat számít.
2: Na jó, az összes többi meg ott van a Vince magazinban. Tessék elolvasni, hogy melyik volt a legjobb olasz rizling a zsűrivé. véleménye szerint. A zsűri véleménye, amelynek képviseletében Blazsovszky Péter is megszólalt, bár eredményt nem hirdetett, úgyhogy az is alapban van. Péter, köszönöm szépen még egyszer.
3: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: A következő rendezvénynek, amit a figyelmükbe ajánlunk, már a neve is kiváló, mert hogy azt mondja, hogy ez a Zene Megabor Fesztivál, Pázmándon rendezik, így is szól a teljes neve, Pázmándi Zene Megabor. A zene a mega, vagy a bor? Ez is egy kérdés lehet. Schubert Ádám, a szervező, résztvevő, mindenes, jó napot kívánok!
2: Reméljük, hogy a zene is, meg a bor is mega lesz, bár alapvetően egy pici rendezvényről van szó, néhány száz főt várunk. Néhány évvel ezelőtt elkezdtünk itt Pázmándon a helyi borászokkal egy fesztivált csinálni, ez a Pázmánd Wine Fesztivál, és ez egy évben egyszer van, június elején általában, és akkor az összes pázmándi borászatot végig lehet járni a Szőlőhegyen, idén már 9 helyszín volt, ahol mindenhol szól a zene, lehet bort kóstolni, és van valamiféle harapnivaló is. És hát ezt nem akartuk még egyszer az évben, mert ez, tehát, hogy ez nem egy ilyen pályázatos vagy nagy cég által rendezett, hanem a saját magunk erejéből létrehozott kis fesztivál. Viszont erre volt igény, hogy valami hasonló hangulatot valósítsunk meg.
1: Hogy volt ez az igény? Itt ilyenkor ezt kitámasztja az akkori vendégek, vagy mondjuk a helyi borászok, vagy a helyi közösség, maga a település? Hát azért Pázmán nem egy nagy település.
2: Nem, Pázmánon 2200-an laknak. Inkább azt mondanám, hogy a Velencei tó környéke. Ugye itt vagyunk a Velencei tó északkeleti csücskében, és csak Velencei tó környékén ről jönnek jellemzően ezekre az eseményekre. Budapest sincs messze, vonattal 30 perc alatt körülbelül megközelíthető a Velencei tó. A vasúttól transfert biztosítunk a rendezvényre, a nagy rendezvényre, a Pázmánd Wine-ra is, illetve erre a picire is. És akkor tavaly két borászat, a Köllő Zsolt pincészet és a Nagy Gábor családi birtok, ők csináltak egy ilyen nyárzáró eseményt, és az nagyon sikeres volt, és hát akkor ezen felbuzdulva azt mondtuk, hogyha még egyszer ilyen, egy évben ilyen nagyban nem is, de ilyen apránként néhány borászat összeáll, és akkor csinálunk egy-egy ilyen ehhez
1: hasonló. Na jó, de hát így már az a fesztivál helyszín Pázmánd. Tehát ha az egyik után jön a másik, meg a harmadik, azért az már beindulás.
2: Reméljük, hogy így megyünk át a köztudatba, hogy itt jó boros rendezvények vannak.
1: Ugye Ádám, milyenek a helyi borok? Azért ez hozzátartozik, bocsánat, hogy közbeszólok.
2: Igen.
1: Ugye a Velencei tó környéki borokat tradicionálisan nem szokás nagyon magasra értékelni, de azért az elmúlt időszakban ez a borvidék, ez azért kezdte kinőni magát.
2: Kiemelkedett, hát mi a második borászat voltunk Pázmánon 2014-ben, akik engedéllyel palackozott bort készítenek, és idén pedig 9 borászat volt már a fesztiválon, tehát az elmúlt 10 év eredménye. Ezek mind pici borászatok, tehát 1 hektártól 10 hektárig nagyjából. Viszont mindenki lelkes, mindenki próbálja a saját elképzeléseit megvalósítani szőlőben, pincében. Ugye az Egyek-Budai borvidék része vagyunk hivatalosan, de klimatikusan is, talajadottságban is egy jelentősen más a Velencei tó, ez egy vulkanikus térség, és hát kiváló adottságok vannak a szőlőtermesztésre.
1: És hát vannak itt vicces társulások. Ugye van az Egy Bolond Hármat Csinál, ami hát bármilyen furcsa, az egy bormanufaktúra, tehát az egyik, amire lehet alapozni a 9 közül. Igen. De hát vannak itt mások is még, akik elég furcsa nevet választottak, a Boroslány Borműhely például. Adja magát, hogy egy borászlány vezeti.
2: Egy borászlány vezeti, így van, Borostyán Kovács Tamara, ő a boroslány, ő a kis társulásunknak, pázmándi borászoknak az egyik tartóoszlop, a lelke. És akkor vele együtt, illetve az a már említett Egy Bolond Hármat Csinál bormanufaktúrával együtt, az Apró Kertek, ami a részben az én borászatom, mi hárman állunk így össze, és akkor ezt az augusztus 15-i eseményt zenével, élőzenével, az nagyon fontos, hogy itt nem háttérzene fog szólni, hanem koncertek lesznek, és így valósítjuk meg.
1: Mit lehet tudni például az ön Apró Kertek borászatáról? Az egy, a nevében benne van, valószínűleg nem egy sok hektáros szőlészete alapul.
2: Nem, ez egy 2 hektáros borászat, amit egy barátommal, Velicki Zolival csinálunk immár 12 éve, és ilyen apró háztályi 1000-2000 négyzetméteres kis parcellákkal kezdtük, és megvettük a Szőlőhegyen, ami eladó volt, amit meg lehetett venni, és akkor ebből állt össze ebben az elmúlt 12 évben egy ilyen picivel több mint 2 hektáros borászat. Semmi nincs automatizálva. Mondhatjuk azt, hogy modern parasztborokat készítünk, tehát minimál technológiával, de magas igénnyel.
1: Ez alapvetően hobbi, vagy azért ez annál több, mert sok munka van vele, tehát muszáj egy vállalkozásra nője magát?
2: Ez egy vállalkozás, tehát ez a hobbim már túl van. Körülbelül évi 4-5 ezer palack bort készítünk, és hát a nagy része az borszaküzletekben, illetve csúcsgasztronómiában talál értő szájakra. És hát ez a cél továbbra is, tehát mi nem szeretnénk bővülni, ezt a 2 hektárt szeretnénk saját magunk erejéből a lehető legjobban megművelni, és innen borokat készíteni.
1: Én szerintem kóstoltam a maguk borát méghozzá, ott van egy ilyen gurmé hely, a Bálint Borárium, ahol jókat lehet tenni, jókat lehet inni, ez nem a reklám helye volt, na és ott mondták, hogy itt vannak helyi borok, kóstoljak olyat. És szerintem ez ott lehetett. És előjutott eszembe, hogy nagyon nehéz elhelyezni a borokat, hogy olyan helyre kerüljön, amiből aztán később mondjuk a törzsvendég kinőhet, felnőhet?
2: Alapvetően ezt nem tartom annyira nehéznek. Nyilván kell egy érthető arculat, és ahhoz muszáj ragaszkodni. De azért nálunk ez alapvetően egy érték alapú dolog, tehát hogy mind a fesztivál szervezés, rendezvény szervezés, mind a borok készítése nem egy gazdasági indítatásból indul el, hanem az értékteremtés irányából, és akkor kvázi egy ilyen jó melléktermék, hogyha ebből meg is tudunk élni, vagy valami hasznot is tudunk hajtani, és fent tudjuk tartani ezeket a vállalkozásokat. De ez a rendezvény is alapvetően arról fog szólni, hogy találkozzunk azokkal az emberekkel, akik szeretik a borainkat, érezzük jól magunkat, legyen egy jó nyáreste, és hát egyre inkább Pázmánd abba a kategóriába essen az emberek fejében, ahova érdemes eljönni egy délután estét eltölteni borozással.
1: Ahogy a hirdetést látom, lesz tábortűz, lesz fröccs, hát na ne, az persze, hogy lesz. Lesznek énekelt versek, és lesz rock'n'roll, és mindez a Boroslány borműhelyben, tehát az említett Boroslány adja a hátteret, a helyszínt mindehez.
2: Így van, ő adja a helyszínt, és amit még fontos megemlíteni, ha már szóba került a Bálint Borárium, hogy ők pedig kitelepülnek, és akkor a harapnivalókról pedig ők fognak gondoskodni. És akkor így áll ez össze egy egészé, hogy 3 borászat, egy gasztró szolgáltató és 2 zenekar. A délután lesz a Verzsű nevű formáció. Ennek talán a neve érdekes, a Verzsű, az a francia zöld D szóból jön, az éretlenül szüretelt szőlőnek a kipréselt leve, ez egy citromlére emlékeztető dolog, és egy nagyon ősi hagyománya van, de egy picit elfeledett.
1: Hát ők máshol fel sem léphetnének, mint egy borfesztiválon.
2: Igen. Hát ezt egy barátommal csináljuk, ezt a formációt.
1: Jó, hogy az saját maga, értem.
2: Igen, részben én magam vagyok, tehát most itt ezt első alkalommal rendezzük meg, és akkor így ez volt a hogy is mondjam, menekülő útvonal, hogy házon belül tudunk tulajdonképpen általam zenekarokat hozni erre a rendezvényre. És akkor megnézzük, hogy mennyire érdekli ez az embereket, és akkor talán jövőre egy picit nagyobba álmodjuk ezt meg.
1: Jó lesz ez, hát jó lesz a hangulat, és jó az ígéret, úgyhogy nyilván sokan lesznek. Augusztus 15-én Pázmándon várják önöket, kora délutántól már egészen 2-től a Szőlőhegyen, a Boroslány borműhelyben. Schubert Ádámnak pedig köszönöm szépen, hogy kedvet csinált nekünk mindehez.
0: Támogatott tartalmat hallottak. Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az ön műsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM.

0: volt, amit megtudtál. Mert alig hitted, ha értettél.
1: Spirit FM 92.9, az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Támogatott tartalom következik. Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Ajánlunk ám még programot önöknek, kedves hallgatók. Az előbb ugye a Pázmándi Zene meg a Bor fesztiválra hívtuk önöket, tehát a következő elnevezésem akármilyen, Bor Bámor Bénye. És Csite Norbertet fogom faggatni arról, aki a helyi egyesület elnöke, hogy mi rejtezik ez elnevezés mögött. Jó napot kívánok, Norbert!
2: Szép napot kívánok, és köszöntöm a hallgatókat.
1: Gondolom Erdő Bénye, ez mint helyszín teljesen világos, a mámor az azt hogy kell érteni?
2: Hát ez egy fajta játékosság, ugye volt egy film, ami a Bormámor Provence volt, és onnék jött az ötlet, hogy ezt tovább a mi településünkre.
1: Na jó, hát legyen úgy. Egészen 13-ától 16-ig, tehát napokon keresztül zajlik majd ez a fesztivál. Mivel készülnek?
2: Visszahoztuk az első napra, vagyis hát kinyújtottuk a rendezvényünket, eddig egy péntek, szombat, vasárnap zajlott, de most annyira sokan jöttek hosszabb időszakra, és már csütörtökön is elfoglaltságot kerestek, hogy visszatérünk arra, ami régen volt, hogy péntekenként tartottunk egy nyitókóstolót, de most előhoztuk ezt csütörtökre. Lesz egy zenei, élőzenei jazzkoncert, közben 16 borászat kitelepül egy kúria kertjében, és ott egy helyszínen tudják megkóstolni a látogatók a kiállítók borait. A többi napon pedig ugyanúgy visszavonul mindenki a saját kis udvarába, kertjébe, és ott kínálja a borait. De ez egy kitűnő lehetőség annak, aki egy napra szeretne jönni, és egy helyen szeretne sok bort megkóstolni.
1: Pont nézve a programot jutott eszembe azt, hogy múltkorjában panaszkodott nekem egy... Azt hiszem, talán Prímás volt. Egy muzsikus, hogy hát hajdanában a cigányzene szólt mondjuk a borkostolókon. Most meg már ott is a DJ-k jönnek, meg koncerteket rendeznek, ők már onnan is kiszorultak. És hát nézem, hogy itt is, ez tényleg így van. Mert hogy generációváltás van a látogatók körében is, ugye?
2: Is, meg talán maga a cigányzene, én nagyon imádom, és szerintem sokan szeretjük így a tagok között, de kevésbé alkalmas arra, hogy egy nagyon nagy udvaron, nagyon elnyújtva, beszélgetős, borozós hangulatot. Az inkább a mámoros részhez kapcsolódik.
1: Jó, hát az is lesz állítólag. Legalábbis ígérik. A mámor alatt ugye talán nem a lerészegedést kell értenünk, hanem a jó hangulatot, ugye?
2: Abszolút, abszolút ez a jellemző. Nagyon büszkék vagyunk a közönségünkre, hogy tényleg 17 év alatt tényleg elenyésző az állapot, amikor azt mondjuk, hogy lerészegednek emberek. Inkább a jó hangulat, szeretnék hosszan élvezni az egész programot, mert ugye az, aki lerészegedik, az elszalasztja a sok lehetőséget, amit kínálunk számukra. Szóval tényleg nagyon-nagyon büszkék vagyunk rájuk, hogy a mámorig jut mindenki, azt gondolom, az a jellemző.
1: Erdő Bénye nem egy nagy település, viszont itt rengeteg helyszínt ígérnek. Mi mindent járnak be azok, akik a látogatásra adják a fejüket?
2: Valóban fantasztikus előnyünk az, hogy nagyon pici településen rengetegen vagyunk, akik érdekes borokat készítünk, sokszínűek vagyunk, nagyon sokféle bortípust készítünk, persze ezek hegyalmi bortípusok, és nagyon sokféle stílusban, mindenkinek más az ideája, van egy fantáziakép arra, hogy milyen bort szeretne, mások az adottságai, és ennek nagyon-nagyon érdekes és sokszínű eredménye a boroknak a megvalósulása, amilyen stílusban készülnek. Szóval nagyon-nagyon izgalmas. Nincs olyan, aki ne találná meg azt, hogy mi az, amit számára a csúcs, szóval amivel jól érzi magát.
1: Végigjárjuk a pincészeteket, amelyek a környéken vannak, ha csatlakozunk ez a fesztiválhoz? Igazából ez a napi program?
2: Abszolút. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy két utcára koncentrálódik leginkább, de ez tényleg egy ilyen nagyon pici falu magja, ez egy ilyen 800 méteres távolság van talán a két távolabbi pont, persze vannak kieső pontok, mint a Béres és a Fakapu pincészet, akik távol esnek a falutól, egy külső helyszínen vannak, de oda is kis busszal ki lehet menni, viszont az a jellemző, hogy mindenki sétál az utcákon, nézelődik, bemegy, de itt szó szerint egymás melletti házakban, udvarokban vannak borászatok. Van olyan, hogy egymástól tényleg csak 5 méterre, 10 méterre, 20 méterre, szóval itt nem kell sokat menni, szépen lassan közlekedik mindenki, mindenhova benéz, leül, kóstol, eszeget, és megy tovább.
1: A fiatal a hangja, azt gondolom, hogy fiatal ember, és alapvetően ez jellemző a település borászaira, tehát ebben a generációváltás megtörtént már?
2: Hát a fiatal az nem tudom, mit jelent, én nem érzem magam annyira fiatalnak már.
1: Érezze csak.
2: Az energia az megvan, de akkor azért halad. Nagyon örülünk annak, hogy ugye ez 17-től zajlik ez az esemény, és most már felnőtt egy olyan generáció, aki még karonülőként jött a szüleivel, és most már, mint vendég, teljes értékű vendég, bort kóstolhat, részt vesz, netalántán fellép valamelyik udvarban, mert annyira tetszett neki ez a rendezvény, hogy úgy érzem, hogy sikeresen zajlik a generációváltás ilyen szempontból, és már elértük azt is, hogy mi mint borászatok, már a családtagjaink, a gyerekeink is beállnak a pultba, tudnak valamit a borról mesélni, és ott vannak és segítenek.
1: Hát ebben nőnek fel, ez az életük nyilván. Nézem, hogy milyen programok vannak, az óriás krokodilos légvár szerintem nem felnőtteknek lesz, de van madárfotó...
2: a gyerekekre is.
1: Hát ugye, van madárfotó kiállítástól kezdve grafikai tárlatig, tényleg sok minden, és nyilván hozzátartozik ehhez a zene és a kiváló borok. Ez a tokai borvidék, mennyire csak a tokai borok jelennek itt meg? Tehát a tradicionálisakra gondolok.
2: Mi abszolút törekszünk arra, hogy a saját, önmagunknak csináljuk ezt a rendezvényt, a saját borainkat szeretnénk reklámozni ezzel úgymond, és megismertetni a települést, hogy milyen fantasztikus hely erdőbénye.
1: Az fantasztikus?
2: Hát egyértelmű, ennyi ember nem tévedhet, ennyi borászat az már nem véletlen.
1: Na jó, hát akkor nekünk egy dolgunk van, hogy ezt valamilyen módon ellenőrizzük, ezt az állítást. Augusztus 13-a és 16-a között erre a Bormámor erdőbénye rendezvényen van lehetőségünk, ugye a helyszín erdőbénye.
2: Így van.
1: Csite Norbert, köszönöm szépen, sok érdeklődött, jó hangulatot és mámorító kedvet kívánok.
2: Köszönjük szépen, és szeretettel várunk mindenkit.

elment, jobb lett. Néha itt magány most jut tett. Tudom, hogy nem volt hiába, csak kár volt a rengeteg dráma. Nagy volt az ár.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Következő műsorunkat a Magyar Bormarketing Ügynökség támogatja. Veszik vagy isszák? Egy műsor magyar borra szomjazóknak. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Szerintem, ha valaki augusztusban nézett már fel az ég felé, mondjuk csillagfényes éjszakákon, akkor várta és remélte, hogy majd jön a csillaghullás. Ebben bíznak a Tóth Bor birtokon is, mert hogy csillaghullás pikniket rendeznek, úgyhogy remélhetőleg az égiek majd velük lesznek, és nem hagyják cserbe őket. Hát felhőkről mostanában nem nagyon kell beszélnünk. Augusztus 15-én 16 és 22 óra között lesz ez a piknik, úgyhogy nem csak a csillagfényre, hanem az előtte megalapozott jó hangulatra is számít dr. Tóth Béla, aki itt van a vonalban, és aki a birtoknak is alapító tulajdonosa, meg ennek is a kitalálója. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit!
1: Szóval hát nem hiszem, hogy sok felhőre kell számítani manapság itt a Kárpát-medencében, de kiszámolták, hogy ez az a nap, ami a csillaghullás napja?
2: Tulajdonképpen ez az időszak, amikor a legtöbb csillaghullás látható az égen, nagyjából az augusztusi első 2-3 hétben, és ez adta az ötletet 4 évvel ezelőtt, és így már 4. alkalommal rendezzük meg ezt a csillaghullásos piknik programot. Fantasztikus panorámával, nagyon kis, úgymond fényszennyeződéssel, nagyon jó élményt tud nyújtani a birtokról az égre feltekintve.
1: Hát Pannonhalma eleve egy fantasztikus hely, tehát olyan hangulata van annak a hegynek, a hegy tetőn látható lenyűgöző épületnek, a körülötte lévő borbirtokoknak, hogy az egészen fantasztikus. Ön hogy került oda? Mert hogy a jól tudom, sebészorvos alapvetően.
2: Igen, igazából pontosítva arc, álcsont és szájsebész vagyok. 90 végeztem a Pécsi Orvostudományi Egyetemen, majd egy jó pár évre rá kapcsolatba kerültem a borral, és 95 óta úgymond kóstolok, bírálok borokat amatőr szinten, nagyon szeretem, megszerettem, és ahogy az előbb említette is, ide kerülve Pannonhalmára, illetve pontosabban Mosonmagyaróvára költöztünk, közel Pannonhalma, bor szeretet, és hogy így gyorsan bezárjam a kört, találtam itt egy nagyon szép szántót. A birtok központunk ablakából az apátság látható, mi vagyunk az egyetlen olyan borászat. Itt helyezkedünk el Pannonhalma mellett egy gyönyörű összefüggő 22 hektáros birtokon, és ugye ebből a szántóból aztán jött a gondolat, 12-ről 14-re ki is alakult az, hogy 14-ben letelepítettünk 13 hektár szőlőt, és elindult a Tóth Bor birtok története. Mondhatni, egy fiatal borászat vagyunk, 2020-ba indultak az első boroknak a készítése, és az életborok, valamint az első friss borokkal 22-be kerültünk a piacra, vagyis 4 éves a történetünk.
1: És hát a pannonhalmi borok tradicionálisak, híresek, és hát az apátsági borok is különösen azok. Gondolom, alapvetően ez úgy indul ilyenkor, hogy az ember, hogyha úgymond betelepszik egy ilyen borvidékre, akkor körülnéz, hogy mik a hagyományok, mennyire tartja magát ahhoz?
2: Hát nyilván egyrészt ehhez kell tartanunk magunkat, hiszen így tudunk könnyen beilleszkedni. Nyilván pedig az egyik életszemléletemet vittem át a borászatba is, ami azt jelenti, hogy ha az ember úgymond jól akar érvényesülni az életbe, illetve valami különlegességet akar, akkor olyat kell csinálni, amit más nem csinál. És mindjárt kiemelném, hogy Pannonhalmán nálunk található az egyetlen furmint ültetvény, és ez a furmint gyakorlatilag a második évjárattal a London International Wine Challenge-en 96 pontot értünk el, ami egyedülálló volt ezen a borverseny, és egy Hungarian Wine Trophy-t is elhoztunk vele, tehát egy óriási robbanás volt itt a borvidéken ezzel a furminttal, ami úgy érezzük. Mi készítettük el a Pannonhalma első pezsgőjét, ez is egy úttörő vonal volt, de hogyha azt mondom, hogy beálltunk a sorba, természetesen a Rajna Riesling, ami Pannonhalma egyik fő fajtája, nálunk is megtalálható.
1: Azért abban van kihívás, nem? Hogy az ember egy olyan szakmába belevágjon, amit hát korábban nem tanult, legfeljebb izgatta, érdekelte, szerette, követte, figyelte, de nem ez a szakmája. És hát elég távol esik mondjuk az orvostudománytól, ami meg az eredeti világa.
2: Hát nézze, Egon, a sebész szakmában megtanultam azt, hogy én egyedül nem tudok operálni, abból sose lesz műtét. Tehát egy team van mögöttem, mellettem, akivel tudok egy eredményt elérni a műtőbe. Ugyanezt hallom itt a borászatban is, hogy én nem értek a bor készítéshez, én a bor kóstolási bírálati oldalon tudok hozzátenni, amit én gondolok a stílus kialakításba, a küvéházasításba, egy barikérelés hosszúságában, és mellettem egy team van, van egy szőlészborász, pincemester, marketinges, PR-os, gyakorlatilag egy olyan tím áll össze, és azt gondolom, hogy ebben is rejlik borászatunk ereje, hogy mindenki a maga területén hozzátesz a legjobb szakmai tudását.
1: Mit tud a birtokközpont? Mondta, hogy onnan látszik az apátság, az önmagában rendben van, tehát a kilátás az remek, de mi az, amit kínálnak ott?
2: A birtokközpontunk egy 101 éves épület, ami félig meddig ugye egy szomorú történet révén a korábbi tulajdonosoktól hozzánk került. Pont a mi szőlőterületünk mellett helyezkedik el egy gyönyörű szép régi épület, amivel kialakítottunk egy borkóstoló helyiséget, és itt tudjuk fogadni a vendégeinket 12 hónapon keresztül, tehát télen-nyáron. Emellé alakítottunk fel egy, építettünk fel egy borfeldolgozót, egy szőlőfeldolgozót, és gyakorlatilag ez az a pont, ahol a vendégekkel találkozunk, itt fogadjuk őket, itt tudjuk például a csillagkulásnál is ugye az első kapcsolatot fölvenni, itt kapják meg a pikniktálakat, itt teszik át a boraikat, és aztán mennek arra a részre, ahol itt a környező területen le tudnak feküdni, pihenni és a csillaghullást nézni.
1: Ne értse félre a kérdést, bár nem is lesz az igazából. Jó élete lett attól, hogy lett egy birtoka, egy borászata?
2: Hát, hogy is mondjam, ez egy kicsit mosolygok, mert nyilván aki bort kóstol, bort iszik és bízik benne és hisz benne, és ennek a múltját is magával viszi, annak jobb élete lett tőle. Én azt gondolom, hogy mind a szakmámból kifolyólag, mind ez is, azt gondolom, hogy emberekkel találkozok, emberi kapcsolatokat építek ki. Az orvoslásnál ugye a hozzám kerülő emberek félnek, szoronganak, senki sem jön vidáman fütyörészre, hiszen mindenkinek általában problémája van. Itt ugyanúgy emberekhez kapcsolódik, de tényleg vidámak vagyunk, fütyörészünk, és borkóstolunk, tehát valahogy az a fajta feszültség, ami a 35 éven keresztül ugye az én életemben benne van, itt valahogy kikapcsolódásra kerül, és így tudok az emberekhez kapcsolódni, akikkel én nagyon szeretek foglalkozni.
1: Ez egy jó válasz volt, hát minden válasz jó lett volna persze, hogyha őszinte, de igen, ebben úgy benne volt a lélek. Na, és hát nyilván ehhez keres társakat, ehhez a hangulathoz a csillaghullás pikniken. Augusztus 15-én lesz ott Pannonhalmán, ott az apátság is gyönyörű lesz, meg a csillagok is. És mit kínál még?
2: Gyakorlatilag lesz egy folyamatos DJ a háttérben, illetve jön egy tánc csoport, akik egy ilyen neonfényes tánc előadással fogják fogadni a vendégeket, és nyilván amikor már az éjszakába hajlik a rendezvény, akkor ők fognak egy pozitív élményt adni. Ezen kívül lesz egy kéteninges kitelepülés, amivel tudjuk a vendégeket fogadni. Szendvicsek és különböző ételek, meleg ételek lesznek még majd a terítéken.
1: És ha egybe írják, hogy Tóthbor birtok, akkor a többit is megtudják például, hogy hogyan lehet oda eljutni, meg hogyan lehet oda jegyet szerezni. Dr. Tóth Béla.
2: Egy másodpercetig hadd, legvégére szerettem volna, hogy természetesen emellett a Tóthbor birtok különleges borait kóstolhatják, a pezsgőtől a gyöngyöző borokon keresztül, a fehér borokon át a Codex sorozatot tartalmazó Super Premiumig.
1: Jó, hogy ezt hozzátette, mert az ínyenceknek ez is fontos, teljesen igaza van.
2: A legfontosabb vitálunk. A legfontosabb vitálunk.
1: Dr. Tóth Béla, köszönöm szépen, legyen ilyen jókedélyű a további sok-sok évben is, amikor jobbnál jobb borokat készítenek nekünk. Minden jót, viszonthallásra.
2: Nagyon kedves, megtisztelő. Köszönöm szépen, minden jót, viszonthallásra.
1: Ez volt a borműsor a Spirit FM-en, egy hét múlva jövünk újra, addig meg egészségükre.
0: A Magyar Bormarketing Ügynökség támogatásával készült műsorunkat hallhatták. Támogatott tartalmat hallottak. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható. Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is.

0: és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
2: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandor.
3: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
4: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
5: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
6: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
7: Volkswagen.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
8: Ma tetőzik a hőség. Stabilan termel a Paksi utolsó blokk. Csődbe ment a Robinson Tours utazási iroda. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok. Jövő héten ismét ülésezik az országgyűlés. A miniszterelnök napi rendelőti felszólalásával kezdődik a hétfői ülésnap. A képviselők tárgyalnak a többi között az egészségügyi adatkezelésről, a köznevelésről, az államháztartási szabályok módosításáról. Szó lesz még a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos szabályokról is. A kétnapos rendkívüli ülést az általános forgalmi adó és a szakképzésről szóló törvény általános vitája zárja. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Több ezer embert érintő csőtörés volt Tolnában, Paks, Dunakömlődön és a borsodi Emődön, közölte a kormány a hőségriasztásról kiadott jelentésében. Mindkét településen megkezdték a hibák elhárítását. A hatóságok felkészültek a vízellátás biztosítására, arra az esetre, ha a szolgáltatás kiesése elhúzódna. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csak nem 10 cm nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőjén elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedésre. Magyar Péter kormányfő délelőtt közösségi oldalán közölte, a paksi turbina rendben üzemel, de a kánikula miatt ma is szükség lesz az önkéntes fogyasztás csökkentésre. Fokozott víztakarékosságra kérik a környéken élőket, miután Sátoraljaújhely Széphalomváros részénél kiszáradt a Bózsva patak. A települési ivóvízellátása továbbra is biztonságos, korlátozást egyelőre nem vezettek be. Hétfőig várják a jelentkezéseket az egyszülős csillagpont fejlesztőközpont harmadik szemeszterére, tájékoztatott az egyszülős központ. A program ingyenes szakmai terápiás és közösségi támogatást nyújt a fogyatékossággal élő gyerekeket nevelő egyedülálló szülőknek. Az érintett családok a szervezet hivatalos oldalán nyújthatják bejelentkezésüket. Becsődült a Robinson Tours. A főként bulgáriai üdüléseket kínáló utazási iroda közölte, hogy több, elsősorban külpolitikai és gazdasági ok miatt nem tudja kifizetni kintlévőségeit, ezért felszámolási eljárást kezdeményezett maga ellen a szófiai bíróságon. A károsult magyar utasok a cég bolgár biztosítójához fordulhatnak. Részletek a turizmus.com utazási szakportálon olvashatók. A mai tetőzés után mérséklődik a hőség, délutántól több helyen előfordulhat záporzivatar. Reggel északnyugaton eső is lehet, az esti és a hajnali órákban derült néhol gyengén felhős lesz az ég, a szél a Dunántúlon megélénkül. A hőmérséklet általában 17 és 25 fok között alakul hajnalban, napközben pedig 30-35 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Következő műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
7: Ez itt a Gazdasági Magazin, jó napot kívánok, Róna Jegon vagyok, Szakál Erzsi szerkeszti a mai műsort, és hát mi sem vagyunk hőgutamentesek, már hát remélhetőleg személyesen igen, de hát persze ránk is hat ez a közel 40 fok, vagy éppen több mint 40 fok. És nem csak ránk, hanem a Magyar Szakszervezeti Szövetség vezetőire is. Zlati Róbert elnök a vonalban, jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, igen, hát én sem voltam ki magam, itt vagyok az országban, és nagyon meleg van valóban.
7: Hát nagyon. Hóhatárról beszéltünk a hajdanában, amikor tanultunk mindenféle dolgokat, a földrajzról, meteorológiáról, egyáltalán az időjárásról, hőhatárról nem annyira. Önök kitalálták ezt a munkahelyi hőhatár kifejezést, nem ok nélkül, mi ez?
9: Hát jó volt a felvezetés, ebben bele nem gondoltam, hogy valóban ma már lassan ott tartunk, hogy hóhatárról tényleg nem lehet beszélni, mert nem lesz állandó hóhatár Európában, de valóban mi hőhatárt szeretnénk bevezetni. Azt szeretnénk elérni, hogy oly módon változnak a jogszabályok, a munkavédelemmel kapcsolatos szabályok, hogy legyen olyan hőhatár, amikor már abba kell hagyni a munkát adott esetben, vagy legalábbis rövidíteni a munkaidőt, ilyen szabályokat vezessünk be, hiszen jelenleg olyan szabályok vannak, amik a pihenőidőnek a hosszát, vagy több pihenőidőt írnak elő, a védőital használatát, illetve biztosítását, de sajnos ezek a szabályok talán már, vagy ez még lehet, hogy most túlzás, hogy idejét múltak, de az biztos, hogy idejét múltak, de az biztos, hogy fölvizsgálandók, hiszen a munkavédelmi törvény, az már 1993-as, és hát a mondjuk éppen a meleg környezetben végzett munkával kapcsolatos jogszabály 2002-es, tehát mindegyik több mint 20 éves, illetve 30 éves, ezért ezeket változtatni kell, hiszen olyan klímaváltozás ment végbe az elmúlt években, amelyet mi valamennyien érzünk, és ezekhez kellene aktualizálni a szabályokat.
7: Ez egy nagyon nehéz kérdés, egy csomó olyan munkakör van, ami kifejezetten a szabadtéri tevékenységekhez kötött, nem lehet másképp. És hát abban az esetben, hogyha 40-42 fok van a szabadtéren, és mondjuk az egy napos terület, ott akár 60 fok is lehet, hogyan lehet szabályozni azt, hogy hány percet lehet ott dolgozni? Hát józan észre egyet se.
9: Vannak erre technológiák, akár arra is egyébként, hogy a napos munkahelyen valami árnyékot csináljunk, vagy hűtést alkalmazzunk, de lehet olyan technológiai változtatást, hogy ne a legnagyobb melegben a déli, vagy hát ma már ugye mindig úgy beszélünk, hogy a 12 és 17 óra között van a legmelegebb, hogy ne akkor kelljen ezt a munkát végezni, hanem változtassunk a munkarenden, természetesen mindezt időben, és egyébként a követelésünk, a felvetésünknek a legfontosabb, egyik legfontosabb pontja az is, hogy hát ugye ez mind jövedelem és foglalkoztatás biztonságot is jelentsen, a leállás vagy a műszakátszervezés nem eredményezhet bércsökkentést vagy jövedelemcsökkentést a munkavállalók tekintetében.
7: Önök egy hőmérsékleti protokollról beszélnek, van elképzelésük is arról, hogy ez hogy néz neki?
9: Nem szeretnék konkrét számokat mondani, nem is tudnék, bevallom őszintén. A legutóbbi, illetve a hatályos szabályok, azok ilyen 30 fok körüli, 29-31 fokról szólnak, hogy e fölött kell változtatni már a munkavédelmi szabályokon, illetve hát az alkalmazásokon. Tehát ma már nem erről beszélünk, hát ma már 40 fokról is beszélünk, nem egyszer a fölött is, de hát a 35-40 között az biztos, hogy minden évben megjelenik, és többször is, és nem egy-két napra, hanem sokkal hosszabb időre. Ezért erre fel kell készülni, erre a technológiákat meg kell alkotni, és egyébként az a helyzet, hogy most is vannak olyan cégek, akik gálánsan esetleg lerövidítik a munkaidőt, vagy valamilyen olyan változtatást csinálnak, amivel a munkavállalókat védik, de ez nem általános. Lehet, hogy segíteni is kellene őket abban, hogy mi az általános, illetve mi legyen az általános, mi az, ami segít a munkavállalóknak. Hozzáteszem, hogy a mai szabályokat sem sikerül mindig betartani a munkáltatóknak. Ehhez persze kellene megint a rendszeren olyan módon változtatni, hogy sokkal komolyabb hatósági ellenőrzésre volna szükség, hogy ezeket még jobban lehessen ellenőrizni, adott esetben segíteni a vállalkozásokat, de ha olyan hibát vétenek, akkor pedig tisztességgel meg is büntetni őket, amelyet éreznek, és legközelebb nem fogják elkövetni ezt a hibát.
7: Logikus döntés lenne ilyen hőmérsékleti viszonyok között, hogy egy munkáltató azt mondja, hogy mondjuk ameddig ilyen kánikula van, és nektek kint kell dolgoznotok, mondjuk, vagy belső térben, de még elviselhetetlenebb körülmények között, maradjatok otthon, két napig akkor most nincs munka. Igen ám, de ez pihenőidőnek számít, kötelező szabadságnak számít? Beleszámít a munkavállaló bérébe, vagy nem?
9: A lényeg az, hogy ne legyen valóban vesztesége a munkavállalónak. Hogyha ez egy olyan helyzet, amikor a munkáltató egyik pillanatról a másikra dönt, az lehet, hogy az ő, tehát akkor az ő kockázatának kell, hogy legyen. Azonban, hogyha időben gondolkodunk együtt, és tényleg itt napokkal ezelőtt már lehetett látni, illetve a meteorológia azért jól előrejelzi már ezeket, abban az esetben a mi felvetésünk az és a mi elvárásunk az, hogy ez a munkavállalónak ne legyen semmiképpen kockázata, bérkieséssel ne járjon. Ennek is megvannak a módszerei egyébként, hogyha át kell ütemezni a munkaidőt, illetve a vezénylést, akkor ő ezt le fogja tudni dolgozni később. De hogyha adott pillanatban történik egy ilyen, egy napon belül dönt erről a munkáltató, akkor, és mert muszáj, hogy döntsön, hogyha ilyen szabályokat sikerül kiharcolnunk, akkor ez semmiképpen sem lehet a munkavállalónak a vesztesége.
7: Egy ilyen kezdeményezés általában nem egy-két hét alatt ér célba, tehát nyilván a következő nyár lenne itt már az a célzott időszak, amikor egy új szabályzóval meg lehetne védeni a munkavállalókat, de ez most el kell kezdeni tárgyalni. Kitől várják a tárgyalási meghívást?
9: Nem is tárgyalási meghívásra, inkább tárgyalási kezdeményezésről beszélnék. Tudjuk már ugye, hogy a foglalkoztatáspolitikával foglalkozó két helyettes államtitkárt már kinevezték a minisztériumban. Várjuk nagyon, hogy az államtitkár a területnek a felelőse is meglegyen, de napokon belül fogunk tudni információink szerint egyeztetni már a kormányzattal, nem feltétlen erről, illetve most még nem csak erről, hanem egyáltalán arról, hogy a jövőben, a közeljövőben melyek azok a témák, amelyek a legsürgetőbbek, és egyébként ez is most, hogy így ezt a kampányt megkezdtük, és látjuk a válaszokból, hogy nagyon sok probléma van, ez is, én abban nagyon bízom, hogy jövőre már más aspektusból lehet erről a témáról beszélni, nem, lehet, hogy már nem csak arról kell beszélnünk, hogy tényleg a védőitalt, a hideg ivóvizet biztosítani kell, vagy ezeket a szüneteket, hanem esetleg már más rendelkezésekről is lehet szó, és ezekre lehet fölhívni a munkáltatók figyelmét.
7: Mondanám, hogy a jövőre talán más szelek fújnak, de az se segít nekünk, mert azok forró szelek mostanában, úgyhogy inkább mások legyenek a szabályok. Zlati Róbert, köszönöm szépen!
9: Én is köszönöm az érdeklődést!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Az elmúlt napokban már esett szó itt a mi műsorunkban is arról, hogy milyen gondokkal küzdenek nagyon sok felé a vendéglátósok. Ennek a mélyére megyünk most kifejezetten a balatoni és a velencei tavi vendéglátósok helyzetéről szólva. Ugye ez is különböző két helyzet. Az egyik helyen még legalább van valami víz, a másik helyen meg amiatt sírnak, hogy már az sincs. De van-e vendég egyáltalán? Makos Pétert kérdezem, aki a kiskereskedelmi és vendéglátó vállalkozók érdekképviseletének dél-balatoni csoportelnöke, egyúttal a nevét viselő étterem vezetője. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok! Nagyon sok szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket, és önt is, szerkesztő úr. Hát sok minden elhangzott itt a balatoni turizmus kapcsán. Itt egy dolgot külön kell választani. Nem csak a Balatonról van szó, hanem egyáltalán átrendeződtek a trendek a turizmus kapcsán. Hát amíg egy 15-20 évvel ezelőtt úgy működött, hogy eldöntötte már mindenki télen, hogy Balatonon hova fog menni nyaralni majd a nyáron, hát az volt a trend, hogy minden család, aki tehette, lejött legalább egy hétre a Balatonra nyaralni. Közben ezek a dolgok átalakultak, ugye hát valamikor a karácsony az egy kimondottan családi ünnep volt, a meghittség és a szeretet összetartó erejével. Ma nagyon sokan a wellness hétvégét választják a karácsony alkalmából is, de ugye ez jellemző az úgynevezett hosszú hétvégéken egy húsvét, egy pünköst, vagy akár egy március 15-e kapcsán, de akár az őszi időszakban is előfordul az, amikor 2-3 napra a turisták meglepik a különböző wellness szállodákat, mert hála jó Istennek ebből ma rengeteg van Magyarországon, vonzóbbnál vonzóbb lehetőségekkel, programokkal. Sajnos ez a trend alakult át a Balaton fele is, tehát ez a 2-3 napos látogatottság lett a jellemző a Balatonnál is. Tehát én úgy tudnám mondani, hogy ez átült a Balatonra is, és hát nem beszélve arról, hogy az emberek többsége úgy van, hogy kicsit többet vár el, mint a vizet és a napsütést. És nyilvánvaló oda fog menni, ahol megfelelő programot, a számára vonzó lehetőségeket látja, és így célozza meg bizonyos helyeket, bizonyos...
1: A célhoz is értünk, és akkor itt rögtön fel is vetem a kérdést, hogy ugye a horvátok büszkélkednek most azzal, hogy náluk kifejezetten egyértelműen nőtt a magyar vendégek száma. Az első jelentéseik szerint ez még ugye a júniusról szólt, nagyjából 5%-kal, ami azért nem kevés. És nyilván ők, az odaérkező magyar turisták pont a Balatonról és más szokásos célpontokról hiányoznak.
2: Ez természetesen így van, és ez teljesen igaz is. Trend Horvátországba menni, trend a Jezolóba menni, az olasz tengerpartra, és hát nem beszélve arról, hogy itt akkor még bejönnek még olyan lehetőségek is a görögöknél, akár Cipruson, különböző déltengeri országokba, ahol szintén elfogadható áron biztosítanak, 4-5 napos, vagy akár egy hetes üdülésre.
1: Sőt. És akkor most el is jutottunk ahhoz a ponthoz, amire úgy is rákérdeztem volna, hogy mitől lehet olcsóbb a nyaralás ma egy tengerparti üdülőhelyen, mint egy Balatonin? Mert hogy erre rendszeresen panaszkodnak a különböző célpontokat kereső leendő vendégek.
2: Most itt egy dolgot tisztába kell tenni. A rezsicsökkentés az csak a háztartásokra vonatkozik. Ezt a terhet valakinek meg kell fizetni. Ezt sajnos a vállalkozásoknak kell megfizetni, vízbe, villanyba, gázba. Most úgy tessék elképzelni, hogy például mi a rendszerhasználati díjaknak a tömkelegét kapjuk különböző oldalról. Most például mi a legújabb lett idén, a DRV bevezette, hogy a bejövő csőnek a keresztmetszete alapján kell fizetnünk a rendszerhasználati díjat. Amihez semmi köze nincsen egy vállalkozásnak, mert ugye nyilvánvaló egy 3/4-es csővel megy bent a büfékbe vagy az éttermekbe a víz, de a bejövő cső a keresztmetszet alapján. Nem beszélve arra, hogy hozzájön az is, hogy rengeteg apartmanházat építettek fel a Balatonnál, és ennek a költségét valakinek kell fizetni, már ami a szolgáltatások fele történő költségre gondolok, ugyanis az építetőnek egy fillér hozzájárulást nem kell fizetni se a víz, se a villany, se a gáz megszerzéséhez, mert a szerződést azt a leendő lakókkal kötik meg, és azoknak pedig nem kell fizetni. Nyilvánvaló, hogy ez többletfogyasztást jelent, kapacitás hiányt jelent, és ez mind-mind nálunk rakódik le, a vállalkozásoknál rakódik le. Tehát megjöttek a vállalkozásoknak a költségei. Ez csak egy része. A turisztikai hozzájárulás, ami be lett vezetve, az szintén egy ilyen rejtett adó lett, mert végülis a NAV fele kell befizetni, és a teljes nettó bevételnek bizonyos százalékát kell befizetni. Ugyanez a helyzet a szállásadóknál is. Tehát elhúztak egy éves madzagot az a kis 1 millió forintos támogatással, amit igénybe lehetett venni szolgáltató helyenként, szobánként, és utána annak megvolt az ára. Nyilvánvaló, hogy más tarifa alá esik. Tehát ezek mind rárakodnak a költségeinkre, és ezért nem tudunk olyan árat biztosítani, nem beszélve arról, hogy mi számlára nem tudjuk venni a rezsicsökkentett élelmiszereket és alapanyagokat. Tehát ez mind bejátszik, hogy magasabb a vállalkozásoknak a költsége, és ez sajnos ez rárakod a fogyasztói árakra, és nyilvánvaló, végső soron ezt a vásárlónak kell megfizetni.
1: A rezsicsökkentésről amúgy is beszélünk még majd ebben a műsorban, de akkor ez voltak éppen azt mondja, hogy itt nem a vállalkozó kapzsiságáról, hanem az állam kapzsiságáról van szó valójában.
2: Így van, pontosan erről van szó. Tehát itt mindenkinek nőttek az elmúlt évek során, többszörösére nőttek a költségei, pontosan a rendszerhasználati díjak kapcsán. És meg hát az, hogy a rezsicsökkentett támogatásra nem kapnak jogosultságot azok a vállalkozások, akik ezeket a szolgáltatásokat végzik. Tehát ezt így is kell nézni, és akkor nem beszélve arról, hogy életkoronként is változik az igényszintük az embereknek, az elvárásuk a Balatonnal kapcsolatban. A fiatalokra inkább a bulitirizmus, a fesztiválok a jellemző, ezeken a helyeken meg is jelennek, teltházzal működnek többnyire ezek a különböző rendezvények. És hát az egyéb rendezvények is, mert mit tudom, egy Balatonboglári Szüreti Fesztiválnak, vagy egy Badacsonyi Szüreti Fesztiválnak, annak szintén megvan a vonzereje, de ez csak egy-két napos programokat jelentenek.
1: Hát, ahogy így hallgatom, ezekből azért nagyjából az derül ki, hogy valakinek, valamilyen szervezetnek, mert egyenként nem fognak boldogulni, mégiscsak tárgyalnia kellene a kormányról arról, hogy hogyan lehetne az önök helyzetét rendbe rakni, hogy aztán rendbe kerüljön maga az iparág is, meg hát mi legyen kedvünk elmenni a Balatonra vagy a Velencei tóra egy nyaralásra, és ne azt nézzük, hogy hát azért az Égei tenger se rossz és olcsóbb.
2: Így van. Na most annyit még azért elmondom, hogy rengeteg különböző szervezet van, aki a Balatonnal különbözőképpen foglalkozik, és nincs egységes álláspont. Tehát mindenki a saját kis érdekeinek megfelelően próbálja a saját pecsenyét sütögetni.
1: De ez nem mindig is így volt mi felénk.
2: Így van, így van. Ezért volt szó arról, hogy a Balatont egységesen az egészet külön kezelni, tehát mindegy megyét, és meg hát a másik probléma, hogy az önkormányzatoknál az iparüzési adót, az építményadót elvitték, ugyanúgy azokat a különböző üzülésből bejövő pénzek, gondolok itt a kurtaxára, már nem úgy működik, mint régen működött, hogy minden helyileg előállított forinthoz 2 forintot tett hozzá annak idején az állam. Tehát ez a támogatási rendszer is. Nem beszélve, hogy napi megélhetési problémáik vannak az önkormányzatoknak, ezért voltak kénytelenek bevezetni a parkolást, és hát egy óránkénti 500 forintos parkolás fizetése nem fogja vonzóvá tenni meg ugye a fizetésstrandoknak a megnövekedése.
1: Tehát azért így sok a baj, és sokrétű a baj, ha jól értem.
2: Igen, igen. És az nyilvánvaló, hol fog lecsapódni, csökken a fizetőképes kereslet, mindenki a saját igényszintjének igyekszik egy kis időt eltölteni a Balatonnál, hát az nyilvánvaló, hogy rövidebb lesz ebből adódóan is.
1: És akkor még tegyük hozzá azt is, hogy ugye az önellátó turizmus is elég jelentős lett. Tehát például nem étterembe mennek, hanem a közértbe, legyen az bármilyen névre hallgató mostanában, és akkor ott beszerzik azt, amire szükségük van. Szóval megváltoztak a szokások, akinek valóban pénze van, külföldre megy, aki meg beosztja, az meg nem megy étterembe, nem használja a helyi vendéglátóipart. Makkos úr, köszönöm szépen, ez egy eléggé teljes és eléggé szomorú kép volt. Egy dolgot mondjon még meg. Önöknek vannak vendégei?
2: Hát nekem nagyon sok törzs vendégem van, én megmondom őszintén, én már 10 féle menü van délben. A legolcsóbb 2000 forint egy napi menü, és ez kompletten egy leves, egy főétel köressel családával, és hát ezen meg ugye nyilvánvaló kisebb haszonkulcsa tudunk dolgozni, több embert látunk el.
1: De ez az, ami megy. Világos, világos. Hát ez nem a gurmé menü, ez az olcsó menü, de ettől még remélem, hogy ízletes ételt ad az asztalra. Makkos Péter, köszönöm szépen.
2: Kérem, tisztelettel.

0: Több-kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: A paksi atomerőmű körül kialakult anomália, illetve mindaz, ami tovább gyűrűzik ebből, azért sokkal messzebb vezet, mint egy egyszerű víz és áramkorlátozás, vagy az a kérés, hogy egy kicsikét takarékoskodjunk. Van itt ugye aszály, aztán itt van az erőmű termelésének visszaesése, itt van az, amit talán az energiaimport, mint gazdasági láncreakció kivált, úgyhogy van itt miről beszélni a hatások tekintetében is, ezért kerestük Virovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét. Szervusz Péter! Jó napot kívánok!
2: Szervusz.
1: Szóval, hogyha azt látjuk, hogy mi takarékosak vagyunk, és látszólag minden rendben van, akkor azt lehetne mondani, hogy túl vagyunk rajta, de közben itt azért vannak olyanok, akik megszólalnak az ügyben, hogy ne gondoljuk, hogy ennyivel megúsztuk.
2: Ugye itt arról van szó legelső körben, hogy van egy aszályos időszak, ez tök jó, előbb-utóbb ez el fog múlni, de nem ez a kritikus maga, hanem a Duna vízszintje. És bár most ugye azt láttuk az elmúlt órákban, mert itt tényleg óráról órára változik a helyzet, hogy emelkedik a Duna vízszintje, és ezáltal nem kellett leállítani az utolsó turbinát Pakson, ami kulcsfontosságú egyébként. És innentől kezdve azért nem vagyunk túl a nehezén, mert hogyha nem esik több eső a Duna gyűjtőterületén, vagy ha egyáltalán nem esik, akkor azért ez az apadás ez megint elindulhat. És innentől kezdve nem lehet feltétlenül azt mondani, hogy túl vagyunk a nehezén. Igen, lehet, hogy nem lesz, nem tudom, 42 fokos kánikula, de ettől még nem lesz több víz a Dunában, és igazándiból ez maga a fő kritikus pontja most ennek a helyzetnek.
1: Jövő héten 35-38 fok lesz, ha valaki pont a 40-es számra háklis, akkor neki jobb lesz, de egyébként ugyanolyan melegünk lesz. Viszont készítettek a csehek például egy elemzést arról, hogy milyen helyzetben van Magyarország, és nem tudom, mennyire követed, figyeled az Akcentának egy Közép-Európában mindenfelé jelenlévő pénzforgalmi intézménynek a kutatását, elemzését. Ők azt mondják, hogy hát ez eddig is nagyjából olyan 150-200 milliárd forintos többletterhet jelent, ami most történik velünk.
2: Így igaz, ugye ez alapvetően az államkasszát terheli, és itt a bevezetőben is elhangzott, hogy ezért nem csak arról van szó, hogy izzadunk, hanem arról van szó, hogy itt bizony a külkereskedelmi egyenleg borul, a költségvetési egyenleg borul, és hát nyilván maga az ipari teljesítmény is, és ezen keresztül a gazdasági növekedési tervek. Úgyhogy nagyon sok mindent kell most nekünk is vizsgálnunk, és mi magunk is egyébként azt mondtuk, hogy nagyjából a költségvetési hatása az ilyen 200 milliárd forint környékére rúghat majd ennek az egész paksi krízisnek, és ez nyilván a rövid távú hatás, ugyanis a hosszabb távú az arról szól, hogy itt valamit tenni kell, nem lehet tölbetett kézzel várni a következő aszályos időszakot, hanem egész egyszerűen fel kell készülni erre az esetőségre, ez pedig többletberuházást jelent majd. A jó hír az, hogy erre majd rendelkezésre állnak az Európai Uniós források, úgyhogy ezt nem feltétlenül kell csupán saját zsebből kifizetni. De nyilvánvalóan itt arról is beszélünk, hogy nem tudjuk, hogy mi történik, nem tudjuk, hogy meddig tart a helyzet, de addig biztosan kisebb hatásokkal kell számolnunk, amíg a paksi utolsó turbina működik. Ugyanis, hogyha azt leállítják, akkor nem lehet ezt olyan egyszerűen visszakapcsolni. Tragédia nincsen, csak nem egy-két napon belül indul majd újra, és pörög fel az áramtermelés, hanem könnyen lehet, hogy heteket, hónapokat vesz majd igénybe, hogy normalizálódjon a helyzet, és innentől kezdve minden egyes helyreállás, legyen szó a költségvetésről, legyen szó az ipari termelésről, ez bizony csúszik, úgyhogy egyelőre hát tényleg csak ilyen nagyságrendekben tudunk gondolkozni, ami a károkat illeti.
1: Az, hogy van 801 milliárd forint tervezve ennek a mostani kialakult helyzetnek a kezelésére, illetve annak a megoldására, hogy ez még egyszer ne fordulhasson velünk elő, ezt bejelentette már a miniszterelnök is, de ez a 801 milliárd forint,

0: Ez nyilván tűzoltásra elegendő, alapvetően stratégiai változtatásokat ezzel nem lehet előidézni. Ettől nem lesz Paks 2, ettől nem lesz vízlépcső, ha kell, vagy valami más megoldás, ha vízlépcső nem kell, és ezt itt én hosszan tudom sorolni. Az a forrás, amit említettél, az ez a 800 milliárd. Honnan lesz több pénzünk arra, hogy mondjuk ezeket a klimatikus viszonyokat valamilyen módon a gazdaság kezelni tudja?
1: Egyelőre még csak tapogatózunk az új adószabályok kapcsán, de nyilván ezek jönnek majd. És amennyire hát hallottuk a korábbi kommunikációt még a választások előttről, azért nem elképzelhetetlen egy olyasfajta adórendszerbeli átalakítás, amely egyrészt büntetni fogja majd az energiapazarlást, másrészt valamilyen úton módon ösztönözheti az energiatakarékosabb termelést, legyen szó akár háztartásokról, legyen szó akár a vállalatokról. És ugye itt például jön már az első lépés, a szélerőművek, olyannyira jön, hogy ha jól tudom, friss bejelentés szerint augusztus 31-től már lehet is gyakorlatilag pályázni. Ezekre jöhetnek a külföldi cégek, hiszen magyar cégek nem nagyon foglalkoznak szélerőmű telepítéssel, tehát valami elkezdődik, és én azt gondolom, hogy ez tényleg csak az első lépés, és a következő években folyamatosan át kell alakítani, vagy legalábbis ez a terv, hogy át fogják alakítani az adórendszert olyan formán, hogy ezt a fajta energiapazarlást megszüntessük. És itt nem csak arra kell gondolni természetesen, hogy most itt olyan gyárak épültek Magyarországon, amelyek meglehetősen vízigényesek és energiaigényesek, mert ez csak egy dolog, őket valószínűleg nem nagyon lehet kiábrudalni, és nem is ez lenne a megoldás, hanem sokkal inkább annak az ösztönzése, hogy ezt minél kevesebb környezeti károkkal próbálják meg csinálni. És hát a jövőben természetesen oda kell figyelni arra, hogy itt már eleve, amikor ezeknek a gyáraknak megadják az engedélyt, vagy bármi esetlegesen ipari tevékenységre megadják az engedélyt, az már a hosszú távú környezetvédelmi hatásokat is figyelembe vegye, mert bizony nagyon sok esetben ilyenkor mindig csak odáig jut el a számolgatás, hogy ez milyen adóbevételeket jelent, de azzal már senki nem foglalkozik, hogy utána a környezetterhelést, de azt mondjuk ezekből a bevételekből levonjuk, hiszen itt az államnak súlyos költségei lesznek ezek kapcsán. Úgyhogy egy ilyen nagyon divatos szó, de egy holisztikus szemléletre van szükség, tehát a nagy egészet kell majd nézni, amikor egy új gazdaság szerkezetet épít, vagy elkezd építeni az új kormány, ezt 4 év alatt nem lehet véghez vinni.
0: Viszont ez az kell, hogy az új kormánynak legyen távlatos elképzelése és bátorsága ahhoz, hogy ne csak egy választást akarjon nyerni, hanem egy kicsikét a jövőt is. Na, hát ez messze vezet. Virovácz Péter, köszönöm szépen, az ING Bank vezető elemzője beszélt nekünk a rövid és hosszabb távú hatásairól a most kialakult helyzetnek. Köszönöm.
1: Minden jót!

0: Több kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Rónai Egonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden, ami a pénztárcánkat érinti.
1: Folytatjuk a gazdasági magazint itt a Spirit FM-en. Lehet, hogy teljesen természetes, mert a nyár az már csak ilyen, de az első hónapjában, a nyárnak júniusban lassult a kiskereskedelem éveleje óta tartó lassú, kis, óvatos lépésekkel történő élénkülése. De mondom, lehet, hogy ez a meleg miatt van, a nyár miatt van, a kitört szünidő miatt van, a szabadságok miatt van. Mindjárt kiderül, mert itt van a vonalban Najbaré Katalin, a Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára. Jó napot kívánok!
2: Jó napot önnek és a kedves hallgatóknak is.
1: Szóval ez teljesen szokásos, évszaknak megfelelő helyzet, vagy többet vártak, jobbat vártak?
2: Én azt gondolom, hogy a júniust inkább úgy is érdemes értékelni, hogy az 1-6 hó tekintve összességében, tehát január és június hónapok között, és itt azért most már egy jelentős emelkedés látható. Az 1-6 havi alakulás az volumen, tehát mennyiség tekintetében 4,5%-os javulást, emelkedést mutat. Ez azt gondolom, hogy egy nagyon jó hír. Mi nagyon bízunk abban, hogy tényleg lesz egy fejlődés és egy emelkedés.
1: Az Országos Kereskedelmi Szövetség azt mondja, hogy változtak a fogyasztói szokások. Tehát, hogy mi magunk megváltoztunk egy kicsit. Ezt ön is érzékeli?
2: A fogyasztói szokások folyamatosan változnak, úgyhogy mióta ezzel a szakmával foglalkozunk, azóta ez nap mint nap megfigyelhető.
1: Igen,
2: van, amikor gyorsabb ütemben változik ez, de azt gondolom, hogy az utóbbi időben mindenképp a gyorsabb ütemű vásárlói szokás változásnak vagyunk a szemtanúi, már csak azért is, mert az egész világunk sokkal gyorsabbá vált, így mi magunk is gyorsabban változunk. Ezért fontos az, hogy a kereskedők ezt megértsék, hogy a vásárlói szokásoknak a változását nagyon gyorsan le kell reagálni, és folyamatosan figyelni kell ahhoz, hogy versenyben tudjunk maradni.
1: Hogyha azt nézzük, hogy itt bizonyos dolgok a kormányváltással mit sem változtak, gondolok például az ár és topra, a kereskedelemre kivetett különadókra, és még jó néhány ilyet tudok mondani, de nem fogom sorolni, úgyis tudják a kedves hallgatók is. Akkor önök csalódottak, vagy azt mondják, hogy ennyi idő alatt egy új kormánynak kell időt adni ahhoz, hogy áttekintse a terepet?
2: Olyan szempontból csalódottak vagyunk, hogy a kormány ugye ezt az ár és sapka rendeletet törvényi szintre emelte, tehát egy sokkal nehezebb módosítási útvonala van ennek a mostani regulának. Ugye azt gondolom mindenki tudja már, nem csak a kereskedelmi partnerek és a beszállító partnerek, hanem a lakosság is, hogy ez az ár és sapka rendelet ilyen hosszú időn át egyszerűen nem tud olyan hatást mutatni és eredményezni, mint amit vártak annak idején. Ugye látszik, hogy az infláció nagyon mély mederben van, lenne egy gazdasági körülmény, amely lehetőséget és hátteret biztosítana ahhoz, hogy kivezesse ezt a kormány. Volt is erről már egyeztetés az elmúlt két hétben, csak sajnos ez a mostani aszály és az iszonyú energia probléma és víz probléma felülírta ezeket a sorrendiségeket, úgyhogy én azért abban bízom, hogy amint ebbe van egy kis mérséklődés, akkor ez az ár és sapka tényleg nagyon gyorsan kivezetésre kerül, mert egyáltalán nem tesz jót sem a vásárlóknak ez már, sem a kereskedelemnek és a feldolgozóiparnak sem.
1: A nagyok egészen különböző módon viselkednek mostanában. A Lidl arról beszél, hogyha hagynák neki, lásd ár és sok meg különadó, akkor nyitna egy csomó helyen új boltokat. A Tesco arról beszél, hogy Közép-Európából lehet, hogy ahogy van, kivonul így Magyarországról is. Mennyire befolyásolja ez hosszú távon azt, hogy milyen a kereskedelem állapota, és hogy a hazai szereplők hogyan tudnak helytállni?
2: Ugye nagyon nehéz, mert minden kereskedőt, minden vállalkozás típust másként érint ez az ár és sapka rendelet. Sok szabályozó van, ugye ön is említette a különadó, vagy a pláza szabályok, nagyon sok minden vesz körül bennünket, de az biztos, hogy a napi rutin, a napi kereskedelmi tevékenységnek a minősége az kell, hogy egy nagyon jó színvonalat üssön meg, és akkor jöhet itt bármilyen szabályozó, akkor is a magyar kereskedők, amennyiben ezt a minőségi színvonalat tudják és tartják, és a vásárlókkal a lehető legjobb kiszolgálás minőséget tartják fenn, akkor nem lesz semmiféle olyan további gyorsuló átrendeződés, amitől aggódnunk kéne. Ebben kell kitartani még a kollégáknak, és én csak erre tudom biztatni őket.
1: Valamint, hogy bírják ezt a meleget ők is, mert nekik sem könnyű, még hogyha klimatizált is a belső tér, egy csomó terület van, ahol nem lehet klímát vinni például, amikor megérkeznek a szállítók. Úgyhogy kitartás nekik is, és önnek is, és köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.
2: Én is köszönöm, minden jót kívánok.
1: A Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára volt a vonalban, Neubauer Katalin, köszönöm még egyszer. Meg az önök figyelmét is, holnap jövünk újra, Szakár Erzsi szerkesztette a mai műsort, Róna Jégon vagyok, viszont hallásra.
0: Műsorunk szakmai partnere a Kavosz Széchenyi Kártya Program ZRT. Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
2: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
4: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
0: Reklámot hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
5: Ma tetőzik a hőség. Döntött a kormány a szélerőművekről. Újabb rangos elismerésért verseny az Enyedi Ildikó új filmje. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Szombaton szavaz az államfőjelöltjéről a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja. A jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy több lehetőség közül választhassanak, neveket ugyanakkor nem árult el a frakció. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból. Lehetővé válik új szélerőműparkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, hogy ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Alacsonynak tartja a gáztározók nyári feltöltöttségének szintjét a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a mennyiség az orosz-ukrán háború kitörésekor volt olyan alacsony, mint most. Hozzátette, a fűtési szezon közelettével egyre drágább lesz a feltöltés. Az év legjobb filmjének járó díjjelöltjei között van Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje. A Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének elismeréséért a magyar alkotás a többi közt a 6 Oscar díjas Egyik csata a másik után című filmmel versenyez. A nyertest több mint 80 ország filmkritikusa választja ki. A díjat szeptember 18-án a 74. San Sebastiani Filmfesztivál megnyitóján adják át. A Csendes barát továbbra is látható a magyar mozikban, eddig több mint 51 ezer néző látta. Iskolakezdésre újraindulhat a forgalom a Flórián téri felüljáró most készülő szakaszán is, közölte a BKK. Jelezték, hogy a napokban megkezdődött az új aszfaltburkolat beépítése. Hozzátették, a nagy hőség ellenére folyamatosan dolgoznak a felüljáró felújításán, a nem zajos tevékenységeket éjszaka végzik. A közlekedőktől továbbra is óvatosságot kérnek, és a közösségi járatok választását javasolják. A mai tetőzés után mérséklődik a hőség, délutántól több helyen előfordulhat zápor, zivatar. Reggel északnyugaton eső is lehet, az esti és a hajnali órákban derült, néhol gyengén felhős lesz az ég. A hőmérséklet éjszaka 17 és 25 fok között alakul, holnap napközben 30-35 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
6: A kultúrát hallják, tehát jó napot kívánok, Rónai Egon vagyok, és Cserdi Zsolt szerkeszti a mai adást. Könyvet ajánlunk, ráadásul olyat itt rögtön az elején, ami karácsony ajándéknak is megteszi, főleg, ha valaki az irodalom nagy barátja, és mondjuk szereti Jókai Mórt. Mert hogy Salendre megírta Jókai Mór történetét, Jókai 200 emlékév van most, úgyhogy az apropó is adott volt, és hát nekünk meg itt van Salendre a vonalban, akit egyéb iránt ismeretnek az Újságmúzeum olvasói is, úgyhogy régi ismerősként köszöntelek, szervusz Endre.
7: Szervusz Egon, örülök, hogy hallok, és köszöntöm a hallgatókat.
6: Szóval 33 történetet hoztál Jókai Mórról ebben a könyvben, miközben különben te már foglalkoztál Jókai nevelt lányával is korábban, egy másik kötetben, úgyhogy azt gondolom, hogy testre szabott, testhez álló volt a téma.
7: Így van, hát azt tudni, hogy a Kertész Imre intézett kért fel arra, hogy kicsit mutassam meg Jókainak a másik arcát. Ugye azt tudjuk, hogy íróként remek és zseniális és korszakos. Na, de milyen ember volt Jókai Mór? Ez lett volna úgymond a feladat. Én nagyon örömmel vállaltam, és kíváncsi voltam, hogy mire jutok vele kapcsolatban, hisz azt tudjuk, hogy 48-ban forradalomban részt vett, tudjuk, hogy miket alkotott, de milyen ember volt? Erre voltam leginkább kíváncsi, és hát ugye nagyképűen azt mondom, fél évet töltöttem Jókaival napi szinten, és hát arra jöttem rá, hogy Jókai egy gyermeki kíváncsisággal megáldott, elképesztően szenvedélyes ember volt, ha mondhatok egy-két példát ezzel kapcsolatban.
6: Hát hogyne?
7: Hát ugye azt kevesen tudják, hogy ő amatőr csillagász volt. Azt is nem sokan tudják, hogy jósként is funkcionált, hiszen 1872-ben a Jövő század regényében, képzeld el, hogy megírta azt, hogy be fog következni az, hogy az ember repülni fog. Megjósolta az első világháborút, sőt azt is megjósolta, hogy lesz műanyag. Azt is kevesen tudják, ugye egy komótos bácsiként látjuk Jókait, főleg az időskori képei miatt. Hát Jókai egy szőke volt és kékszemű és heves vérmérsékletű ember. Ugye a márciusi ifja például egymással is párbajoztak. Lehet tudni, hogy Petőfi és Vasvári Pál párbajozott, és hát Jókai volt két alkalommal is pisztolyt ragadott. Egyszer például Puszki Ferenccel, a Nemzeti Múzeum későbbi igazgatójával párbajozott, és itt megint az emberi mi volta, ugye a párbaj révén a Puszkinak volt lehetőség, hogy először lőjön, viszont csődöt mondott a pisztolya, Jókai viszont azt mondta, hogy ő nem fog egy olyan, egy védtelen emberre nem fog lőni, tehát ilyen ember volt, de hát említettem azt, hát
6: még jó, hogy Puszki nem lőtte le, képzeld el, ott maradtak volna vele együtt a regények is.
7: És mi lett volna velem, ugye?
6: Hát
7: nem születik meg a Jókai 33-szor, és hát említettem azt, hogy a finom lelke, ugye rózsákat metszett, rózsákat termesztett, szőlője volt a Svárdhegyen, de például rajongott a boxért, az ökölvívásért, kiváló távolugró volt, csendben mondom, mellette viszont Petőfi remek magasugró, és hát mindketten csodálatosan vívtak, Szóval Jókainak ezt a szenvedélyes oldalát próbáltam felderíteni, úgy érzem, hogy sikerült.
6: Na várj, még mielőtt csak szépet és jót, vagy izgalmasat, azért arról is emlékezzünk meg, hogy a női nemet is szenvedéllyel szerette.
7: Kétségszerűen így van, de hát ez az oldal, amit azért már jobban ismerünk. Igen, hát ugye az első felesége 8 éve volt idősebb, Rabolfalvi Róza, aki mellett hűséget kitartott, és aztán ugye Rabolfalvi Róza halála után ismerkedett meg a nála 55 éve fiatalabb Nagy Bellával, a fiatal színésznővel. Hát azt tudjuk, hogy ezt a kapcsolatot nem nézték jó szemmel, a közvélemény egy része is furcsálotta. Jókai viszont azt tartotta erről, hogy felnőtt ember, mindenki eldönti, hogy hogyan él, arról nem beszélve, hogy tényleg meggyőződése volt, hogy Nagy Bella a lelkébe lett szerelmes, ezt ki is hangsúlyozta, és el is hiszem, hiszen egy nagyon nagy formátumú emberről beszélünk, aki amellett, hogy remek író volt, csodálatos humora volt ezzel kapcsolatban, csak egy egész rövid történetet elmondok engedelmeddel. 1894-ben egy milánói lap megírta, hogy Jókai Móra, híres magyar író, öngyilkos lett. Erre Jókai besételt a Nemzet szerkesztőségébe, és mondta, hogy hát fiúk, ezt helyre kell tenni, hát ez nem így történt. Írjátok meg, hogy nem lettem öngyilkos, hogyan is lehettem volna szüret idején. Tehát ez is mutatja az ő zseniaitását.
6: Rosszkor nem lehet, hát nyilván. Igen, hát jön persze. Az újbor, hát hogy gondolják.
7: így van. Szóval nagyon jó, igen.
6: Azt akartam kérdezni, hogy amikor az ember így beleássa magát az apróságokba is, akkor egy másik Jókai bontakozott ki előtted, mint amit a regények, meg igen, a iskolai tanulmányok alapján meg lehetett tudni?
7: Hát most elmondtad a lényeget, én azt szerettem volna, és nem titkolt célja a kertészi intézetnek sem, hogy ezekkel az érdekesség faktorokkal, hogy az embert állítjuk középpontba, ezzel hozzunk kedvet a fiataloknak is Jókaihoz. Ha megismerik az embert, és ezt a sokoldalú embert, akkor talán kedvet kapnak hozzá íróként is. És ezzel kapcsolatban mindenkinek azt javasolnám, hogy először olvassanak Jókai novellákat, a rövidebbek, nagyon jók, hát ugye az a nyelvi gazdagság, ami őt jellemző, az brilliáns. Aztán kisregényeket is, akkor neki lehet esni nagyregényeknek is. Tehát ez a célja, én ezt szeretném, hogy a maga módján ezekkel a szórakoztató írásokkal egy kicsit felhívja a figyelmet rá, és nagyon örülök neki, hogy a Jókai év remekül sikerült, csodálatos kiállítások, könyvek jelentek meg, sőt, hát képzeld el, voltam a Avatón, Gödöllön, egy Jókai vonatot is átadtak, felmatricázták Jókai arcképével, ami keresztül Kasul bejárja Magyarországon, és ez már csak azért is jó, mert ugye tudjuk, szerintem te is így voltál kiskorodban, hogy én is lestem a vonatokat, és hát na itt akkor látni fognak egy Jókai vonatot a gyerekek.
6: Hát ha egy vonat jár, és az pont a Jókai, akkor már jól járunk.
7: Igen.
6: Mert azt ugye nem lehet tudni, hogy jár-e éppen. Na, induljunk ki abból, hogy igen. Viszont írsz 33 különálló történetet. Volt olyan, amit ezért nem írtál meg, vagy inkább az volt a gondod, hogy lesz ebből ennyi?
7: Inkább az utóbbi volt. Én nekem egyetlen egy kérdés volt bennem. Ugye Jókai tudjuk, hogy 48-as forradalmár volt, és gyűlölte a Habsburgokat, ezt ki is fejezte az írásaiban. És hát ugye ehhez képest 1867-ben támogatta a kiegyezést. Nekem az volt a kicsit a félelmem, hogy akkor most Jókai milyen ember volt valójában, gyáva, mert ugye sokan ezt hangsúlyozták akkoriban kortársra is, és brilliánsan kiviláglott, rengeteg írással foglalkozott ezzel, a napilapokban is mindig, mikor célkeresztbe került, elmondta, hogy olyan világpolitikai helyzetben élt Magyarország, hogy a nemzetnek egyetlen megmaradása csak ez volt, hogyha kiegyeznek a Habsburgokkal, és csak egy érdekes adalék, ugye Jókai egész életében a emigrációban szenvedő, vagy ott élő Kossuth Lajossal voltak nekik párbaraik írásban, ugye a Kossuth az teljesen ellene volt a kiegyezésnek, de azért jellemző módon, amikor Kossuth elhunyt, akkor a gyermekei Jókai Mórt kérték föl, hogy mondja el a búcsúbeszédet a Kerepesi úti temetőben, és meg is tette, és egy nagyívű beszédet mondott. Tehát amellett, hogy ez a két géniusz egymással nem értett egyet a kiegyezés kapcsán, amellett tisztelték egymást, hát olyannyira, hogy azt is tudnád, hogy Kossuth az emigrációban gyűjtötte Jókainak a könyveit, és egyébként Jókai pont azért vállalta el ezt a gyászbeszédet, mert fülébe jutott, hogy nem csak, hogy gyűjtötte, hanem jegyzetelt is belőle, tehát ők ketten azért tisztelték egymást.
6: A te írásodból tudom, hogy Jókai abban bízott amatőr csillagászként, nem ismerve a valóságot, hogy majd a Marson egy bolygón fog újjászületni, egy új életet elkezdeni halála után. Hát
7: igen, igen.
6: Ez alig, ha, de mondjuk egy krátert elnevezhetnénk ott róla.
7: Hát elneveztek róla egy kis bolygót, azt nem tudom, tudod, de ez nem is olyan rég volt, pár évvel ezelőtt. Érdekes egyébként, és ez is a gyermeki lelki, ugye Jókai hitfű református volt, úgy is nevelkedett, ehhez képest éjjelente Balatonfüreden a villájából kémlelte az eget és a holdat nézte, és valóban így volt, hogy ő kijelentette többször, hogy azok az emberek, akik jót cselekednek, és erkölcsösen élnek, és tisztességesen, azok valami nagyon jó helyre fognak kerülni, ha nem is a mennyországba, és ő tényleg azt tartotta, hogy milyen jó lenne, ha a Marsra kerülne, és hát Egon, legyünk romantikusak, lehet, hogy ott is van.
6: Oké, maradjunk ebben. És olvassunk Jókairól sokat a te tolladból, mert hogy írtál egy könyvet, ami felkínál jó néhány Jókai történetet, egész pontosan 33-at, Jókai Mor 33-szor Salendre tollából. Endre, köszönöm.
7: Én köszönöm, szervuszegon.
0: Best of adást hallottak.

0: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Róna Jegon.
1: Kulturális műsorunk jelentkezik a Kultóra. Jó napot kívánok mindannyiuknak. Szabó Bettina, a mai szerkesztő, Róna Jegon vagyok, és az első vendég dr. Kolarik Tamás, akivel egy könyvről fogunk beszélgetni, amelynek ő az egyik szerzője. És hát én azt gondolom, hogy az ő életpályája adja, hogy persze, hogy filmmel foglalkozom most is, hát hiszen producer, filmet oktat, filmes oktató, és hát most megnézzük közelebbről egy kicsikét a könyv által, hogy kik azok a magyarok, akik az amerikai filmtörténetbe is, hát így tulajdonképpen a világ filmes történetébe beírták a nevüket. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, Kolarik Tamás vagyok. Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy a Budapest Hollywood kötetről beszélhetünk, bemutathatjuk a Budapest Hollywood kötetet, aminél talán csak az a fontosabb, hogy milyen tartalommal jelenik meg ez a könyv, hiszen több mint 60 olyan önéletrajz, önéletírás található ebben a kötetben olyan alkotókra, akik átformálták gyökeresen a világ filmgyártását.
1: Önéletírás, vagy önök írták róluk az életrajzot?
2: Nagyon jó kérdés. Én is ugye mind a két szót használtam. Valójában ezeket az önéletrajzokat mi írtuk, de többeknek van önéletírása, és ezeket az önéletírásokat természetesen felhasználtuk az önéletrajzok során. Ilyen például Adolf Szukor vagy William Fox, akik írtak, illetve irattak önmagukról önéletrajzot, amelyet egyébként egy pár évvel dr. Tapó Sándor barátommal és szerzőtársammal haza is hoztunk Magyarországra, és le is fordítottuk. Na, ezeket az önéletírásokat és az ebben lévő adatokat természetesen felhasználtuk a könyv összeállítása során.
1: Itt vannak stúdióalapítók, rendezők, zeneszerzők, hát Rózsa Miklós például, szóval olyan alakjai a világ filmgyártásának, akik már mind a mai napig, hogyha visszatekintünk, megkerülhetetlennek látszanak, de csak nekünk, vagy még az amerikaiak is tudják, hogy ahogy akkor mondták, nem elég magyarnak lenni, tehetségesnek is kell lenni, szóval, hogy mindenhol ott voltak a magyarok.
2: Igen, valójában ez tényleg úgy néz ki, hogy ezek az alkotók és stúdióalapítók nem csak az Attila út és a Kiskörút között világhírűek, ahogy ugye Budapesten szoktuk mondani, hanem valójában világhírűek, sőt, a legtöbbük sokkal híresebb külföldön, mint Magyarországon. Pressburger Imre neve például kevéssé ismert Magyarországon, Oscar-díjas filmrendező, aki egész életében magyarnak tartotta magát, magyarul gondolkodott, és mégis a világ filmgyártásának az egyik legnagyobb alakja lett. Michael Powell-el csinált több tucatnyi filmet a Nagy-Britanniában, tehát Angliában, és ő akkora jelentőségű filmalkotó. Például, hogy az elmúlt években Scorsese egy 2,5 órás dokumentumfilmet tisztelgett az ő munkásság előtt. Na, hát róla azért azt gondolom, hogy kevesen tudunk Magyarországon, vagy kevesebbet tudunk Magyarországon, mint Angliában, vagy az Egyesült Államokban, és ön említette Rózsa Miklós, tehát vajon hány honfitársunk tudja, hogy Rózsa Miklós 17-szer volt Oscar-díjra jelölt, 17-szer, és 3 Oscar-díjat kapott. Tehát ezek a hollywoodi magyarok, ezek az alkotók, akik a világ filmgyártását alapvetően határozták meg, hogyha megbocsátanak a hasonlatért, és egy futball hasonlattal élhetünk, nincs olyan világválogatott, amelyben ne játszanának. Ha összeállítanánk a producerek világválogatottját, a legjobb 11-et, egészen biztosan Adolf Szukor lenne a csapatkapitány, irányító középpályás, és mellette William Fox, nem tudom, fejezné be a támadásokat, de akár a köztünk, még aktívan köztünk lévő Csupó Gábor is beférne bőven ebbe a csapatba, aki ugye minden idők egyik legjelentősebb animációs produkció.
1: Bizony. Ugye a Paramount Pictures az Szukor Adolf életműve, a 20th Century Fox az pedig William Foxy, azaz Fried Vilmosé. És hát ha megnézzük, hogy a Disney stúdió alapításában hogyan vettek részt a magyarok, vagy ha végigmegyünk ezen a soron, akkor igen, ők ott valamit nagyon tudtak, vagy valamire nagyon ráéreztek, mennyire itthonról vitték, és mennyire ott tanulták azt, ami tőlük nagyok lettek.
2: Hát a filmtörténészek Európában és az Egyesült Államokban most már azért egyöntetően állítják azt, hogy az osztrák-magyar monarchia kulturális hagyatéka, kulturális legnyomata ott van Hollywoodon. Valójában Hollywoodot és az amerikai filmgyártást ebből a régióból kivándorolt vagy emigrált alkotók hozták létre, és nem csak a stúdióalapítókra gondolok, hanem vegyünk egy példát, a Kertész Mihály példáját, aki ugye Michael Curtiz néven a világ leghíresebb filmrendezője volt a saját korában, több mint 100 filmet rendezett, többek között az 1942-ben Oscar-díjjal elismert Casablanca című filmet, és hogyha visszagondolunk a Casablancára, nem csak a magyar színészet miatt, hanem akár akár a színek berendezése miatt számtalan olyan az osztrák magyar monarchiából, vagy akár Budapestről, vagy akár a New York kávéházból átvehető utalást találtunk ebben a filmben, és ugye a Casablanca az a film, ami nincs olyan filmtörténész a világon, aki nem mondaná azt, hogy a Casablanca a világ 10 legjobb filmje között helyet kap, tehát ilyen alkotókat köszönhet a világ Magyarországnak, az osztrák magyar monarchiának.
1: Ráadásul ezeknek az alkotóknak egy jelentős részéről ön már korábban is írt könyvet, például Csupó Gáborról, hogy csak egyet mondjak, hogy William Foxról, ha jól sejtem. És hát igazából az ő életük ismerete az bizonyos mértékig most nehezítette is a munkáját, mert egy kötetbe, ami róluk szól, sok minden belefér. Itt meg az ember óhatatlanul bizonyos korlátok közé kell, hogy szorítsa magát.
2: Így van, de hogy tisztességes legyek önmagammal szemben, ugye, amit az először kérdezett Cukor Adolfról és William Foxról, valójában nem írtunk önéletrajzot, hazahoztuk azokat és átszerkesztettük. Persze Csupor Gáborról már Takó Sándor kollégámmal monográfiát készítettünk, és ebben a munkában, ahol 60 alkotót mutatunk be, úgy, hogy közben kitekintünk a kortárs magyar alkotókra is, azért többen a segítségünkre voltak. Ki kell emelnem Muszatics Péter filmtörténész nevét, vagy Hubai Gergely, aki egy pár éve sajnos elhunyt, a munkán kezdetén nagyon sokat segített nekünk ebben az összefoglaló munkában. Valóban nem volt egyszerű, sokszor 3-5 oldalban lefordítani azokat az életrajzokat, amelyek akár egy könyvtárat képesek lennének megtölteni, de azt gondolom, hogy talán sikerült az önéletrajzok és az összefoglás során megfogni a lényeget és talán az izgalmas tartalmat is, amellett, hogy a kötet több mint 800 több esetben Magyarországon még soha nem látott, soha nem publikált képpel dolgozik. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas, vizuálisan is nagyon izgalmas kötetet sikerült összeállítanunk, és hogyha nem veszi szerénytelenségnek, akkor azt azért talán lehet jelenni, hogy akár a nemzeti önbecsülésünket is tudja erősíteni egy ilyen kötet, hiszen hogyha végigolvassuk, akkor láthatjuk, hogy a magyar kreatív elme, a magyar, hogyha szabad ezt a szót használni, génius hány helyen megjelenik. A világ filmgyártásában a producerektől, a zeneszerzőig, az operatőröktől, a forgatókönyvíróig, és ne felejtsük el ezzel párhuzamosan tisztelni azokat, akik itt vannak velünk szerencsére és alkothatnak, csak egy nevet, hogyha megengedi szerkesztő úr, egy nevet, csak Koltai Lajos nevét, aki minden idők egyik legnagyobb operatőre, és nem félek használni ezt a szót. Hány olyan magyar alkotó van, akinek a nevéből ugye gyakorlatilag egy angol főnév, igennév lett, ugye ez a Lajos ing elnevezés, ami a világítás bizonyos formájára volt. Ezt a szót mindenhol a világon ismerik, vagy akár mondhatnánk Rókusz Ferenc nevét, aki egészen egyedit és egyedülállót hozott létre a világ animációs filmgyártásában. Én többször voltam Rófusz Ferenccel külföldön, ahol különböző filmfesztiválokon tartottunk előadást, Ferenc pedig mesterkurzus. Rófusz Ferenccel külföldön, ahol különböző filmfesztiválokon

0: Civil most benne van, ha már Koltai Lajost említette, hogy még egy operatőrt kerítsünk?
1: Zsigmond Vilmos is benne van, és Kovács László benne van, ugye a szelíd motorosok operatőre, vagy a harmadik típusú találkozások operatőre, ugye Zsigmond Vilmos, hát ők is olyan klasszisai ennek a világnak, hogy a futballban talán az egy kicsit közismertebb Puskás Ferenchez vagy Kubalához hasonlíthatók, vagy akár bőven mondhatjuk azt is, hogyha mondjuk Kertész Mihály ma alkotna, akkor az ő nevét úgy ismernénk, mint Spielberg, Coppola, meg Scorsese nevét összegyúrva, tehát ezek hihetetlen nagy alkotók voltak a saját korukban, de ha megengedi, akkor még azt hadd jegyezzem meg, hogy benne van például ebbe a kötetbe Erik Weiss néven született, Zuglóban, a Jávorka Ádám utcában felnőtt, de hát ott kisgyerekesedett Houdini, aki ugye az Egyesült Államokban az egyik legfontosabb szórakoztatóipari szereplő volt, nem beszélve arról, hogy több filmben is sikerült megőrizni az emlékét. Többek között az első Houdini filmben például magyar szereplő Tony Curtis játszotta Houdinit, nem olyan régen, hogyha meg jól emlékszem, akkor szintén a magyar gyökerekkel bíró Oscar díjra is jelölt, vagy Oscar díjas színész Alexander Broad is játszotta Houdinit.
0: Hát és volt egy remek film, ami őt idézte meg, és az magyar film volt Feleki Kamillal és Eperjes Károlyal, ha erre emlékszik. Hát annyi futballal kapcsolatos analógiát hozott, hogy van egy olyan érzésem, hogy a következő valami a futballfilmek vagy a sportfilmek világába vívő könyv lesz, de most azért ezt ajánljuk.
1: Talán azért bátorkodtam futballsort, azt hiszem a Bölöni filmet készítettem, amit nemrégen mutattak be Romániában, Budapesten is, hogyha szabad mondani, akkor elég nagy sikerrel, és talán ezért is van ilyen közel a futball hasonlat, meg talán azért is, mert a film meg a futball a filmben kisgyerek óta tanyát ütött, és valahogy nem távozik onnan, és nem gondolom kegyeletsértésnek, remélem ön se, hogyha a futball példákkal próbál.
0: Sőt,
1: hát ezek az alkotóknak a nagysága.
0: Azt gondolom, sokan vannak úgy, akiknek a szívében, lelkében párhuzamosan elfér ez a két dolog, a futball meg a film. Most a film barátainak ajánljuk, akár karácsonyi ajándékként is a Budapest Hollywood című alkotást, Kolarik Tamás és Takó Sándor munkáját. Az előbbivel beszélgettem, magyarok, akik beírták magukat az amerikai filmtörténetbe. Ez az alcím, és ez volt a mi témánk. Kolarik úr, köszönöm szépen.
1: Köszönöm.
2: Best of adást hallottak.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Best of adás következik. Kultóra a Spirit FM-en. Az óra, amit a kultúránk határoz meg. A mikrofonnál Rónai Egon.
2: Folytatjuk a kultúrát. Gornagy Miklós van itt a vonalban, az MCC nevelésért és közösségfejlesztésért felelős igazgatója. Nem utolsó sorban maga is élsportoló egykoron, világbajnok vízilabdázóként. Szeretettel köszöntelek újra itt az adásban.
3: Szervusz, köszönöm szépen a lehetőséget és a beszélgetést.
2: Arról beszélgetnénk alapvetően, hogy egy sportolónak, hogyha ismerté válik, milyen kötelezettségei vannak, ha úgy tetszik, a társadalom felé, a saját generációja felé, vagy éppen a fiatalok felé. De én ettől visszalépnék egy kicsikét, mert magának a sportolónak is meg kell tanulnia, hogy milyen ismertnek lenni. Utána következik az, hogy az mivel jár.
3: Igen, ha bár a maga az ismertség az hozadéka az elkötelezettségnek és a sikernek, ami az elkötelezettség hoz magával, úgyhogy ez inkább olyan, hogy ez azzal jár, és ahogy hogy a sportoló továbbra is tudja azt az utat járni, amit sportszakmailag magának kijelölt és harcol érte, akkor meg kell birkózni azokkal a kötelezettségekkel is, amit az ismertség hozhat magával. Nekünk is még, amikor a vízlabda válogatottban órákig kellett autogramokat osztogatni, akkor azért könnyedén eshetünk abba a hibába, és néha az ember gyarló, azért estünk is, hogy fáradtak vagyunk, nincs annyira kedvünk, de szerencsére mindig jött egy bölcsebb vízilabdázó, vagy akár edző, aki mondta nekünk, hogy srácok, addig jó, amíg kérik, mert amikor üres huszodból fogad minket, az ennél sokkal rosszabb, úgyhogy ilyenkor új erőre kaptunk, és nagy örömmel teljesítettük.
2: Igen, de én pont erre gondoltam, hogy ezt meg kell tanulni. Tehát az, hogy te ismert vagy, és téged az utcán is felismerhetnek, hogy egy vízilabda meccs után ott várnak kinn az uszoda előtt, az már az a pillanat, ameddig eljutottál, és ott akkor kötelességeid vannak. És ehhez képest jön a következő szint, hogy mit tudsz visszaadni.
3: Igen, nagyon sokszor beszéltünk arról, hogy a válogatottság, vagy akár az ismertség a sportban, az olyan kötelezettségekkel is jár, mert hogyha egyszer esetleg egy fiatal játékos azt látja, hogy könnyelműbbek vagyunk esetleg annál, mint amit magunktól megkövetelünk, az edző megkövetel, vagy akár nem tudom, ne adj Isten, sportszerűtlenek vagyunk a vízben, akkor onnantól kezdve ez úgy tűnik, mint a legitimé válna másnak is, úgyhogy ez egy olyan felelősség, amit büszkén kell tudni viselni, és örömmel is tettük ezt, és tulajdonképpen a mai napig ez így van. Tulajdonképpen úgy nézzük, ez egy élethosszig tartó penzum, de jó, hogy ez így van, mert ez saját magunknak is egy kis keretet ad.
2: Összejártok? Mondjuk a barcelonai világbajnok csapat mennyire tart össze ma 2025-ben, 12 évvel később?
3: Ez egy érdekes kérdés. Magáról a sportról is, illetve a vízlabdáról is, hogy annyira fókuszált egy-egy időszak, egy-egy felkészülés, vagy akár azt mondom, egy-egy év is egy csapat életében, hogy akkor gyakorlatilag összenevünk, és akkor jó, ha a szívünk is egyszerre dobban, vagy egy kicsit így költőjében fogalmazni ki magam. De igazából, amint lefújják az utolsó mérkőzést, onnantól új realitások kezdődnek, és mindenki megy a saját maga új közegébe. Úgyhogy természetesen, amikor volt a 10 éves évforduló, akkor nagy örömmel találkoztunk, közös vacsora is volt, de olyan napi kapcsolatban nem vagyunk, az egyéni jó barátságokon kívül, de csapatszinten nincsen kapcsolat valójában.
2: Mennyire, hát nem, ez nem, nem majdnem azt mondtam, hogy mennyire kötelező egy ismert idolnak, legyen a sportoló, vagy bármi másért ismert ember, valamiféle mintát nyújtania. Mennyire dobhatja ezt le magáról, mondván, hogy én olyan vagyok, mint eddig voltam, engem nem érdekel, hogy ismernek. Ugye látunk erre is példát épp a sportból.
3: Szerintem ez egyéne válogatja ki, hogyan éli ezt meg. Azért az önazonosság az nagyon fontos, tehát hogy nem kell kibújni senkinek a bőréből. Nincs arról szó, hogy bárki bármire kötelezve lenne. Ez inkább arról szól, hogy talán ez a visszaadás, amit mondtál, hogyha törődünk a jövő generációval, vagy hogy mondjam, akkor azért rossz példát jó szívvel azért én nem adnék másoknak. Én sokkal inkább arról beszélek, hogy milyen hibákat követtem el én esetleg, hol volt az, amikor nem voltam észnél, és hogy ők esetleg ebből tanuljanak. Tehát mindenkinek megvan a saját maga útja, tehát ezek egyéni döntéseknek a sorozatai.
2: Azt szokták tőled kérdezni, hogy hogy lett neked a sport mellett két diplomát, közgazdász vagy meg jogász? Azt gondolom, hogy egyik sem egy egyszerű út, sport nélkül sem.
3: Persze, ez sokszor szóba kerül. Igazából engem nagyon felüdített, tehát én nagyon-nagyon szerettem tanulni, sőt, talán mondhatom, hogy most is szeretek új ismeretekkel foglalkozni. Engem mindig feldobott a medencén kívüli közegnek a világa. Nagyon monoton tudott lenni azért az uszodai élet, amellett is persze, hogy nagyon izgalmas, tehát hogy ez a szónak a jó értelmében nevezhetjük monotonnak. Az első diplomám az a közgazdász diploma, ott nappalin végeztem, az ott a két edzés között, illetve reggeli edzés előtt oda-vissza ingáztam a főiskolára. Nem tudom elképzelni, hogy ezt ma hol tudnám megcsinálni, igaz, hogy a pályád mellett ezek már nehezebb dolgok. De a jogegyetemen pedig ott egyrésztről nem feltétlenül maradtam a tanrendnél, tehát több hosszabb idő alatt végeztem, mint mondjuk a 4 év másoddiplomás képzés, illetve nagyon sok segítséget kaptam a Károly Gáspár Egyetemtől, amit ezúton is köszönök, mert egyéni tanrendel és egyéni vizsgarendel a válogatott érdekeit abszolút szem előtt tartva tudtam vizsgázni, teljesíteni, és enélkül biztosan nem sikerült volna.
2: Lehet erre buzdítani a fiatal sportolókat? Lehet erre példát mutatni, vagy igazából ez megint ugyanarról szól, amit egy másik összefüggésben említettél, hogy kinek a sajátja?
3: Kinek a sajátja, de a vízilabda ebből a szempontból jó helyzetben van, mert nem lehet megteremteni egy életre szóló egzisztenciát, még a legnagyobb klasszisoknak sem, vagy talán egynek, kettőnek. Itt a tanulás az mindenképpen fontos, mert egyszer a karrier véget ér, egyszer relatíve, de megöregszünk, tehát 36 évesen lettem nyugdíjas a vízilabdában, és azt mindenki tudja, aki profi sportra adja a fejét, hogy ez egyszer bekövetkezik, és ott felkészülten kell állni utána a következő életciklusra, és ez a tanulás nélkül ez nem megy.
2: Ugye vannak öttusázók, vívók, vízilabdázók, akik ezügyben példák, érdekes módon kevéssé a labdarúgók, akiknél azért eléggé ritka, hogy valaki egyetemet végezzen. És ennek nyilván megvan a maga szociális háttere, csak én nem látom át.
3: Igen, a szociális háttér, ez nagyon fontos, mert a vízilabdázni azért azt látjuk, hogy ahhoz, hogy az ember vízilabdázzon, hogy objektíve kell egy medence. És a medencék azok hol vannak, tehát a fővárosban van, nem tudom, 10 fölötti uszoda, illetve elsősorban megyei jogú városokban, ahol azért általában jobb jövedelmi családok laknak, pláne akik a gyermekeit el tudják vinni uszodába, vállalják ezt is. Amíg egy focipályát le lehet tenni akár olyan településeken is, ahol esély sincs arra, hogy vala úszodát húzzanak föl, nem hogy mondjuk kifűtsék azt, hogy egy kompetens és jó edző legyen ott. Úgyhogy a focinak, vagy a futballnak szerintem sokkal nagyobb a társadalmi lefedettsége, hogy így fogalmazzak, és ennek okán is kevésbé lehet benne a tanulási hagyomány ugye a családokon belül. Tehát ennek valóban van egy társadalmi háttere, de az is biztosan számít, hogy a vízilabdás az egy hagyományosan, ha mondanom, talán mondhatom, hogy most már évszázad óta egy iskolázott társaság, és hát ennek a hagyománynak illik megfelelni, hiszen egy erősen hagyományőrző brigád vagyunk.
2: Az, hogy te visszatértél az Egyesült Államokból, ahol a New York-i képviseleten külgazdasági ataséként dolgoztál, annak a sporthoz és a sportbeli megbízásokhoz volt köze?
3: Hát a sporthoz biztosan volt köze, hiszen egy évet dolgoztam a külügyminisztériumon előtte, és azért azt nem gondolnám, hogy az én ellenállhatatlan szakmai történetem dobta azt, hogy én elmehessek oda külgazdasági atasénak, sokkal inkább az, hogy egy edzői fogással élve a miniszter úrtól megelőlegezett bizalomként kaptam ezt a lehetőséget, úgyhogy én ezt ezzel, ahogy a vízben is mindig a lehető legjobb tudásom szerint próbáltam megélni, és igyekeztem élni. Remélem, hogy úgy sikerült, de az a diplomák is biztosan nagyon fontosak voltak ehhez.
2: Örülök, hogy ezt elmondtad, bár egyébként nem erre kérdeztem, hanem hogy hazajöttél, és ott vagy a Vízilabda Szövetségben sportdiplomáciai főtanácsadó vagy a külügyminisztériumban, tehát hogy maradtál a sportban, függetlenül attól, hogy egyébként a diplomáid mi mindenre predesztinálnának, mégiscsak valahogy ezzel élsz, ezzel a sportmúlttal, és azzal, hogy ezer szál köt ehhez.
3: De hogy erre gondoltál, hát persze, hát egyértelmű, hogy a, én az egész, a sport nekem az életem részévé vált, tehát hogy a 19 éves koromban mentem le először uszodába, onnantól kezdve gyakorlatilag én folyamatosan klórgőzben vagyok, a szemem ugye hetente legalább háromszor piros a klór miatt, a mai napig tegnap is edzésem voltam, hétvégén meccsem lesz, úgyhogy nekem ez folyamatos életmód, és én nagyon hiszek a sportban is, tehát hogy én abszolút úgy gondolom, hogy ebben a mostani világban, ahol azért hitelességi válság is van, nagyon nehéz olyan értékeket adni a fiataloknak, amiket nem lehet generálni, amik az AI-ja nem helyettesíthetőek, azokra igazából nagyon kevés utolsó bástya van, de hadlegyekon elfogult, hogy az egyik utolsó ez a sport, ami valóban arra tanít, hogy hosszú éveken át tartó, kitartó munkával, elkötelezettséggel lehet olyan célt elérni, ami az ember személyiségét és fizikumát is egyaránt fejleszti.
2: Én erre szoktam gondolni, amikor hajnalban viszem a lányomat úszni, hogy ezért érdemes. Így van. Gornagy Miklós,
3: így van, és nem csak, beszéltünk.
2: Mondjad?
3: És annyit elmondok, hogy ez nem csak a sportot erősíti, hanem hallom, ahogy mondtad te is, a szülőt is, úgyhogy ez már mindenkinek jó is.
2: Igen, legalábbis újra megtanultam hajnalban kelni. Ennyi. Köszönöm igen, szépen. Igen. Örülök, hogy beszéltünk. Gornagy Miklós hallották az előző percekben.
1: Best of adást hallottak.

0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma tetőzik a hőség. Döntött a kormány a szélerőművekről. Újabb rangos elismerésért versenyez Enyedi Ildikó új filmje. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Szombaton szavaz az államfőjelöltjéről a Tiszapárt parlamenti képviselőcsoportja. A jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy több lehetőség közül választhassanak, neveket ugyanakkor nem árult el a frakció. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból. Lehetővé válik új szélerőműparkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, hogy ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Alacsonynak tartja a gáztározók nyári feltöltöttségének szintjét a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a mennyiség az orosz-ukrán háború kitörésekor volt olyan alacsony, mint most. Hozzátette, a fűtési szezon közelettével egyre drágább lesz a feltöltés. Az év legjobb filmjének járó díjjelöltjei között van Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje. A Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének elismeréséért a magyar alkotás a többi közt a 6 Oscar díjas Egyik csata a másik után című filmmel versenyez. A nyertest több mint 80 ország filmkritikusa választja ki. A díjat szeptember 18-án a 74. San Sebastiani Filmfesztivál megnyitóján adják át. A Csendes barát továbbra is látható a magyar mozikban, eddig több mint 51 ezer néző látta. Iskolakezdésre újraindulhat a forgalom a Flóriántéri felüljáró most készülő szakaszán is, közölte a BKK. Jelezték, hogy a napokban megkezdődött az új aszfaltburkolat beépítése. Hozzátették, a nagy hőség ellenére folyamatosan dolgoznak a felüljáró felújításán, a nem zajos tevékenységeket éjszaka végzik. A közlekedőktől továbbra is óvatosságot kérnek, és a közösségi járatok választását javasolják. A mai tetőzés után mérséklődik a hőség, délutántól több helyen előfordulhat záporzivatar. Reggel északnyugaton eső is lehet, az esti és a hajnali órákban derült, néhol gyengén felhős lesz az ég. A hőmérséklet éjszaka 17 és 25 fok között alakul, holnap napközben 30-35 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Szeretettel üdvözlök mindenkit, ez itt a Provokatőr egy új csodálatos nappal. Immáron csütörtökön jelentkezünk, igaz, szerdán veszük fel ezt az adást. Annyira turbulens a politikai életünk, hogy hát muszáj ezt elmondani most már időről időre, hogy mi mikor rögzítünk valamit, és azt mikor láthatják a kedves nézők, hallgatók. Ti viszont maradtatok, hála a jó Istennek, bár sok mindent megtettem annak érdekében, hogy ez ne így legyen, és bocs, hogy ekkora szünet volt a két felvétel között. Nagy Dávid, szia!
3: Köszönöm a meghívást.
2: Én Tamás. Köszönöm, hogy itt vagy.
3: Boros Tamás.
2: Köszönöm. Újpesti képviselő és Horváth Tamás. Szia. Magyar jelen főszerkesztő.
4: És Újpest szurkoló, ha már Újpest, de ez most
2: na,
4: nem ide
2: tartozik. Na, nagy összeborulás. És remélem viccesebbek leszünk, Dávid, hát ezt tőled várjuk, hogy vicceskedj. Erre szerződtél.
3: Mindjárt olvasok valamit.
2: Jó.
3: A kövi témák azok viccesek lesznek bizonyos szempontból maguktól.
2: Van benne valami. Közmédiával foglalkozunk, nem tudunk leállni a témáról, és szerencsénk van, mert most szerdán 16 óra 42 perckor már olvashatjuk a közmédia balhé egyik főszereplőjének posztját. Ugye fél napig úgy nézett ki, hogy Hajdú Gábor az M1 híradójának főszerkesztője lesz, Borsa Miklós pedig az egyik műsorvezető. Végül a megbízatásokat visszavonta a közmédia vezetősége, de talán ki se kellett volna nevezni őket, mondták ezt nagyon sokan. Ugye Magyar Péter írt egy kommentet. Hogy is hangzott ez? Bocsánat, segítsetek?
4: Nem hinném,
2: nem jutott eszembe hirtelen, és végül nem is kellett elhinnünk, mert valóban ezt visszavonták. No, erre írt Hajdú Gábor egy posztot, amely, mindjárt keresem is, meg is találtam, arról szól, hogy egyrészt visszautasítja a propagandavádat, hangsúlyozza, hogy a pályafutása során M1, Hír TV, Eko TV mindig a szakmai normákra és a kiegyensúlyozottságra törekedett.
3: A négy fal között ott.
2: Ez már a vicceskedés, hogy belenevetsz az olvasmányomba?
3: Miért ilyet mondani?
2: Kiemeli, hogy a Hír TV-ben olyan újságírókkal dolgozott együtt, mint Vejszer Alinda vagy Kálmán Olga, és a Mészáros csoportnál végzett vállalati kommunikációs és CSR munkáját, valamint a Magyar Kertörökség Alapítványnál eltöltött időszakát szakmai kihívásként és értékteremtésként írja le. Reggel egyébként augusztus 3-án aláírta a munkaszerződését, bejárta a stúdiót, este pedig az MTI közzétette a kinevezését, amelyre a miniszterelnök ugye reagált, és augusztus 4-én pedig aláírták a munkaszerződés megszüntetését. Méltatlannak és kiszerűnek tartja az eljárást, mivel a vezetőség a szakmai múltja teljes ismeretében szerződtette, majd a próbaidőre hivatkozva indoklás nélkül utcára tette, és sérelmezi, hogy a döntések a közösségi médiában megjelenő vélemények és kommentek alapján születnek meg, és megkérdőjelezi a megbélyegzésen alapuló lincs hangulatot. Wow. Wow, tehát beleállt a vezetőségbe lényegében ő is, és én azt olvasom, hogy egyre többen is az, hogy jobboldali influencerek így tesznek, abban talán semmi meglepetés nincsen, de hogy például a Control.hu riportere Fiatal János is így tett, és azt mondta, hogy például, hogy Bodac Balázsnak le kell mondania, én azért ezt vitatom, az kemény. Most ezt túlélje ez a vezetőség szerintetek?
3: Majd a lájkok eldöntik, nem?
2: De melyik lájkok? A Dani videóján szereplő
3: hát lájkok. Tehát szerintem minden platformot figyel mindenki, és nálunk sokkal okosabb és tapasztaltabb emberek, ki tudják ezt mérni, hogy most minek kell következnie. Én nem tudom ezek az emberek, hogy nem tudom Bodac Balázs, hogy kerül oda, ki hozza meg a döntést, mit miért. Tehát, hogy én mindig kirögtem ezt az álláspontot, egyébként tök infantilis módon, hogy ne legyen közmédia most egy-két évig. És én egyre inkább azt érzem, de hogy miért? Mi lenne, ha most egy évig nem kapkodnánk, hanem lenne egy olyan közmédia, ami mondjuk nem a hagyományos értelmet, nem napi 15-ször van híradó, hanem foglalkozik zöldüggyel.
2: Nem hát tudom, tehát, hogy politika mentén fogalmazódik meg.
3: Igen, ez is igaz, de hogy, tehát, hogy mi lenne most várnánk egy fél évet, és nem az lenne, hogy úristen augusztus, nem, mikor indul újra 15-én, vagy ez, és akkor minél előbb, és akkor jön egy csávó a Mészáros csoporttól, nekem is, nem is a feltett az Echo TV, meg ez, hanem hogy most tényleg a Mészáros csoport, ő már legalább elhelyezkedett a piacon, érted? Igen. Tehát most minek húzzuk vissza, meg ő minek jön ebbe vissza? Igen. Ez meg a másik oldal, hogy miért nem tud valaki egyszer leesni, puffanni, és újra kezdeni máshogy. Tehát, hogy az egész sztori tényleg nem tudok mit mondani róla.
4: Most az jutott,
2: nagy levegő.
4: Az igen, az jutott eszembe, hogyha már Újpest, hogy annak idején Bicskei Bertalan Isten nyugtassa egy mérkőzést élt meg az Újpest padján, ugye az a Vaduz elleni 0-4 volt.
2: Wow, nem is emlékeztem.
4: Most pedig ugye Márgráf egy meccset játszott a Nyíregyháza ellen, majd pedig eligazolt Kopenhágába, szóval...
3: De már visszaigazolt.
4: Mármint hova?
3: Tegnap, Újpestre.
4: Nem, hát most igazolt.
3: Az egy mém volt?
4: Az egy mém volt, igen.
3: Volt, jó. Nem néztem utána, tehát, csak hogy,
2: most kéne közbeszólnom és bemondani a tutit, de...
4: Csak egy mém volt. Tehát, hogy Bicskei Bertalan és Márgráf legalább egy meccset játszhatott, vagy ülhetett az Újpest kispadján, hát Hajdú Gábornak ez sem sikerült a közmédia élén, de félretéve itt a, hát viccnek nem nevezném, mert mégiscsak egy kutyapártos ül mellettem, és biztos, hogy az ő szemében azért más szinten van az, hogy mi számít viccnek, de hogy rátérve a konkrét történetre, én csak azt nem értem, hogy mi alapján döntik el, hogy egyébként ki az, aki a múltjával diszkreditálta magát, és ő a rossz fideszes, és mi alapján döntik el, hogy ki az, ki a jó fideszes, akinek a pálfordulása az hiteles, meg izé, tehát, hogy ugye Magyar Péter, ő a jó fideszes értelemszerűen, ő van a piramis csúcsán, Bodasz Balázs is a jó fideszes, aki Pikó András lányáról készített lejárató anyagot.
3: Akkor azért rezgett a léc.
4: Akkor ugye Orbán Anita is a jó fideszesek közé tartozik, és még lehetne sorolni néhány olyan ember, de mondjuk Divinyi Zsombor meg a rossz fideszesek közé, akit Forsthofer Ágnes akart ugye kinevezni az országgyűlés hivatalának élére, vagy most kiderült, hogy Hajdú Gábor és a másik újságíró kollega is rossz fideszesnek számít, tehát hogy nem tudom, hogy itt mi alapján mérlegelnek ilyenkor, vagy mi alapján döntik el, hogy kinek lehet itt ebben a rendszerben még munkája. A másik meg az, hogy nem értem, hogy miért nem káderezik le ezeket az embereket, vagy miért nem néznek utána a múltjuknak, hogyha most egy ilyen naív gondolattal élek. Tehát, hogy miért akkor kell rájönni arra, hogy mondjuk Hajdú Gábor a Mészáros csoportnak volt a kommunikációs...
3: Biztos, hogy utána néztek. Miért nem néztek volna?
4: Hát az oké, csak hogy például
2: a... Nem, de akik kinevezték őket, azok tudták ezt.
4: Biztos, hát csak akkor nem értem. Tudták. Tehát, hogy a, hát, miért kell megvárni, hogy a Redditen...
2: Bodasz Balázs kollégája volt.
4: Miért kell megvárni, hogy akkor a Redditen, vagy a médiában ebből hisztéria legyen, és miért utána kell akkor visszavonni egy ilyen döntést?
2: Ez nem lehet, hogy egy Mérics kérés, hogy vagy átmegy, vagy nem.
4: Hát de most politikailag ez mindenhogy rossz szerintem a Tiszának.
3: Itt szerintem most az van, hogy jelenleg ugye ez ilyen szervezetfejlesztéssel kapcsolatban egyszerűen nincs még gazdája az ügyeknek, nincs ki, 3 hónapja vannak államtitkárok, 2 hónapja
2: igen.
3: Miniszterek, és még mindig az van, hogy még mindig...
2: Ennek az ügynek van gazdája?
3: Hát, na ez az, hogy ez most lesz-e gazdája, vagy megint úgy vagyunk, hogy lemikromenedzselte a miniszterelnök úr, és akkor megyünk tovább. Mert hogy eddig ez volt, hogy Polgár Üditnál ez volt, Polgár Üdit nem is volt más felelős. Meg azt én bánom is, de ez megint az én véleményem, nem tudom, hogy mások hogy gondolkodnak el, és nem lehet ez idominálni a döntéseket, de hogy tehát még mindig az van, hogy nincsenek meg azok az arcok, akik elvigyék a balhét, hanem még mindig mikromanagelni kell. Ez pár hónap múlva lesz, szerintem ez érdekes, hogy mondjuk az közmédia kihez tartozik?
4: Mármint?
3: Melyik minisztérium is? Államtitkár, kormány megbízott, hogy van ez? Nem tudjátok?
2: Közmédia teljesen független, ne viccelj.
3: Ja, de hát oda is kineveznek. Tehát a Bodacot például kinevezte ki. Ezt most hirtelen nem tudom. Ma mindegy.
4: Hát tehát, az hogy... MTV-je. Uh-huh.
3: Igen, tehát hogy, és akkor majd jön az MTV ügy is, de hogy, hogy amíg ezek az arcok nem lesznek, és tényleg ez derül ki, hogy ezek a mostani miniszterek, vezetők, államtitkár, kormány megbízottak, még nem legitim vezetők. Hiszen gyakorlatilag valaki bármikor rántja a botkormányt és a döntésüket keresztül húzza. Ez 2-3 hónap múlva lesz érdekes, hogy ez ki tud-e alakulni, hiszen ez az első 3-4 hónapban megtörténhet.
4: Hát jó, csak ez arról is sokat elárul, és Török Gábornak volt erről egy bejegyzése, hogy most akkor döntsük el, hogy a közmédia az független, a miniszterelnöktől, meg a kormánytól, akkor viszont van egy legitim vezetése, akkor az hozhat döntéseket, és azt a miniszterelnök nem bírálhatja felül, vagy akkor elfogadjuk azt, hogy teljesen normális, hogy a miniszterelnök határozza meg mondjuk a közmédiának az irányvonalát, vezetőit, akkor viszont ugyanott vagyunk, mint az elmúlt 16 évben.
3: És ez jó hozzá, hogy megint az NB1 közvetítési jogait, mi 7 milliárd forintért vette meg a közmédia, úgyhogy szerintem a legjobb lenne, ha nem lenne egy évig közmédia. Ezt tartom ezt az álláspontot. Beálltam ebbe a
4: Viszont azt is mondjuk el, ugye itt te utaltál arra, hogy miért csak a Híradó megy, és egyéb témákkal miért nem foglalkoznak. A közmédia az nem csak az M1-ből áll, tehát mondjuk a Duna TV-n, az M5-ön, Kossuth Rádióban azért nagyon sok valóban értékes műsor ment le az elmúlt 16 évben is. Tehát, hogy itt nem csak a Híradóról van szó.
3: Persze. Sőt, a Kossuth Rádión legutóbb Olá Dezsés jazz szól, tehát, hogy vannak a felszabadulásnak ilyen szimbolikus, meg jó vetületei, és én tényleg azt gondolom, hogy így nem lesz független híradó, nem lesz független hírszolgáltatás, mert nincs hozzá emberanyag. Nem tudjuk, hogy csináljuk, nem? Volt valaha ez?
2: Meg örök támadások alatt lesznek. Ja. Én azzal nem értek egyet, hogy ne legyen. Legrosszabb esetben akkor régi filmeket vetítsenek, tehát akkor a magyar filmek mintájára, akkor valamit mutassanak. Itt annyira szétszakadt ez az ország, hogy egyáltalán képesek vagyunk-e bármilyen témát úgy megfogalmazni, hogy abban egy bizonyos tábornáláson bele politikai szándékot, hogy éppen az valósul meg. Szerintem ez a lehetetlen kategória. Láttuk, hogy az MTI hogy működött. Hogyan szolgáltatták azokat a bizonyos híreket, amit ha átvette egy hírszerkesztőség, akkor az már egyébként az éppen aktuális hatalmat szolgálta ki. Itt az volna a legjobb, csak az megint vitákra ad okot, hogy mondjuk a Mi Hazánknak is legyen egy blokkja, de akkor hány százalékot kapjon, most a parlamenti patkó százaléka alapján kapjon a főműsoridőből bizonyos perceket? És ott most nem arra gondolok, hogy behívnak Mi Hazánkos politikusokat, hanem akkor azt kvázi ők szerkeszthetik, az ő számukra fontos témákat jeleníthetik meg. Ugye mostanában szűnt meg egy egyébként igen sikeres műsor, amely Mi Hazánk érzelmű szavazók számára volt igazán fontos. Ahol bejártak szerintem olyan településeket és olyan történeteket meséltek el, ami hiánypótló volt, ami nagyon jó volt.
4: És a Hazajáróra gondolsz?
2: Így van.
4: Hát azért az szerintem nagyon sokan nézték, tiszások, fideszesek,
3: azt gondolom, hogy mindenki. Hazajárót.
2: Egyébként én is.
4: Kutyapártosok.
2: Csak én azt gondolom, hogy őket találta meg úgy, hogy az ő, hogy mondjam, a szívközpontjuk célozta meg, de nem volt benne nyilvánvalóan pártpolitika, vagy az, hogy most ez kimondottan nekik szólt volna, de az egy számukra is kedves tartalom volt. Egyébként számukra kedves szereplők is megjelentek, akár Siffer András, akár Tóth Máté, például az M5-ös csatornán, csak itt az a kérdésének, hogy híradót hogy tudsz úgy gyártani, hogy az valahogy, tehát azon csak rajta veszíteni tud egy vezetőség. Amit te mondtál, hogy ki a fideszes, vagy ki a nem, ki a jó fideszes, vagy ki a nem, ezt
3: le kellett volna játszani a kampány alatt.
2: Ez tök valid.
3: És kitalálni erre egy szabályt.
2: Ez tök valid, de ha az alapján szavaztak meg egy mostani politikai elitet, egy személyes elitet, Magyar Pétert, hogy ő eltakarítsa az előző rendszert, akkor várható volt, hogy az ő szavazói nagy tömegben vétózni fogják azt, hogy ez, meg az, meg az, amaz a szereplő.
3: Hát meg hogy rajta kérik számon.
2: Meg egyáltalán, tehát, hogy most a tisztító tűzön keresztül mente valaki vagy sem. Bodacból ez azért nagyon régóta vezetett már műsort, nem tudom, 4-5 éven keresztül az ATV-ben, és elmondható, hogy ő az kiszolgálta az objektivitást. Ha valamerre el kell őt billenteni, akkor mindenképpen a kormány ellenes irányba lehet. Ez nem is vitás. És talán kommentek is ezt alátámasztották, amit itt ott azért elejtett. De hogy ez elége? Elége Borsa Miklóstól az, hogy elmondja 2022-ben egy válaszinterjúban.
3: Egy választás előtt?
2: Választás előtt, így van, hogy egyébként belehazudtam a kamerába, és már testi tüneteket okozott nálam, hogy ennyi hazugságot kellett nekem kiszolgálni. És önként lépett ki ebből az egész játékból, persze kellett az is, hogy leverjék a szemüvegét. Tehát, hogy ez elegendő-e? És ezek a dolgok nincsenek levitatva. És oda vezetném vissza az egészet, csak hogy a végére érjek ennek a monológnak, hogyha továbbra is fűtve van a társadalom, hogy ők ott az előző rendszernek a bűnösei, Casa Nostra, meg Mafia, meg Izé, meg Hozi, a másik kezünkkel, vagy a másik szánkkal, a másik irányban nézve meg azt mondjuk, hogy mi egyek vagyunk, és én a fideszeseket is szeretem, és össze kell fognunk, meg spóroljunk, és közben meg közmédiát akarunk építeni, és mindenkit a keblünkre ölelni, nem megy. Nem megy. Tehát nem lehet egyszerre fűteni, ilyen bicskás módjára oda szurogatni, közben meg eljátszani a mély demokratát. Mert annak ez lesz a vége, hogy ebből nincs kiút.
4: Hát mint ahogy József Attila is megírt, hogy az egér nem tud, vagy a macska nem tud egyszerre kint is, meg bent is egeret fogni, tehát nyilvánvalóan paradoxon helyzetek állnak elő. Itt azért több kérdés felmerül egyáltalán, hogy létezhet-e, és nem csak Magyarországon, hanem globális szinten független közmédia. Vagy hogy mik ennek az ismérvei? Tehát most, hogyha
3: mitől független?
4: Hát igen, mitől független? Tehát mutogatunk, ugye te, én nem, de ugye előszeretettel mutogatnak mondjuk a BBC-re, vagy a német közmédiára. Hát ott olyan elfogult anyagok jelennek meg, akár hogyha Németországot nézzük, az AfD-t folyamatosan nácizzák, ott sem kapja meg szerintem az AfD azt a szereplési időt, ami mondjuk a támogatottságának megfelelő.
2: Nem hívták be például a választások igen. előtt vitára.
4: Pontosan, tehát hogy a nagy nyugati példákon látjuk, hogy egyébként ez ott sem működik, csak ott nyilván egy másfajta konnotációja van ennek az egésznek, és nem feltétlenül az adott kormányzattól függ mondjuk a közmédiának az irányvonala, hanem más ideológiai nézetektől. Tehát, hogy ez az alapdilemma szerintem, hogy egyáltalán létezhet-e független és objektív közmédia. A másik kérdés feltevésem pedig az, hogy egyébként az elmúlt 16 évben, aki dolgozott akár a közmédiában, akár fideszes szerkesztőségekben, az mindenképpen egy hazudozó, egy bűnöző, a rendszer kiszolgálója.
3: Nyilván nem, ezt a kérdés, nem, ezt nem nagyon... kell tovább dolgozzon, mint független közmédiát felelős ember. Hát, nem lehet mindenki bűnöző, de nem is az a kérdés, hogy Bodat Balázs menjen-e börtönbe, hanem jó-e, hogy ő teremti meg az új közmédiát.
4: Hát akkor ez pedig a harmadik kérdés, de hogy én ezt azért a második kérdés feltevésemet kicsit cizelláltabban látom, tehát hogy most azért, mert valaki mondjuk felolvas egy hírt, amiben vagy egy nap felolvas 15 hírt, és abban mondjuk van egy olyan, amiben megjelenik a kormánynak a propagandája, de még az sem feltétlenül hazugság, most akkor ő egy rossz ember, vagy aki mondjuk teljesen független a híradótól, de mondjuk az M5-ön gyárt egy kulturális témájú műsort, vagy egy nemzetiségi műsort, vagy bármilyen műsort, most akkor őt is el kell küldeni. Egyébként hál' Istennek azért látjuk, hogy ilyen mikroszintre még nem ment le a történet, tehát az M5-nél meg a közmédia bizonyos ágaiban még azért sokan dolgoznak, akik április 12-től is dolgoztak, tehát szerintem, bocsánat, csak gyorsan így lekerekítve, tehát arra akartam kiukadni, hogy szerintem ezeket a helyzeteket egyénileg kell megítélni. Tehát mondjuk egy német Balázs, főleg, hogy most már ugye fideszes országgyűlési képviselő, nyilván az a fajta számomra is visszatetsző, és egyébként a társadalom szempontjából is kontraproduktív tevékenység, amit kifejtett újságíróként, majd politikusként, az mondjuk elvágja azt, hogy a jövőben mondjuk a közmédiánál dolgozhasson. De most egy Borsa Miklós, ugye úgy hívják. Uh-huh. Mondjuk az ő esetében, hogyha szakmailag egyébként megfelelő, akkor miért ne dolgozhatna?
3: De nincs 15 új név. Új
4: de miért kell mindenképp új név?
3: Mert igen, új de. Fejezetet akarunk nyitni. Akkor nem jöhet oda. És még visszatérve, tehát a magyar sajtó egy részénél egy csomó ember van, aki eljött, amikor el kellett jönni. Az én megítélésem, most ez egy erkölcsi kérdés, de hogy amikor el kellett jönni, akkor eljött. Eljött az Origótól, eljött a Népszabadságtól, nem tudom, Becker András, Átlátszó, megírta az Élius ügyet, elege lett, kamionozik. Bocsánat, ezeket a döntést, nekem, én is meghozhattam ezt a döntést, lehetne nyomulni nálam Pitkeri pozíjára egyébként, nem, egy más életút következik, és ezek, nem, amikor új közmédiát csinálunk, akkor ne ugyanaz a figura olvassa a híreket, mint aki felolvasta azokat a híreket, hogy hány embert erőszakoltak maga ott, ahol nem, vagy hány ember gyűlt össze a keleti pályaudvaron, tudatosan összesúvasztva, vagy ne induljon onnan busz egy-két napig. Tehát ez hát nem oké.
4: Jó, csak ezek egyéni döntések, és abszolút szubjektíven ítéli meg az ember, tehát mondjuk Ángyál Józsefnek már 2010 után nem sokkal elege lett, ő akkor lemondott az államtitkári pozícióról, a Dévényi Istvánék a G-nap után 2015-ben léptek ki a rendszerből, Magyar Péter 2024-ben gondolta úgy, hogy akkor ő most már nem fideszes, tehát hogy ezeket így nem lehet szerintem egy egyenlő mércére felhúzni, mert mindenkinek az életében máskor jön el, hogy ő mondjuk az adott rendszerrel mikor fordul szembe, sőt, tovább megyek, hogyha valaki önazonos, akkor én azt is elfogadom, hogyha egyébként még mindig fideszes, akár újságíróként a Fidesz-szel szimpatizál. Tehát ezzel szerintem nincs probléma most.
2: Ez azzal sincs probléma, hogy oké, legyen ott fideszes. Nem, itt azzal van a gond, hogy tudjuk, és most már bizonyíték is van, lesz rá, ha másképp nem, azért mert elmondják, hogy működött ez a közmédia. Tehát nem azzal van a baj, hogy ők fideszesként ott dolgoztak, hanem ők szándékosan valóságot torzítottak. És mi ugyan tudjuk, hogy egy hírolvasó egy másik által összeállított híranyagot olvas föl. De ezt a varástalanítást mi elvégeztük. De minden hírolvasó abban a pozícióban tudja, hogy amit ő ott a száján kiejt, azért neki felelősséget kell vállalnia, mert nagyon sokak számára kamerába nézve ő mondja ki a szájával. Tehát az ő üzenete. Nem mindenki számára, hanem erről szól a televízió. Tehát ez az egy szimbolikus tér. Ott ő mondja el. Nem véletlenül mondta azt utána Borsa abban az interjúban, hogy én hazudtam a kamerába. És nem úgy fogalmaz, hogy hát hazugságokat írtak, nekem meg csak föl kellett olvasni. Nem, mert tudja, hogy ezzel milyen tét jár, és ennek megfelelő bért is kapott.
3: Persze.
2: Tehát nem azért kapott bért, hogy felolvasson egy szöveget, hanem ő ott az arcával legitimál egy üzenetet. És innentől kezdve már ezt nem tudjuk másképp tekinteni, mint úgy, hogy lényegében ő ott hazudott. Folytathatjuk a témát, ha gondoljátok a következő blogban, de most egy kis szünetet tartunk.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-tól a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jeges szuvany. Szállj be, mert vitázni menő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévény István társaságában.
2: Itt vagyunk újból, és a közmédiával folytatjuk, és ott hagytuk talán abba, hogy ez nem ilyen egyszerű sztori, hogy valaki felolvas egy más által meghekkelt szöveget, hanem ő mögé teszi az arcát, a hitelességét, a személyét, amivel legitimálja, megerősíti azt az üzenetet. Tehát, hogy van felelőssége. Igen, és itt az a gond, hogy ő bevallotta, hogy én hazudtam, és tudtam róla. Lehet, hogy jobban járt volna, könnyebb lett volna a visszaútja, vagy senki a száját ki nem nyitotta volna, ha az a 2022-es interjú nem hangzik el. Ezzel nem arra biztatok bárkit, hogy ne legyen őszinte, mert hihetetlen rock and roll volt, amit csinált abban az interjúban, én azt gondolom. Tehát, hogy bár még több ilyen ember lenne, csak az emberek a bukott angyalokat nem szeretik, vagy ez a társadalom, hanem ilyen hősöket. És akkor inkább hallgassuk el a gyengeségeinket, tudod?
3: Hát meg itt... Szomi. Tehát pont amit mondta, hogy ő azért lett híradós, mert a hitelessége, a személyisége, ahogy mosolyog, nem tudom, hogy hírt olvas, a nyelvehegye, és ugye ezt teszi bele, ha ezt mind elégeti, akkor nem marad semmi. Tehát mindenkinek más mennyiség van, amit elégethetek, neked is, nekem is. Nekünk lehet önálló véleményünk, amit megfogalmazhatunk, és ennek megfelelően égethetjük a kreditjeinket. De amikor valaki híradós, akkor minden, amilyen van, az az arca, és amit a híradóba belemond. És ha az elég, akkor az ennyi. És szerintem őt nem lehet egy új közmédiába alkalmazni, hanem el lehet tolni a közmédia újraindítását.
4: De mondjuk RTL-es bemondókat lehet? Mert azért én tudnék sorolni olyan RTL-es anyagokat, ahol ugyanúgy hazugságokat terjesztettek.
3: Ugyanúgy, biztos,
4: és olvasta fel a...
3: egy kis vélemény.
4: Hát azért bizonyos, akár régebben a Jobbikkal kapcsolatban, vagy a Mi Hazánkkal kapcsolatban azért nagyon sok lejárató anyag jelent meg mondjuk az RTL híradóban. Már ameddig foglalkoztak egyáltalán ezzel az oldallal, mert mondjuk az elmúlt időszakban a Mi Hazánknak gyakorlatilag nulla említése volt, most április 12 előtti évekről beszélek, ahogy a

0: Tények híradóban is, tehát ott meg a totális elhallgatást választották végül. Tehát most, hogyha belemegyünk ebbe, hogy ki hazudott, az ugyanolyan hazugsága, mint hogy más hazudott, vagy mi a hazugság.
1: Hát, itt a sajtóper segít sajnos. Ez egy szomorú világ, de igen, tehát így kézzelfogható, mert aztán meg elmasszálódik minden. Csomóan rámondják arra, hogy az hazugság, ami mondjuk lehet, hogy csak egy csúsztatás, hogy akkor ott nem tárták fel az összes bizonyítékot, vagy kontextust, nem úgy tálalták. Tehát, hogy erre azt tudom mondani, hogy remélem, hogy a Jobbiknál, Mi Hazánknál is sajtópereket indítottak. Az elhallgatás, ez egy más téma, az szerintem gyalázat. Tehát az valóban
2: arról is tudom mesélni, de én tényleg azt gondolom, hogy nem köztársasági elnököt választunk, hanem kell egy ember, aki 10 percet elmondja a híreket. Ezek lehetnének újra, vagy nem. Tehát, mi zárja ezt?
1: Igen.
2: Igen. Mi a
1: kizáró? És miért pont ő? Tehát miért pont ő?
0: Hát nem
1: tudom. Tehát net. Tehát itt most, ha el akarnak indítani fű alatt egy projektet, ami nyilván nem fű alatt fut, mert mindenki erre figyel, egyébként, hogy miért figyel erre mindenki, mert az is egy kisebb csoda, de mindenki rohadtul ki van élezve. És látjuk, hogy a politika hogy reagál, és én ezért nem értem Magyar Pétert. Hogy miért kellett ezt a kommentet? Ha nem írja meg a kommentet, hanem csak küld egy telefont, hogy halló, Balázs, no, és másnap visszavonják ezeket.
2: Akkor meg 20 év múlva olvashatjuk az MT, az újabb MT anyagban 480, hogy ekkor felhívott
1: Igen. Jó, de 20 év múlva hol lesz?
0: De az is lehet, hogy Magyar Péter nem volt megfontolt abban a pillanatban, amikor nem tudom már melyik igen, nap volt, este írt egy kommentet.
1: Csak most szaladt bele lehet, egy köztársasági elnöki ügybe, tudod? Tehát, hogy aki ebből nem
0: de
1: tanul.
0: De neki az egész személyisége is olyan, és pont ezért is szavazták meg szerintem az emberek ekkora többséggel, hogy ő ez a nem mindig gondolkodik, megy előre dinamikusan, ami a szívén, az a száján, tehát ezért lett népszerű, és most ez üthet vissza bizonyos helyzetekben. Tehát ez véleményem szerint elsősorban a személyiségéből fakad, amit nem minden esetben tud ezek szerint levetkőzni.
1: Oké. Tűzoltás gyanánt, ezt megkockáztatom, nem olyan nagy kockázat, az MTI néhány munkatársa, magát Pro Domo munkacsoportnak nevező hírszerkesztők, tudósítók egy 482 oldalas dokumentumgyűjteményt adtak át az új vezetésnek. Ebben 15-től 26-ig bizonyítékok az állami hírhamisításról és manipulációról. Érdekes, a Siklósi Beatrix, a Kossuth Rádió nemrégiben menesztett csatornaigazgatója mondta azt, hogy ennél mocskosabb, aljasabb dolgot kollégák az elmúlt évtizedek alatt még nem csináltak. És ezzel mi mélységesen egyetértünk, parancsoljatok. Na, mondjuk még erre valami okosat, aztán dobjuk a közmédián.
2: Siklósi Beatrix, MTI, nem tudom, nincs ilyen szempontból véleményem. Amennyi van, az én még 17-ben érettségi után szerettem volna egy hírügynökséget, egy távirati irodát indítani, az még egy ilyen forrófejű tinédzser álom volt, de hogy szerintem amúgy jobb például távirati irodáknál, hírügynökségeknél, ha akár több van egy országban, tehát ott szerintem pont ráférne az országra verseny, és ez is egy új dolog lenne, tehát végre nem az lenne, hogy az MTI, és akkor ő ír-e arról, hogy milyen cipőn van Magyar Péteren, vagy nem ír, hanem legyen valami verseny, nem kell ez oldalakhoz illeszkedjen, de egyszerűen jobban pezsegni ez a dolog. Tehát az MTI-nél pont azt gondolnám, hogy itt nem jó, hogy ők monopól helyzetben vannak. Az, hogy ezt ők így csinálták, ezt tudtuk, újdonság ebben nincs, ez tök jó, hogy volt egy munkacsoport, aki ezt csinálta, csak most már mindegy. Tehát ennek is akkor lett volna rákendő, az kijön még míg a NER az létezik. Most meg mikor látványosan omlik össze, tudod, ez
1: hát meg az elmúlt 3 hónapban ez egy bármikor.
2: Újabb, igen.
1: Mondom, ez egy betárazott cucc volt.
2: Igen, csak
1: tehát, hogy balhé van most.
2: Azért, tehát Magyar Péterről sok mindent el lehet mondani, az, hogy ne lett volna rock and roll, az, hogy a 24-be beleáll, azt szerintem nehéz. Tehát oké, akkor volt a Zsolti bácsi, meg a minden a csúcson, de hogy ez egy rock and roll volt, amit Magyar Péter csinált. Az, hogy most utána, a választás után ezt kihozom, lehet, hogy lesznek benne érdekes dolgok, vagy akár olyan ügyek, amit el lehet vinni ő polgári peres vagy büntető eljárásig, de ezen túl én azt gondolom, hogy ez választás előtt lett volna.
1: Hát egy csomó ember tönkre fognak tenni, tehát ebben olyan nevek is vannak, nem kihúzva, kiblőrözve, akik azóta itt-ott-amott elhelyezkedtek. Igen. És ráadásul van tudomásom olyanról, aki kormány oldalon. Nem.
2: Hát.
1: Nem kint a képernyőn, de kicsit hátrébb, és hát akkor most utána nyúlnak.
0: Igen, tehát ilyen szempontból én egyébként tudok menni Siklós Ibának a véleményével, tehát az, hogy 2015 óta egyébként érdekes, hogy előtte nem, tehát abban az öt évben nem tudom, mi történt, vagy mi nem történt, de hogy 2015 óta gyűjtögetik ezeket a magánbeszélgetéseket, messenger üzeneteket, SMS-eket saját kollégáikról, és egyébként most én átfutottam nem a 480 oldalt, hanem ugye azt a reprezentatív történetet, amit kiadott az MTI teljesen nyilvánosan. Abban azért persze volt egy-két meredek üzenet, de olyanok is voltak, amiken azért szerintem nem kell meglepődni. Mondjuk, hogy a pénzügyminisztérium egyébként Varga Mihály volt akkor a pénzügyminiszter, aki, aki Magyar Péter szerint teljesen rendben van, és megtartotta a Magyar Nemzeti Bank élén, hogy ő mondjuk az ő minisztérium azt kéri, hogy a Varga Mihállyal készült interjú dolgozza fel az MTI. Most szerintem ebben olyan nagy ördöngösség nincs, vagy hát én ennek nem látom a fonákját, ott még nem is az volt, hogy utasították az MTI-t, hanem egy kiajánlották a cikket, mint ahogy a kormányzati sajtó, a jelenlegi folyamatosan küldi a sajtólistára, hogy figyelmükbe ajánljuk Magyar Péternek ezt a bejegyzését, azt a cikket, stb. Tehát, hogy önmagában ez még szerintem nem problémás. Amikor konkrét utasítás történik, az már felvet kérdéseket, és akkor itt visszatérhetünk ahhoz a dilemmához, hogy mennyire kell, vagy lehet egyáltalán függetlennek lenni a közmédiának az adott kormányzattól. De tényleg az, hogy ezt így gyűjtögetik, és akkor milliós fizetésekkel dolgoznak ott, ezt én is tudom az MTI-ben, és április 12-e előtt még nem gondolják magukat lázadónak, meg nem fordulnak szembe a Fidesszel, sőt az elmúlt 13 hónapban sem teszik ezt meg, de most, amikor történik egy ilyen, ugye a két nevezett embernek a kinevezésének a visszavonása, akkor meg hirtelen ezt publikálják, tehát emberileg azért én itt látok kifogásolni valót.
2: Legyen verseny a hírügynökség piacon.
1: De egyébként ezt vagy diktatórikusan csinálod, ezt komolyan mondom a közmédiát, hogy neked van egy víziód, és az, az demokratikus, vagy másképp nem megy, mert ha itt most megint a tiszás közvéleményt akarják kiszolgálni, egy csomó olyan műsort is be kéne építeni, ami nekik rohadtul nem fog tetszeni. Nagyon nem fog tetszeni, és azt fogjuk mondani, hogy mit keres ez itt a képernyőn, könyörgöm.
2: Mert, és jó, itt nem, de hát ezek már tudatok, amiket
1: persze,
2: meg kell
1: vívni. Tehát nem azzal van a probléma, hogy ne lenne demokratikus a tiszta szavazók nagy része, hanem annyira különvált a valóság értelmezés és érzékelés, hogy konkrétan, ha ő nem egy tisztának kedvező üzenetet lát, azt hiszi, hogy az hazugság, hogy az az ő valóság értelmezésén, és nem pedig az ízlésén esik kívül. És itt van a nagyon súlyos probléma, hogy a francnak kellett ilyen betonbuborékokat építeni. Értem, hogy miért kellett csinálni, meg történelmi hagyományok, meg mi egyébként is úgy tűnik, hogy vevők vagyunk, ilyen típusú népség vagyunk. De basszus, én ezért sajnáltam azt, hogy Magyar Péter kapott egy bianco csekket, másfél éve ez nagyon hamar érezhető volt, és ő is hasonló eszközökkel építette a saját táborát, mint egyébként a Fidesz. Mert ennek most itt ez a következménye, ez jut most vissza, hogy most olyanoknak kellene csinálni egy közmédián, akik a saját, illetve a tiszás valóságot kívánják látni, ami viszont ugyanolyan elfogult lenne a kormány irányában, mint amilyen volt az előző rendszerű.
0: Igen, illetve mondjuk tegyük fel, ideális esetben a kormánytól teljes mértékben független a közmédia, akkor is a közmédia vezetőségének van egyfajta koncepciója, hogy akkor mit akar látni akár az MTI-ben, akár az M1-en vagy az M5-ön, és ahhoz nyilván egy szerkesztőségben vagy szerkesztőségekben kell egyfajta szókészlet, tehát most az, hogy egy bizonyos törvényt, ugye itt volt ez a német önazonossági, vagy önrendelkezési törvény, amit ugye nem váltó törvényként fordított le végül a közmédia. Most, hogyha az értelmezési keret az olyan, akkor ez nem kell Rogán Antalnak, vagy Orbán Viktornak, vagy Magyar Péternek az utasítása, hanem a közmédiának a vezetése úgy dönt, hogy akkor mi ezt így interpretáljuk. Tehát azért nagyon nehéz egy olyan teljes mértékben kiegyensúlyozott, mindegyik társadalmi alosztályt egyenlő módon megjelenítő, és még szókészletben is sokszínű közmédiát létrehozni, hogy azzal mindenki elégedett legyen, illetve még azt szeretném hozzátenni, hogy kicsit azért túlértékeljük, vagy hát mi nem biztos, csak hogy így a nyilvánosságban azt látom, hogy túlértékelik egyrészt a közmédiát, mint olyat, az M1-et, illetve az MTI-t is. Tehát én is újságíróként, hírszerkesztőként nagyon sokat dolgoztam az MTI-vel, egyébként nagyon sok olyan hír megjelent ott, ami mondjuk nem kedvezett a Fidesznek, tehát mondjuk Netanyahuról rosszat írtak, vagy Kínáról, vagy mit tudom én kiről, Másrészt meg azért az ember újságíróként tudja, hogy ott most mi az, amit adott esetben át kell írni. Ugye a Kuruc Infon volt ilyen sokszor, talán még ma is használják ezt, hogy lehozzák a cikket, bizonyos szavakat átírnak, és akkor a végére odaírják, hogy MTI kötője korrigálva. Tehát, hogy azért egy hírszerkesztő...
2: Nem tudsz hibázni.
0: Egy hírszerkesztő, aki tisztában van a tényekkel, azért egy ilyen alap szöveget vagy közleményt, amit az MTI-ben lát, azt azért tudja úgy formázni, hogy akkor a bizonyos mértékben hazugságnak tartott dolgok is helyre legyenek téve. És hát az átlagembernek meg fogalma sincs arról, hogy egyébként az MTI felületén mik jelennek meg, ugye ezzel főleg újságírók dolgoznak, úgyhogy... Nem emiatt volt 16 évig Fidesz kormányzat, meg nem is az M1 miatt. Amit ugye sokszor mondták, hogy senki nem nézi, de aztán meg az döntött el a választást. Tehát, hogy a közösségi média és az internet világában szerintem eleve már nincs akkora szerepe a közmédiának, mint volt korábban.
2: Okay. Sokáig nem lesz még egyensúlyi állapot, és szerintem, tehát most igazából megnézitek, hogy mi az ellenzék, az a nem, többség szerint egy illegitim ellenzék, bármit mond a Fidesz, az hülyeség az. És ugye ebből következik, hogy nem jutott be más párt, most nem magunkat síratom, de hogy tényleg az, hogy van egy Tisza, van egy Fidesz, és teljesen egyértelmű, ha kritizálod a kormányt, akkor te fideszes tudsz lenni. És ez az erő, ez csak növekedni fog, és szerintem ameddig nem kerülünk közelebb az egyensúlyi állapothoz, de utoljára mondom el, szerintem a közmédia az, ne, tehát legalább egy hírszolgáltatással várjunk egy percet, mert ez így nem lesz jó.
1: Oké, okay. Jó. Igen, én is arra gondoltam, hogy az egészet lekapcsolni az túlzás lenne, de mondjuk az M5-ön látott vitaműsorok azok teljesen simán mernének. Oké, medián felmérés, amely alapján egy Fideszből kiváló mérsékelt jobb középpolgári párt a teljes népesség 5%-ának biztos és további 5%-ának valószínű támogatásával azonnal átnépni az 5%-os parlamenti küszöböt, és a harmadik legnagyobb frakciót alkothatná az országgyűlésben. Az új formáció elsősorban a Fidesz táborát bontaná meg, a jelenlegi Fidesz szavazók 18%-a biztosan, 15%-a pedig valószínűleg átszavazna rá. A Fidesz tábor harmada tehát nyitott lenne erre. A Tisza párt szavazói elkötelezettek, mindössze 1%-uk lenne nyitott egy új mérsékelt jobboldali vagy baloldali alternatívára. Ez is sokat mondó. A július végi mérés szerint a teljes népességben a Tisza párt 57%-on, a Fidesz 19%-on áll. Ez nem lenne jó a mi hazánknak.
0: Most nyilván egy új helyzetet hozna sok szempontból, de szerintem maga a közvéleménykutatás is, amit itt most idéztél, az kihagyja a képletből a mi hazánkat, lehet, hogy egyébként tudatos módon, tehát hogy egy olyan kérdést is fel kellett volna tenni, hogy mondjuk szavaznának-e a mi hazánkra, vagy szavaznának-e egy olyan politikai tömbre, amelyiknek Toroczkai László vezetője, mert én a választások óta azt látom, nem csak a közösségi médiában, hanem ismeretségi körömben is, hogy nagyon sok korábbi Fidesz szavazónak szimpatikus lett, nem is elsősorban a mi hazánk, bár ott is sok intézkedés vagy programponttal egyetértenek, hanem Toroczkai László személye, hiszen ő az, aki a parlamentben is ugye a leghevesebb vitákat folytatja Magyar Péterrel, és az ő esetében nem tudja Magyar Péter annyival elintézni a sztorit, hogy hát az elmúlt 16 évben mi volt, mert Toroczkai László nem fideszes, meg nem volt fideszes, tehát ő tudja a leghitelesebben a jelenlegi parlamentből képviselni az ellenzékiséget, úgyhogy én azt látom, hogy nagyon sok lehetőség áll ilyen szempontból a mi hazánk előtt. Az viszont ebből a felmérésből is látszik, ami az én teóriámat is alátámasztja, meg nyilván erről sokan beszélnek, aztán persze nem biztos, hogy így lesz, mert látjuk, hogy jelenleg a politikában egyrészt nagyon gyorsan történnek az események, másrészt bármi előfordulhat, de nekem az a feltevésem, hogy meg erről Orbán Viktor is beszélt, hogy Fidesz brenddel nem lehet Magyarországon többé választást nyerni. Szerintem Orbán Viktor vezetésével sem lehet Magyarországon többé választást nyerni. Erre nem tért ki, de ez ilyen rókafogta a csuka esete, hogy Fidesz nincs Orbán nélkül, csak ilyen 19%-20%-os pártként Orbán viszont elindult, vagy legalábbis ugye sokan szeretnék látni, hogy elindult a gyurcsányosodás útján. Szerintem tudatosan ezért vonult most valamelyest háttérbe, hogy ezt lassítsa, vagy kikerülje, de én hasonlóan látom a Fidesznek a helyzetét, mint 2010 után Gyurcsány Ferenc és a DK helyzetét. Viszont nagyon sok jobboldali érzelmű ember van Magyarországon, nemzeti gondolkodású, akinek nyilvánvalóan egy idő után akár többségként is megjelenhet az akarata Magyarországon. Itt a választási rendszertől is sok függ, hogy megváltoztatja a Tisza, ugye ígérete szerint igen, vagy pedig marad a mostani győztes túlkompenzáló választási rendszer, hogy gyakorlatilag egy az egybe lehet csak legyőzni Magyar Pétert. Igen. De minden esetre, tehát egy szó mint száz, a jobb oldalnak újra kell értelmeznie magát, meg kell tisztulnia, és Fidesz brandel, és azokkal a politikusokkal, akik az elmúlt 16 évben diszkreditálták magukat, nagyon nehéz, vagy jelen helyzetben talán lehetetlen leváltani Magyar Pétert. Vannak olyan fideszes KDNP-s képviselők, most például Máté Zsuzsát tudom felhozni példának, ő most ült be a parlamentbe KDNP-sként, akinek szerintem nincs ilyen problémája, ő tiszta lappal indul, meg szimpatikus, de mondjuk Pócs Jánossal, Németh Balázzsal, Kocsis Mátéval, hát azért úgy viszonylag nehéz lesz leváltani Magyar Pétert, és csak egy utolsó mondat ezzel kapcsolatban, hogy ez a fajta felmérés is ezt mutatja, hogy egyébként a Fidesz szavazók egy része is érzi ezt az igényt, és most, hogy azt polgári pártnak fogják hívni, vagy Navrat is lesz benne, vagy Toroszkai László tudja ezeket a szavazókat magukhoz vonzani, az a jövő kérdése, de hogy van igény azért a megújulásra a Fidesz szavazók körében is.
1: Innen jövünk vissza.
3: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon! Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

0: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Ma tetőzik a hőség. Döntött a kormány a szélerőművekről. Újabb rangos elismerésért versenyez Enyedi Ildikó új filmje. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Szombaton szavaz az államfő jelöltjéről a Tisza párt parlamenti képviselőcsoportja. A jelöltek kiválasztása még folyamatban van, és céljuk, hogy több lehetőség közül választhassanak, neveket ugyanakkor nem árult el a frakció. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Olvasható a parlament honlapján. A beérkezett ajánlásokat a házbizottság aznapi ülésén tekintik át. Az alaptörvény szerint a jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Minden országgyűlési képviselő egy jelöltet támogathat. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból. Lehetővé válik új szélerőműparkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András hangsúlyozta, hogy ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Alacsonynak tartja a gáztározók nyári feltöltöttségének szintjét a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a mennyiség az orosz-ukrán háború kitörésekor volt olyan alacsony, mint most. Hozzátette, a fűtési szezon közelettével egyre drágább lesz a feltöltés. Az év legjobb filmjének járó díj jelöltjei között van Enyedi Ildikó Csendes barát című filmje. A Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének elismeréséért a magyar alkotás a többi közt a 6 Oscar díjas Egyik csata a másik után című filmmel versenyez. A nyertest több mint 80 ország filmkritikusa választja ki. A díjat szeptember 18-án a 74. San Sebastiani Filmfesztivál megnyitóján adják át. A Csendes barát továbbra is látható a magyar mozikban, eddig több mint 51 ezer néző látta. Iskolakezdésre újraindulhat a forgalom a Flórián téri felüljáró most készülő szakaszán is, közölte a BKK. Jelezték, hogy a napokban megkezdődött az új aszfaltburkolat beépítése. Hozzátették, a nagy hőség ellenére folyamatosan dolgoznak a felüljáró felújításán, a nem zajos tevékenységeket éjszaka végzik. A közlekedőktől továbbra is óvatosságot kérnek, és a közösségi járatok választását javasolják. Mérséklődik a hőség. Általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat záporzivatar. A szél megélénkül többfelé megerősödik, az ivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Provokatőr. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Forró állítások, hideg tények és néha jegerszuhany. Szállj be, mert vitázni merő. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában.
2: Utolsó etapunk a mai adásból, ez még mindig a Provokatőr. És nem rohantunk el sehova. Szerencsére És a téma elől sem rohanunk el, hogy mi lesz a Fidesszel, ezt már sokszor átbeszéltük, viszont tudok egy párhuzamot, hogyha keressük azt, hogy ki volt a jó fideszes, nem jó fideszes, azért Navracsicsról, Ferenc Orsolyánról is elmondható, de most a mögéjük álló influencer a fiúkról, a különutasokról is, hogy hát a kampányig ők azért elég erőteljesen tolták a szekeret, Navracsics hiány.
3: Navracsicsnak azért voltak kiszólásai.
2: Na jó, figyelj, nekem ez a halál.
4: Na de ez mindig, nekem ez egy biztonsági játék, hogy úgyse tesznek ki a Fideszből, de azért legyen tudod valami a naplomba mellettem.
2: De te figyelj, ez a kiszóltam, ott lett volna a nagy lehetőség, amikor elment Gulyás Mártonhoz a Partizán interjúba, és mondjuk két kérdésnél meg volt fogva, és akkor ő erre nem kívánok válaszolni. Ott még hozzáfűz két mondatot, és akkor megvagyunk. De nekem
4: elfogyott,
2: ez a...
4: pont mint Majkánál. Elfogyott a rakendő.
2: De hidd el nekem, mint ahogy az egy mítosz, hogy föntről Rogán Antal leszólt ezeknek az influencereknek, és megmondta nekik, hogy mit kell. Tehát Lentulai Krisztiánok, Varga Ádámok teljesen oké, amit mondanak, tényleg nem szól nekik semmi. Hozzáteszem, aki egy picit is jártas a politikában, az itt megnyom egy gombot, és puf, már is el tudja mondani minden témáról a fideszes paneleket. Ez nem egy nagy truváj. Hanem itt igazából arról van szó, hogy ők arra hivatkoznak, hogy igen, de ott voltak azok a témák, amiben én nem értettem egyet, ez Kohán Mátyástól, ez nem tudom hány embertől halljuk. Igen, én mindig utána mentem ezeknek a témáknak, azok pont azok a témák, amik a legkevésbé sem voltak fontosak a Fidesznek. Tehát a Fidesz központi üzenetével szemben senki nem fogalmazott meg véleményt, vagy, mondok még egyet, hogyha egy Fidesz berkein belül jelentkező művész ember, vagy éppen influencer mond valami olyan orbitális emberiség elleni baromságot, hogy arra reagálni kellene, akkor ezt ők nem tették meg, hanem akkor az ördög szekereket fújta a szél. Itt van a fő probléma, és nekem lehet jönni azzal, hogy Navracsics, igen, nem. Navracsics probléma.
3: Ja, én ezt most nem pozitívumként hoztam fel, hanem leírólag mondtam.
2: Ja, persze, de nem, egyébként igazad van, meg ő is így próbál tekinteni magára, meg most így igyekszik keretezni saját magát, meg őt is, akik körülveszik, mert nyilván már készülnek valamire, tehát egyébként egy ilyen jobb-közép polgári pártnak a megalakulására én látok esélyt, és abban tényleg Navracsics is lehetne a főnök, de rohadtul nem fogalmazott meg belső kritikát, az meg engem egyáltalán nem érdekel, hogy ilyen közös sörözéseknél ő miket sustorgott mások fülébe, hogy ez nem lesz jó.
4: Nem vagyok politikai elemző, de fogadhatnánk, hogy Fekete Győr András, vagy Navracsics Tibor alapít előbb pártot. Na? Ezres.
2: Navracs. Jó, Navra. Ez nem
4: jó,
2: is vites.
4: Szerintem is a Navra.
2: De ne pénzben, hanem akkor valami, süssünk Mibe? Egymásnak valamit.
4: Süssünk valamit. nem tudom, én tényleg ez a elemzés tőlem távol van, meg ha már Márki-Zay Pétert állandóan kormányváltás szakértőnek neveztem ilyen cinikus módon, akkor magamat hagyd lássam el a parlamentbe jutás szakértő jelzővel, mert ugyanannyira igaz lesz. Nem tudom, szerintem ez a megmondjuk, hogy mi lesz, vagy nem, én azért is mondtam a fogadást, mert annak van tétje, és nem leszünk egy ilyen uncsi beszélgetős.
2: Jó, mondtam, én csinálok nektek.
4: Tehát akkor Navra, mondj évet is. És akkor
2: 27.
3: 28.
4: Jó, én Fekete Győr 28-at mondok. Jó, az...
2: És ez kijegyzi
4: meg. Ez egy hot take. Hát itt fent lesz a YouTube-on, vissza tudjuk nézni.
2: Ja, de hát már egy hónapok múlva lehet, hogy szóba sem állunk egymásra.
4: Én felírom, ezeket fel szoktam írni, és bevasalom évek után is.
2: Legyen úgy. De akkor most ezres vagy sütés?
4: Sütés. Az jobb. Kedvesebb, nem materiális.
2: De ha a szén égetem, akkor is megeszitek.
4: Megenni nem kell, sütni kell.
3: Nem tudjuk, hogy a Dávid mit rak bele. Ott azért vigyázni kell.
2: Amúgy igen.
4: Nagyon rég nem szívok sajnos.
2: Nagyon tetszenek ezek a kis szurkák. Nagyon tetszenek.
4: Igen. Azt az, hogy Bócs János mit rakna bele.
2: Na haladjunk, urak. Szóval, mit szeretném volna mondani?
4: Igen. Én ennyit. Nem kívánom hozzáfűzni semmit.
2: Ha, de nem akarsz jósolni.
4: Most jósoltam. Fekete Győr 28.
2: Ezt értem. Jó, de nem kívánod a helyzetet elemezni.
4: Nem.
2: Orbán Viktor mikor lép hátra? Akkor erre is egy szavaz. Teljesen komolyan mondom. Vagy ő kihúzza ezt.
3: Mit jelent, hogy hátra lép, hogy teljesen kivonul a politikából? Lemond a Fidesz elnöksége?
2: Így van, igen. Vagy erre van esély egyáltalán? Akkor még ezt gyorsan futtassuk meg.
4: Szerintem ez ilyen eljelentéktelenedés lesz, nem? Tehát ő nem a Gyurcsány utat választja a lángossal, a hekkel, a live-okkal, hanem ő ilyen lassan eltűnik a háttérben. Mint a Homer Simpson, nem? Remélem, hogy így lesz, vagy nagyon remélem, hogy így lesz.
3: Hú, hát nem akarok jósolni. Az előző témában inkább
2: adok egy mentővet, dobok
3: igen,
2: neked.
3: Igen.
2: Mert én erre láttam esélyt, és a fideszes influencereknél tényszerű, hogy egyfajta barátkozás megkezdődött Orockai Lászlóval. Ez félreértetetlen.
3: Ezt én is látom, igen.
2: Hogy ennek oka lehet az, hogy rábízni akkor egy ilyen jobboldali tömbirányítását? És Torockai részéről is egyfajta megengedés kezdődött Orbán Viktor irányába. Tehát amikor Lentulai Krisztiánnal azt mondja, hogy államférfi.
3: Hát mondjuk az, hogy államférfi, az tény. Az, hogy nem...
4: Hát, csak ugye mi az államférfi?
2: Hát igen,
3: ezt akarom mondani, hogy hogyan...
2: Történelmi személy, értjük?
3: Ezt akarom mondani, hogy egyrészt hogyan definiáljuk, másrészt pedig nekem ott, most ezt őszintén mondom, nekem ott hiányzott egy de. Tehát Orbán Viktor államférfi, mert 20 éven keresztül volt Magyarország miniszterelnöke, és valóban azért vannak
2: olyan, csak viccel.
3: Vannak olyan témák, kérdések, ahol elévülhetetlen, vagy amikben elévülhetetlenek az érdemei, de nagyon sok hibája volt. Tehát, hogy szerintem ezt így érdemes megfogalmazni. Visszatérve a kérdésre, vagy a felvetésre, nem tudom, hogy van-e ilyen tudatosság ebben, vagy most mindegyik fideszes influencer azt látja, hogy Torockai az, aki be tudja hozni nekik a lájkokat, mert ez is benne van, illetve hát azért nyilván hozott ez egy olyan új politikai helyzetet az április 12-i választás, hogy az ellenzékiek, a korábbi Fidesz vagy Mi Hazánk szavazók bizonyos kérdésekben, amikben egyébként eddig is volt átfedés, tehát mondjuk itt a határon túli magyarokról ugyanúgy gondolkodtak, vagy akár mondjuk családpolitikáról, LMBTQ-ról, tehát itt nagyon sok átfedés van, ami ideológia alapú.
2: Tehát ez szatellitpárthoz méltó módon.
3: Igen, tehát nyilván itt ugye ezt sokan úgy fogalmazzák, fogalmazzák meg, hogy azért már, hogy az Orbán megmondta meg, hogy a Mi Hazánk az a Fidesznek a szatellitpártja, de nem, hanem egész egyszerűen azért, mert ez a Fidesz meglátásom szerint főként kommunikációban, a Mi Hazánk meg inkább ténylegesen nemzeti jobboldali szuverenista párt, és ebből fakadóan vannak átfedések, ez teljesen természetes, mint hogy a Momentum szavazók, meg a Kutyapárt szavazók között több olyan kérdés van, amiben egyetértenek, mint mondjuk egy Momentum szavazó, vagy Mi Hazánk szavazóval, tehát ebben szerintem ennél többet nem kell belelátni. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. Szerintem Torockai László jó karakter, tehát ő összetudná fogni.
4: Ide megcsávó.
3: Jobb.
4: Már államférfi.
3: Hát ott még nem tart, mert nem volt miniszterelnök. Meg
4: de látom, hogy elpokadt be, és de, nem úgy erre, mint Orbán Viktor.
3: De neki lehet esélye arra, hogy egy olyan karakter legyen a jobb oldalon, aki integrálni tudja ezeket a különféle szavazókat. Orbán Viktornál én ezt kevésbé látom, de jósolni meg azért nem akarok, mert benne még látok annyit, hogy ő megpróbál majd visszajönni, de talán lesz annyira államférfi, hogy belátja, hogyha a nemzeti oldal győzelmét akarja, és Magyar Pétert le akarja váltani, akkor nem biztos, hogy neki kell vinni az ászlót.
4: Eddig nem volt államférfi, nem most fogja elkezdeni.
2: Igen.
4: Viszont, mivel nekünk van a Mi Hazánk szavazókkal valami átfedés, tök fura, Kutyapárt szavazók Mi Hazánk, tudod, ez a zöld, kicsit antiglob.
3: Mm-hmm. Több olyan embert ismer, aki megosztotta a szavazatát, igen, a Kutyapárt és a Mi Hazánk.
4: Tehát nekünk az a logikus, ha kivárunk, a Mi Hazánk bekebelezi a Fideszt, és utána bekebelezzük a Mi Hazánk. És akkor érted?
2: Aha, ilyen Pac-Man mondjál?
4: Tehát most kivárni kell, elvtársak.
2: Látom, ahogy te Torockai Lászlót bekebelezed.
4: Így.
2: Jó, biztos lesz olyan ajánlat, ami visszautasíthatatlan lesz a számára. Például a metás kapcsolataitokat beizzítva visszaengeditek Torockai László.
4: Csak az van.
2: Jó. Történt itt még az utolsó etapra egy izgalmas eset. Az egészségügyi minisztérium a házi orvosi rendszer átalakítása keretében leváltotta dr. Békási Szabolcsot az országos kollegiális szakmai vezetői posztról. Dr. Porpáci Krisztina államtitkár javaslatára a tisztségre átmenetileg dr. Sós Zoltánt jelölték. A visszalépés oka, hogy Sós ellen 2023-ban nyomozás folyt vesztegetés elfogadásának megalapozott gyanújával, mert a rendőrségi feltételezés szerint vényre kapható gyógyszert írt fel egy nem cukorbeteg nőnek szexuális szolgáltatásokért cserébe. Az eljárást a rendőrség végül tavaly bűncselekmény hiányában lezárta.
5: Sós korábban a MOK házi orvosi csoportjának vezetője volt, és a kormány az ő állásfoglalásaira hivatkozva védte az új ügyeleti rendszert. A 2023-as eljárás idején önként kért tagsági felfüggesztést a kamarától. Mi ez az ügyeskedet? 2026-ban, amikor mindenki mindent tud, mindenki mindent lekövethet, lenyomozhat, mi ez az ügyeskedés, hogy olyan figurákat igyekszünk oda tenni, aztán visszavonjuk. Értitek ezt?
4: Kevés az ember.
5: Ez a naivitás, ez micsoda?
4: Kevés a tapasztalt ember 16 év után, aki nem volt pozícióba, aki kezdhetetlen. Én ezzel kevésbé vagyok kritikus, szerintem ilyenek mindig lesznek. És ez inkább jó egyébként, szerintem az, hogy újra szelekt, tehát hogy a nyilvánosság tartott, hogy újra tudja szelekt, az, hogy szelektálja újra, és hogy mit reagálja a miniszterelnök. Tehát, hogy ebben az ügyben mondjuk, nem tudom, Hegedűs miniszter úr járt el, vagy a Péter maga, ezt nem tudom, de hogy alapvetően ezek nem feltétlenül rossz folyamatok, hogy valakit kiválasztanak, aztán leszedik, mert nem jó. Azért azt érezzük, hogy ez más eset, mint a közmédiás, tehát ott nem egy morális síkon beszélünk itt, hanem egy büntetőügyi és morális síkon.
3: Nem, a rendőrség ugye megszüntett a nyomozást.
5: A minisztérium nem vállalta fel a döntést egy proaktív keretezéssel, hogy mit tudom én, tisztázódott az
4: állapotossága,
5: vagy éppen ugye már nincs nyomozás, hanem az újságírói megkeresés pillanatában azonnal visszakott. Csak nekem ez tényleg azért furcsa, mert hogy az újságíró szakma, ha nem, de a közvélemény egy komment formájában, egy Reddit poszt alapján el fog jutni ide. És ez nem egy olyan sztori volt, ami nem tudom, hogy el van rejtve, mint a hirtelen akartam mondani, Harrison Ford film, és akkor a véden ott a ládák közé beviszik. Mi volt az, amit ott lezártak? Isten, nagyon nem izasztalak titeket, ezzel majd eszembe fog jutni, de hogy nem egy ilyen hétpecsétes titok, ami aztán előkaparhatatlan. Hát, és mondom, tehát újságíró megjelenik, nyilvánosság megjelenik, és azonnal összecsinálják magukat.
4: Nekem de legalább összecsinálják magukat, tudod, hogy most arról az oldalról tekintve, én vagyok, vagy ahova gondolom magam, onnan ez egy előrelépés ahhoz képest, mint mikor a 100 000-es tüntetés sem volt elég, vagy a, nem tudom, a provokáció, humor, most mondhatsz bármilyen eszköz, mi működött az elmúlt 16 évben, ne tadonson kívül. Sem. A Pride-ot is izomból meg kellett szervezni, és akkor kiderült, hogy ja, hogy itt
5: semmi. De a Pride is működött. Na, például működött.
4: Igen, de ez ritka volt. Az, hogy most a nyilvánosság legalább, mint hatalmi ág elkezd degetett működni, és hogy erre reagál a kormányzat, az, hogy mondjuk pont az egészségügyi miniszternél volt olyan, hogy az első abortusszal kapcsolatos meetingre még nem jöttek annyira nőszervezetek, de aztán csak leült 16 nőszervezettel, és végre nők szervezetek beszéltek az abortuszról. Uh-huh. Ezeket szerintem nehéz nem előrelépésnek látni. A
5: jókor hozott be ezt.
4: Micsoda?
5: Abortusz témát.
3: Erre már nincs.
4: Hát most attól függet, hogy mit gondolunk erről, vagy hogy mit tartunk jónak magánemberként, az, hogy abortuszról alapvetően inkább nők döntsenek, mivel a nők testében történik meg ez a beavatkozás, szerintem ezt nehezen megkérdőjelezhető.
3: Hát de szerintem valaki számára is döntsenek.
4: Férfiak is, de nők is legyenek ott a tárgyaló
3: asztalnál. Hát nők is és férfiak is.
4: Csak ugye eddig úgy kimarad.
3: A megfogant gyermek az ugyanúgy tartozik egy apához is, mint egy anyához.
4: Ebben igazad van, de eddig a nők szerintem ebben alul voltak reprezentálva. És a Hegedűsnek az is az első meetingén azért számolni kellett egy kezen a nőket, most pedig ez megfordult. Szóval szerintem az, hogy erre reagálnak, az jó, de önmagában az, hogyha a tömeg átveszi az irányítást, akár mezőgazdasági zöld kérdésekben, az nem biztos, hogy jó lesz. Na.
3: Hát vagy láttuk, mondjuk ebben talán biztos, hogy egyetértesz, de az én meglátásom szerint, például Rubovszky Rita jobb oktatásügyi miniszter lett volna, mint Lannert Judit, de ott is ez volt, hogy jöttek a kommentelők, jöttek az influencerek.
4: Ezt honnan tudod, hogy jobb lett volna?
3: Mondom, szerinted. Hogy az én ideológiai
5: bárcsosságom szerint. Ez pont nem fontos. Hát már annyi elég, hogy a közvélemény haragja valakit eltakarított az útból. Ez szerintem nagyon súlyos. Mert ők honnan a búbánatból tudhatnák, mondjuk egy szakmai előmenetel alapján, hogy ő milyen programot akarna megvalósítani, vagy abban a pozícióban egyébként mire lenne képes. Tehát itt kéne megállni, és nem tovább menni, hogy amúgy az én értékítéletem szerint, mert az egy szubjektív valami. De az viszont objektív, hogy jött a kommenthad és söpört.
3: Az objektív, igen. És rátérve a konkrét esetre, ugye az orvosra, most, hogyha a rendőrség megszüntette az eljárás bizonyítékok hiányában, akkor egyébként miért ne vállalhatna ilyen pozíciót?
5: Utána kell nyúlni, kell ezt felemlegetni, szabad-e felemlegetni vele kapcsolatban, vagy sem? Nem az orvossal kapcsolatban szándékosan kérdezem ezt.
4: Sem, két mondatot tudunk egy hírből. Nem tudjuk a nyomozati anyagot sem.
5: Igen, azért mondom, hogy rábízhatjuk-e magunkat ezekre az intézményekre, mert és akkor most ki tudnék nyitni megint egy olyan témát, ami lehet, hogy nem ide passzoló, sőt biztosan nem, de nagyon hasonló, hogy bizonyos helyzetekben, amikor viszont politikai érdekünkben áll, akkor amúgy lezárt nyomozások esetében is, hát hogy mondjam, a vádló irányába megengedőbbek vagyunk, és itt mondjuk, mit tudom én, Lakatos Márkra gondolok. Anélkül, hogy a legkisebb mértékben is én ítéletet mondanék fölötte, hogy ő mit tett, vagy mit nem, de ott vagy rábízzuk magunkat egy nyomozati anyagra, annak folytatására, vagy lezárására, vagy sem. És szerintem ez a rákfenéje az egésznek. Tehát, hogy vagy bízunk az államban, vagy nem bízunk. Mert ha nem bízunk az államban, akkor bizonyos esetekre tényleg rá tudunk mutatni, hogy igen, tudjuk, hogy mutyi volt ott, meg izé, de az szerintem káoszhoz fog vezetni.
3: Hát meg most ez olyan, bocsak, gyors gondolat, hogy ez olyan, mint a Zsolti bácsi ügy.
5: Abszolút.
3: Tehát most rámutat a nyilvánosság egy része, és azt mondja, hogy hát semmilyen Zsolt, ugye már hangzott a neve Bangó Sándort, úgyhogy ki lehet mondani a nevét, semmilyen Zsolt az egyébként pedofil. Erre semmiféle konkrét bizonyíték nincsen.
5: Felháborító.
3: Semmiféle rendőrségi eljárás nem jutott arra az eredményre, ügyészség, bíróság, hogy ennek bármiféle valóság alapja lenne, de ez a gyanú, ez felmerült, és akkor mondjuk tegyük fel, hogy 8 év múlva visszajön a jobb oldal, és akkor semmilyen Zsoltot ne nevezhessük ki valamilyen szervezetnek az élére, mert egyébként rávetült a gyanú, hogy ő volt Zsolti bácsi. Tehát itt az orvos esetében is, hogyha ténylegesen bizonyítást nyert, hogy bizonyíték hiányában kis képzavarral élve nem követte el azt a cselekedetet, akkor egyébként miért ne lehetne őt kinevezni bármilyen hivatalnak az élő?
5: És gyors reakció, mert ez fontos téma számomra, megtapasztalom, amikor egy közösségből én kiírtam magam, akkor pont az egyik ilyen véleményem miatt írtam ki, hogy én nagyon keményen beleálltam ebbe, hogy felháborító, amit csinálnak Zsolti bácsival, és volt egy elég határozott, hangos és nem kis létszámú kommentömeg, amely engem szana szétszedett. De hát egyébként miket művelt az országgal, úgyhogy pont megérdemli, meg ő volt az. Én ezzel nem tudok egyetlen szituációban sem egy platformra kerülni, úgyhogy én ezzel nagyon keményen szembe mentem, és akkor rögtön élettem természetesen a Fidesz. Na mindegy, nem ez a kérdés, hanem nem pont ez, hogy kezeljük ezt. És nekem ott, aztán ott derült ki, hogy mire kér felhatalmazást Magyar Pétertől egyébként a Tiszás szavazótábor, és hogy ez a magyar társadalom amúgy alkalmas-e erre a polgári társadalom, vagy a jogállamiságnak a betartására, vagy igazából mit kér. Mit kér éppen egy politikai elittől? Mert itt derülnek ki ezek.
4: Nincsenek határvonalak, minden szarrá lett relativizálva, legalábbis én ezt élem meg minden nap a gyerekekkel is, hogy nem, nincs norma, tudod, ezek mindenki úgy él, ahogy úgymond szeretné, és ez bizonyos szempontból minden világik legjobbika, bizonyos szempontból...
5: Örök szorongást okoz.
4: Ugyanez. Eleget vagyok-e vele, most ezt a napot inkább túléltük, holnap akkor minőségi idő, és most tényleg, hogy csak azért a személyes életemre, mert hogy ezek olyan kérdések, amik igazából a végén nálad végződnek, hogy te is arra vagy relativizálva a jó apasságodban, férségedben, az orvos, most akkor mit tudunk, mit nem tudunk, most ha nem találtak olyat, akin ellen nincs ilyen vád, de mi van, ha ő a legjobb, és az a baj, hogy ezeket a standardeket, mondjuk egy állam szintjén muszáj az államnak, tudod, és itt visszatérünk oda, hogy végre mondjuk, hogy van-e olyan jó fideszes és rossz fideszes, vagy nincsen, mi alapján nevezzük, és meddig tart ez. Ezt ugye legutoljára a Tisza pályázatában mondta ki, hogy az indulhat el OEV-kel képviselőként, aki nem volt képviselő, nem indított állami szervezetet 18 után. Valami kéne, és lehet, hogy nem ez a legjobb módszer, de legalább tudnánk valami
3: viszonyítani. Képviselőként nem indulhatod, de aztán a kormányokról Vitézi Dávid. Hát miniszterelnök, Vitézi Dávid miniszterelnök.
4: Na ez az, hogy ezek a standardek szerintem kelleni fognak ahhoz, hogy ne torkoljunk totális káoszba. Szerintem. Ezt egy kormánynak meg kell tudni mondani, a szülők meg addig is olvassanak, tapasztalják, mert
3: és legyenek sokat a családjukkal.
4: Istennek hála.
5: Hát vannak olyan szülők, akik benne lennének persze. Sokat a családjukkal.
4: Na és akkor itt jön relatív, de azért csak jobb vagyok, mint relatív. Az az apa, aki ül bört.
5: Nem biztos.
4: Igen,
5: a rossz apa, de tényleg, tehát borzasztó helyzeteket lehet teremteni, már csak a jelenléteddel és a folyamatos...
4: Ja, ja, ja.
5: Na mindegy, ismerjük a sztorit, vagy a különböző helyzeteket, amikor a játszótéren halljuk az apukákat, meg anyukákat, hogy megszégyenítik a saját gyereküket. Tehát olyankor néha azt mondom, hogy lehet, hogy neki most éppen valahol a panelban éppen dolgoznia kéne. Inkább persze, a gyereket megbékelni. Persze. Na jó, minden relatív. De az viszont nem, hogy befejeztük ezt mára. Köszönjük szépen, jövünk jövő.
4: Nincs tovább annak a kommentelőnek, aki mondta, hogy még egy téma.
5: Jaj. Nincs, nyugi, már nincs több téma. Hú, remélem átvészelted, nem volt könnyű.
4: Úszapetest.
0: Ha lemaradt műsorunkról, ne bánkódjon. Kövesse be a Spirit FM YouTube csatornáját, amelyen minden műsorunk visszahallgatható.

Műsorajánló. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM.

az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 9 órától a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Enyhülés és zivatarok is jönnek. Kedden választhatnak új köztársasági elnököt. Több robbanótestet is találtak a Dunában. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Enyhül a hőség, szombattól másodfokúra csökkentette a hőségriasztást az országos tiszti főorvos. Az intézkedés kedély félig marad érvényben. A tartósan magas hőmérséklet továbbra is fokozott terhelés jelent a szervezet számára, ezért fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető azon légkondicionált helyiségek listája, amelyeket bárki igénybe vehet, továbbra is tűzgyújtási tilalomban érvényben az országban. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már csak nem 10 cm nőtt. Azóta a Duna osztrák vízgyűjtőjén elkezdett esni az eső, így jó esély van a további vízszint emelkedésre. A paksi atomerőmű jelenleg 230 megawatt teljesítménnyel működik. A miniszterelnök továbbra is önkéntes fogyasztás csökkentésre kérte a lakosságot. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről, Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, még aznap esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. A jelölés érvényességéhez az országgyűlési képviselők legalább 1/5-ének, vagyis 40 képviselőnek írásbeli ajánlása szükséges. Döntött a kormány, megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, lehetővé válik új szélerőmű parkok létesítése, közölte a pénzügyminiszter. Kálmán András hangsúlyozta, hogy ezzel tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága. Középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára elérhető piaci áru energia. Az első szélerőmű pályázatokat a hónap végéig kiírják. Csoportos létszámleépítés után bezár a tószegi kerékpárgyár. A Szolnok közelében lévő cég mintegy 500 dolgozóját küldi el, miután jogutód nélkül megszűnik, írta a Telex. A holland tulajdonos Excel csoport, amelynek 15 országában voltak gyárai, csődeljárást indított, mivel az elhúzódó európai piaci visszaesés miatt nem tudja teljesíteni pénzügyi kötelezettségeit. Hajnalban szállítják el a Dunából előkerült robbanótesteket a fővárosban, ezért pénteken 4 és 6 óra között lezárják a Szabadsághidat és a budai rakpartokat a Műegyetemnél. A lezárt szakaszokon kerékpárral és gyalogosan sem lehet majd közlekedni. Módosul egyes villamos és buszjáratok közlekedése, részletek a BKK weboldalán olvashatók. Pénteken is sok napsütés várható, de délután elsősorban keleten lehet csapadék. A szélzivatarban viharossá fokozódhat. A hajnali 17-27 fokról 30-35 fok közé melegszik a levegő, de délkeleten még 38 fok is lehet.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
2: Köszöntöm Önöket, a múlt idézőt hallják, Kovács Klára vagyok. Ezúttal 2025. december 9-éig repítem Önöket vissza az időben. Ezen a napon Juhász Péter politikai influencer volt a Partizán vendége, ahol az általa közzétett videóról kérdezték. A felvételen az látszik, hogy a Szőlő utcai javítóintézet akkori megbízott igazgatója, Kovács Buna Károly egy feleltetés során kirángatja az intézet egyik lakóját a padból, amelybe előtte beleverte a fejét, majd rátapos a földön fekvő fiatalra, és bele is rúg egyet. Juhász Péter azt mondta, nagyjából 10 éve készült a felvétel, és tudomása szerint 1/2 éve a rendőrségnél van, erről pedig jegyzőkönyvet is látott. És szintén 2025. december 9-én a Spirit FM több-kevesebb című műsorában Rónai Egon arról beszélgetett Kispál Edittel, hogy hogyan kerülhetők el az impulzus vásárlások.
3: Néhány nappal ezelőtt hallottak már itt beszélgetést ebben a műsorban Binder Istvánnal, az MNB szóvivőjével, és arról beszéltünk, hogy mire kell figyelni különösen akkor, hogyha elkezdünk vásárolni az online térben, és hogy hogyan lehet minket átverni, átvágni. Most ennek egy másik aspektusával foglalkozunk itt a karácsony felé közeledve. Kispál Edittel beszélgetünk majd, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szóvivőjével arról, hogy vajon tudunk-e már tudatosan vásárolni, függetlenül attól, hogy közeledik a karácsony. Jó napot kívánok, Edit!
4: Jó napot kívánok!
3: Szóval, hogyha most kizárjuk azt, hogy valaki szándékosan át akar verni minket, mi magunk is képesek vagyunk butaságot csinálni, igaz?
4: Nagyon sokszor, igen.
3: Mire figyeljünk elsősorban? Mire gondolnak, amikor a tudatos vásárlásról beszélnek?
4: Alapvetően arra, hogy ne azonnal vásároljunk meg egy terméket, amikor meglátjuk, hanem szálljunk egy nagyon pici időt arra, hogy akár az internetes árösszehasonlító oldalakon megnézzük, hogy esetleg más üzletben mennyire árulják azt a terméket, akár hogyha hagyományos üzletben szeretünk vásárolni, még másik egy-kettőben megnézzük, mert ugye villog az akció feliratú tábla, akkor mi azt gondoljuk, hogy az évszázad ajánlatát kapjuk, közben elképzelhető, hogy más üzletben akció nélkül is olcsóbban meg tudjuk venni az adott terméket.
3: Igen, ezek a villogó szél, meg mindenféle feliratok, ezek könnyen becsapják az embert, és arra sarkalanak, hogy siessek, mert lemaradok. Hát ez a pszichés hatásuk.
4: Igen, mindenképpen. Ezt erősítik még mondjuk az internetes vásárlások során a különböző ilyen számláló, visszaszámláló órák, hogy már csak 3 darab van, már csak 2 darab van, vagy már csak 1/2 óráig ennyi az ára a terméknek. Ezeknek nem szabad bedőlni, tehát ezek nem a valóságot tükrözik.
3: Ráadásul ezeknek egy részét már büntetik is, hogyha nem lehet igazolni a valódiságukat, és azt iszonyú nehéz.
4: Igen, a gazdasági versenyhivatal jogosult eljárni, ugye ezek tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősülnek, és ezek ilyen fekete listás kereskedelmi gyakorlatok, tehát igen, ez garantált bírsággal fog járni.
3: Vajon többet költünk-e, ha több pénzünk van? És itt most például arra a KSH adatra utalok, mi szerint is ebben az esztendőben hány százalékos volt a reálbérnövekedés, és itt, tehát elméletileg egy kicsivel többet tudunk költeni, mint tavaly. Elköltjük?
4: Erre nekünk nincsenek információink, az biztos, hogy nagyon sokat, tehát erőn felül költünk a karácsonyi időszakban, ez évről évre megállapítható, holott ha egy picit is tudatosabban tennénk ezt meg, akkor elképzelhető, hogyha mondjuk már novemberben vagy októberben megnéznénk az adott kiválasztott terméknek, ajándéknak az árát, lehet, hogy akár 20-30-40%-kal olcsóban hozzájutnánk. Vagy van olyan termék, ami mondjuk karácsonyi időszak után, tehát a január-február időszakban sokkal olcsóbb, tehát hogyha azért egy picit hosszabb távon megpróbálunk gondolkodni, akkor azért sokkal pénztárcabarátabb módon tudunk eljárni.
3: Mit gondol a különböző vásárlási hitelekről, amik remek akciókat jelentenek, sőt 0%-os THM-eket meg hasonlókat, de hát ennek ellenére eladósodunk és fizetni kell utána?
4: Igen, tehát nincs ingyen hitel, szokták mondani, tehát vissza kell fizetni. Hogyha 0%-os a THM, akkor valóban csak annyi összeget kell visszafizetni, amit felvettünk, de attól még vissza kell fizetni. Tehát a termék itt a kezünkben, de 10-15-20 hónapon keresztül azért azt a havi összeget levonják. Lehet, hogy valakinek ez megéri, ha valaki tud ezzel együtt gondolkodni, hogy akkor annyival kevesebb lesz a következő hónapokban az elkölthető pénz, de ehhez ehhez is egy tudatos hozzáállás kell. Azt senkinek sem szoktuk javasolni, hogy ezeket a őrült magas kamattal meg THM-mel rendelkező személyi hiteleket vegye föl ilyen típusú vásárlásra, mert az biztos, hogy nem jóra vezet.
3: A nagy örömből aztán könnyen sírás lehet a végén, hogyha egy fél évvel később kiderül, hogy ez túlzás volt.
4: Pontosan. Ráadásul, ugye, hogyha így fogyasztóvédelmi szempontból nézzük meg mondjuk az adott terméket is, hát ki tudja, hogy nem lesz-e hibás valami miatt, elképzelhető, hogy tönkre megy, vagy mégse tudja pontosan azt, amire gondolt a vásárló. Tehát nem biztos, hogy olyan jó üzlet lesz az a végén.
3: Tényleg? Ez egy most eszembe jutott kérdés. Mi van olyankor, hogyha hitelre vásárolok egy olyan terméket, amire ott van mondjuk a 14 napos visszaváltási lehetőség, és én vissza akarom vinni, de közben ketyeg a hitel?
4: Felbontja a hitelszerződést is. Tehát, hogyha az indokolás nélkül elállási joggal él valaki, az automatikusan bontja a kapcsolt szerződést.
3: Tehát ezzel nem lesz baj önmagában?
4: Ezzel nem.
3: Na végre valami. Azt mondja a Cofidis hitelmonitor, hogy 26%-kal költünk többet ebben az évben az ő információik és hát a saját hitelezési gyakorlatuk szerint, mint tavaly. Ez rengeteg.
4: Ez nagyon sok valóban.
3: Ez messze az inflációt meghaladja, és messze a reálbérnövekedést meghaladja, mondjuk gyakorlatilag az ötszöröse.
4: Igen, valóban.
3: Tehát azért ez azt mutatja, hogy itt nagyon jelentős eladósodás lesz. Ha másfelől nézzük, akkor meg igen, csak kell a kereskedelemnek egy kis pörgés, mert egész évben nagyon nehezen ment, úgyhogy mindenek van pozitív, meg negatív oldala is. Hogyha az impulzus vásárlást kizártuk, és okosan próbálunk vásárolni, és megvan minden, és rendben van minden, csak éppen mondjuk a méret nem jó. Ha már fogyasztóvédelem, ugye? Akkor például karácsonykor miben reménykedhetünk?
4: Ugye ketté kell bontani a kérdéskört, attól függ, hogy interneten rendeltük, internetes vásárlásról beszélünk, vagy hagyományos bolti vásárlásról.
3: Nézzük meg mind a kettőt.
4: Ugye internetes vásárlás esetén itt elhangzott már, ez a 14 napos indokolás nélkül elállási joggal élhetünk, tehát ha még benne vagyunk a termék készhezvételétől számítva ebbe a 14 napba, amikor is kibontásra kerül az az ajándék, akkor nyugodtan...
3: Igen, ez így ilyenkor szokott meredek lenni, megrendeltük november végén, de hát hol van még a karácsony?
4: Hát akkor sajnos ezzel nem fogunk tudni élni, tehát igen, ennek van veszélye is, ugyanakkor meg az is érthető, ha megrendeljük korábban, mert ugye minden évben végighallgatjuk, hogy mennyire nem jönnek meg a csomagok, csúsznak, nagyon nagy mennyiséget kell a különböző futárszolgálatoknak, vagy akár a Magyar Postának ellátni, tehát azért valamelyik oldalról meg kell ezt néznünk, hogy történik, de valóban, tehát a termék készhezvételétől számít a 14 napos indokolás nélkül elállási jog. Üzletben történő, tehát hagyományos bolti vásárlás esetén ilyen jogosultság nem illeti meg a vásárlókat, a fogyasztókat a jogszabály szerint. De évről évre az a tapasztalat, hogy egyre több kereskedő dönt úgy, így a karácsonyi időszakban, hogy akár a két ünnep között, akár mondjuk vásárlástól számított 30 napig, vagy valameddig vissza lehet vinni az ilyen típusú ajándékot, de vételárat nem fogunk visszakapni ezekben az esetekben, viszont másra levásárolhatjuk, vagy becserélhetjük. De ezt kizárólag a kereskedő jó indulatán vagy hozzáállásán múlik, erre érdemes előre rákérdezni adott esetben. Sok helyen egyébként már ki is van írva a boltba, vagy a nyugta hátoldalán rajta van, hogy meddig lehet visszavinni a nem használt termékeket.
3: Legyünk körültekintők.
4: Igen, tehát elment azért egybe az irányba, érzi a hagyományos bolti kereskedelem is azt, hogy valahogy fel kell venni a harcot az online vásárlással, és mondjuk ha ebbe az irányba mozdulnak el, az mindenképpen a fogyasztók érdekét szolgálja.
3: És ne szégyeljünk kérdezni, hogy mindent tudjunk, mikor a karácsonyi fa alatt állunk, akkor ne legyen kellemetlen meglepetés a vége. Hogyha nem jó, akkor tudjuk mondani, vissza lehet vinni. Kispál Edit, köszönöm szépen, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének szóvivője segített nekünk karácsonyi bevásárlással kapcsolatos anomáliák tisztázásában. Örülök neki. Köszönöm szépen.
4: Köszönöm én.
3: Minden jót kívánok.
4: Viszont
3: és elbúcsúzom önöktől is, ez volt mára a Gazdasági Magazin. Jövünk holnap ugyanebben az időben. Szakál Erzsi szerkesztette a mai adást, Róna Jégon vagyok. Viszont hallásra.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: luce infernale.
1: Spirit FM, ahol mindenki szóhoz jut.

0: Műsorajánló. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Multidéző a Spirit FM-en. A műsor, amiben visszalépünk az időben.
1: Folytatjuk a multidéző adását. Egyet lapozunk a naptárban, és 2025. december 10-ére lépünk. 2025. december 10-én halt meg Balázs Péter Kossuth díjas és Jászai Mari díjas színész. Balázs Péter 2007-től vezette a Szigligeti Színházat. Összesen 14 éven át volt a színház élén, míg 2021 nyarán át nem adta a stafétát. És szintén 2025. december 10-én a Spirit FM Mi és Más című műsorában Márton György vendége, Langmár Péter befektetési vezető volt.
2: Nagy tisztelettel köszöntöm a Mi és Más közérthetően a mesterséges intelligenciáról valamennyi kedves hallgatóját itt a Spirit FM-en, nézőinket a YouTube csatornán, hallgatóinkat a Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy ahol belefutnak ebbe a műsorba még. És köszöntöm itt a stúdióban Langmár Pétert, STRT alapítót, pénzügyi vezetőt, immáron tőzsdei cég egyik tulajdonosát.
3: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat.
2: Persze eddig is tőzsdei cég voltatok, de most volt egy nagy kibocsátásotok, tehát inkább ennek fényében köszöntelek. Ebben a műsorban hagyomány, hogy mindenkitől megkérdezem, hogy ő maga mióta foglalkozik a mesterséges intelligenciával, hogy került vele kapcsolatba, vagy hogy nem került vele kapcsolatba, de szerintem te igen.
3: Jó pár éve volt, amikor először megjelentek ilyen szolgáltatások a cloud szolgáltatókon keresztül, még nem a retail felhasználók számára, és ilyen formába kerültem vele először kapcsolatba. Én magam pedig viszonylag korai felhasználója voltam még a ChatGPT-nek, és aztán egyre szélesebb körét kezdtem el használni ezeknek az eszközöknek. Azért azt meg kell, hogy mondjam, hogy Pétó András és Balogh Petya kollégám szerencsére ezt a témát nagyon-nagyon mélyen ismeri, izgalmas képzéseket is tartanak, úgyhogy a saját akadémiánkon, a Start Akadémián is végigültem ezeket a képzéseket, és igyekszünk beépíteni a családdal otthon, és a munkatársakkal az irodában.
2: Igen, ez lett volna kérdés, a napi munkádban is használod.
3: Abszolút.
2: És otthon is. És otthon mire például?
3: Az egyik utazásnál például nagyon hatékonyan meg lehetett vele tervezni egy hosszabb úti tervet 2 héten át, és ez könnyűvé tette azt, ami előtte hosszú éjszakákat vett volna igénybe.
2: Jó. Alapvetően, amikor alapul kult a ti cégetek, akkor ti arról voltatok, vagy arról lettetek híresek, vagy ismertek inkább, hogy nagyon sok kezdővállalkozásba fektettek be. Mielőtt ebbe belemennénk, ugye te is voltál startupper, te is alapítottál saját céget, így nagyjából kipróbáltad mindegyik oldalán, álltál vagy ültél ennek a biznisznek, saját cég, alapító, kiszállás, beszállás, másik cég, megalapítás, más cégekbe való befektetés. Úgy engem azt kérdezem, hogy először is milyen ebben a szénában dolgozni?
3: Én ezzel az egész témával úgy kerültem kapcsolatba, hogy egy párizsi akcelerátornál dolgoztam, Párizsban és Bostonban volt irodánk, és itt segítettem a csapat tagjaként hozzám hasonló pályakezdő vállalkozókat elindulni, és aztán ezután a gyakornoki program után már a saját cégemet kezdtem el 13 évvel ezelőtt nagyjából. Úgyhogy én egész életemben, mióta dolgozom, azóta különböző technológiai közeli vállalkozásokat építettem. Volt benne Software as a Service, volt benne IT oktatással foglalkozó cég, és IT tanácsadó cég, valamint én is ezért elkezdtem angyal befektetőként néhány társammal befektetni az elmúlt 10 évben.
2: Milyen érzés egyáltalán? Tehát megalapítani egy céget, azt mivel sokan kipróbáltuk, aztán vagy vittük valamire, vagy nem. Kiszállni a cégből, amit te alapítottál, bevonni más befektetőt, és akkor már nem az én gyermekem ez a cég, hanem többünké. Egyáltalán azzal együtt élni, hogy nem biztos, hogy sikeres lesz, amit csinálunk.
3: Én eredetileg művészeti pályára készültem, és ilyen felsőoktatásba végeztem eredetileg, és sokan megkérdezik, hogy miért ez a váltás, nem hiányzik el, és meg kell, hogy mondjam, hogy azt az érzést, amikor az ember alkot, teremt, és létrehoz egy alkotást, azt ugyanúgy megadja, mint egy képzőművészeti alkotás létrehozása. És persze nem mindegyik sikerül jól, ezzel együtt kell tudni élni. Erős érzés az emberben az a stressz, hogy a saját bőrét viszi a vásárra, és komoly kockázatot vállal, de van benne egy upside is. És ez a két érzés kiegyensúlyozza egymást, de ez egy folyamatos hullámvasút, amin az ember ül. Úgyhogy azért mentálisan ez tud megterhelő lenni, pláne amikor már sok alkalmazott van, nagy felelősség, stb.
2: Igen, az egy másik stressz helyzet, gondolom, amikor már sok alkalmazottért is felelős vagy, nem csak azért, hogy idézőjelben vagy nem idézőjelben legyen mi vacsorára.
3: Abszolút.
2: Most ez utóbbi helyzet van, hogy sok alkalmazottért vagytok felelősek, vagy felelős. Most volt egy tőzsdei kibocsátásotok, hogy sikerült?
3: Büszkék vagyunk rá. Ez az eddigi legnagyobb tőkebevonása a Start Holding nyertének, és nagyon örülünk, hogy meg tudtunk szólítani intézményi befektetőket és retail befektetőket is.
2: És körülbelül mennyi tőkét tudtatok bevonni?
3: 1 milliárd 350 milliónál valamivel többen.
2: Ez új befektetésekre megy majd, vagy?
3: Igen, egyrészt szeretnénk valamivel többen.
2: Ez új befektetésekre megy majd?

0: egy számszerűsítése annak a célnak, hogy a régióban meghatározó korai stádiumú befektetővé váljunk, és létre tudjunk hozni egy régiós szinten diverzifikált portfóliót.
1: De akkor ez még nem a mai valóság, ez majd egyszer talán.
0: Így van.
1: Mit láttok? Múltkor hallgattam egy konferencián, vagy sajtóeseményen Petyát, a magyar befektetési környezetről, hát finoman szólva negatív véleményt fogalmazott meg. Te hogy látod? Mennyire negatív, vagy miért? Nem azt kell, hogy vitatkozz vele, csak hogy mennyire látod negatívnak, miért látjátok negatívnak?
0: Egyrészt nyilván van egy megnövekedett országkockázat, ami az egész országra vonatkozóan negatív hatást gyakorol a külföldi tőke szempontjából. Másrészt pedig az a terület, amivel mi foglalkozunk, az sajnos globálisan is nagyon-nagyon fejletlen terület. Az egy főre jutó befektetett kockázati tőkemennyisége Magyarországon globális szinten az egyik legalacsonyabb. A tavalyi évben valamivel több mint 5 euró volt fejenként, míg vannak fejlett országok Európában is, ahol ez közelebb van az 1000 euróhoz. Ez két nagyságrendi különbség. Igen. És nem látjuk egyelőre azt, hogy néhány pozitív példától eltekintve, mint a saját nyilvános kibocsátásunk, meg lehetne könnyen szólítani hazai intézményi és magánbefektetőket a terület iránt.
1: De nincsenek hazai intézményi befektetők, vagy máshova fektetnek be?
0: Nagyon-nagyon remek intézményi befektetők vannak, akik nem feltétlenül erre a területre fektetnek be. Nyilván, amikor ez a terület elindult, az első kísérletek során a Jeremy programokban sokan megégették magukat, és kell idő, amíg elhiszik a befektetők, hogy kinőtt egy új generációja az alapkezelőknek, befektetőknek, exitált vállalkozóknak, akik más tudásszinten és más üzleti etikával szeretnének nekifutni ennek a történetnek.
1: Lakossági befektetőként mondjuk miért jó annak, aki a társtulajdonosotok lett immár a múlt héten?
0: Én azt gondolom, hogy egy magánszemély befektetési portfóliójában is szükség van arra, hogy diverzifikáljon. Ezt szokták mondani, hogy a diverzifikáció az egyetlen ingyen ebéd a befektetési területen, és az, amit mi kínálunk, az hozzáférés egy magas rizikójú és magas potenciális hozammal rendelkező, gyorsan növekvő technológiai szektorhoz. És azon belül mi igyekszünk egy diverzifikált portfóliót építeni, hogy az egyetlen cégre első nagyon-nagyon magas rizikó volatilitás el tudjon simulni ebbe a közel 100 elemi portfólióba.
1: Van ez a 100 elemi portfólió, ebből 1-2-3 céget ki, hogy ismerünk is, vagy hallottuk már a nevét, vagy ebben a műsorban is szerepelt már legalábbis egy. Hogyan választjátok ki? Hol találjátok meg?
0: Nagyon-nagyon sok projekt keres meg minket, több száz projektet nézünk át egy év során, figyeljük az akcelerátorok, inkubátorok végzős projektjeit, és ebből választjuk ki azt a néhány tucatot, amiben befektetünk egy évben. Ebben a korai stádiumban, és szoktunk későbbi stádiumban is befektetni, de korai stádiumra fókuszálunk, ott azért alapvetően egy csapatba, egy alapító csapatba, egy menedzsmentbe fektetünk, mert a cégnek még nincsen múltja, még nincsenek szignifikáns árbevétel számai, nemhogy azoknak éveken át változó trendjét meg lehetne vizsgálni. Árbevétele se feltétlenül van, csak valamilyen prototípusa. Úgyhogy amit mi keresünk, az értelmes szaktudással rendelkező, a cég legfőbb területeit lefedő alapító csapat, egy olyan innovatív technológiával, megoldással, amiről elhisszük, hogy ők az globálisan skálázni tudják.
1: Ami ilyen befektetéseknél mindig az a cél, hogy ez nagy nemzetközi kifutása legyen, vagy mondjuk olyan, ami csak itthon tud megélni, vagy Kelet-Európában, vagy a régióban, az nem jó?
0: Az ambíció tekintetében szeretünk olyan projekteket választani, akiknek van egy globális víziójuk. Ettől függetlenül, hogyha egy projekt idézőjelben csak Európába fog szolgáltatni, és utána csinál belőle egy szép exitet, akkor rájuk is nagyon-nagyon büszkék leszünk. De azért azt be kell látni, hogy ezeknél a projekteknél viszonylag sok tőkét kell a fejlesztésbe, a K+F-be, a piacra vitelbe befektetni, és a hazai piac, vagy egy-egy ország kelet-európai piaca, az túl pici ahhoz, hogy ezen a piacon ez értelmezhető méretet

0: tudjon elérni, és muszáj nemzetközileg skálázni.
1: Múltkor olvastam egy AI fejlesztőtől, hogy az a baj, hogy amit ma egy startup AI-ban tud letenni az asztalra, azt egy fél egy év múlva nagy valószínűséggel a Google, vagy az OpenAI, vagy valamelyik nagy konkurens megcsinálja.
0: Jön az úthenger. Igen, ez megállja a helyét, hogyha az ember általános felhasználású mesterséges intelligencia megoldásokra gondol, akkor az jó eséllyel be fog kerülni a nagy szereplők megoldásai közé, és majd azzal is hatékonyan meg lehet oldani, és ott nyilván méret, gazdaságosságból, igen, tőkéből, stb. Olyan erő van, amivel nem lehet versenyezni. Azonban, hogyha egy projekt egy nis területre fókuszál, és azon belül globálisan unikális megoldást tud a piacra vinni, akkor az adatfajta védettséget. Úgyhogy szerintem ez a megfelelő terület kiválasztása, a megfelelő célpiacra szabott technológia megtalálása, és természetesen a sales marketing csatornák felépítése.
1: Tehát váltsuk meg az egész világot, de annak egy pici szegletét.
0: Mondjuk.
1: Mondjuk a mai portfóliótokból mit emelnél ki, mint két-három legérdekesebb, legizgalmasabb cég, ha lehet ilyet tenni?
0: Ez mindig borzasztó szubjektív, de hogy kapcsolódjon el ez az, igen, előző kérdéshez, két orvostechnológiai projektet említenék, mert mind a két projekt AI-jal dolgozik. Az egyik a Genuform AI, akik tért porc transplantációhoz készítettek egy mesterséges intelligencia szoftvert.
1: Ők jártak már itt nálunk is.
0: És a másik a Genomate, Dr. Peták István által vezetett cég, akik a személyre szabott onkológiai terápiákban globálisan úttörőek. Mind a két történet olyan szoftver, amit nem fog megenni a nagy globális szereplők általános célú AI-ja.
1: Tehát akkor ezekben valóban benne van a világsiker.
0: Mi azt reméljük, hogy igen.
1: Jó, és merre kerestek? Vagy nem tudom, nyilván nem úgy fektettek be, hogy ti kitaláljátok, hogy mit kéne csinálni egy startupernek, de mit láttok irányoknak? Tehát értem, legyen globális esély, és egy szűk szegmens, de ezen belül az orvosin kívül milyen egyéb területek vagy technológiák jönnek szóba?
0: Mi pénzügyi befektetők vagyunk, és egy divers portfóliót építünk. Ez azt jelenti, hogy mi nem választottunk egy-egy trendet, egy-egy iparágat, amire fókuszálnánk, hanem iparág függetlenül fektetünk be. És ezért belefér a retail alkalmazások, mint mondjuk a Munch, beleférnek olyan nagyvállalatoknak szolgáltató cégek, mint az Antavo vagy a Prefixbox, beleférnek
1: fintech megoldások. Ezekről mondasz egy-egy sok, mert szerintem nem tudjuk, hogy milyen cégek ezek.
0: Az Antavo például egy loyalty platformot fejleszt nagyvállalatoknak. A Munch, ők élelmiszer másodpiacával foglalkoznak, idézőjelben, mindig viccesen ezt szoktam mondani, hogy kakaós csigát mentenek a nap végén. Egyébként egy nagyon fontos problémát oldanak meg, az élelmiszer pazarlásból tudnak pénzt keresni maguknak, és azoknak a bolthálózatoknak, akikkel együtt dolgoznak, és egy különlegesség.
1: Velük azért lehet is találkozni így a mindennapi életben.
0: Így van, és ami nagyon izgalmas, hogy magukba tudták olvasztani már a cseh és a román szereplőt is, úgyhogy ők régiósan egy meghatározó szereplővé tudtak kinőni.
1: Mi lesz a következő nagy sikeretek? Milyen cég, úgy értem?
0: Ugye, ha ezt az ember előre tudná, akkor csak abba az egy sztoriba fektetne, de én szentül hiszem, hogy minden egyes olyan befektetésnél, amit teszünk, ott elhisszük arról az alapító csapatról, hogy ez a siker benne van, de természetesen együtt kell élni azzal, hogy ebből a nagyon-nagyon korai stádiumból a projektek többsége valószínűleg nem fog tudni pozitív hozamot csinálni a befektetőknek, hanem mondjuk egy 10 elemű mintából lesz 2-3 olyan cég, ami a befektetett tőkét és az elvárt hozamunkat azt elő tudja teremteni.
1: A másik hét meg?
0: Be fog zárni.
1: Be fog zárni.
0: Rizikót kell vállalni ahhoz, hogy az embernek nagy upside-ja legyen.
1: Mennyire vagyunk mi alapvetően kockázatvállalók?
0: Nem eléggé.
1: És ti?
0: Én azt gondolom, hogy vállalkozóként
1: ezt mi megtanultuk. Tehát a magánéletben is, vagy a saját üzleti életben is, vagy csak így, mint cég?
0: Nekem ez a saját üzleti életem. Én itt menedzsment tag vagyok, és tulajdonos vagyok a Start Holdingban. És én ebbe szocializálódtam, ahogy az üzlettársaim, menedzsmenttársaim szintén saját cégeket építettek, úgyhogy ez nekünk a napi üzleti döntéshozatalunknak vele rájárulja, hogy komoly rizikót vállalunk. Az életem más területein azt hiszem nem, én itt élem ki a rizikóvállalást a befektetési tevékenységben.
1: Abból kiindulva, hogy ti befektetők vagytok, ezek szerint a ti korábbi befektetéseiteknek relatíve nagy arányban sikeresnek kellett lenni, nem?
0: A saját angyal befektetési portfóliunk az pozitívan fut még ma is, amit jó 10 évvel ezelőtt kezdtünk el, és igen, én is építettem olyan céget, ami sokáig profitábilis volt, építettem olyan céget, amit eladtunk, ebbe egyébként Balogh Petya volt az angyal befektető, úgyhogy mi innen ismertük meg egymást, végigcsináltunk egy ilyen utat együtt.
1: Nem, arra gondoltam, hogy nyilván akkor ti azért inkább a sikert ismertétek meg.
0: Ó, nem.
1: Nem?
0: Nem. Szerintem mindegyikünknek a menedzsmentből van olyan projektje, ami nem sikerült jól. Az én első startupom is, amit 12-be kezdtünk el a társaimmal, az három év után be kellett, hogy csukjuk, mert a második körös kockázattőkekört nem tudtuk időben bevonni. Ez előfordul, és sokkal szívesebben dolgozunk mi is olyan alapítóval, akinek valamilyen sztori már van a háta mögött, az lehet, hogy nem volt egy siker, de akkor is sokkal többet tud, mint az, aki először fut neki.
1: Amikor egy ilyen kudarc ér valakit, mint cégalapító, akkor az hogyan dolgozza fel, hogyan lép tovább? Hogy hú, ez most nem sikerült, de a következő az biztos sikerülni fog. Tegnap kihagytam a 11-est, holnap belövöm?
0: Igen, talán ez a 11-es ugyas párhuzam, ez passzol. Nekem szerencsém volt, mert amikor becsuktuk az első cégemet, akkor ez a csapat együtt maradt, és valami teljesen mást elkezdtünk utána csinálni. Úgyhogy nem volt a kettő között egy hosszú, agonizáló időszak, amíg nem találtuk saját magunkat, hanem nagyon gyorsan ugrottunk bele a következő projektbe. De ez igaz volt a sikeres cégeladásunk után is. Azt hiszem, 5 nap telt el a tranzakció aláírása, és a között, hogy Balogh Petya egy prezentációban megmutatta, hogy neki van egy következő ötlete, és azt gondoltam, hogy szabatikára megyek, de ez nem sikerült.
1: Ez ahhoz, hogy legyen egy következő ötleted, vagy Petyának legyen egy, ehhez valamilyen különleges, kreatív gondolkodás kell, vagy nagyon éles látás, vagy mit tesz valakit alkalmas-e egyáltalán erre a startupos részére, nem a befektetőire?
0: Én azt gondolom, hogy ötlettel tele van a padlás, és szerintem nagyon sok embernek nagyon sok ötlete van. Valójában itt nem az ötletek azok, amik értéket hordoznak, hanem az ötletből üzlet építése. Ez egy kivitelezési kérdés, hogy az ember abban az 5-10-15 évben hogyan tudja az ötletet üzletté formálni. És
1: Melyik 5-10-15 évben? Az elsőben, amit felnőttként munkával töltött?
0: Nem, minden egyes ötlet,
1: ja, hogy minden
0: cégé
1: ötlet
0: építése során az a rövid Értem. Út, amit azzal a céggel eltölt az ember. Nagyon-nagyon sokan dolgoznak a jó ötleteken egyszerre a világon. És ez rendben is van így, ezek versengő piacok, és néhány ilyen szereplő lesz globálisan sikeres.
1: Ha most hallgat minket valaki, és azt mondja, hogy hát neki van egy közepesen sikeres egyéni vállalkozása, szeretne ennél sokkal nagyobbat, akkor mit kéne csinálnia?
0: Nyilván ez nagyon függ attól, hogy milyen egyéni vállalkozása van, de egyéni vállalkozóként, hogyha az
1: vagy
0: ember...
1: Vagy kis vállalkozása, mindegy, most nem...
0: Valószínűleg azon érdemes elgondolkodni, hogy hogyan lehet a skálázni. Hogyha a saját idejét adja el, akkor ez nyilván korlátos, abból fix darabszámú van mindenkinek egy napban, de ha ki tudja találni, hogy hogyan tudja mondjuk a saját idejét egy termékké formálni, és ezzel egyszerre nem egy, hanem több ügyfelet kiszolgálni, akkor az egy növekedési potenciált jelenthet, vagy hogyan tudja a csapatát skálázni, stb. Ugye mi jól skálázható üzleteket keresünk, az azt jelenti, hogy a ráfordított erőforrás és az árbevétel az nem lineárisan nő, hanem egy exponenciális összefüggés tud a kettő között kialakulni.
1: És mik ennek az ismérvei? Tehát honnan tudjátok, hogy igen, ez benne van?
0: Minden olyan technológia, ami jól skálázható, ez azt jelenti, hogy egy adott megoldással, technológiai megoldással egyszerre nagy számú ügyfelet lehet kiszolgálni.
1: Tehát például a mobiltelefon a kezdetben az egy jó üzlet lett volna.
0: Nyilván mobiltelefon gyártani, az egy másfajta üzlet, mint arra a szoftvert. Az a szoftver a sokkal jobban skálázható, mint a gyártás, hiszen a gyártásnál mindig legyártok egy telefont, és azt egységáron eladom, és valószínűleg minden X legyártott darabhoz egy újabb gyártósort be kell tennem, ott nehéz valószínűleg egy exponenciális növekedést elérni, míg egy szoftvernél viszonylag hasonló szoftverrel lehet kiszolgálni kicsi és nagy számú ügyfelet. Igen. És ez az, ami azt az áttörést tudja jelenteni.
1: Mennyire kell egy befektetőnek naponta folyamatosan figyelni az árfolyamokat, vagy ez úgy van, mint a tőzsdei részvényeknél, hogy azt mondják, hogy hát azért jobb, hogyha nyugodt vagyok, és nem nézem 5 percenként az árfolyamot.
0: A saját portfóliunk értékelése tekintetében, ugye mi fél évente újraértékeljük a portfóliót, és közben egyébként monitorozzuk azt, hogy melyik projekt hogy halad, de itt mi 10 éves távra fektetünk be, úgyhogy az egy-egy napi rossz hír és jó hír, az nem fogja kedvünket szegni, és nem fogunk ezen csalódni. És én azt gondolom, hogy az embernek a részvényekkel is, pláne menedzsmentekként a saját részvényeinkkel is, én hosszú távra tervezek, úgyhogy a napi volatilitás közepesen érint meg.
1: Tehát az első kereskedési napon nem nézted 3 percenként, hogy hú, +2 forint, -1.
0: Nyilván az ember az ilyen kiemelt időpontoknál többször megnézi, de hogyha egyet hátralép, és tudja, hogy jó, de hát azért csinálom, mert 10 év múlva is itt akarok lenni, akkor a holnapi árfolyam az nem különösebben érdekes.
1: Tehát nem kell remegni, hogy minden nap jobb legyen.
0: Nem, itt egy trendet kell építeni, és hosszú távú építkezésről van szó. Én magam

0: Műsorajánló. Zárja velünk a napot, hogy képben legyen. Aktuál. Minden este 10:30-től a Spirit FM-en. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
1: Enyhülés és zivatarok is jönnek. Péntektől már nincs szükség az önkéntes energiatakarékosságra. Két részletben kapják az érintett családok az iskola kezdési támogatást. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Tovább emelkedett Paksnál a Duna vízszintje, a hétvégéhez képest már 11 cm-rel nőtt a vízállás, miután az osztrák vízgyűjtő területeken elerett az eső. Ez azonban a paksi atomerőmű teljes visszakapcsolásához nem lesz elegendő. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Visszautasította az élő környezetért felelős miniszter a Fidesz frakció állítását, miszerint Kelemen Ágnes, a tárca vízügyi és klímapolitikáért felelős államtitkára szabadságra ment volna a válsághelyzet idején. Gajdos László közösségi oldalán elmondta, hogy az államtitkár nem kezdte meg a tervezett szabadságát, hanem helyette Ausztriába utazott felmérni, mi a helyzet a Duna ottani szakaszán, valamint egyeztetett az osztrák vízügyi főigazgatóval. A tárca vezető hozzátette, hogy a védelmi tanácsban több mint 20 ember, a minisztériumban pedig 5-6 vezető hetek óta azon dolgozik, hogy minden rendben legyen az országban. Előzőleg a vízügyi államtitkár elbocsátására szólított fel a Fidesz frakció, mert úgy tudták, hogy a válsághelyzetben Kelemen Ágnes külföldön nyaralt. Kitűzte a köztársasági elnök választás időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Hallerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos voksolás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásaikat az országgyűlési képviselők. Mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben is automatikusan kapják az érintett családok a 100 000 forintos iskola kezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt, a második 50 000 forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 000 forintos segítségre idén 400 000 iskolás gyerek jogosult. Mérséklődik a hőség. Általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat záporzivatar. A szél megélénkül többfelé megerősödik, a zivatarokat erős, viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-től a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: Szombaton szavaz a Tisza parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek. A lehetséges jelöltekről egyelőre semmit sem árultak el. Elemzők szerint azonban nem véletlen, hogy az elmúlt hetekben Fülöp Botonddal, Romsics Ignáccal és Baka Andrással is egyeztetett Magyar Péter. Nagy Attila Tiborral és Szirmai Dáviddal beszélgetünk. A GDP alakulására is hatással lehet az energiaválság, főleg abban az esetben, ha teljesen le kellene állítani a paksi atomerőművet. Bár ez a forgatókönyv most kevésbé tűnik valószínűnek, a műszaki folyamatnak lennének makrogazdasági kockázatai. A lehetséges forgatókönyvekről Pásztor Szabolccsal beszélgetünk. Kihívás elé állítja a Tisza kormányt az energiakrízis. Ez az első olyan próbatétel, ahol szakmai és kommunikációs szinten is helyt kell állnia a kabinetnek. Hogyan vizsgáznak és miben más a tiszás válságkezelés az orbáni módszerektől? Böhm Kornélt kérdezzük. A várakozásoknál korábban érte el Magyarországot a rendkívüli hőség és az asszályos időszak. Szakértők arra számítanak, hogy a Kárpát-medence Európa egyik legmelegebb területévé válhat, így elkerülhetetlen lesz az alkalmazkodás a megváltozott körülményekhez. Kovács Erikkel beszélgetünk.
3: Tiszteletel köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Nagy Attila Tiborral és Szirmai Dáviddal kezdjük a mai adást, egy újságíró és egy elemző kolléga, szervusztok, jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: És hát igen, most ugye az lesz a hétvégi izgalom, hogy kit szavaz meg a Tisza frakció leendő köztársasági elnöknek, hogy aztán még egyszer megszavazza hivatalosan is majd a parlamenti ülésen. De én itt felvetettem még akkor, amikor Gesztesi Máté kollégámmal beszélgettünk a híradó végén pár mondatot, hogy ez azért úgy volt hajdanában, hogy ezt majd, és mindent, majd előttünk, majd nyilvánosan. Most meg még a neveket sem tudjuk, hogy kik közül választ a frakció, csak találgatunk. Igen, de nem tőlük tudjuk, nem Magyar Pétertől tudjuk. Ez a sajtóban kiszivárgott nevek.
5: Azért annak a fotónak szerintem, vagy azoknak a fotóknak üzenetértéke van, amin Ruf Bálint és a miniszterelnök Magyar Péter éppen aktuálisan közre fog valakit. Szóval, és a legutolsó, akit közrefogott, az szerintem ő az esélyes.
3: Baka úr?
5: Baka úr, igen. Ennek lenne egyébként egy üzenete is szerintem, ami egy magyarázható fricska. Legalábbis én úgy értékelem.
3: Mert hogy vele ugyanaz történik most, ami kontrában, mint ami történt 2011-ben, amikor vele ugyanaz történt a mostani köztársaság, vagy a korábbi köztársaság.
5: Abszolút. És ezzel keretezve az egész történetet, elvéve a kritikai élt, mert hiszen tudják azt mondani, hogy bocsánat, hát ezzel az emberrel ugyanazt tettétek ti kritikusok, és Fidesz, amit most mi csinálunk.
3: Igen, ez erre egy erős válasz, Attila.
4: Magyar Péter megpörkölődött, amikor kimondott egyszer egy nevet, emlékszünk még Polgár Judit esetére, ugye? Tehát ebből azt tanulta meg a miniszterelnök, hogy óvatosabbnak kell lennie. Igaz, ott az eljárással volt gondja még a tiszások egy részeinek is, hogy arról volt szó, hogy tényleg ne lehet neveket javasolni, sokan úgy értették, hogy itt társadalmi vita lesz, aztán Magyar Péter azt mondta, hogy nem, félreértettétek, úgyhogy már most megmondom, hogy kinek kell lennie, és ebből lett felháborodás, úgyhogy Magyar Péter azóta óvatosabb, és valóban, ahogy Dávid az előbb elmondta, Ruf Bálinttal együtt közrefog, hol jobban, hol kevésbé személyeket, és aztán lehet barkópázni, hogy vajon ki lesz. Valóban Baka András egy fricska lenne, de azért a Baka András egy mélyen sértett ember, valóban egy a Fidesz által megsértett emberről van szó, amelyik Fidesz többség egyébként idő előtt eltávolította Baka Andrást a legfelsőbb bíróság.
3: Azt is tegyük hozzá, hogy néhány olyan megjegyzést követően, mert eredetileg nem akarták, tehát úgy volt, hogy ki fogja tölteni a maga idejét, de ez az kellett, hogy néhány megjegyzést tegyen az alkotmányosságra és a jogállamiságra.
4: Na jó, de erre mondta aztán később, a eltávolítása után az egyik európai bíróság, hogy ez önmagában büntető jellegű volt a Fidesz többség részéről, hogy így távolította el.
3: Pont ezért vetettem
4: na most is. Épp ezért a Fidesz részéről, tehát a Fidesznek már megint van egy hitelességi problémája, akár a köztársasági elnök választás kapcsán is, mert miközben arról beszél a Fidesz, hogy illegitim ez az egész folyamat, tehát hogy Siók Tamás óta senki sem birtokolhatja igazából legitim módon az elnöki széket. Közben a Fidesz is adott példát arra, hogy hogyan kell idő előtt eltávolítani személyeket, nem csak Baka Andrásnál, Jóri Andrásról se feledkezzünk meg, ő az adatvédelmi biztos volt, és őt meg úgy távolították el idő előtt, hogy fogták magukat, és megszüntették az ombudsmani tisztséget, és hát mehetett bíróságra, egyébként megnyerte ő is a pert Bakával együtt. Szóval az a baj, hogy a Fidesznek nem áll annyira jól ez a felháborodás.
3: De ezért tetszett Magyar Péternek különösen ez a megoldás.
5: Igen, bár mondtad a sértett jelzőt, Baka nem. András.
4: Hát a Fidesz megsértett.
5: Bocsánat, Attila mondta, én szerintem ő, lehet azt mondani, hogy ő egy szuverén ember, aki a szakmaiságát képviselte akkor, amikor az őt megválasztó aktuális kormánypárttal szembe ment, sőt, kemény kritikát mondott. Erre reagált a Fidesz úgy, ahogy. Az pedig, hogy most hogy reagál, azt én nem értékelném túl. Tehát egy saját maga levében fővő, még ebben a nagy kánikulában még jobban fővő pártról beszélünk, amelynek a tagjai folyamatosan kommunikációs szempontból mindenféleképpen egyre inkább alulmúlják magukat. Tehát ugye a legutolsó hivatalos párt nyilatkozat az volt, hogy hát nincs itt semmi látnivaló, hiszen nincsen betöltendő poszt a köztársasági elnökkel kapcsolatban. Akkor hát, kérdezném, hogy akkor most ki a köztársasági
4: elnök? De akkor mit
5: elnök?
4: Keresett, ha ez így volna, hogy a Fidesz állítja, akkor mit keresett a Fidesz frakcióvezetője a Sándor palotában? Mert ezt még nem sikerült.
3: A korábbi köztársasági elnököt.
4: Na jó, de ő már nincs ott.
5: Hát nem a legutóbb.
3: Forstoff Ágnesnél jártak legutóbb, van, amikor ugye összehívta a frakcióvezetőket.
4: Egyébként a Baka Andrásnak a köztársasági elnöksége azért is lenne azért érdekes, mert azért nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy sértett ember, mert őt ugye a Fidesz vérig sértette, és mint kiderült, jogellenesen sértette vérig. És hát nyilvánvaló, hogy Baka Andrásnak nincsenek túl jó emlékei a Fidesszel kapcsolatban.
3: De érdemes karaktert szabni hozzá? Tehát kimondhatjuk azt, hogy ő egy sértett ember? Van ennek jele?
4: Lehet jele majd a Fidesszel való kapcsolatban.
3: Jele majd.
4: De alapvetően...
3: Attila, várj, de most te valamivel tulajdonképpen megbélyegzed Baka Andrást, hogy ő egy sértett ember. De hát ennek milyen jelét látod?
4: Hát pusztán abból a tényből indulok ki, ami 2011-ben történt.
3: De lehet, hogy azóta eltelt 15 év, és már nem is sértett ember. Miért kéne annak lennie? Egyébként az meg igaz, hogy ő az egyik értelmiségi egyike volt, vagy azoknak az értelmiségieknek az egyike volt, megpróbálom magyarul elmondani, akik megszólaltak a leváltások és a leváltás igényei kapcsán, hogy bizony, igen, azok az emberek, akik az elmúlt években súlyosan vétettek a jogállam, a demokrácia és annak működése ellen, azok mondjanak le, és azoknak akkor távozniuk kell. Tehát nem volt ő ebben az ügyben annyira semleges az elmúlt hetekben.
4: Igen, hónapokban. Tehát azért nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy azért ő nyilván szemben áll a Fidesz. Tehát az én megfogalmazásomat...
3: De az nem kell sértetnek lenni.
4: Jó, azért akkor fogalmazunk úgy, hogy sértett egzisztencia. Talán így akkor egy kicsit kellemesebb, elfogadható.
3: Nem engeded el, értem. Okay.
4: És egyébként például ilyen Ruszin Szendi Romulus is, őt is, illetve az ő karrierjét, ha neked így jobban tetszik, végig sértette a Fidesz, hiszen idő előtt a vezérkari főnöki állásából eltávolította az akkori Fidesz kormány, és nyilván ebben szerepe volt, hogy ő szembefordult a Fidesz-szel, de az előző kérdésre is érdemes volna reagálni, mert ugye nyilván nem csak a karakter kérdés itt azért érdekes, egy kicsit lehet, hogy túlságosan elvittem ebbe az irányba, hanem nyilván az alaptörvény által megadott keret. Tehát, hogy az alaptörvény a mai alkotmányos jog, a közjogi rendszer milyen lehetőségeket és korlátokat emel a köztársasági elnök számára. A majdani köztársasági elnöknél van egy olyan sajátosság, hogy ideiglenes, tehát bevallottan ideiglenes lesz, hiszen az alaptörvény 17. módosítása szól arról, hogy legfeljebb az új alkotmány elfogadásáig tart az új köztársasági elnök megbízatása, tehát bárkit is választanak, Baka Andrást, Forsthofer Ágnes vagy mást, annak tisztában kell lennie, hogy véhetőleg nem fogja kitölteni az 5 évet, hiszen Magyar Péter hát elég egyértelműen fogalmazott arról, hogy ő az alkotmányozást ősszel el akarja kezdeni, arra lehet számítani, hogy mondjuk másfél-két év alatt befejeződik, és akkor lesz egy népszavazás, amelyik hitelesíti és jóvá adja az új alkotmányt, és akkor onnantól kezdve automatikusan befejeződik a most megválasztott köztársasági elnök mandátum.
3: Ha csak nem jelölik újra. Ha választunk majd utána egy újabb köztársasági elnököt, akár azt, akit most beiktatnak.
5: Így van. De hogyha például szombaton a cilinderből egy új majdnem azt mondtam, hogy nyúl, majdnem inkább név kerül elő, akkor viszont garantált az, hogy a jövő héten szerintem mindenki arról fog beszélni, hogy a váratlan. A futballban van egy ilyen, hogy Mr. X, és így szokták beharangozni azokat az edzőket, illetve újonnan igazolt futballistákat, akikről nem tudni, hogy ki az, de mindenkit az érdekel, hogy na ki lesz az edző, és ki lesz az új sztár. Szóval a Mr. X-ben azért én olyan nagyon nagy meglepetést nem várok.
3: Magyar Pétert viszont néhány más pozícióban is köti az idő, vagy sürgeti egészen pontosan. Itt van például a főügyész, a legfőbb ügyész, aki hosszú húzavona után végül lemondott, és augusztus 25-éig tart a mandátumot. Tehát valójában addigra kellene látnunk azt, hogy és ki lesz az.
4: Igen, sőt, Magyar Péter arról is beszélt, hogy elvárja, hogy még mások is mondjanak le, hiszen az állami számvevőszék elnöke még nem mondott le.
3: Az pikáns történet.
4: Az bizony, igen, bocs, és akkor megint a személyes részéhez vagyok kénytelen, mert a pikáns történet abban van, vagy a helyzet, hogy tudni lehet nyilvános információkból, hogy az állami számvevőszék elnöke Magyar Péter volt feleségének az élettársa vagy barátja. Tehát itt megint bele kell, hogy menjünk egyfajta ilyen személyes szába, de nyilván nem...
5: Ott inkább, mert azért, ahogy beszélünk például Varga Zs. András, nem hiszem, hogy a Ferenciek terén összefutnak az emberek, hogyha kiderült, hogy hallottad, hogy nem Varga Zs. András már a közjogi méltóságok egyik. Szóval nem érdekli az embereket, ennek üzenetértéke van. Azt mondta Magyar Péter, hogy van 5 poszt, ahonnan el kell menniük az embereknek.
4: Méghozzá azért, mert a neres posztok voltak, van, tehát itt azért megint egy kicsit túllendülhetünk a
5: személyes. De a köztársasági elnöknél ott a személy a fontos. Tehát azon túl, hogy a pozíció is, a személy.
4: De ugye Súlyog Tamással azért is volt gondja Magyar Péternek, tehát itt elvi gondról van szó. Tehát a Magyar Péter, és valahol joggal, az ő szempontjából joggal azt mondja, hogy igazi rendszerváltásról akkor beszélhetünk, hogyha a vezető posztokon is váltást következik be, és bizony ennek az áldozata lett a korábbi köztársasági elnök, majd a legfőbb ügyész, aztán megyünk tovább a gazdasági versenyhivatalra, az állami számvevőszék elnökére.
3: Azért itt nem csak a rendszerváltás igénye, hanem az ő munkájukban megtalálható kivetni valóságok is szerepet játszottak, azt tegyük hozzá. Na, egy másik történet, mert hogy ebben vagyunk valójában itt napok óta, és lehet, hogy még leszünk jó darabig. Márta Imre tegnap itt járt, aki az MVM-nek volt korábban a vezérigazgatója, és hozzátartozott ugye mint a mindenkori MVM vezérigazgatóhoz a paksi atomerőmű. Sőt, amikor a miniszteri biztos kinevezték Paks 2 ügyében Süli urat, tulajdonképpen ő is az ő embere volt korábban, írt neki akkor egy levelet, tegnap ezt itt ismertette a kedves nézőkkel, talán emlékeznek rá, akik most minket néznek, és abban bizony tételesen benne van az, amiben most itt ülünk, hogy mi vár ránk, és mit kellene ezzel szemben tenni. Ma Magyar Péter előhúzott egy 2022-es kormánydokumentumot, amiben benne van, hogy minősítetetlen helyzetben van a magyar energiaellátás, és hogy tenni kellene sürgősen valamit. És akkor itt vagyunk 2026-ban, és nézzünk, ahogy a paksiak mondták, letolgatjával várjuk, hogy jön-e a Duna, vagy nem jön, hogy most akkor mi lesz holnap?
5: Hát igen, de erre a kérdésre valójában válasz nincsen, illetve hát gyorsan a dokumentum után azért bejelentettek egy 860 milliárdos energiafejlesztési tervet.
3: De mi történt itt az elmúlt évtizedben, amióta azt lehetett tudni, hogy bajban vagyunk?
5: Röviden szóval semmi. Uh-huh. Hát hiszen, ha történt volna valami, akkor azért ezek a problémák nem jöttek volna ilyen gyorsan elő. Gondolom, én hangsúlyozom, hogy a paksi atomerő működésével kapcsolatban szakemberek vitatkoznak, tehát akkor hogy jövök én oda?
3: Na, hát nem is a megfejtést várom tőle, csak a politika kellett volna, hogy valamit lépjen.
5: Addig, amíg valamilyen területen nincsen baj, akkor addig a politika leplezni tudja az ott lévő problémákat. Sok olyan területet látunk szerintem szerte az országban, sokáig így volt ez az egészségügyben, aztán ez valahogy túlcsordult. Az oktatás ügyben még mindig úgy érzem, hogy a nagy problémákat még mindig nem annyira hozták nyilvánosságra, hogy ez zavarja. Éppen itt most egy ilyen helyzet van, amikor arról beszélünk, hogy emberek, nem mossatok este 10-ig, ha lehet, meg lassabban jár a villamos, akkor az már egy érezhető probléma.
4: Furcsa volt számomra legalábbis Bóka János Fidesz frakcióvezető hétfői nyilatkozata, amelyben ő gyakorlatilag minden felelősséget eltolt az előző Fidesz kormánytól. Ami tényleg a Máta Imre 2018-as levelének fényében, vagy akár mondjuk a Magyar Péter 22-es dokumentuma fényében elég fura. Tehát az biztos, hogy a vízgazdálkodásban elképesztő problémákat hagyott hátra az előző kormány a mostanira. Abban egy kicsit árnyalnám Dávid véleményét, hogy az, hogy semmi nem történt, ha mondjuk az energiapolitikára tekintünk ki, akkor ez így azért szorul árnyalásra, mert azért a napenergia terjesztése, termelési képessége körében már történt az elmúlt 16 évben.
3: Amelyről szintén szól a 22-es dokumentum, így hogy van. Nem győzi a rendszer.
4: Így van, mert ugye a tárolási probléma van. Na most gyorsan, még ha szabad, a Magyar Péter által bejelentett 800 valahány milliárd forintos csomagról. Ez egyébként az helyreállítási terv módosított változatának a könnyed kommunikációs előadása. Tehát, hogyha valaki megnézi a módosított tervet, akkor ott szintén találni fog például energiatárolásról mondatokat, fog találni sok mondatot a szélenergia fontosságáról, hogy a helyreállítási terv révén tudunk hozzáférni ahhoz a több milliárd euróhoz, a részben hitelhez, részben pedig ingyen, majdnem ingyen pénzhez, ami ugye kell a magyar gazdaság fejlesztéséhez, amit nem kapott meg különböző okokból az Orbán kormány. Tehát itt most, amit Magyar Péter tegnap is, meg ma este is bejelentett, az a sok száz milliárd forintos program, az lényegében az én megítélésem szerint a módosított helyreállítási tervnek az egyfajta folytatása.
3: De ez egy szemrehányás a részedről? Ez
4: nem, csak tény megállapodás.
3: Jó, az akkor jó célra fordítjuk az Európai Uniós forrásokat.
5: Igen, a vége, szóval annyi ilyen tervezett program, csomag épült már bizonyos rendszereknek a fejlesztésére, hogy hajlamos az ember óvatosan kezelni ezt, és azt mondani, hogy minden szándékon túl, lám egyébként a Fidesznél, ugyanez volt, nyilván szélerőműveket nem annyira szerették, de ott is voltak hangzatos, gondoljunk szimplán csak az erőmű rendszernek a hasznosítására, aztán nem lett ez belőle, hogy mit tudott ebből kihozni, még az akaraton kívül is, az egy másik kérdés. Itt is azért várjuk meg szerintem azt, hogy mi lesz ebből, mert az ígéretek.
4: Hát a szélerőműveket tekintve már a pályázatot kiírják.
3: Szorítókényszer a helyzet, amiben vagyunk.
5: Így van, ebben.
3: Köszönöm szépen, Nagy Attila, Tibor Szirmai Dávid, örülök, hogy itt voltatok.
4: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj esélyt című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Médiapiac. Már a Spirit FM-en is. A műsor, amely játékosan, mégis alaposan mutatja be a média sokszínű világát. Botrányokat, kiemelt show-kat, sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: A GDP alakulására is hatással lehet az energiaválság, főleg abban az esetben, ha teljesen le kellene állítani a paksi atomerőművet. Bár ez a forgatókönyv most kevésbé tűnik valószínű,

0: a nagy részét Paks adja, és ugye elhangzott az, hogy ha ez kiesik, akkor importból kellene fedezni, úgyhogy a gazdasági szakembereknek az jut ilyenkor az eszébe, hogy olyan mekkora lehet az import számla, illetve hogyha nincs ez az áramtermelés, akkor mekkora lehet a gazdasági teljesítménynek a lassulása. Itt tulajdonképpen már is van egy jó hírem, mert azt lehet mondani, hogy azért 2022 nem ismétlődhet meg.
1: Akkor egy durva energiaválságban
0: voltunk. Nagyon durva, és azt lehet mondani, hogy 16,8 milliárd eurós lett egyébként a folyófizetési mérleg hiánya nagyrészt az energiaszámla miatt. Most ez biztos, hogy nem ismétlődhet meg, mert még hogyha azzal is számol az ember, hogy egy teljes évre leáll Paks, akkor is egy jóval szerényebb importszámla jöhet ki. A legrosszabb forgatókönyv mentén is, ugye egy 3,2 milliárd euró, úgyhogy nagyjából 200 eurós megawattóra árral számolunk. Szóval ilyen jellegű problémák nem lehetnek, mégis azért muszáj elkészíteni ezeket a forgatókönyveket, mert jó tudni, hogy hogyan változik egyébként az import nagysága, meg azért mi történhet akkor, hogyha mégis mondjuk egy hétre, egy hónapra, egy negyed évre kiesik Paks.
1: Bár arról egyelőre nincsen szó, hogy ilyen hosszú időtávról beszélnénk Paks kiesése kapcsán, mert hát ugye ezért is fontos, hogy egyáltalán most működik az erőmű, mert azt most már tudjuk, megtanultuk ezt is, lassan mindannyian atomszakértők is leszünk. Legalábbis úgy beszélünk róla, mint a értelénk hozzá, pedig nem. Szóval megtanultuk, hogy gyorsabban lehet indítani az erőművet, hogyha van működő blokkja. Most van. És hát emelkedik a Duna, ez egy jó hír. Nem nagyon, de egy picit. De közben meg az, ami történik, az nyilván a gazdaság egészére hatással van, az, hogy a vezető nagyvállalatok csökkentik a fogyasztásukat, az nem azt jelenti, hogy lejjebb tekerték a lámpákat, az azt jelenti, hogy a termelésüket is csökkentik.
0: Igen, ez pontosan így van, és most ugye a válság forgatókönyvek között különböző opciók vannak. Az egyik az, hogy az importbeszerzést kell növelni, az exportot csökkenteni. Ez is egy nagyon fontos. Van Magyarországon áramexport, ez egy jól látható mérték, egy jól látható nagyság. Például Ukrajna felé is volt áramexport.
1: Most egyébként érdekes, az utóbbi időben áramimportunk van Ukrajna felől.
0: Így van pontosan, és hogyha a nagy képet nézzük, egyébként most ide szúrnám, hogy azt lehet látni, hogy Magyarországon van egy nagyjából 39 terawattórás energiatermelés, a felhasználás az 48-nál jár, tehát energiaimportra van szüksége az országnak áramból, és hogyha egyébként kiesne Paks, akkor ez megemelkedne a korábbi 18,5%-ról 51% felé. Na de visszatérve az eredeti kérdésre, tehát valóban egy válságforgatókönyv az, hogy visszaveszik a vállalatok a fogyasztásukat. Az is egy forgatókönyv, hogy önkéntes vagy egyébként kötelező energiacsökkentés következik be. Az is lehet egy vállalás, hogy például a költségvetés vállal ebbe szerepet. Különböző forgatókönyvek vannak, az biztos és bizonyos, hogy az egyoldalú megközelítés nem jó. Tehát például az félrevezető lehet, hogyha a kiesést, hogyha esetleg mondjuk tényleg a teljes leállásról beszélünk, csak importból fedezzük, az a jó, hogyha esetleg többféle módozat meg megoldás létezik.
1: Ha egy kicsit ellépünk a konkrét eseménytől, akkor azt látjuk, hogy a magyar gazdaság tulajdonképpen éledező jeleket mutatott az első fél évben. A második negyed év kevésbé volt látványosan sikeres, mint az első, de azok sem voltak rossz adatok. Megakaszthatja ezt a folyamatot az, ami most történik?
0: Hát ez egyébként mindenféleképpen lesz egyfajta hatása, ezt azonban nem szabad túldimenzionálni. Tehát itt nem kell arra számítani, hogy 2-3%-kal visszaesik a GDP. Ha valaki egy számítást végez, mi az Ökonomusznál egyébként elvégeztük, akkor ha például leáll egy teljes hónapra minden egyes blokk, akkor az a GDP-ben 0,07-0,13%-os visszaesést jelenthet. Ez nem következett be, meg ugye a jelek szerint nem is fog bekövetkezni. És a legrosszabb forgatókönyv az éves szinten egy ilyen 1,1%-os GDP visszaesést mutatna, de még egyszer mondom, hogy mutatna, mert ennek a valószínűsége csekély. Igen ám, de jó ezeket a számításokat észben tartani, mert ha például mezőgazdasági szakemberekkel beszél az ember, akkor ők azt mondják és amellett érvelnek, hogy 30 év múlva Magyarországon olyan lesz az időjárás, mint most Törökországban. Tehát amit most láthatunk, az könnyen megismétlődhet, és ezeket a számításokat, ezeket a modellezéseket azért jó elkészíteni, és valahol ott tartani a fiókba még télen is, hogy majd felkészüljünk a jövendőbeli kihívásokra.
1: A klímatudósok mondják, és majd lesz egy ilyen vendégünk ma este is, hogy hát azért ezt lehetett tudni, még ha gyorsabb is az ütem, mint amit vártunk, és akkor erről majd belebeszélgetünk. De ha ezt lehetett tudni, és mi is halljuk eleget, hogy azért a Kárpát-medence egy olyan klimatikus viszonyba fog kerülni, ami furcsa

0: lesz az ítélőknek, nem ezt szoktunk. A gazdaságot elkezdtük erre felkészíteni?
1: Hát ugye sosem lehet eléggé felkészíteni, meg tulajdonképpen eleve ugye az az érvelés, hogy ugye a politikai váltó gazdálkodás zajlik gyakran, és ugye rövid távú célkitűzések vannak, és egy ilyen vállás azért minimum azért
0: hát több kormányzati cikk. Volt 16 év az a politikai váltógazdaságban a maraton.
1: Visszatekintve igen, ez 16 év mindig, de általában ugye a politikusok igyekeznek kézzelfogható, gyorsan látható intézkedéseket hozni, amivel ugye a szavazatvásárlás az mindig maximalizálható, és ezek a nagyívű beruházások azért nem feltétlenül vannak a prioritási lista elején.
0: Akkor összefoglaltam úgy az előző mondatát, hogy nem.
1: Nyugodtan igen, tehát hogy ilyet
0: nem
1: lehet
0: történt
1: mondani.
0: Semmi.
1: Máshol is vannak egyébként ilyen jellegű kihívások, ezt azért látjuk a régióban is, úgyhogy a legfontosabb az lenne, hogy ezt a szűk látókörűséget megváltoztassuk. És
0: ez anyagok, hátterek készültek a politikusok számára? Tehát voltak éppen a fiókban lenne mit előhúzni? Találkozott olyan kutatásokkal, amik alátámasztanák azt, hogy merre felé kell indulni?
1: Igen, ilyen mindig van, tehát szakértői anyagok azok mindig készülnek, szakértők vannak, általában azzal szokott egyébként probléma lenni, de nem csak idehaza, hanem máshol is, hogy a politikai vezetés azért nem mindig hallgatja meg azokat a kutatókat, azokat a tudósokat, akik mondjuk évtizedeket töltenek bizonyos területeken, és azért jól látják azokat a folyamatokat, amelyeket mindenféleképpen menedzselni kellene.
0: Azt mondja, hogy összegezték a helyzetet. Mit látnak, mi a legnagyobb kihívás ma a magyar gazdaság szempontjából hát, hogyha, ebben a helyzetben?
1: Igen, hogyha úgy válaszolok, hogy Paksot is figyelembe vesszük, akkor azt lehet mondani, hogy ha sok mozaik egyszerre jön össze, akkor lehetnek problémák. Melyek ezek a mozaikok? Paks teljes egészében leáll. A régiós importált ára már magas. Ha például ipari termelés korlátozásra van szükség, ha például a költségvetésnek plusz kiadásokat kell hoznia, ha például gyengülni kezd a forint, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy olyan kombináció, amely nehéz helyzetbe hozhatja a magyar gazdaságot. Ugye hát ugye látva a tendenciákat azért azt mondhatjuk, hogy ennek az együttállásnak a valószínűsége most csekélyebb, de azért mégis jó, hogyha előttünk van egy ilyen forgatókönyv is.
0: Pásztor Szabolcs, köszönöm szépen.
1: Köszönöm szépen én is.

0: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
1: Kihívás elé állítja a Tisza kormányt az energiakrízis. Ez az első olyan próbatétel, ahol szakmai és kommunikációs szinten is helyt kell állnia a kabinetnek. Hogyan vizsgáznak és miben más a tiszás válságkezelés az orbáni módszerektől? Böhm Kornélt kérdezzük.
2: Aki mit az Isten, pont a krízis kommunikáció szakértője. Jó estét!
3: Jó estét kívánok!
2: Hát ebben az országban krízisből krízisbe megyünk. Nem tudom, hogy mennyire általános ez a világban, de az biztos, hogy ami most van, az egy különleges helyzet, mert ezt mindannyian érezzük a bőrünkön valamennyire.
3: Igen, hát ugye az, hogyha a természeti katasztrófákat vagy természeti helyzeteket nézzük, azért az mindenhol adódik a világban, tehát ha most nem politikai vagy gazdasági válságokról nézünk, de pont az jutott eszembe, amikor készültem a mostani beszélgetés, hogy szerintem januárban ebbe a stúdióban beszélgettünk a hólapát tolás helyzetről, ugye amikor Szentkirályi Alexandrától Fekete Győr Andrásig mindenki hólapátot ragadott és így védekezett, ugye ott árvízveszélyt is tudjuk, homokzsákokat kell tölteni. A mostani helyzet az ugye nem látványos. Tehát ugyanúgy mindenki, egyébként az egész ország részt vesz benne, nem a kormány védekezik egyedül, mindnyájan, a lakosság is kiveszi ebből a részét, és erre bátorít is egyébként a miniszterelnök, erről majd fogunk egy kicsit később beszélni, de ugye ez nem annyira, tehát az, hogy az a kevés ember, akinek medencéje van, én nem hiszem, hogy ezek tömegek, de hogy éppen nem töltik, vagy nem megy a
2: klíma. Nem most cserél vizet valószínűleg.
3: Tehát, hogy ez nem annyira látványos részvétel, mint mondjuk egy fotó a Facebookon, ahogy éppen az ember havatlapától a villamos megálló. De a védekezés szempontjából ezek kulcsjelentőségű dolgok, és ebben azt gondolom, hogy mindenki, vagy majdnem mindenki részt vesz.
2: És ha már szóba került a szerepfelfogása a miniszterelnöknek, ugye hozzászoktunk az elmúlt 16 évben egy olyan miniszterelnökhöz, aki azt sugallta, és az ő erejének ez volt a legfőbb ismérve, hogy megoldja. Egyedül, nélkülünk, bízunk csak rá, majd ezt ő, és akkor jött a rezsicsökkentés, mert ő ezt megoldja. Most meg van egy olyan miniszterelnökünk, aki odáll és azt mondja, hogy ez majd mi megcsináljuk, amit meg kell, de közös ügyünk, úgyhogy tedd meg te is azt, amit bele kell raknod. Ez egy egészen másfajta gondolkodásmód.
3: Ez egy újféle gondolkodásmód. Kríziskommunikációs szempontból az mindenképpen egy előnyös dolog egyébként, hogyha azok, akik a leginkább érintettek, most ebben az esetben mindnyájan, kapnak valamit a kezükbe, hogy mi az, amit ők tehetnek. Tehát nem egy tehetetlenség, nem egy kiszolgáltatottság érzés van. És ez igaz egyébként az elmúlt 16 év szerepfelfogása, ami pont azt mondta, hogy majd mi megoldjuk, megvédünk, nem fog ide begyűrűzni, stb. Most egy másik helyzet van, de kommunikációs szempontból az mindig egy előny, hogyha az ember kap lehetőséget, hogy ő maga is részt vállaljon, ő is tudjon tenni valamit, és ezeket a fogódzókat most megkapjuk, tulajdonképpen listaszerűen mi mindent kell elkerülnünk, nem csinálnunk.
2: Az a fajta szereplési vágy, ami Magyar Péterben kétségkívül megvan, ez a szerepfelfogásnak is részévé vált. Tehát mindent ő kommunikál, mindenről neki van véleménye vagy mondani valója, és egyúttal mindent meg is beszél velünk látszólag.
3: Ugye folyamatos jelenléte van valóban, tehát nem lehet ugye kikerülni, meg nem is kell kikerülni, ugye folyamatosan jelen van.
2: Láthatóan ez nincs ellenére.
3: Ezt ő élvezi, ebben valószínűleg lubickol. Itt is el kell mondani, kríziseknél egyébként az első számú vezetőnek a láthatósága, az elérhetősége, az, hogy ott van, jelen van, az egy nagyon fontos megközelítés, az egy elvárás is, gazdasági krízisekben, üzleti krízisekben is így van, az első számú vezető legyen ott. Azt, hogy mindent neki kell első kézből mindig kommentálni, és minden információ tőle kell, hogy származzon, ebben azért vannak kétségeim, ő nem egy energetikai szakember, nyugodtan adhatna egyébként teret másoknak is megnyilvánulni, vagy megmutatni a saját kompetenciáikat, ebben van egy kicsi hiátus, de egyébként az, hogy az első számú vezető ott van a Kapitányi hídon, és mutatja az irányt, az szerintem alapvetően rendben van.
2: Nem lesz ez unalmas egy idő után, és most a mostani konfliktustól, krízistől eltekintve. Tehát úgy egyáltalán az, hogy állandóan tényleg ott zsizseg a miniszterelnök mindenhol. Tehát, hogyha ha sportesemény van, akkor is látjuk, ha válság van, akkor is látjuk, ha parlamenti ülésszak van, onnan kijön és elmondja, hogy mi történt. Mindig mindent általa tudunk meg, nem fogunk ráunni?
3: Hát ameddig ez a svung kitart, tehát ameddig ilyen lendületben van a Tisza kormány, és abban a fajta átalakításban vannak benne, amit minden nap, minden héten tapasztalunk, addig ez nem válik, azt gondolom, unalmassá. Hogyha olyan napi politikai küzdelmek vannak, amikben nem jönnek ki alapvetően jól, vagy nem győztesen, sok mindent kell magyarázni, nehéz helyzetek alakulnak ki, akkor bizony egy arc el tud fáradni, tehát lehetséges, hogy egy idő után olyan helyzetekben már nem ő fogja előtérbe tolni magát, most lendületben van, biztos, hogy most ez sarkalja őt.
2: A másik oldal, és hát bár nem arányosan a másik oldal, de mégiscsak az Orbán Viktor tusványosan szólalt meg utoljára, és akkor lehetett utoljára hallani felőle. Itt van ez a helyzet, és az ellenzék első számú embere, a korábbi miniszterelnök, akinek egyébként azon a módon is lehetne mondani valójában, hogy mi ezt, meg ezt, meg ezt megtettük már, ezért most ti jöttök. Most ugye halljuk, hogy ezt meg ezt nem tették meg, de most ez egy másik ügy. Szóval, hogy hallgat, eltűnt. Ez mit jelent?
3: Hát a fene tudja, ugye? Tehát az egy nagyon érdekes helyzet, hogy tulajdonképpen kiiratkozott a nyilvánosságból, nem tudjuk merre jár, lehet, hogy nyaral, lehet, hogy elemzi a helyzetet, ugye nem tudjuk. Az biztos, hogy a Fidesznek ő nélküle gyakorlatilag a második vonala tud csak kommunikálni, és ők is keresik a hangjukat ebben a helyzetben, tehát azért azt látjuk, hogy a legszélsőségesebbek, mondjuk a vadhajtás, vagy volt megafonos szakembereket akartam mondani.
2: Majdnem szakemberek.
3: Majdnem szakemberek. Ők nagyon hallatják a hangjukat, szélsőséges üzeneteket is megfogalmaznak, és van egy szintén másodvonalbeli, kevésbé markáns, vagy mondjuk így a konszolidált irányt képviselő párt rész is. Azt gondolom, hogy egyelőre próbálják ezben a válságban nem is megcsákányozni mindenképpen a kormánynak a törekvéseit, de azért óvatos távolságtartással szemlélik a dolgot, nem akarnak konfrontálódni, és talán Orbán Viktornak a kivonása, távolléte is lehet, hogy ez az oka a háttér.
2: Igen, csak az emberek azért mégiscsak van egy hiányérzete, hogy a korábbi miniszterelnök 16 évig volt miniszterelnök, 2 hónapja nem az, vagy 3, nem is tudom már pontosan, és nincs semmi mondani valójában erről a helyzetről. Legalább annyi, hogy igen, csatlakozzatok, ne fogyasszatok többet, amit annál, mint amit muszáj.
3: Én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetben egyébként indokolt lenne, hogy minden fontos, akire sokan hallgatnak, megmondó ember, véleményvezér, és a volt miniszterelnök jóval több, mint véleményvezér, tudjon olyan üzenetet megfogalmazni, hogy most mindenki a fedélzetre.
2: Ez egy lehetőség is lenne neki egyébként, hogy mutasson valamit?
3: Ugye a tusványosi beszédet megnézzük, akkor azért alapvetően abban volt egy olyasmi üzenet a sorok között, hogy omoljon itt össze minden. Most sarkítom, de ugye azért az volt a
2: fő üzenet,
3: hogy akkor majd mi jövünk. Tehát mutassák meg, hogy mit tudnak az új fiúk, úgyis kudarcba fog fulladni. Tehát ha ebből az oldalból nézem, akkor az ő szempontjából az egy, mondhatjuk így, egy logikus dolog, hogy dőljön össze ez a vendégfogadó, és aztán majd megint megmutatjuk, hogy hogy kell csinálni. Mindenképpen fura, hogy kivonja magát, de ezzel mondjuk hibázni sem tud olyan nagyon.
2: Az a baj, hogy ez a csárda a hazánk, szóval, hogyha ez összedől, az ránk dől mindannyiunkra. Egyébként a fideszesekre is.
3: Ez abszolút így van, nyilván ez a felelősség kérdését veti föl, és még egy dolgot szeretnék behozni, ha még belefér. A krízis kommunikáció, és az előbb is elhangzott a válság kapcsán, ugye van most egy helyzet, amit meg kell oldani, erről beszélünk, hogyan kommunikál a miniszterelnök, hogyan kommunikál Fidesz, de hát ez egy hosszú távú krízis, hiszen most, amikkel szembesül az egész ország és a gazdaság, hogy ez itt lesz velünk, az, hogy nem állnak jól a vízgazdálkodási ügyek, nem áll jól az energetikai infrastruktúra, ez maga egy válság, amit nem 2-3 nap határozott jó kommunikációs üzenetekkel lehet megoldani, hanem ez bizony egy elhúzódó, társadalmi szempontból egy edukációs, érzékenyítő kommunikációt kíván meg, és ahogy az előző beszélgetésben is szó volt róla, a cégektől üzleti gondolkozást és nagyon markáns átalakulást kíván meg.
2: Talán mindannyian emlékszünk arra, amikor az utolsó igazán nagy megrázó válság volt az országban, hogy az a Covid volt. És azt a válságot azzal a reménnyel zártuk, hogy ebből tanultunk valamit. És majd másképp fogunk egy kicsit működni, jobban figyelünk egymásra, rövidebbek lesznek az értékláncok, amiken keresztül a mindenféle termék eljut, és a többi, és a többi. Szerintem megvonhatjuk a vállunkat erre, mert hogy semmi nem történt utóbb. Ebből most tanulunk, és tanulhatunk valamit a kommunikáció által?
3: Mindenképpen szükséges is. Egyébként, ami egy hasonló, és a Covid óta volt ugye az ukrán háború okozta rezsihelyzet, erről is volt az előbb szó, energiának. Nyilván kevésbé volt a mindennapok része, és lehetett az utcára menni, stb. De az, hogy ezekből az ügyekből tudunk tanulni, az mindenképpen fontos. Én magam is egyébként, és minden krízisben így van, előjönnek olyan ügyek, amikről egyébként nem tudunk, nem is biztos, hogy kéne tudnunk róla, de hogy a Duna milyen módon hűti a paksi atomerőművet, a szivattyúk hogyan működnek, tudom, hogy nem erre gondolsz elkezdtől, hogy ilyeneket lehet tanulni,
2: nem, de
3: ez is benne van.
2: De egyébként tehát... abszolút tipikus, mert ugye ma is az előkerült már az adásban, olyan, mintha értenénk hozzá, pedig egyébként nem.
3: Igen. Hát és ugyanez
2: volt. Néhány tucat ember elit tudása.
3: De és ide tartozik az is, hogy ugye, hogy mit tudunk tanulni, mit tudunk tenni, tehát nem tudunk vizet fakasztani, nem tudunk annyi energiát megspórolni, amennyit egy atomerőműve egyébként kiváltana, tehát hogy az egyén szempontjából viszonylag kevés vagy kis hatásfokú eszköz áll rendelkezésre, de az, hogy az áram nem magától van, és az, hogy annak a túlhasználata az komoly veszélyeket okoz a teljes gazdaság és az egész társadalom számára, hát ha más nem, ennyit illene megtanulni belőle.
2: Hát ha egyszer kivételesen tanulunk valóban. Azon gondolkozom, hogy az, hogy a politika határozza meg teljesen most már a hétköznapjainkat, ez szerintem kimondhatjuk a Facebook jelenléte óta olyan mélységig, mint amennyire. Ez a mi kommunikációs készségeinket, azt, hogy egymással hogyan beszélünk, vitatkozunk, érvelünk, vagy anyázunk, mint ahogy lehet látni különböző közösségi platformokon, hogy változtatta meg?
3: Hát azt gondolom, hogy ehhez komoly kutatók kellenek, és ők ezen nyilván gondolkoznak. Nyilvánvalóan nagyon röviden szoktunk érvelni, tehát rövidebb lett a kommunikációnk, alapvetően közlés jellegű, tehát ha már az érvelést mondja, hogy arra kell egy választ kapni, azt megemészteni, arra egy újabb választ adni, tehát ez a fajta retorikai küldetés, ez azt gondolom, hogy ha nem is örökre, de kikopóban van, igen, a közösségi média ez a közlés, egymondatos közlés jellegűre korlátozódik, talán a szóbeli kommunikációban azért nem ennyire rossz a helyzet, talán.
2: Hát igen, csak a szóbeli kommunikációt is minél fiatalabb korosztályt nézünk, annál inkább átveszi az írásbeli, a különböző csetablakokban zajló nagyon rövid kommunikáció. Tehát ezek a rövidítésekkel odavágott tizedmondatok.
3: Igen, hát minden eszközt úgy használ a fiatalság, ahogy a kedves módja tartja. Tehát azt gondolom, hogy nyilván ők a saját képükre formálják ezeket az üzeneteket. Itt egy generációs különbség biztos, hogy van. Mi nem fogunk valószínűleg rövidítésekbe beszélni, tehát az egyenes beszédben még lehet majd érteni azért a kerek mondatokat, de biztos, hogy egy Z-generáció, vagy még azoknál fiatalabbak, azok már olyan szlenget fognak használni, és olyan röviden, amit nem biztos, hogy elcsípnek.
2: Arra jutott ez eszembe, hogy most is ugye az történik, hogy ez a kormányzati kommunikáció is leginkább és a legfajsúlyosabb módon a Facebookon zajlik. Ez a krízis kommunikáció is ott zajlik. Ez talán egy külön szakterülete is lett a krízis kommunikációnak, vagy magának a kommunikációtudománynak.
3: Mindenképpen, ugye azt el lehet mondani, és megint példának hozom a cégeket is, tehát a céges kommunikációt is, hogy mindig oda nyomul, aki kommunikálni akar, ahol ott van a közönség. Tehát a közösségi médiában lehet megtalálni a választókat, szavazókat, a társadalmat, akkor ott lesz jelen a politika, tehát követő ilyen értelemben a politikai kommunikáció, oda nyomul be, ahol leginkább találkozni tud azokkal a csoportokkal, akikkel kommunikálni akár, és ezt viszont azt hozza magával, hogy a miniszterelnök egy-egy mondatos kommunikációt ugye utókövetéssel hozza be a mainstream média, úgy kerül be a híradóba, úgy kerül be ide az egyenes beszédbe, bárhova, hogy először egy közösségi média beli megjelenése van. Miért? Mert ugye ott nincs visszakérdezés, ott lehet közölni valóban, ott nem egy kérdez-felelek interjú szituáció alakul ki, ott kiteszem, ami fontos, és mivel az a fontos, amit én mondok miniszterelnökként, ezt onnantól rögtön átveszi a média.
2: És hát ráadásul a kérdések helyett a vita alakul ki, meg az egyetértés az ő posztja vagy kommentje alatt. Tehát ez meg egy olyan támogató közeg, ami azt mutatja, mintha az egész ország mögötte lenne.
3: Hát nem kell messzire menni, mert a nemzeti konzultáció egy nagyon hasonló műfaj volt, nem? Amikor feltesznek olyan kérdést, amire aztán 99%-nyi ember...
2: Az talán még rosszabb volt, mert ott igazából még ellenvélemény sem nagyon volt. Itt meg ha annyit mond a miniszterelnök, vagy annyit ír oda, hogy nem hinném, akkor tudjuk, hogy ennek milyen eredménye, következménye lesz. Böhm Kornél, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen.
0: Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. Hírek a Spirit FM-en.
4: Többfokos enyhülés jön. Sikeresen takarékoskodott az ország az árammal. Hamarosan kiírják az első szélerőmű pályázatokat. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Péntektől nincs szükség az önkéntes fogyasztás csökkentésre, jelentette be a miniszterelnök este a közösségi oldalán. Magyar Péter köszönetet mondott mindenkinek, és úgy fogalmazott, közösen megcsináltuk és megvédtük Magyarország energiabiztonságát. Megkezdődhet a villamos energiahálózat fejlesztése uniós forrásból, és lehetőség lesz új szélerőmű parkok létesítésére is, jelentette be a kormányülés után a pénzügyminiszter. Kármán András szerint a beruházásoknak köszönhetően tovább javul a rendszer stabilitása és biztonsága, középtávon pedig olcsóbb lesz a vállalatok számára az energia. Kitűzte a köztársasági elnök választási időpontját az országgyűlés elnöki feladatait ellátó alelnök. Kedden szavazhatnak az államfőről. Allerné Nagy Anikó a házbizottság ülését követően elmondta, a titkos szavazás 9 óra 40 perckor kezdődik, és amennyiben megválasztják az új elnököt, kedden esküt tesz és beszédet mond az országgyűlés előtt. Hétfő 10 óráig nyújthatják be a köztársasági elnöki jelölésre vonatkozó ajánlásokat az országgyűlési képviselők. Mindenki egy jelöltet támogathat. Két részletben és automatikusan kapják az érintett családok a 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, közölte a kormány szóvivő. Szondi Vanda elmondta, hogy az első részletet az államkincstár utalja még a tanév kezdet előtt, a második 50 ezer forintot utalvány formájában kapják a családok novemberben. A 100 ezer forintos segítségre idén 400 ezer iskolás gyerek jogosult. Október végéig döntenek az új tankerületi vezetőkről, azok is pályázhatnak, akik jelenleg betöltik ezt a pozíciót. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter egy RTL-nek adott interjúban közölte, az iskolavezetők visszakapják a munkáltatói jogokat, ismét ők dönthetnek majd a tanárok kinevezéséről. A Klebersberg központ pedig oktatástámogatási háttérintézményként működik tovább. A miniszter hozzátette, hogy szeretnék megszüntetni a tankerületek politikai jellegét. Az idei első fél évben 4,5%-kal nőtt a hazai kiskereskedelmi forgalom, ez azt jelenti, hogy erősödik a gazdaság és nő a bizalom, írta Kapitány István közösségi oldalán. A gazdasági és energetikai miniszter közölte, a nem élelmiszer jellegű vásárlások jóval gyorsabban bővültek, mint az élelmiszerforgalom. Ez pedig arra utal, hogy egyre többen valósítják meg korábban elhalasztott vásárlásaikat. Mérséklődik a hőség. Általában több órás napsütés várható, de délután lehetnek erősen felhős időszakok. Főként a Dunától keletre elszórtan kialakulhat zápor, zivatar. A szél megélénkül többfelé megerősödik, a zivatarokat erős viharos széllökések is kísérhetik. A hajnali 17-25 fok után napközben 30-35 fok várható.
0: A Spirit FM híreit hallották.

0: A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Egyenes beszéd a Spirit FM-en. Minden hétköznap este 8:30-tól a legfontosabb és legérdekesebb közéleti interjúkkal.
2: A várakozásoknál korábban érte el Magyarországot a rendkívüli hőség és az asszályos időszak. Szakértők arra számítanak, hogy a Kárpát-medence Európa egyik legmelegebb területévé válhat, így elkerülhetetlen lesz az alkalmazkodás a megváltozott körülményekhez. Kovács Erikkel beszélgetünk.
3: A Klímapolitikai Intézet vezető elemzője. Jó estét kívánok!
4: Jó estét kívánok!
3: Egy kutató számára hozhat meglepetést egy ilyen időjárás, miközben azzal foglalkozik, hogy hogy változik a világ és a klíma körülöttünk?
4: Hát sajnos igen, mert ugye ezt a nagyon meleg, tehát az elmúlt évek szárazságát, tehát ez a nagyon meleg periódus, hát azért nem ilyen korára vártuk, tehát ezt azért jóval későbbi évtizedekre vártuk, hogy ennyire gyorsan melegedjen a hőmérséklet. Természetesen vártunk hőmérséklet emelkedést, meg vártuk azt is, hogy a csapadék mintázatokban lesznek változások, de az, hogy ennyire extrém szárazság legyen 2022 óta, 23 kivételével gyakorlatilag ez azért még a mi várakozásainkat is felülmúlta, de most már sajnos láthatjuk azt, hogy a jövőben ez egyre gyakoribbá fog válni.
3: Egyre gyakoribbá válik, de hát ugye igen, valóban szó volt róla, hogy majd mit tudom én, a 1,5%-os globális hőmérséklet növekedésnek a rosszabbik végén lehetünk, tehát mi fölfelé fogjuk itt a Kárpát-medencében ezt húzni, és nem lefelé. Na de itt most azért, hogyha azt nézzük, hogy 40 fokokhoz kezdünk hozzászokni, mert hát most azért ez az elmúlt egy hónap ezzel minket megtanít, biztos nem 1,5%-kal lesz magasabb a Kárpát-medencében az átlag hőmérséklet, mint amennyi volt mondjuk 50 évvel ezelőtt.
4: Ez így van. Magyarországon már átléptük ugye a 1,5 fokos hőmérséklet emelkedést az iparosodás előtt.
3: Igen, nem 1,5%, 1,5 fok, persze.
4: Igen. Mi már 1,7-nél vagyunk. Ugye a globális az körülbelül 2,8-3,5 Celsius fok között várható az évszázadban. Itt a Kárpát-medencében ez körülbelül kétszeres mértéket jelent, nálunk olyan 5-6 fokos hőmérséklet emelkedés várható ebben az évszázadban, tehát az évszázad második felében, ha ebben az ütemben gyorsul a melegedés. De most megvan rá az az esély, hogyha nem változnak a globális klímapolitikák, tehát a nagy kibocsátók nem csökkentik érdemben a szövegházhatású gázok kibocsátását, akkor ennél jóval melegebb is lehet. És ami sajnos nagyon fontos, hogy a Kárpát-medence itt Európában most már a második legkitettebb régió a mediterrán térség után, és nagyon gyorsan haladunk afelé, hogy akár az első helyre is bekerüljünk még ebben az évszázadban.
3: Azt mondaná az ember, hogy a mediterrán térségnek még így is előnye van, mert ott a tengere. És hát amíg tenger van, addig valahogyan lesz.
4: Ez így van. Ugye a Kárpát-medence sajnos nagyon rossz helyen fekszik, egy ilyen medence. És még például a kis jégkorszakban egy nagyon jó előnyt jelentett, hogy a nagyon hideg levegőt kintartotta ugye a Kárpátok meg az Alpok önnél a medencéből. Viszont most már egy túlmelegedő katlanról beszélhetünk ebben a nagyon alacsony tengerszint feletti magasságú területen. És ugye egyre erőteljesebb a mediterrán behatás is, egyre erőteljesebb az óceáni behatás is egyébként a téli időszakban. Ez a kettő együtt ugye egy nagyon változékony és rendkívül szélsőséges, hosszú távon szélsőséges éghajlatot, illetve időjárást fog okozni itt a Kárpát-medencében.
3: Tudom, hogy ez egy olyan dolog, ami nagyon nehezen megjósolható, de valamennyire mégis nyilván egy kutató számára belátható. Lesz ennél melegebb? Vagy igazából itt az lesz a probléma, hogy ezek a 40 fokok lesznek az általánosak?
4: Hát most azt lehet látni, hogy a különböző klímamodelleken különböző futásai vannak, illetve különböző forgatókönyvei vannak, hogyha ebben az ütemben folytatódnak a globális klímapolitikák, illetve a felmelegedés, a globális, erre kihatással a regionális felmelegedés, akkor ennél melegebbekre kell majd számítani. Különösen az évszázad második felében az Alföldön nem az lesz a normális, hogy 33, 34, 35 fokok lesznek a maximum hőmérsékletek nyaranta, hanem akkor már a 40 meg a 45 fok körüli hőmérsékletek. A Dunántúl az még egy kicsit le lesz maradva, de ott is azért már a 40 fok körüli hőmérsékletekbe figyelnek már az évszázad második felében. Sajnos ehhez mindenféleképpen hozzá kell szoknunk, illetve alkalmazkodnunk kell, és ami sajnos a másik nagyon negatív dolog, az pedig a csapadék, hogy az rendkívül hektikus már most is, és az a jövőben még hektikusabbá fog válni. Télen egyre több lesz a lehulló csapadék mennyiség, nyáron pedig egyre hosszabbak lesznek a száraz időszakok, úgy, hogy egyébként szignifikánsan, jelentősen nem látjuk azt, hogy jelentősen csökkenne a lehulló csapadék mennyisége. Ez a legnagyobb baj, mert ugye a nyári időszakban egyre több lesz az a az időszak, amikor hosszú száraz periódusok lesznek, és nagyon rövid idő alatt hullik le majd az a csapadék, ami máskor hetek alatt szokott lehullani.
3: Hát nyilván ezzel úgy lehet együtt élni, hogyha, amiről egyébként mostanában oly sok szó esik, megtartjuk azt a vizet, ami télen lehullik, hogy nyárra is jusson belőle.
4: Így van, ez az egyik legfontosabb alkalmazkodása a feltétel a jövőt illetően, de itt egyébként még egy nagyon másik fontos dolog is van, ez pedig a talaj. Ugye mindennek a kulcsa a talaj, arról keveset beszélünk, hogy a talajokat nagyon muszáj lenne minél hamarabb javítanunk. Mert ugye oké, hogy visszafogjuk a vizet, de a talajnak a minőségét is javítani kell, hogy az befogadja a vizet, illetve tározza a vizet. Erről egyébként keveset beszélünk. De ez az egyik legfontosabb, és ami másik nagyon fontos, hogy a városokban is be kell fogni a vizet, tehát ez az úgynevezett szivacsváros koncepció, amikor bent tartjuk a vizet, mint egy szivacsként a város beraktározza a száraz időszakokra a lehullott többet csapadékot.
3: Az El Niño-ról, illetve most már ugye úgy nevezik, hogy szuper El Niño-ról mostanában megint sokat hallunk, ez egy egyébként teljesen normális meteorológiai jelenség, ami most nekünk nem jön jókor, ugye?
4: Az El Niño a mi időjárásunkra, hosszú távon pedig éghajlatunkra csak közvetett hatással van. Tehát nem az alakítja a mi időjárásunkat. Dél-Amerika, Afrika, Észak-Amerika, illetve Dél-Kelet-Ázsia időjárására közvetlenül is befolyással van, de a mi időjárásunkra, illetve éghajlatunkra csak közvetett módon. Nincs is egyébként a tudományos bizonyíték arra, hogy az El Niño bármit is képes lenne befolyásolni tartósan a mi időjárásunkban. Nálunk mindig a földközi tengert, az Atlanti óceánt, illetve a sarki területeket kell nézni, ezek határozzák meg az időjárásunkat. Természetesen közvetett hatása lehet, de ez a mostani nagyon meleget, illetve majd az ősszel következő újabb melegperiódust, azt nem az El Niño okozza nálunk.
3: A klímakutató foglalkozik a klímaváltozás társadalmi hatásaival? Kérdezem azért, mert nyilván, ahogy változik a világ körülöttünk, ugye a mezőgazdaság kihívásai megváltoztatják a népek élelmezési lehetőségeit adott térségben, meg globálisan is például.
4: Ez így van. Természetesen, amikor klímamodellezés van, akkor kell nézni a társadalmi-gazdasági hatásokat, és ilyenkor jönnek rá a forgatókönyvek. És ahogyan ön is mondta, a mezőgazdaság az egyik legnagyobb kihívás előtt van most a jövőt, illetően nem csak Magyarországon, hanem egész, hogy most csak maradjunk a mi kontinensünkön, egész Európában. Ez az egyik legfontosabb stratégiai ágazat lesz a jövőben. El kell dönteni, hogy a mezőgazdaságban mennyit pénzt szakunk, és hogyan akarjuk megoldani majd az élelmezést, illetve az élelmiszerbiztonságot fenntartani, mert ez egy nagyon nagy kihívás előtt van. Azt viszont láthatjuk, hogy van egy pozitív hatás, vagy pozitívnak lehet mondani az, hogy például az ideális termőterületeknek az aránya egyre északabbra tolódik Európában. Tehát nem arra kell majd felkészülni, hogy nem lesz mezőgazdasági termelés a kontinensen, de sajnos az olyan területeken, mint például Magyarország, lesznek olyan növényfajták, amik ki fognak szorulni, ilyen például a kukorica. Ezt már most láthatjuk, hogy az Alföldön ugye gyakorlatilag nem lehet termeszteni. Erre fel kell készülni, hogy új fajták fognak megjelenni, és ez mindenféleképpen alkalmazkodnunk kell. De a mezőgazdaság az én véleményem szerint a jövőben is Magyarországon sikeres maradhat, amennyiben megfelelően alkalmazkodunk hozzá.
3: Hogyan kell nekünk, itt élő embereknek, a Kárpát-medenceieknek alkalmazkodni ez a megváltozó világhoz? Mi az, amit mi tudunk tenni, amivel segítünk, és mi az, amit muszáj megtennünk, hogy élni tudjunk?
4: Igen. Hát ilyen közhelyes dolgokat fogok mondani, hogyha például mi hétköznapi emberek szeretnénk, ültessünk fát. Próbáljunk meg fás környéken élni, tehát ültessünk fát. Ez egy nagyon fontos dolog. A zöld felületeket mindenféleképpen növelni kell. Ez az elmúlt időszakban elmaradt. Most ezt mindenféleképpen javítani kell az országban. Növelni kell az erdős területeknek a nagyságát. Aztán, ami nagyon fontos még, az ingatlanoknak a szigetelése. Ebben mindig elmaradásban vagyunk, nagyon fontos, mert ugye most is tapasztalhatjuk azt, hogy ilyenkor a nyári időszakban azok az ingatlanok, amik nincsenek jól leszigetelve, sokkal melegebbek, mint azok, ahol van megfelelő szigetelés. Ami nagyon fontos még ebből a szempontból, hogy azokat a szokásokat kell megváltoztatni, amelyek nem segítik az alkalmazkodást. Ilyen például, hogy már egy egyszerű öltözködéssel is lehet javítani. Avval, hogyha megfelelően hűtjük a lakásunkat. Most tudom, hogy ez egy ilyen, a tudománnyal szembe megyek, de nyugodtan használjunk légkondicionálót. Életeket mentet. Igaz, most csak egy példa, 40 fokba természetesen ne 16 fokon hűtsünk vele, hanem rakjuk 28-29 fokra, és nagyon jó hűvös lesz egyébként a lakásban. Ebben nagyon sok életet lehet megmenteni. És még folytathatnám tovább. De ami nagyon fontos, a vízmegtartás, ez lesz az egyik legfontosabb stratégia a jövőben, illetve a talajoknak a javítás, ez a másik, ami nagyon fontos, és az energetikai hálózatnak a fejlesztése, az elmaradhatatlan.
3: Azzal kezdtük, hogy önt is meglepte, hogy ilyen gyorsan ilyen meleg lett. Tehát, hogy ez kicsikét későbbre vártuk, azt tudjuk, hogy mitől változott ilyen gyorsan a Kárpát-medence időjárása?
4: Ugye egyrésztről a Kárpát-medence fekvése ez hozzájárul, az nagyon rossz helyen. Most idézőjelben mondanám, hogy rossz helyen, mert
3: igen,
4: rossz helyen
3: fekszik. Igen, a katlan, amit mondott
4: az előbb. Igen, ez az egyik legfontosabb. A másik, egyre nagyobb az üvegházhatású gázok kibocsátása, tehát a koncentráció a légkörben nem az, hogy csökken, hanem az, hogy növekszik. Mi európaiak csökkentjük, de attól még a nagyok, az Egyesült Államok, Kína, India, ezek növelik a kibocsátást, és ezek a legnagyobb kibocsátók. Aztán, ami nagyon fontos, van egy olyan úgynevezett légköri jelenség, ahogy vannak a jet streamek, ezek a futó áramlatok, ezek ilyen nyugatias, keletias szélcsatornák, ezek irányítják gyakorlatilag a mi időjárásunkat, ezek is irányítják a mi időjárásunkat, és azt vettük észre, hogy maga a sarki területek sokkal gyorsabban melegszenek, mint a trópusi területek. És ezek a jet streamek ilyenkor nyáron begyengülnek, és így behullámzanak. És ez létrehozza az úgynevezett, most nagyon divatos lett ez a hőkupola effektus, de ugye ez gyakorlatilag egyre tartósabban fennmarad, és sajnos mindig pekünk van, mert pont Európa fölött van az a rész, ahol gyakorlatilag tartósan ez a hőkupola, vagy hőhullámok, illetve anticiklonok létre tudnak jönni.
3: Sokan megijedtek ám most. Ön is megijedt? Egy kicsikét ezektől a 40 fokoktól?
4: Az a baj, én nem szeretem ezt a nagyon meleget, de egyébként váratlanul ért. A szezonális előrejelző modelleken március-áprilisban már lehetett látni, de ennyire erős és ennyire tartós hőhullámokat sajnos nem. És most azt lehet látni, hogy az őszi időszak is melegebb lesz az átlagnál, de ott már megvan az esély annak, hogy akár csapadékosabb is legyen, mint a klíma átlag, de ez még nagyon messze.
3: Hát lehet, hogy a csapadék most fontosabb lenne, mint a hűvös időben, az is ránk férne. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt. Kovács Erik volt a vendégünk, klímakutató. Köszönöm ennek.
4: Köszönöm szépen.
3: Az egyenes beszéd így ér véget, hogy Slazsánszky Ferencnek és az Aktuálnak adjuk át az időt, meg a teret. Szervusz, Feri.
5: Szervusz, Egon, köszöntöm a kedves nézőket. Az utolsó beszélgetés alatt elgondolkodtam, hogy ha választanom kellene, hogy most éljek, vagy a kis jégkorszakban, akkor még mindig inkább a jelent választanám. Ráadásul nincs ilyen választási
3: akkor
5: lehetőség.
3: Most vagy.
5: Igen, én nem szeretem a hideget, a meleget azt 40 fokig egész jól bírom. Erről konkrétan nem lesz szó az Aktuálban, de ennek egy folyamányáról igen. Az egyenes beszédben is hallatták, hogy Magyar Péter mutatott egy 2022-es kormány előterjesztést, amiből az látszik, hogy Orbán Viktorék pontosan tisztában voltak azzal, hogy az energetikai rendszerünk az összeomlás szélén áll, ám mégsem tettek semmit. Aztán beszélünk arról, hogy a Tisza frakció szombaton szavaz az államfőről, aki kedden már megválasztásra is kerülhet csúnya a magyarsággal, hogy kik vannak a tarsolyban, arról nincsenek információk, csak találgatások. Beszélünk arról, hogy a Sándor Palota nem árulja el, hogy milyen bűnügyek elkövetői kaptak kegyelmet, elnöki kegyelmet az elmúlt 12-13 évben. És beszélünk arról, hogy kiderült hivatalos dokumentációkból, hogy Orbán Gáspár 6-szor járt Csádban, illetve Nigerben honvédségi géppel, és ez is azt látszik alátámasztani, hogy elég nagy befolyással rendelkezett az úgynevezett magyar-csádi misszió fölött. Akik jönnek, Béndek Ábris, Gégény István és Horváth Gábor. Hamarosan kezdünk.
3: A téma van, az biztos, úgyhogy érdemes lesz rátok is figyelni. Péntek este pedig jön az egyenes beszéd, és itt leszek én is, remélem önök is. Addig meg szép estét, jó éjszakát, ne följenek meg a melegben, vigyázzanak magukra.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Érdekli a családtervezés? Tervben a gyermekvállalás? Fontosnak tartja az egészséget? Akkor az önműsora az életért. A Spirit FM heti műsorában ezekről is szó esik kedden délután 3 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van, körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk, szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Utazók podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. Tehetség mindenhol van, csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. A most következő műsorszám 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Pénteken újra hetek. Kábult kontinens. Európa szerte terjed a kábítószer. Digitális elnyomás. Így váltja fel az infokrácia a demokráciát. Amerikai rulett. Kire építi a közel-kelet jövőjét Amerika?
1: Reklámot hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
7: Jó estét kívánok, egy idézettel kezdünk. Orbán Viktorék már 2022-ben tudták, hogy a magyar energiarendszer a végnapjait éri, és az összedőlés szélén áll. És mégsem tettek semmit, állítja Magyar Péter legújabb videójában. Ez az Aktuál, mutatjuk a részleteket.
8: Szombaton szavaz a Tisza frakció az új köztársasági elnökről. Az átmeneti házelnök augusztus 11-ére keddre tűzte ki az államfőválasztás időpontját. A Sándor Palota nem árulja el, hogy milyen bűncselekmények elkövetői kaptak elnöki kegyelmet. A Népszava adatigénylésre válaszul azt írták, hogy anonimizálva csak bűncselekmény típus szerinti statisztikát sem hoznak nyilvánosságra. Orbán Gáspár 6-szor járt Csádban és Nigerben a honvédség repülőgépével. Böröndi Gábor volt vezérkari főnök korában azt mondta, erőteljes túlzás, hogy Orbán Viktor fia vezette volna ezt a csoportot. Ma esti vendégeink Bánde Kámbris politikai elemző, Gégény István teológus író, Horváth Gábor a Népszava főszerkesztő helyettese.
1: Ez az Aktuál. A stúdióban Szlazsánszky Ferenc.
7: Kezdjük a nap kérdésével, amely ma így szól. Ön egyetért azzal, hogy a Sándor Palota nem árulja el, milyen bűncselekmények elkövetői kaptak elnöki kegyelmet? 24%-a ért egyet, szavazóink 24%-a ezzel, 76%-a nem ért egyet. Köszönjük szépen az aktivitást, majd az adott témánál megmutatjuk a végeredményt, és mutatok majd néhány érdekesebb kommentet. Most azonban egy ennél is aktuálisabb üggyel kezdünk. Magyar Péter kora este egy friss videóval jelentkezett, amelyben azt állítja, hogy 2022-ben már készült egy kormány előterjesztés, amiben konkrétan leírták, hogy óriási bajban van a magyar energiaszektor, a magyar energiarendszerek összessége és az ellátás, és mégsem tettek semmit. Nézzünk meg ebből egy percnyi részt.
9: A kezemben tartom az Orbán kormánynak azt az előterjesztését, amely 2022-ben, tehát 4 évvel ezelőtt így fogalmaz. Magyarország villamos energia rendszere a végnapjait éli. Drasztikus beavatkozásra van szükség. Tehát 4 évvel ezelőtt, 12 évvel Orbán Viktorék hatalomra kerülése után a Szijjártó Péter által jóváhagyott kormány előterjesztés feketén-fehéren leírta, hogy az energiaellátás, a magyar energiaellátás a szakadék szélén állt. Az előterjesztés szerint a kiváltó ok az volt, hogy az Orbán kormány egy teljes paksnyi áramigénnyel terhelte meg a rendszert a nagy beruházók kedvéért. Pontosan tudták, hiszen kiszámolták, hogy több áramot ígértek oda a nagy ipari, sokszor akkumulátor beruházásoknak, mint amennyit a hazai energiarendszer biztonságosan elő tudott állítani. Az akkor már eldöntött nagy beruházások 2000 megawattal növelték a magyar rendszer terhelését, miközben ehhez nem állt rendelkezésre sem szükséges módon bővített hálózati kapacitás, sem a bármikor elérhető hazai erőművi kapacitás, vagy éppen garantált megfizethető import.
10: Szervusztok, köszönöm, hogy eljöttetek. Hát több cikluson keresztül azt lehetett hallani, még ellenzékiként beállított elemzőktől is, hogy az Orbán kormányra jellemző a lopás, de kormányozni azt tudnak. És ennek fényében mit gondoltok erről? A második tagmondatról.
11: Nem gondolom, hogy ez lett volna az általános vélemény ellenzéki körökben. Én legalábbis a Népszavában ezt nem nagyon olvastam, hogy kormányozni azért tudnak. Viszont amiről a miniszterelnök úr beszélt, hogy az energiahelyzet milyen kétségbe, energetikai ágazat Magyarországon milyen kicsi ejtő helyzetben van, arról az ellenzéki sajtó bőven írt. Nem 4 éve, hanem jóval régebben is, arról, hogy az energia mix hogy néz ki, ugye, hogy miből állítunk elő elektromos energiát, hogy Paks mennyire tudja tartani a termelést. Gyakorlatilag az utóbbi években mit állítunk elő elektromos energiát, hogy Paks mennyire

0: Tehát Orbán Viktornak nem igaza van, hanem igaza lesz. Tehát egy stratégiai gondolkodót láttattak.
1: Abban talán nem gondolnám, hogy bármi ördögtől való van, hogy lenne, hogyha mondjuk Paks 2-vel, vagy bármiféle energia termelő bővítéssel kalkulál egy aktuális kormány, akkor ahhoz igazítja mondjuk a gazdaságfejlesztést is. Csak sokkal inkább ez egy beismerő vallomásnak tűnik. Nyilván feltételezzük, hogy igaz és így van, és mivel, hogy bár csak néhány órával ezelőtt a mostani beszélgetésünk előtt jelent meg ez a videó, de hát hogyha nem lenne igaz, akkor azt gondolom, hogy már cáfolta volna az, akinek a neve, illetve amelyik politikai oldalt érinti ez az egész történet, tehát fogadjuk el, hogy amit elmondott Magyar Péter, az úgy áll. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt nem csupán egy blöffölésről van szó, tehát hogy úgy fogadott be a magyar kormányzat, és úgy fejlesztette a magyar gazdaságot, hogy nem volt meg az energia hátország az egésznek, hanem gyakorlatilag bepillanthattunk most a függöny mögé. Mi történt az előtérben? Mindig tematizálta azért a Fidesz-KDNP kormány azt, hogy éppen miről akarjuk mi bármit is gondolni. Ezek voltak a bizonyos kék plakátos történetek, hogy Brüsszel, hogy a migránsok, hogy a civilek, hogy a Zelenszkij ne nevessen a végén is hasonlók, és a háttérben most gyakorlatilag föllebbenti a fájtat számunkra Magyar Péter, hogy nem most, hanem 4 évvel ezelőtt is nagyon komoly és nagyon őszinte beszélgetések zajlottak a háttérben. Tehát meg azt sem mondhatja utólagosan a Fidesz-KDNP, hogy ja, de ezt nem vettük észre. Pontosan tudták, ezek szerint ez a dokumentum ezt bizonyítja, pontosan tudták, mégis egyrészt végtelen mennyiségű pénzt öntöttek például a kormányzati kommunikációban, nevezzük ezt propagandára, épültek agyrafőre a stadionok, autópálya koncesziók és hasonlók. Ez szerintem elsősorban, nyilván lehet ennek jogi vonatkozásai, de szerintem ez egy olyan, ha lehet még mélyebbre lökni önmagát a Fidesz-KDNP-nek, az erkölcsi szempontból gyakorlatilag egy megsemmisítő dokumentumot tartott a kezében most Magyar Péter.
2: Hát nyilvánvalóan nekik az utolsó 1-2-3 ciklusuk szerintem olyan 2015-2016 óta arról szól, hogy ők ugye nem kormányoznak, csak kommunikálnak. Szerintem nekem speciál még ez a Magyar Péter által most nyilvánosságra hozott papír sem kell, mint bizonyíték ahhoz, hogy ők erről bizony tudtak, és ennek ellenére nem tettek semmit. Hát hogyha körbenézünk az országnak az energetikai helyzetén, az elhanyagolt technológiai állapotokon, az elhanyagolt szerződéseken, az elhanyagolt energiadiplomácián, stb. Ezek mind olyan aspektusok, amik világosan bizonyítják azt, hogy itt egy brutális évtizedes lemaradás van, és miközben Európa más államaiban, kifejezetten a mi régiónkban egyébként képesek voltak akár a régiós partnereink, a lengyelek, a csehek, a szlovákok, ugye évtizedes távlatokban előre gondolkodni, és ebbe belekalkulálni a klímaváltozástól kezdve az orosz-ukrán háborút, ezt az egész komplex energiapolitikai térképet, akkor most kell azt realizálnunk, hogy Úristen, nem volt itt semmilyen kormányzás. És azt azért még hadd tegyem hozzá, hogy ennek a társadalomnak ugye az utóbbi 4 évben, a Fidesz kormány utolsó ciklusában, ugye tulajdonképpen egyetlen viszonyulása volt az energiapolitikához, az energiához. Ez az volt, hogy az oroszok ellátnak minket. Tehát alapvetően az Orbán Viktor és a Szijjártó Péter külföldi lojalitásainak lett alárendelve a közbeszédben az energiapolitika. Ez az egyre fontosabb kérdés.
0: Nem, hogy ellátnak, nem nélkülük nincs az az élet, ami eddig megszokott volt, nincs az a színvonal, megugranak az energiaárak, és vége mindennek.
2: Pontosan, pont.
0: Gábor?
3: Az olyan érdekes, hogy a miniszterelnök úr talált egy dokumentumot egyáltalán az Orbán kormány működése kapcsán, mert hiszen a kormányülésekről nem készültek jegyzőkönyvek, de még csak összefoglalók sem utána, tehát teljes rejtély, hogy ők egymás között miről beszéltek, kinek mi volt az álláspontja, esetleg valamelyik miniszter felelősségteljesen viselkedett, és fölvetette egy problémát, csak a többség leszavazta, vagy nem is volt olyan, aki fölvetett volna bármilyen problémát.
0: Ha jól figyeltem, ez Szijjártó Péter jegyezte.
3: Igen.
0: A kormány előterjesztés, tehát akkor ő lelkiismeretes volt ebben a helyzetben.
3: Ebben a helyzetben, igen, csak utána végrehajtotta azt, amit mondtak neki, hogy hagyd a felébe, Péter, ne ezzel foglalkozz, hanem hozzá.
0: Vagy az is lehet, hogy mivel ő erőltette a külföldi gyárak behozatalát, ide csábítását, észlelte, hogy nekik energiára is szükségük lesz, tehát igen, valamilyen szinten felel azért, hogy azok a gyárak tudjanak működni.
3: Egy atomerőműnyi energiát ígértek el, ugye ez kiderült a mostani dokumentumból is.
1: Én egyébként arra fölhívnám a figyelmet, picit a témához nem kapcsolódik, de számomra nagyon üdvözlendő ebben a videóban, aki végignézte ezt a videót, amellett, hogy a videónak mondjuk az első fele az egy ilyen számonkérő és egy ilyen bizonyíték

0: feltáró jellegű beszéd a Magyar Péter részéről. A második részében már a jövőre vonatkozó tervek hangzanak el, de ami nekem nagyon üdvözlendő az Magyar Péternek a kommunikációs stílusa. Tehát ugye ez is a Facebookon keresztül egy ilyen gyors videó, tehát nem egy sajtótájékoztató, nem egy rendezvény, és szerintem azért nem én vagyok az egyetlen, sokan vagyunk ebben az országban, akik nagyon várjuk már azt, hogy egy magyar miniszterelnök az körülbelül ilyen stílusban kommunikáljon. Tudom, hogy ez zárójeles történet, de ez a videóhoz én szeretném mindenféleképpen hozzátenni, hogy az első, amit én észrevettem, az az, hogy egy higgadt, már-már ilyen tévé bemondói nyugalommal közölt kommunikációt láthattunk.
1: Bármint más megnyilvánulásokhoz képest?
0: Magyar Péter más megnyilvánulásaihoz képest, és én ezt üdvözlöm, és felelősségteljes, komoly témáról van szó, egy felelősségteljes, komoly megszólást láttunk, én ezt szeretném, ha ebből látnánk többet, nem abból, amit máshol látunk tőle.
2: Szó volt már arról, hogy tudható volt, hogy az Orbán kormány mennyi mulasztást követett el. Igen, ezt támasztja alá Szél Bernadett mai posztja Facebookon, tehát közzé egy hosszú írást. Az LMP korábbi társelnök, ebből idéznék önöknek két rövid részt, és mutatjuk is. Tehát Szél Bernadett azt írja, hogy már 2014-ben számon kértem a paksi bővítés hűtővíz igényét, a Duna alacsony vízállásából és felmelegedéséből származó kockázatokat. A szakma tudta és figyelmeztette a kormányt, hogy nem fogja bírni a Duna, ők is tudták. 2015-ben törvényjavaslatot nyújtottam be a napelemekre és a szélerőművek berendezéseire kivetett környezetvédelmi termékdíj eltörléséért. Már akkor is abszurd volt, hogy a kormány környezetszennyező termékként adóztatja a tiszta energiát, miközben Európa rekorder áfával és kiszámíthatatlan szabályozással nehezíti a napelemek terjedését. A Fidesz ezt is lesöpörte. Szóval itt két téma van, egyrészt Paks, ami most ugye ránk rúgta az ajtót, csúnya kifejezésével, valamint az, hogy nem támogatták, sőt, akadályozták a megújuló energiaforrások használatát. Válasszuk ketté a két témát. Paksnál miért aludt be az Orbán kormány?
1: Most hát ugye van még itt egy elefánt a porcelánboltban, amellett, amit elment, ez a rezsicsökkentésnek a kérdés. Mikor először azt mondtam, hogy az energia kapcsán az egyetlen kormányzati kommunikáció a Fidesz részéről az volt, hogy az oroszok biztosítják. Ez téves, természetesen az ő egész politikai önképük nagy része a rezsicsökkentésre épült. És ugye a rezsicsökkentés az ugye megint csak arról szól, hogy az állam az beleavatkozik a gazdaságba, és mit csinál? Folyamatosan, hónapról hónapra, ahogy kijönnek az energiaszámlák tulajdonképpen, egy üvegfalat beiktat az állampolgár, az energiafogyasztó és a saját energiafogyasztásának a következményei között. Tehát mi történik? Megakadályozza azt a fajta piaci automatizmust, ami az ilyen kritikus helyzetekben, mint a mai, lehetővé tenni, hogy az emberek visszafogják magukat. És hogyha nem lenne az elképesztő digitális energiabefektetés, amit a Magyar Péterék csináltak ugye az elmúlt napokban, amikor tényleg egy példátlan energiaszolidaritásra hívták fel a társadalmat, akkor az ilyen káros piaci beavatkozások azok igenis érzékeltetnék a maguk hatását. Tehát itt nem csak a Szél Bernadett által jogosan felsorolt hiányosságokat és mulasztásokat kell korrigálni viszonylag gyorsan a következő hónapokban és években, hanem el kell kezdeni egy valódi, ugye ezt most nagyon szeretik ezt a szót, társadalmi egyeztetést kezdeményezni, nem csak a rezsicsökkentésről önmagáról, hanem az összes, hogy mondjam, az állampolgárok számára nem feltétlenül jutányos és hosszú távon megtérülő állami beavatkozásról.
2: Hát ez egy nehéz dió lesz egyébként.
0: Igen, de ha pozitívan akarjuk megközelíteni, akkor ami most ezekben a napokban velünk történik, az az, hogy kiderült, hogy vagy mindent rábízunk a politikusokra, és akkor elhisszük nekik, hogy ők mindent jól csinálnak, vagy pedig növekszik a magyar társadalom energia tudatossága, amire vonatkozóan, mint Magyar Péter is ebben a videóban, de korábban a kapitány miniszter úr is utalt rá, hogy mennyire hálás, hogy a magyarok meghallották ezt a kérést, hogy létszi mindenki fogja vissza magát, és azt gondolom, hogy a magyarokról szokták mondani, hogy híresek, hogy a bajban azért nagyon tudunk összetartani. Ez szerintem egy nagyon jó üzenet, és a Paks kapcsán szerintem egyáltalán nem onnan érdemes megközelíteni, hogy bealudt mondjuk a kormányzat, hanem szerintem jól pedzegeted, vagy én is egyetértek veled, hogy mindent az orosz félretett rá, és a Paks az legyen az oroszok. És onnantól, hogy elindult a háború, ami egy ilyen különleges művelet a más értelmezésben, tehát az orosz agresszió Ukrajna ellen, akkor ugye jöttek az Európai Uniós szankciók. És innentől kezdve már nagyon nehéz volt 100%-ban azt mondani, hogy jönnek az oroszok, és mindent megépítenek. Szerintem elkezdett a korábbi, tehát a NER, az Orbán kormány, mint a malac a jégen próbálkozni, hogy azért az oroszoknak is adjunk, de megfeleljünk a szankcióknak, aztán utána már mi feküdtünk keresztbe legalábbis kommunikáció szinten a szankciónak, és szerintem Paks egy kicsit áldozata lett, mint egy ilyen állatorvosi lova, a magyar kormányzat orosz-ukrán agresszió kontra versus EU ilyen pofozó zónának, ahol ugye tudjuk, hogy nagyon sokszor 26 az egy arányban képviseltük valahogy mi mindig a kilógó felet. És ez nagyon, szerintem nem a legfontosabb, de az egyik faktor, aminek áldozata lett Paks. Tehát Paks 2 akár lehet, hogy már rég működne, hogyha itt nem lenne az, amit művelt ez a kormány.
3: Működnie kéne, ugye az eredeti tervek szerint, de nem csak ez a probléma, hanem az, hogy magát a szerződés, és ugye a háború nem 2022-ben kezdődött, hanem 2014 elején. És a paksi szerződés már ennek tudatában kötötték meg, miközben azért azt lehetett tudni, hogy ez nem veszi jól ki magát ez a háború. Hogy Európa erre háklis lesz, és szankciók jönnek. Ezt pontosan lehetett tudni. És a másik azt is lehetett tudni, hogy az oroszok ugyan világszerte szeretnek atomerőműveket építeni, de mindig késnek, mindig túlára, kétszeresen meghaladják az eredeti árakat, és technológiailag nem a legutolsó szava az emberiségnek. Tehát
1: annyiban, ha legyek itt az ördög ügyvédje, hogy azért egész Európában még 2014-ben, miután megtörtént a Krím lerohanása, ez volt a domináns hangulat, tehát Angela Merkel a Krím lerohanása után tárgyalt még az oroszokkal ugye a Nord Streamről.
3: Nem és tudom. Az is persze, jó
1: bevált. Persze, az biztos, hogy 2022-től kezdve viszont Európa maradék része, az, aki odáig nem tette meg, az ugye elkezdett energia tudatosabban gondolkodni, leválni az oroszokról, ezt ugye mi nem tettük meg, és ennek most isszuk meg.
2: És akkor nézzük a megújulókat, pont ez van most kírva itt ezen a táblán, látjátok, tehát, hogy ez abszurd, hogy a megújulókat környezetszennyező termékként adóztatta a magyar kormány, és gyakorlatilag ellehetetlenítette, hogy szélerőműveket telepítsenek, a napelemesekkel nagyon kiszúrtak, voltak pályázatok, visszavonták, megindult valami, megváltozott a törvény, tehát sok...
3: De aztán, amikor a Tibor cég felfedezték az ágazatot, akkor rá tudtak cuppanni gyorsan, és ma Magyarország egy európai napenergia nagyhatalom. Speciál a szélerőművek hiányoznak.
0: Na de a szélerőművek, tehát a minden értelemnek ellentmondott az a hogy is mondjam, ilyen falhúzás, amivel a magyar kormány megakadályozta, a korábbi magyar kormányzat megakadályozta a szélerőműveknek a telepítését. Egyébként amennyire én tudom, nem vagyok ennek a témának nagyon szakértője, de Magyarországon nem túl sok olyan szélben gazdag régió van, ahol érdemes, hiszen ugye ez sok másfél évtizedes befektetés után szokott általában megtérülni egy napelempark, de azért vannak olyan helyek, ahol ezt lehetne használni, és az, hogy azt mondja, hogy ez nem jó, vagy itt teljesen abszurd.
3: Csúnya.
0: De csúnya. Én szeretek megérkezni Ausztriába, Magyarországról, és üdvözölnek az ilyen integ. De ez ízlés kérdése, de itt nem ízlésről van szó, arról van szó, amiben most élünk, hogy egyrészt nem tudunk elég megújuló energiát termelni, mert korábban valakik ezt akadályozták, és oda akarok kiukadni, hogy ha szakmai ér nincs, akkor alig, hanem politikai ér van az egész hátterében, a másik pedig, amire most már az energiatudatosság kapcsán kezdünk ráébredni, hogy nem elég megtermelni az energiát, annak a tárolása is nagyon fontos lenne. És vissza megy minden oda, hogy sajnos úgy tűnik, hogy túlzottan lehatárolta az elmúlt mondjuk másfél évtizedét Magyarország fejlődésének, hogy éppen mi az, ami fókuszban van, például a miniszterelnök mi a kedvenc hobbija, stadionokban nem áll rosszul Magyarország, csak ez nem vigasz akkor, amikor megfőnek emberek, amikor energia problémáink vannak, és amikor rengeteg oldalról dől ránk egy ház, de nagyon nagy stadionjaink vannak.
2: Egyébként erről beszél Magyar Péter a videó második felében, hogy az energiatároló kapacitást az drasztikusan bővíteni kívánják. És akkor nézzük a Fidesz reakcióját, pontosan, hogy Orbán Viktor július 27-e óta egyetlen poszttal nem jelentkezett. Az utolsó viszont nagyon beszédes, mert az utolsó videójában, amit kitett, Tusványoson forgatták, azt mondja, hogy fel kell lépni a velük, mármint a Fidesszel kapcsolatos hazugságokkal szemben, és tudatosítani kell az elmúlt 16 év eredményeit.
3: Ó.
2: Szóval, ezt, hogy ezt hová tűnt Orbán Viktor ebben Ferenc, a helyzetben?
3: Gyurcsány Ferenc is mondta 2009-ben, amikor lemondott, hogy na de hát ez nem igaz, hogy nem csináltunk semmit. De a jó mit ember tesz, az sírba száll vele.
2: Szóval ebben a helyzetben meg kellene szólalni, nem? Ezek olyan súlyos vádak, hogy itt 4-8 év elképesztő mulasztásai vezettek oda, amit a napokban élünk. Tehát le kell állítani Paksot, hogy épp hogy van elég áram, mindenkinek korlátozni kell a fogyasztást.
3: Tudni, hát mi is írtunk róla, de mindenki más is írt róla, aki odafigyelt, hogy a napenergia kapacitás bővülését nem követte az energiahálózat, a villamos áramhálózatnak a fejlesztése, az baromi drága. Most ugye a miniszterelnök úr 868 milliárd forintról beszélt, ami rengeteg pénz.
2: Nagyszerű. Már holnap kírják a pályázatokat.
3: Igen, na most erre több ezer milliárd forint kell csak arra, hogy az energiahálózat alkalmazkodjon a mostani fogyasztáshoz és a mostani termeléshez, és hogyha Paks 2 véletlenül megépülne, ami szerintem már csak a véletlenem múlik, tehát praktikusan nem valószínű, ha véletlenül mégis megépülne, na akkor megint fölmerül a kérdés, hogy mind fogjuk elszállítani azt az elektromos áramot, ami ott keletkezik.
2: Szóval még mindig ezt feszegetném, hogy itt most egy számon kérő jellegű miniszterelnöki videót láthattunk, és tehát valakinek erre felelni kell, nem?
0: Beszédes a csönd. Tehát, hogy az, hogy Boka Jánost se halljuk, lehet, hogy holnap utánra magukhoz térnek, és valamit majd kitalálnak, de szerintem, ha most csak politikai kommunikáció szempontjából nézzük, akkor egy nem csupán politikai szempontból frappáns, hanem az igazságossághoz képest is egy nagyon erős üzenet az, amit gyakorlatilag Magyar Péter közzétett. Nagyon nehéz erre mit felelni. Gyakorlatilag minden válasz rossz válasz, a nem válasz is egy, a politikában létezik az, hogy nem állok ki a mikrofon elé, hanem megvárom, amíg két nap múlva majd valami más történik, és akkor azzal tudok támadni. Ez egy megsemmisítő erejű, szerintem ez a beismerő vallomás, amit ráadásul nem is ők tettek. Én nagyon várom már, és szerintem talán a magyar állampolgárok egy jó része így van ezzel, hogy valaki vállalja ezért a felelősséget. És ne csak úgy, hogy beperelik, és akkor oda megy egy idő, hanem hogy álljon fel, hogy igen, én voltam, ezt tettem. Ez olyan jó lenne, hogy a politikában. Nemrég hallottuk Magyar Pétert is bocsánatot kérni, most gondolok éppen a köztársaság elnök kiválasztása kapcsán, ő maga beismert, hogy igen, ezt elkapkodtam, nagyon sajnálom, a heve elvita.
3: Ebből is látszik, hogy kezdő politikus még csak.
0: Jó, de én szeretnék olyan naív lenni, hogy ilyen kezdő politikusok szerintem viszik erről az országot, és az ilyenek, akik meg beszédesen hallgatnak, azoknak szerintem nincs helye. Most mondanám, hogy nincs helye a parlamentben, de Orbán Viktor praktikusan nincs is benne a parlamentben.
2: Egyébként egy dologban elismerte a korábbi miniszterelnök, nem tudom, hogy emlékeztek rá, hogy melyik lehet az, hogy tévedett.
0: Hát, hogy hogy Magyar Péter az ő táborukból jött, ezt mondta Tusványos.
2: Nem, konkrét ügyben elismerte, mégpedig azt mondta, hogy többen mondták neki, hogy legyen 80 ezres a Puskás stadion, és 60 ezres lett, de most már látja, hogy ez hiba volt.
1: Ezen múlott a választás szerintem.
0: És ismét stadionoknál jár.
3: Valószínűleg tűnik, hogy valahol az Adrián vitornázik, és a Buda telefonján nincs internet.
2: Nincs térerő.
3: Úgyhogy fogalma sincs arra, hogy mi történik Magyarországon.
2: Ennyi volt az első rész, kedves nézők. Jön a reklám, aztán folytatjuk a köztársasági elnök választással, a kegyelmi kérvényekkel, illetve Orbán Gáspár csádi missziójával.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk. A 92.9-en. A hét minden napján.

0: Műsorajánló. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Aktuál, ahol a hírek kerülnek terítékre. Szlazsánszky Ferenc és vendégei következnek.
1: Köszönjük szépen a türelmet, azzal folytatjuk, hogy már kedden megválaszthatják Magyarország új köztársasági elnökét. A Tisza frakció bejelentette, hogy ők szombaton szavaznak az illetőről. Nézzük a bejátszást.
2: Most már hivatalos. Jövő kedden választja meg a következő ideiglenes köztársasági elnököt az országgyűlés. Az erről szóló határozat ma délelőtt jelent meg a parlament.hu-n, amelyet a házelnöki feladatokat ellátó Hallerné Nagy Anikó írt alá. A dokumentumból az is kiderül, hogy hétfő reggel 10 óráig lehet benyújtani a köztársasági elnök jelölésre vonatkozó ajánlásokat. Közben Bujdosó Andrea, a Tisza frakció vezetője azt mondta az MTI-nek, hogy a párt parlamenti képviselőcsoportja szombaton szavaz arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek. Kár a gőzért, közjogilag érvénytelen, ezért fölösleges köztársasági elnök választást tartani. A poszton nincs üresedés. Így reagált a Tisza képviselőinek javaslatára Havasi Bertalan. A Fidesz kommunikációs igazgatója hozzátette. Akárki címkéz is föl most ezzel a titulussal a Tiszás önkény, a demokratikus jogállam helyreállítása után egy tolvonással megszüntethető lesz a törvénytelen és alkotmányellenes kinevezés.
1: Kezdjük az első felével a bejátszásnak. Van jelöltetek vagy tippetek, hogy ki lenne jó államfő, illetve ki lesz szerintetek? Még lehet küldeni ajánlásokat.
3: Nekem azt sikerült megértenem, hogy most nem arról szól ez a történet, hogy mi, mármint a társadalom, kit gondolnánk jónak. Egy átmeneti, ideiglenes államfő kiválasztása zajlik, és szerintem ezt vagy félreértette a társadalom nagy része, vagy rosszul kommunikálta a Tisza, de majd egyszer eljön az a rész, de én ebben a műsorban már elmondtam, hogy én Lacó Adriennek örülnék, talán az elhangzott nevek közül a legjobban, és láttam is most valamelyik portálnak a...
1: Az A Hangon ő nyert, igen.
3: Felmérés, ahol ő hozták ki, és tudnék érveket mellé tenni, de azt értettem meg, hogy itt most tényleg egy ideiglenes, átmeneti államfő kiválasztása zajlik, ami a parlamentnek a feladata. Ehhez hozzá lehet szólni, és valószínűleg a Polgár Judit mondjuk egy affér, vagy félresiklás is abból történt, hogy a társadalom úgy gondolta, hogy ez is egyfajta társadalmi egyeztetéssel fog eldőlni, holott a Tisza nem így gondolta, meg a jelenlegi törvény nem így szól. Tehát én bizonyos értelemben elengedném azt, hogy mi kit szeretnénk, sokkal inkább kinek van esélye, és itt abból indulhatunk ki. Abból indulhatunk ki, hogy Magyar Péter akár önmagában, akár úgy bármint a közösen kikkel fotózkodott, kikkel találkozott nyilvánosan.
1: Mondom, a nézőknek volt Baka András, Romsics Ignác történész, illetve Fülöp Botond, a vidéki prókátor, aki a kegyelmi botrányt robbantotta, nem tudom, kihagytam valakit?
3: Én azt gondolom, hogy az a három név, a csúnya szóval mondhatnám, hogy befutó, lehet, hogy róluk fognak majd vitázni szombaton, és közülük kerülhet ki. Erre tennék én legnagyobb tétbe, de bármi lehet.
4: Még Forsófer Ágnest hozzá lehet írni egyébként valószínűleg ahhoz a listához. Vele nem kell külön fotózkodni a miniszterelnök úrnak, mert ez lehet tudni, hogy ők közeli munkatársak. De egyébként az összes elhangzott név az elméletileg rendben van. Gyakorlatilag pedig majd meglátjuk. Mert hiszen az államfő funkciói azok nagyon korlátozottak Magyarországon, a személyisége az sokkal többet számít. Akár Göncz Árpád, Solyom László, vagy negatív irányba is lehetne mondani, hogy mennyit számított. És hát amit a fideszesek mondanak, hogy mindegy, mert hogy úgyis báb lesz, meglátjuk majd, hogyha szerintem, hogyha Baka lesz például, és majd először fog igazat adni a Fidesznek egy jogi kérdésben, na majd akkor mondja azt, hogy báb és hogy mindegy.
5: Igen, pont ezt akartam mondani, szerintem az itt a nagy trükk, én legalábbis ezzel a szemmel nézem ezt a köztársasági elnök jelölősdi hacacárét, hogy kellően autonóm ember kerül ebbe a nagyon fontos pozícióba. És neked annyiban lehet, hogy igazad van, hogy ez most egy átmeneti időszak a köztársasági elnöki hivatal történetében, de ezt az átmenetet pont azzal lehetne elegyengetni és növelni rajta keresztül a köztársasági elnöki hivatal jelentőségét, hogyha egy olyan ember kerül oda, aki ha kell képes ellentmondani Magyar Péternek.
1: Sőt, Magyar Péter azt mondta, hogy ő elvárná egy államfőtől, hogy ellentartson neki.
5: Jó, hát a magyar
1: esetben. Csak ez mondjuk a nem hinném poszt óta nálam egy picit bizonytalanul cseng, ez a korábbi elvárom, hogy tartson ellent az államfő miniszterelnök.
5: Igen, a Magyar Péter azért sok mindent mond. Tehát nagyon látszik igazából a magyar politikának, én most ezt itt látom ezt az egész, nem tudom, himbálódzását, nagyjából arról szól az egész, hogy a Magyar Péter lavírozik és libikókázik a közvéleménnyel. Tehát, hogyha a közvélemény ugye a digitális nyilvánosságban úgy reagál, hogy neki valami nem tetszik, akkor Magyar Péter egy kommentben bocsánatot kér, és akkor hirtelen ugye most más valakit nevezünk ki a közmédiának az élére.
3: Meg már,
5: tehát ez egyébként erről beszélgethetünk, hogy ez mennyire termékeny.
3: Forszefer Ágnes mellett is, meg ellene is szól egy-egy dolog. Az egyik az, hogy pont ő az a személy, aki elveszi a szót. Láttunk ilyet a parlamentben a miniszterelnök.
1: Egyszer elvette, aztán másnap kávéztak.
3: De attól még elvette a szót. Tehát, hogy ő szerintem az, aki, nem tudom, hogy az egyetlen ember, de egy olyan ember, aki bebizonyította élesben, hogy ő nem fél elvenni a szót akár Magyar Pétertől. Szerintem ez mellette szól. Ellen szól az, hogy hát ő azért mondjuk a Tisza politikusa, a Tisza embere, és a Tisza emberét oda tenni, azt szerintem miközben egy karakán személyiség, szerintem nem lenne jó optikája a dolognak, és a politikában azért a gesztusok is, vagy a látvány is számít. Ki tudja, én is azt mondanám, hogy ha akár ideiglenes, akár állandó, egy államfő az legyen, hát mondjuk nem olyan, mert bábokat már láttunk.
1: Jó, akkor nézzük onnan, hogy jogász legyen, vagy ne. Jó, érdekes kép, jogászok azt mondják, hogy jogásznak kell lennie a következő államfőnek, mert hogy alkotmányozás kezdődik majd. Ez milyen érv?
4: Hát nem ő fog alkotmányozni, tehát ő legfeljebb csak majd ellátja azokat a ceremoniális, rábízott ceremoniális feladatokat. Eddig a jogászokkal is jártuk már meg, és voltak nem jogászok, műfordító volt idáig nekem a legkedvesebb. Tehát, de ez nem azt jelenti, hogy akkor most közösségi elnök is legyen egy börtönviselt műfordító.
5: És hát a műfordító, mint olyan, nagyon passzol. Ugye az alkotmányozás az a társadalmi szerződésnek az újrakötése. Az újra meg. Tehát a jogászok hajlamosak nagyon merev, mechanikus keretek közé szorítani azt a fogalmat, hogy alkotmányozás, mit jelent az alkotmányozás. Az alkotmányozás szempontjából én el tudom képzelni, hogy egy írónak, egy művésznek akár nagyobb személyes hozzáadott értéke lehet, mint egy jogásznak. Az alkotmányozás az egy kollektív lelki folyamat, amikor kodifikáljuk az egyébként csak implicit hallgatólagos szinten létező közmegegyezéseinket. Tehát itt egy mélyebb folyamatról van szó, és szerintem ehhez kell figurát válogatni.
1: Amikor az előbb azt mondtad, hogy a műfordító az neked szimpatikus, hirtelen azt hittem, hogy Schmidt pára utal ironikusan a bolgár dolgozat kapcsán, de ezek szerint félreértettem.
4: Akkor párbajtörvényt mondtam volna. Az sem egy fontos kritérium a köztársasági elnöknek.
3: Azért azt tudja leírni, hogy államfő, az szerintem egy nagyon kellemes dolog, hogyha legalább eddig eljut a leendő, vagy a következő államfő.
1: És két ellen.
3: Erre gondoltam, igen. Tehát, hogy ilyen, és főleg, hát ugye Schmidt Pál esetén ugye ő a magyar nyelvnek a megőrzését és fejlesztését, és védelmét tűzte ki célul, hát saját maga ellen kellett megvédeni. De szerintem legyen tisztességes és gerinces ember. Ez szerintem a nemzeti minimum, és talán az, hogy jogász, az segíthet, de biztos, hogy tehát a Forszófer Ágnes is, aki most ideigesen gyakorolja az államfői jogköröket, mögötte is ott van egy jogász csapat, lehet, hogy ki is fogunk térni majd esetleg ezzel kapcsolatban a dolgokra. szerintem legyen mindenféleképpen egyfajta érzéke a jog logikájához. Hiszen az az államfő azért törvényekkel bánik, határozatokkal bánik, és az akaratát, azt még akkor is, hogyha egy beszédet mond, akkor a jogot nagyon tiszteletben tartva kell megtennie. És aki ettől rettenetesen távol áll, vagy nincs hozzáérzék, az bármennyire is tisztességes, gerinces ember, az mindig meg fog bicsaklani. Az, hogy egyébként neki van egy jogász diplomája, az előny, de szerintem nem hátrány, ha nincs, ha van jogérzéke.
1: Akkor nézzük az ellenzéki viszonyulást, magatartást. Itt két felé válik a dolog. A Mi Hazánknak van jelöltje, egy azt hiszem energetikai szakember, Tóth Norbert talán.
5: Tóth Máté, bocsánat.
1: A Fidesz meg azt mondja, hogy kár a gőzért, és ők nem állítanak jelöltet, mert az egész folyamat illegitim. Melyik ellenzéki párt politizál jobban, szerintetek ebben a helyzetben?
3: Hát túl egyszerű kérdés, tehát hogy a Fidesz, vagy Fidesz-KDNP, nem tudom, hogy kell ezt most mondani éppen, mert külön frakció, meg így ők is próbálnak, már a KDNP próbál menekülni a Fidesz folytó ölelésétől. Tehát, hogy Súlyog Tamás aláírta azt a bizonyos törvényt, ami megszüntette a saját...
1: Igen, de azt mondják, hogy az AB még azt megsemmisítheti, vagy belekötheti, és akkor lehet, hogy két elnök lesz egyszerre.
3: De Súlyog Tamás aláírta. És én tényleg azt gondolom, hogy itt ő maga legitimálta azt, hogy jogilag ez rendben van, mert államfőként ő aláírta azt, amit államfőként kellett aláírnia, hogy...
1: Azt mondta, hogy nem tehet más, nem ért vele egyet, nem jogszerű.
3: Na, de ezzel bizonyította egyébként a legkevésbé rátermettségét, hogy nem értek-e vele egyet, de aláírom, de ez szerintem már nem jogi, hanem intellektuális kihívás. Tehát innentől kezdve szerintem az érvelése a Fidesznek. Tehát azt mondhatja a Fidesz, hogy én ebből kimaradok, én nem veszek részt, mert ez egy, mit tudom én, bolhacirkus, hasonló, ezt mondhatja, de hogy arra hivatkozva, hogy ez egész illegitim, és kvázi ők akarják meghatározni azt, hogy a jog micsoda, a jogot ne ők határozzák meg, arra vannak egyébként jogorvosok. Én egyébként szimpatizálok azzal, hogy a Mi Hazánk azt mondja, hogy jó, semmi esélyem nincs rá, mint hogy Siffer András alkotmánybíró jelölésénél is, de én szeretnék részt venni ebben a demokratikus, mondjuk így játékban, demokratikus versenyben, és állítok valaki jelöltet, ez nekem egy ajánlat, ez üzenet a saját választóik felé, meg üzenet, hogy ők gyakorlatilag részének kívánják a politikai, közéleti térnek venni magukat, tehát biztos, hogy ebben a témában egyértelműen a Mi Hazánk felé vezet tehát a kettejük közül, szerintem.
4: Hát arról nem beszélve, hogy milyen komoly ember vállalná el most a Fidesz államfő jelöltségét? Komoly emberre gondoltam, tehát nem pártpolitikus, meg nem valamilyen ismeretlen ember.
1: Mert lehet, hogy ezt a problémát akarják elfedni esetleg ezzel a kommunikációval?
4: Én nehezen látom, hogy ki lenne, mit tudom, egy Kubatov Gábort jelölni, szóval nem tudom, kit jelölnének.
1: Hát majdnem mondtam, hogy a B középre számíthatna, hát, de...
4: Igen.
1: Most az eléggé megcsapant.
4: Annak egy részére.
5: Ugye tulajdonképpen az egyetlen ügy, ami életben tartotta a Fideszt, ott a 20% körül, az ez az ügy volt. Tehát ez a Súlyog Tamás elleni...
1: Tartson ki, elnök úr, és védjen meg minket.
5: Alkotmány ellenes.
3: Stopp önkény.
5: Hadjárat. Tehát stopp önkény. Ez volt az egyetlen ügy. És ezért nagyon-nagyon érdekes, hogy a Súlyog ebbe így belement. Ugye mondta a maga rossz kifogásait, szerintem egyébként azt mondta, hogy ő maga nem akar jogellenes helyzetbe kerülni, de hát, hogyha komolyan venné megint csak az alkotmány értelmét, akkor pontosan tudná, hogy az alkotmány az, ami minden pozitív jognak az alapja. Tehát azzal nem kerül jogellenes helyzetbe, hogyha az általa szentnek tekintett alkotmányt megvédés, ezért nem írja alá. Tehát ez egy rossz ér volt alkotmányjogilag. Mindenesetre ezért egyetértek veled, hogy ő ezt most végső soron aláírta, mondott egy rossz érvet, de ezzel validálta ezt a helyzetet, és ezzel a lehető legrosszabb a Fidesz számára, hogy kinyírta azt a politikai ügyet, ami a Fidesz életben tartotta. Az egyetlen politikai ügyet. És nem tudom, hogy ezután bele tud-e kapaszkodni a Fidesz bármilyen meglévő ügybe. Próbáltak ugye az energiavészhelyzetbe bele kapaszkodni, hogy ugye Magyar Péter kiitta a vizet a Dunából, és ugye ezért nem fűt a Pak, nem termel a paksi atomerőmű. Én arra lennék kíváncsi egyébként, hogy mi történt ott aznap, hogy a Súlyog Tamás szembe ment a fideszes pártakarattal, esetleg kiharcoltak valami kompromisszumot a technológiai megvalósítást, illetve hogy ott a sötétben jelenjen meg, mi legyen a pontos duma. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy aznap mi történt Súlyog Tamás és a Fidesz között.
1: Nézzük akkor egy ide kapcsolódó, félig meddig ide kapcsolódó következő témát. Nem adja ki a kegyelemben részesültek nevét, pontosabban az sem, a Sándor Palota, Forsthofer Ágnes hivatala, hogy milyen bűncselekményeket követtek el azok, akik az elmúlt 10-12 évben elnöki kegyelmet kaptak.
2: Nem adja ki a Sándor Palota, hogy 2012. május 10-e és 2026. július 19-e között milyen ügyekben gyakoroltak pozitív egyéni kegyelmet, írja a Népszava. A lap közérdekű adatigényléssel fordult Forsthofer Ágnes köztársasági elnöki jogkörrel felruházott házelnök hivatalához, de kérésüket megtagadták. Annak ellenére is, hogy az adatigénylésben külön kérték, hogy a dokumentumokat a személyes és más védett adatok kitakarásával adják át. Az elnöki hivatala pozitívan elbírált ügyek számát közölte csak a Népszavával, de nem küldte el sem a kegyelmi határozatokat, sem a felterjesztéseket, sem a döntés előkészítő iratokat, illetve az ügyek anonimizált érdemi adatait. A Sándor Palota azzal érvelt, hogy a kegyelmi iratokban szereplő adatok bűnügyi személyes adatok, ezért nem minősülnek sem közérdekű, sem közérdekből nyilvános adatnak.
1: Kezdjük azzal, hogy válaszoljatok, kérlek titeket, egy szóval a nap kérdésére, ami tehát ez a témához kapcsolódik, tehát hogy egyetértetek-e a Sándor Palota érvelésével, hogy igen, nem adják ki ezeket az infókat. Igen. Ábris?
5: Nem.
1: Gábor?
4: Én sem hülyén néznék ki, hogyha nézze a szavás.
5: Kollegialitás?
4: Hát egyébként se értek vele egyet, de hát most ha egyet értenék, akkor sem mondhatnám azt.
1: Igen. Mit van joga tudni a társadalomnak? Vagy a Sándor Palota szemszögéből, akkor hol állhat meg ez az érvelés?
5: Szerintem nem ez a legsürgetőbb, vagy legfontosabb kérdés, hogy mit van joga tudni a társadalomnak, hanem az, hogy mi a helyzet. És a helyzet az, hogy közbizalom hiány van a kegyelmezési gyakorlattal kapcsolatban. És hogyha újra szeretnénk alapozni, már pedig ugye állítólag ez a terv, a köztársasági elnöki hivatalnak a legitimitását, akkor ugye restaurálni kell ezt a fajta közbizalmat a kegyelmezési gyakorlattal kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy szerintem most, legalább ebben az évben, most, hogy erre először lehetőség van, a társadalomnak jogában áll konkrétan tudni, hogy pontosan milyen ügyekben születtek kegyelmek, csak azért, hogy megnyugodjon. Nem gondolom azért, hogy bármiféle erkölcsi vagy erkölcstelenségi folytatólagosságnak az íve megrajzolható lenne, ugye a Tisza és a Fidesz kormány között ebben a tekintetben, de ez ilyen szempontból egy rossz döntés.
1: Nem tudom, emlékeztek-e, de kiadott a Tisza kormány egy nyilatkozatot május 19-én, ami így szól: a magyar társadalomnak joga van megismerni, hogyan születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Ja, ez egy konkrét ügy volt, de mégiscsak arra hivatkozik a Tisza kormány, hogy joga van a társadalomnak tudni. Ez kivetíthető, hogy általában a többi ügyre, és akkor Forsthofer Ágnes, aki a Tisza politikusa, és egyben most az ő hivatala mondja, hogy nem adjuk ki. Itt én ellentmondást látok.
4: Ugye az amerikai elnöknek van ilyen abszolút kegyelmi jogköre, lehet, hogy más országokban is van ilyen, de én ott dolgoztam. Ott megmondják, hogy kinek adtak kegyelmet. Azt nem mondják meg, hogy miért, hát pláne most a Trump idején, ez egy külön dolog. De ott újra és újra fölbukkan az a probléma, hogy ez a kegyelmi jogkör, ez voltak éppen az európai monarchiákból költözött át az amerikai alkotmányba, és hogy vajon helyese, hogy egy személy vagy egy hivatal ilyen jogköröket gyakorolhat. És ott is úgy van egyébként, hogy van egy procedúra, amin át kéne esni, de az elnök az végül is túlteheti magát rajta. És Magyarországon az, ahogy a Budaházi György meg a Hunnia per vádlottai megkapták a kegyelmet, holott nagyon-nagyon súlyos bűncselekményel.
1: Terrorizmus, hát, terrorcselekményekért ítélték el őket.
4: Tehát azóta a dolog teljesen sántít, nyilvánvalóan sántít. És most az, hogy hány adócsalónak, vagy hány házasság szédelgőnek, vagy nem tudom kinek, szélhámosnak bocsátottak meg különböző okokból, mert lehet, hogy mert végstádiumú betegek és öregek, vagy nem tudom, milyen körülményeket vettek tekintetbe. Ez nem ok arra, hogy eltitkolják az egész folyamatot.
1: Igen, meg hát ettől gyanús, hogyha ez egy olyan kegyelmi döntés, ami erkölcsileg alátámaszthat, akkor miért titkos? Jó. Nem tudom, van még mondatotok, vagy menjünk a napkérdésére, mert van még Orbán.
3: Csak gondoltam, hogy röviden megindoklom, hogy miért mondtam igent. Nyilván egyébként szerintem ez jogi értelmezés kérdése lehet, egy jogászkodás, hogy mennyire fogadjuk el az indoklást, de én azt gondolom, hogy pontosan egy ilyen Pandora szelencéjét nyithatja ki az, hogyha akármennyire is anonimizálva, de egy, ugye ez majd az ügynök aktáknak a nyilvánosságra hozásánál is, ott egy ilyen fokozatosságot tervez a kormány, hogy elkezdjen azon a társadalom gyakorlatilag vitázni, hogy mennyire volt helyes ez a döntés, mennyire nem volt helyes ez a döntés. Van egyáltalán precedens arra, hogy ezt kiadjanak. És ugye egyetlen precedens van, ugyanis a Sólyák Tamásnak a hivatala kiadta, de ott azt lehet mondani, hogy ez egy kiemelt közérdek volt, hát az egy államfő megbukásához vezető dolog volt, és ott megismerhetőek voltak ott is bőségesen kitakarva bizonyos dolgok. Tehát én egyetértek azzal, hogy azzal a felfokozott, vagy abban a felfokozott állapotban, ahol most a választások után vagyunk, ez nem szolgálná mondjuk a társadalmi békét egy ilyen információ halomnak a kiadása. Ezért én elfogadom ezt az érvelést, de azt sem mondom, hogy iszonyat rossz lenne, ha ez jönne, csak nem hiszem, hogy föl vagyunk rá készülve, annyi sok dolog van rajtunk, de nem biztos, hogy ez a legszakmaibb érvelés.
1: Rendben, akkor nézzük meg most a kérdés zárását. Tehát azt kérdeztük, hogy ön egyetért azzal, hogy a Sándor Palota nem árulja el, milyen bűncselekmények elkövetői kaptak elnöki kegyelmet? Már csak 20% ért ezzel egyet, úgyhogy 6 vendégeink kétharmados többségének álláspontja. 80% nem ért egyet, tehát a Sándor Palota indoklásával, döntésével. Köszönjük szépen, hogy ma is aktívak voltak, és szavaztak, és kommenteket is küldtek. Ezekből mutatok most néhányat. László, nem értek egyet, még ha nem is kell indokolnia a köztársasági elnöknek magát, azért a népnek illene tudnia, milyen elítélt bűnözők járnak közöttünk. Bernadett, nem volt szokás kiadni. Azért, mert a Fidesz botrányosan visszaélt a köztársasági elnöki kegyelem adásával, mint ahogy sok más mindennel is, nem kell kiadni. Bizalmat kell újraépíteni. Éva, tulajdonképpen igen, ha törvény szerint jártak el. Nem is érdekel, hogy kik ők. Ha megérdemlik, szabaduljanak. Ha nem, akkor maradjanak. Zsuzsa, természetesen nem. Ennek teljesen nyilvánosnak kell lennie, annál is inkább, mert ez a rendszer is hajlamos párt vagy más szimpátia alapján részrehajló lenni. Ezen túl még látszatra sem demokrácia. László, ez nem az ideiglenesen helyettesítő feladatkört betöltő elnök feladatköre, és az ország működésére sincs kihatással. Erzsébet, nem. A nevet satírozzák ki, a többi legyen nyilvános. Végül is a megbocsátható cselekményre vagyunk kíváncsiak. És végül Géza, egyetértek, senkire nem tartozik, csak az elítéltre és az igazságszolgáltatásra. Köszönjük szépen. Utolsó témánkhoz értünk. 6-szor repült Csádba és Nigerbe Orbán Gáspár honvédelmi géppel. Nézzük a részleteket.
2: Orbán Viktor fia Orbán Gáspár, aki századosi rangban szolgált a honvédségben, leszereléséig összesen 6-szor utazott Csádba, illetve Nigerbe a honvédség repülőgépén, írja a Magyar Hang. Böröndi Gábor korábbi vezérkari főnök áprilisban, de már az országgyűlési választás után beszélt arról, hogy Orbán Gáspár is részt vett a csádi misszióban. Böröndi akkor azt mondta, erőteljes túlzás, hogy Orbán Viktor fia vezette volna ezt a csoportot. Gulyás Gergely korábban azt állította, hogy Orbán Gáspárnak nem volt szerepe a csádi misszió előkészítésében.
1: Akkor kezdjük a végéről, ez az utóbbi állítás miről szól, hogy ennyire alultájékozott volt a miniszterelnökséget vezető miniszter Gulyás Gergely, vagy ilyen folyékonyan tudott hazudni? Mert most már látjuk, hogy pont az ellentétét mondta a valóságnak.
4: Hát nyilvánvaló, hogy hazudott, természetesen. Természetesen a királyfi szerepéről mindenki tudott, ugye a háta mögött úgy emlegették, hogy a királyfi. És hát már az is egy érdekes történet volt, hogy került ki a Sandhurst-i királyi katonai akadémiára Angliába, aminek a századosi rangját meg a katonai karrierjét elméletileg köszönhetni.
1: Ez egy 9 hónapos képzés volt.
4: Igen. Na mindegy. Szóval nyilvánvaló, hogy őt valahogy hátrébb kellett vonni abból a szerepből, amit kezdett ilyen egyházi építkezésben betölteni, és eldugták, és akkor a jó búvóhely volt a katonai hírszerzés, meg egyáltalán ez a nemzetközi műveletek. Nyilvánvalóan komolytalan, tehát aki látta már Afrika térképét, az pontosan tudja, hogy Csádban aztán végképp semmi dolga nincsen Magyarországnak.
1: Na de majdnem lett. És hát Pálinkás Szilveszter arról beszélt, hogy Orbán Gáspár állítólag azt mondta, hogy 50%-os harctéri veszteséggel kell kalkulálni. Tehát, hogy az odavitt katonák fele meghalhat. Tehát azért ennek volt tétje így utólag. Hát, vagy lehetett volna nagyon komoly.
3: Teológusként is ülök itt, azért azt a részét szeretném egy kicsit ellenpontozni, hogy ahogy Pálinkás Szilveszter is fogalmazott, hogy mintha valami isteni hívásra hivatkozna az Orbán Gáspár ezzel az egész misszióval, hogy oda menne. Én bármikor vállalok nyilvános vitát Orbán Gáspárra, a keresztények istene nem hív ilyesmire senkit. A régen volt ez a vitam et sanguinem, ugye, Mária Terézia idejében, amikor mentek a nemesek és felajánlottak életüket és vérüket, csak nem a sajátjukat, hanem az ő alárendeltjeikét. Itt is gyakorlatilag az Isten engem arra hív, hogy legyilkoljunk nem tudom hány magyar katonát, mert akkor akármi lesz. Ezt legyünk szívesek, ne higgyük.
4: Nem is, a magyarokat majd legyilkolják az iszlám fegyveresek, mi az iszlám fegyvereseket fogjuk Isten nagyobb dicsőségére,
3: Az egész Csád így, ahogy van, és akkor mondhatnánk azt utalva te mondatodra is, mármint, hogy arra hivatkoztál, hogy arra hivatkozik a Fidesz, hogy hát azért itt a 16 év értékeit ne tagadjuk már, nagyon rosszul öregszenek a Gulyás Gergelynek és hasonlóknak a 16 év értékeire vonatkozó utalásai. Ez elszomorító.
5: Én arra vagyok kíváncsi, hogy valószínűleg soha nem fogunk megtudni, hogy a Fidesz kormányon, az Orbán kormányon belül hogyan viszonyultak Orbán Gáspárnak ezzel a személyes projektjéhez. Az egy dolog, hogy ő oda repülhet, ugye 5-6-szor előkészíteni ezt a missziót, de ott valóban volt katonai szinten olyan gondolat, hogy ez megtörténhet-e. Tehát nem lehetséges, hogy úgy viszonyultak hozzá, hogy
1: ez vallási fanatikus úriember. Amikor adott Róna Egonnak, akkor azt mondta, hogy volt ilyen kormányhatározat, de már érvényét vesztette. Tehát volt, csak megszűnt, mire ez a idén tavasz interjú képbe került.
5: Aha.
1: Szóval a hatalomgyakorlás furcsasága, hogy egy kormányfőfia ilyen szituációba kerülhet, nem egy picit valahogy.
3: Milyen kormány lehetett az, ahol ilyen kormányhatározat születhetett?
4: Igen, arról a kormányülésről, hogyha láthatnánk egy feljegyzést, de nem láthattuk, hiszen nem készültek.
1: Köszönjük szépen, hogy eljöttetek. Ez a mai végszó. Kedves nézőknek köszönjük a figyelmet. További jó tévézést, holnap is lesz aktuál. Viszontlátásra!

Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 7:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Tehetség mindenhol van. Csak észre kell venni. Mi most megmutatjuk, hogyan találkozik egymással a fiatal, a mentor és a támogató. Történetek, példák, lehetőségek azoknak, akik hiszik, hogy a jövőt ma kell elkezdeni építeni. A tehetség útja, ahol a tehetség utat tör magának. Pénteken 15 órától a Spirit FM-en. Műsorajánlót hallottak.

Az interneten bárhol a világon spiritfm.hu. Budapesten az FM 92.9-en. A nagyváros forgatagában, autóban, gyalogosan vagy otthon egy rádió készüléken. Spirit FM.

Spirit FM 92.9. Az alternatív zenék specialistája. Ennyire változatosan máshol biztos nem hallja. Csak itt, nálunk, a 92.9-en. A hét minden napján.

Spirit FM 92.9. A nagyváros hangja, ahol a hírek életre kelnek, és a dallamok összekötnek.

0: Műsorajánló. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük. Nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Autós beszélgetések, újdonságok, interjúk, elemzések és vélemények. Technológia, mesterséges intelligencia, kütyük, jövő és a trendek. Környezetvédelem, fenntarthatóság, energia, napelem és zöld jövő. Beszélgetések Bertalan Gáborral és vendégeivel minden héten pénteken délután 1 órakor a Spirit FM-en. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Róna Jegonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Jó reggelt! Köszöntöm az ATV nézőit és a Spirit FM hallgatóit. Augusztus 6-án csütörtökön a Bettineknek és a Bertáknak boldog névnapot kívánunk, a születésnaposokat pedig Isten éltesse. Ma reggel is számos izgalmas témával készültünk önöknek. Hamarosan érkezik Szentpéteri Nagy Rihárd alkotmányjogász politikai elemző, akivel a friss Median felmérésről és annak hatásairól fogunk beszélgetni. De érkezik hozzánk Kis Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke, akik egy 7 pontos javaslat tervet tettek le Kapitány István elé, és eleve a napelemekről, a napkollektorokról, arról, hogy ezeket hogy lehetne sokkal jobban hasznosítani, ezeket a témákat fogjuk tehát érinteni. Mindenek előtt a hőségről fogunk természetesen beszélni. Zoomon kapcsoljuk Zlati Róbertet, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnökét, mert hogy javaslatot tettek azzal kapcsolatban, hogy a tartós hőség miatt legyen munkahelyi hőhatár. Hogy néz neki a gyakorlatban ez a hőhatár bevezetése? Jó reggelt, köszönöm, hogy itt van velünk.
2: Jó reggelt, kívánok, köszönöm a megkeresést. Ugye azok a szabályok, amelyek ma léteznek, azok nagyon régiek, már a 90-es évek elejétől vannak életben, és ugye egy emeltebb hőmérséklet esetén fokozott szabályokat jelenítenek meg. Ezek között elsősorban az ivóvíz, illetve a védőital ellátást kell megemlítenünk, és a pihenőidőket, amelyek 5-10 perces pihenőt biztosítanak, extra pihenőidőt biztosítanak ilyen melegekben. Ezek 31-4 fok körüli hőmérsékletről szólnak. Ma már közelebb vagyunk sokszor, sok napon, vagy több héten keresztül a 40 fokhoz, éppen ezért kellene változtatás ebben. Nem gondoljuk azt, hogy ebben az évben már ez persze megvalósulhat, de annyiban igen, hogy a jövő évre vonatkozóan már akár ebben az évben is lehet erről beszélni, illetve szabályokat alkotni. Lényeg az, hogy valóban legyen egy olyan hőhatár, ahol nem csak extra pihenőidőt kell, hogy biztosítsanak a munkáltatók, hanem adott esetben a műszakok átrendezésével, a munkaidő csökkentésével, vagy adott esetben a munka felfüggesztésével kellene, hogy járjon ennek a magas hőmérsékletnek az elérése.
1: Mi lenne ez a hőhatár? Hova tervezik?
2: Mindenképpen ez a 35-40 fok közé, gondolom én, de egyik oldalról az lenne jó, hogyha ez a hőhatár, vagy ez az érték, ez valóban mindenki számára érthető érték legyen. Tudnék, azok az értékek, amik a jelenlegi jogszabályban szerepelnek, azok nem egy egyszerű falon látható hőmérőnek az eredményei, hanem ez egy relatív effektív hőmérséklet nevű kifejezés, amelyet a munkahelyen senki nem tud megmondani, hogy ez körülbelül mit jelent, hiszen ebbe a páratartalmat, a légmozgást, mindent bele kell mérni. Éppen ezért szerintünk egy egyszerű, tényleg a munkavállalók által a munkahelyen követhető értéknek kellene, hogy legyen.
1: És akkor ezt hogy kell elképzelni a gyakorlatban? Tehát minden munkahelyen ott lenne a hőmérő, vagy az adott dolgokat mérő dolog. Tehát ki az, aki ezt felügyelné, hogyan lehetne ezt gördülékenyé tenni, hogy se a munkavállalókat, se a munkáltatókat ne érje hátrány, vagy nagy nehézség?
2: Valóban ez egy egyszerű, bár lehet, hogy valamivel komolyabb, vagy egy hitelesített hőmérőnek kellene lennie. És hát azokon a munkahelyeken, ahol most jelenleg is vannak szakszervezetek, vannak munkavédelmi képviselők, azért ezek a szabályok jobban betartottak, mert sajnos azt kell mondani, hogy jelenleg is a szabályokat sem sikerül mindig jól betartani, pedig hát ez az egyik legfontosabb, hogy a ma élő rendelkező szabályokat is tartsák be. Erre kell odafigyelni. Még egyszer mondom, ahol szakszervezet, munkavédelmi képviselő van, ott erre talán jobban odafigyelnek. A jövőben ezt bármely munkavállaló tudná adott esetben értékelni és jelezni is. Azt kell elmondani, hogy most is vannak olyan munkahelyek persze, ahol a kicsit jobban reagálnak, vagy érzékenyebben reagálnak erre a helyzetre, és szabályokon felüli, jogszabályokon felüli lépéseket is tesznek, csak ezeket kellene valamilyen módon általánosabbá tenni, és persze ellenőrizhetővé, illetve ellenőrizendővé, hiszen a jelenlegi helyzetben a munkavédelmi ellenőrzések száma nagyon alacsony, ezen is változtatni kellene, ez többszörösen elhangzott követelés részünkről, hogy a munkavédelmi hatóságokat ismét erősebbé kell tenni.
1: Milyen visszajelzések érkeznek Önökhöz? Melyik ágazatokban a legsúlyosabb a helyzet?
2: Elsősorban a szabadtéren dolgozók azok, akik jobban kitettek ezeknek a helyzeteknek, a klímahelyzetnek. Persze a zárt térben dolgozók esetében is, ahol nagyon kevés adott esetben a klíma és a rendelkezésre álló hűtési lehetőségek, ezekre a munkahelyeken vannak elsősorban problémák. El lehet képzelni azt, hogyha valaki itt ebben az időszakban is adott esetben ki kell dolgozzon a mezőgazdaságban, vagy a kertészetekben, azok milyen hatások, milyen klíma hatásokkal szembesülnek, ezekkel kellene változtatni minél előbb.
1: Hogyan reagáltak az Önök felvetésére? Érkezett-e bármilyen érdemi reakció?
2: Ezt a felvetést hivatalosan még nem tudtuk megtenni, de napokon belül történik majd egy olyan egyeztetés a kormányzattal, ahol már a foglalkoztatás politikai új szereplőivel is tudunk beszélni, és abban bízunk, hogy nem csak hogy ezen a napon, amikor ténylegesen is átadjuk, de egyébként már értesültek erről a felvetésünkről, de ezek után megkezdődhetnek azok az egyeztetések, amely a sok-sok témák közül egyikként jelenítik meg ezt a klímaproblémát, és ezekről fogunk tudni egyeztetni. Érdemi egyeztetésekre számítunk, és eredményekre is számítunk a jövőre nézve.
1: Talán kicsit korai a kérdés, de hogyha nem mutatnak elő rugalmasságot, elképzelhetőnek tartják, hogy komolyabb lépéseket tesznek? Akár sztrájk, teszem azt?
2: Valóban egy korai kérdés ez, de mindenképpen ezzel a témával nekünk egyre inkább, és biztos vagyok benne, hogy a munkáltató és a kormányzati oldal is partner lesz abban, hogy egyre inkább ezzel a kérdéssel foglalkozunk, mert ez nem csak magyar probléma. Egy dolgot még hadd említsek meg, mert ez is nagyon fontos egyébként. Nem csak az a lényeg, hogy ez a hőhatár, ezt elérjük-e vagy nem, és ebben valamilyen lépéseket teszünk-e, de az is nagyon fontos, hogy ennek egy olyan intézkedésnek kell lennie, amely munkavállalóknak jövedelemveszteséget nem okozhat, hiszen erről nem ők tehetnek, ezt úgy kell megoldani, hogy a fizetésükben, a jövedelmükben ne történjen semmilyen csökkenés.
1: Hogyan tudják, ez egy teljesen valid és nagyon fontos helyzet, de mit tudnak mondani mondjuk a munkáltatóknak, akik esetenként azt mondja, hogy rendben, de hogyha a nagy meleg miatt én engedem, hogy több szünetet kapjanak az illetők, hogy akár valami műszakcsere legyen, akkor ott az mondjuk kiesés lehet, és aztán kárt okoz a cégnek.
2: Nem így kell felfogni ezt, mert adott pillanatban lehet egy kár, vagy éppen egy bevétel kiesés, de hosszú távon mindenképpen egészségesebb munkavállalókat, nagyobb elköteleződést jelenthet ez a jövőben. Biztos vagyok benne, hogy hosszú távon ez több előnyt kell, hogy jelentsen, illetve jelent is majd a munkáltatóknak, és nem ilyen akár adminisztratív teherként kell tekinteni a mondjuk a munkavédelemnek erre a szegmensére. Egyébként egyik szegmensére sem szabad adminisztratív teherként, hanem valóban egészséges munkavállalókra kell számítani, vagy lehet számítani ezek mentén, és jobb eredményekre a vállalatok szintjén.
1: Van olyan példa, amit átvehetne Magyarország? Tehát akár Európában, akár egy-egy cégnél van olyan, amit érdemes lenne megfontolni?
2: Hát hazai példákat, nem feltétlen konkrétumokat, de tudjuk jól, hogy vannak olyan munkáltatók, akik már esetleg előrébb hozzák a munkaidőkezdést, és előbb be lehet fejezni. Olyan is van, és ez is egy extra példa, és nagyszerű, hogyha a munkáltató lehet, hogy egyoldalúan csökkenti az adott napokban a munkaidőt, előbb elengedi a kollégákat. Ezekről is lehet beszélni, de egyébként Nyugat-Európában tudunk olyanról, tehát ez a Dél-Európáról tudunk olyanról, amikor 12 és 17 óra között korlátozzák a munkaidőt, vagy éppen meg is szüntetik az adott tevékenységet, mert olyan extrém hőmérsékletek vannak.
1: Zlati Róbert, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke, köszönöm a beszélgetést.
2: Én köszönöm az érdeklődést, szép napot kívánok mindenkinek.

0: vagy. Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorval. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mibe fektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Civil a pályán. 4 vendég, 6 téma, a hét legfontosabb eseményeiről Somos Andrással, kedd reggel 5-kor a Spirit FM-en. ATV Start a Spirit FM-en, minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni, reggel 6:30-tól is. Start! Többet szeretnél tudni az állatokról? Elhivatott vagy a felelős állattartásért? Érdekel, mit lehet tenni az állatkínzás ellen? Akkor téged vár Adj Esély című műsorunk. Közös ügyünk az állatvédelem. És mi is fontosnak tartjuk, hogy hangot adjunk azoknak, akik nem tudnak felszólalni magukért. Tarts velünk minden hétfőn 14 órától a Spirit FM-en. Húzós a Spirit FM-en. Róna Jegon vendégei a magyar kulturális, gazdasági és politikai elit legjavából kerülnek ki. Beszélnek szakmáról, magánéletről, társadalomról egyaránt. És még a húzós kérdések elől sem térnek ki. Húzós a Spirit FM-en hétfőnként 13 órakor. Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Szombaton szavazat tisz a parlamenti képviselőcsoportja arról, hogy kit jelöl köztársasági elnöknek. A lehetséges jelöltekről egyelőre semmit sem árultak el. Elemzők szerint azonban nem véletlen, hogy az elmúlt hetekben Fülöp Botonddal, Romsics Ignáccal és Baka Andrással is egyeztetett Magyar Péter. Nagy Attila Tiborral és Szirmai Dáviddal beszélgetünk. A GDP alakulására is hatással lehet az energiaválság, főleg abban az esetben, ha teljesen le kellene állítani a paksi atomerőművet. Már ez a forgatókönyv most kevésbé tűnik valószínűnek, a műszaki folyamatnak lennének makrogazdasági kockázatai. A lehetséges forgatókönyvekről Pásztor Szabolccsal beszélgetünk. Kihívás elé állítja a Tisza kormányt az energiakrízis. Ez az első olyan próbatétel, ahol szakmai és kommunikációs szinten is helyt kell állnia a kabinetnek. Hogyan vizsgáznak és miben más a tiszás válságkezelés az orbáni módszerektől? Böhm Kornélt kérdezzük. A várakozásoknál korábban érte el Magyarországot a rendkívüli hőség és az asszályos időszak. Szakértők arra számítanak, hogy a Kárpát-medence Európa egyik legmelegebb területévé válhat, így elkerülhetetlen lesz az alkalmazkodás a megváltozott körülményekhez. Kovács Erikkel beszélgetünk.
2: Tisztelettel köszöntöm Önöket, jó estét kívánok! Nagy Attila Tiborral és Szirmai Dáviddal kezdjük a mai adást, egy újságról és egy elemző kolléga, szervusztok, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: És hát igen, most ugye az lesz a hétvégi izgalom, hogy kit szavaz meg a Tisza frakció leendő köztársasági elnöknek, hogy aztán még egyszer megszavazza hivatalosan is majd a parlamenti ülésen. De én itt felvetettem még akkor, amikor Gesztesi Máté kollégámmal beszélgettünk a híradó végén pár mondatot, hogy ez azért úgy volt hajdanában, hogy ezt majd, és mindent, majd előttünk, majd nyilvánosan. Most meg még a neveket sem tudjuk, hogy kik közül választ a frakció, csak találgatunk. Igen, de nem tőlük tudjuk, nem Magyar Pétertől tudjuk. Ez a sajtóban kiszivárgott nevek.
4: Azért annak a fotónak szerintem, vagy azoknak a fotóknak üzenetértéke van, amin Ruf Bálint és a miniszterelnök Magyar Péter éppen aktuálisan közre fog valakit. Szóval, és a legutolsó, akit közre fogott, az szerintem ő az esélyes.
2: Baka úr?
4: Baka úr, igen. Ennek lenne egyébként egy üzenete is szerintem, ami egy magyarázható fricska. Legalábbis én úgy értékelem.
2: Mert hogy azt vele ugyanaz történik most, ami kontrában, mint ami történt 2011-ben, amikor vele ugyanaz történt, amit a mostani köztársaság, vagy a korábbi köztársaság
4: jelenik. Abszolút, és ezzel keretezve az egész történetet, elvéve a kritikai élt, mert hiszen tudják azt mondani, hogy bocsánat, hát ezzel az emberrel ugyanazt tettétek ti kritikusok, és Fidesz, amit most mi csinálunk.
2: Igen, ez erre egy erős válasz, Attila.
3: Magyar Péter megpörkölődött, amikor kimondott egyszer egy nevet, emlékszünk még Polgár Judit esetére, ugye? Tehát ebből azt tanulta meg a miniszterelnök, hogy óvatosabbnak kell lennie. Igaz, ott az eljárással volt gondja még a tiszások egy részeinek is, hogy arról volt szó, hogy tényleg ne lehet neveket javasolni, sokan úgy értették, hogy itt társadalmi vita lesz, aztán Magyar Péter azt mondta, hogy nem, félreértettétek, úgyhogy már most megmondom, hogy kinek kell lennie, és ebből lett felháborodás, úgyhogy Magyar Péter azóta óvatosabb, és valóban, ahogy Dávid az előbb elmondva, abba Ruf Bálinttal együtt közrefog hol jobban, hol kevésbé személyeket, és aztán lehet barkópázni, hogy vajon ki lesz. Valóban Baka András egy fricska lenne, de azért a Baka András egy mélyen sértett ember, valóban egy a Fidesz által megsértett emberről van szó, amelyik Fidesz többség egyébként idő előtt eltávolította Baka Andrást a legfelsőbb bíróság.
2: Azt is tegyük hozzá, hogy néhány olyan megjegyzést követően, mert eredetileg nem akarták, tehát úgy volt, hogy ki fogja tölteni a maga idejét, de ez az kellett, hogy néhány megjegyzést tegyen az alkotmányosságra és a jogállamiságra.
3: Na jó, de erre mondta aztán később, a eltávolítása után az egyik európai bíróság, hogy ez önmagában büntető jellegű volt a Fidesz többség részéről, hogy így távolította hát el.
2: Pont ezért vetettem fel.
3: Na most épp ezért a Fidesz részéről, tehát a Fidesznek már megint van egy hitelességi problémája, akár a köztársasági elnök választás kapcsán is, mert miközben arról beszél a Fidesz, hogy illegitim ez az egész folyamat, tehát hogy Siók Tamás óta senki sem birtokolhatja igazából legitim módon az elnöki széket. Közben a Fidesz is adott példát arra, hogy hogyan kell idő előtt eltávolítani személyeket, nem csak Baka Andrásnál, Jóri Andrásról se feledkezzünk meg, ő az adatvédelmi biztos volt, és őt meg úgy távolították el idő előtt, hogy fogták magukat, és megszüntették az ombudsmani tisztséget, és hát mehetett bíróságra, egyébként megnyerte ő is a pert Bakával együtt. Szóval az a baj, hogy a Fidesznek nem áll annyira jól ez a felháborodás.
2: De ezért tetszett Magyar Péternek különösen ez a megoldás.
4: Igen, bár mondtad a sértett jelzőt, Baka András.
3: Hát a Fidesz megsértett.
4: Bocsánat, Attila mondta, én szerintem ő, lehet azt mondani, hogy ő egy szuverén ember, aki a szakmaiságát képviselte akkor, amikor az őt megválasztó aktuális kormánypárttal szembe ment, sőt, kemény kritikát mondott. Erre reagált a Fidesz úgy, ahogy, az pedig, hogy most hogy reagál, azt én nem értékelném túl, tehát egy saját maga levében fővő, még ebben a nagy kánikulában még jobban fővő pártról beszélünk, amelynek a tagjai folyamatosan kommunikációs szempontból mindenféleképpen egyre inkább alulmúlják magukat. Tehát ugye a legutolsó hivatalos párt nyilatkozat az volt, hogy hát nincs itt semmi látnivaló, hiszen nincsen betöltendő poszt a köztársasági elnökkel kapcsolatban. De akkor kérdezném, hogy akkor most ki a köztársasági elnök?
3: De akkor mit keresett, ha ez így volna, hogy a Fidesz állítja, akkor mit keresett a Fidesz frakcióvezetője a Sándor palotában? Mert még nem sikerült.
2: A korábbi köztársasági elnököt.
3: Na jó, de ő már nincs ott.
2: Hát nem szóltak
4: neki. Legutóbb a
2: Forsta Felágnesnél jártak legutóbb, van, amikor ugye összehívta a frakcióvezetőket, és
3: egyébként a Baka Andrásnak a köztársasági elnöksége azért is lenne azért érdekes, mert azért nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy sértett ember, mert őt ugye a Fidesz vérig sértette, és mint kiderült, jogellenesen sértette vérig. És hát nyilvánvaló, hogy Baka Andrásnak nincsenek túl jó emlékei a Fidesszel kapcsolatban.
2: De érdemes karaktert szabni hozzá? Tehát kimondhatjuk azt, hogy ő egy sértett ember? Van ennek jele?
3: Lehet jele majd a Fidesszel való kapcsolatban.
2: Jele majd. De
3: alapvetően...
2: Attila, várj, de most te valamivel tulajdonképpen megbélyegzed Baka Andrást, hogy ő egy sértett ember. De hát ennek milyen jelét látod?
3: Hát pusztán abból a tényből indulok ki, ami 2011-ben történt.
2: De lehet, hogy azóta eltelt 15 év, és már nem is értett ember. Miért kéne annak lennie? Egyébként az meg igaz, hogy ő az egyik értelmiségi egyike volt, vagy azoknak az értelmiségieknek az egyike volt, megpróbálom magyarul elmondani, akik megszólaltak a leváltások és a leváltás igényei kapcsán, hogy bizony, igen, azok az emberek, akik az elmúlt években súlyosan vétettek a jogállam, a demokrácia és annak működése ellen, azok mondjanak le, és azoknak akkor távozniuk kell. Tehát nem volt ő ebben az ügyben annyira semleges az elmúlt hetekben.
3: Igen, hónapokban. Tehát azért nem véletlenül fogalmaztam úgy, hogy azért ő nyilván szemben áll a Fidesz. Tehát az én megfogalmazásomat...
2: De az így, nem kell sértetnek lenni.
3: Így, jó, azért akkor fogalmazunk úgy, hogy sértett egzisztencia. Talán így akkor egy kicsit kellemesebb, elfogadható.
2: Nem engeded el, értem. Okay.
3: És egyébként például ilyen Ruszin Szendi Romulus is, őt is, illetve az ő karrierjét, ha neked így jobban tetszik, végig sértette a Fidesz, hiszen idő előtt a vezérkari főnöki állásából eltávolította az akkori Fidesz kormány, és nyilván ebben szerepe volt, hogy ő szembefordult a Fidesz-szel, de az előző kérdésre is érdemes volna reagálni, mert ugye nyilván nem csak a karakter kérdés itt azért érdekes, egy kicsit lehet, hogy túlságosan elvittem ebbe az irányba, hanem nyilván az alaptörvény által megadott keret. Tehát, hogy az alaptörvény a mai alkotmányos jog, a közjogi rendszer milyen lehetőségeket és korlátokat emel a köztársasági elnök számára. A majdani köztársasági elnöknél van egy olyan sajátosság, hogy ideiglenes, tehát bevallottan ideiglenes lesz, hiszen az alaptörvény 17. módosítása szól arról, hogy legfeljebb az új alkotmány elfogadásáig tart az új köztársasági elnök megbízatása, tehát bárkit is választanak, Baka Andrást, Forsthofer Ágnest vagy mást, annak tisztában kell lennie, hogy véhetőleg nem fogja kitölteni az 5 évet, hiszen Magyar Péter hát elég egyértelműen fogalmazott arról, hogy ő az alkotmányozást ősszel el akarja kezdeni, arra lehet számítani, hogy mondjuk másfél-két év alatt befejeződik, és akkor lesz egy népszavazás, amelyik hitelesíti és jóvá adja az új alkotmányt, és akkor onnantól kezdve automatikusan befejeződik a most megválasztott köztársasági elnök mandátum.
2: Ha csak nem jelölik újra. Ha választunk majd utána egy újabb köztársasági elnököt, akár azt, akit most beiktatnak.
4: Így van, de hogyha például szombaton a cilinderből egy új inkább név kerül elő, akkor viszont garantált az, hogy a jövő héten szerintem mindenki arról fog beszélni, hogy a váratlan. A futballban van egy ilyen, hogy Mr. X, és így szokták beharangozni azokat az edzőket, illetve újonnan igazolt futballistákat, akikről nem tudni, hogy ki az, de mindenkit az érdekel, hogy na ki lesz az edző, és ki lesz az új sztár. Szóval a Mr. X-ben azért én olyan nagyon nagy meglepetést nem várok.
2: Magyar Pétert viszont néhány más pozícióban is köti az idő, vagy sürgeti egészen pontosan. Itt van például a főügyész, a legfőbb ügyész, aki hosszú húzavona után végül lemondott, és augusztus 25-éig tart a mandátumot. Tehát valójában addigra kellene látnunk azt, hogy és ki lesz az.
3: Igen, sőt Magyar Péter arról is beszélt, hogy elvárja, hogy még mások is mondjanak le, hiszen az állami számvevőszék elnöke még nem mondott le.
2: Az pikáns történet.
3: Az bizony, igen, bocs, és akkor megint a személyes részéhez vagyok kénytelen. Mert a pikáns történet abban van, vagy a helyzet, hogy tudni lehet nyilvános információkból, hogy az állami számvevőszék elnöke Magyar Péter volt feleségének, hogy tudni lehet nyilvános információkból, hogy az állami számvevőszék elnöke Magyar Péter volt feleségének az élettársa vagy barátja. Tehát itt

0: ahonnan el kell menniük az embereknek.
1: Méghozzá azért, mert a neres posztok voltak, van, tehát itt azért megint egy kicsit túllendülhetünk a
0: személyes. De a köztársasági elnöknél ott a személy a fontos. Tehát azon túl, hogy a pozíció is, a személy.
1: De ugye Súlyog Tamással azért is volt gondja Magyar Péternek, tehát itt elvi gondról van szó. Tehát a Magyar Péter, és valahol joggal, az ő szempontjából joggal azt mondja, hogy igazi rendszerváltásról akkor beszélhetünk, hogyha a vezető posztokon is váltást következik be, és bizony ennek az áldozata lett a korábbi köztársasági elnök, majd a legfőbb ügyész, aztán megyünk tovább a gazdasági versenyhivatalra, az állami számvevőszék elnökére.
2: Azért itt nem csak a rendszerváltás igénye, hanem az ő munkájukban megtalálható kivetni valóságok is szerepet játszottak, azt tegyük hozzá. Na, egy másik történet, mert hogy ebben vagyunk valójában itt napok óta, és lehet, hogy még leszünk jó darabig. Márta Imre tegnap itt járt, aki az MVM-nek volt korábban a vezérigazgatója, és hozzátartozott ugye mindenkori MVM vezérigazgatóhoz a paksi atomerőmű. Sőt, amikor a miniszteri biztos kinevezték Paks 2 ügyében Süli urat, tulajdonképpen ő is az ő embere volt korábban, írt neki akkor egy levelet, tegnap ezt itt ismertette a kedves nézőkkel, talán emlékeznek rá, akik most minket néznek, és abban bizony tételesen benne van az, amiben most itt ülünk, hogy mi vár ránk, és mit kellene ezzel szemben tenni. Ma Magyar Péter előhúzott egy 2022-es kormánydokumentumot, amiben benne van, hogy minősítetetlen helyzetben van a magyar energiaellátás, és hogy tenni kellene sürgősen valamit. És akkor itt vagyunk 2026-ban, és nézünk, ahogy a paksiak mondták, letoldgatjával várjuk, hogy jön-e a Duna, vagy nem jön, hogy most akkor mi lesz holnap?
0: Hát igen, de erre a kérdésre valójában válasz nincsen, illetve hát gyorsan a dokumentum után azért bejelentettek egy 860 milliárdos energiafejlesztési tervet.
2: De mi történt itt az elmúlt évtizedben, amióta azt lehetett tudni, hogy bajban vagyunk?
0: Röviden szóval semmi. Uh-huh. Hát hiszen, ha történt volna valami, akkor azért ezek a problémák nem jöttek volna ilyen gyorsan elő. Gondolom, én hangsúlyozom, hogy a paksi atomerő működésével kapcsolatban szakemberek vitatkoznak, tehát akkor hogy jövök én oda?
2: Na, hát nem is a megfejtést várom tőle, csak a politika kellett volna, hogy valamit lépjen.
0: Addig, amíg valamilyen területen nincsen baj, akkor addig a politika leplezni tudja az ott lévő problémákat. Sok olyan területet látunk szerintem szerte az országban, sokáig így volt ez az egészségügyben, aztán ez valahogy túlcsordult. Az oktatásügyben még mindig úgy érzem, hogy a nagy problémákat még mindig nem annyira hozták nyilvánosságra, hogy ez zavarja a népet. Itt most egy ilyen helyzet van, amikor arról beszélünk, hogy emberek, ne mossatok este 10-ig, ha lehet, meg lassabban jár a villamos, akkor az már egy érezhető probléma.
1: Furcsa volt számomra legalábbis Bóka János Fidesz frakcióvezető hétfői nyilatkozata, amelyben ő gyakorlatilag minden felelősséget eltolt az előző Fidesz kormánytól. Ami tényleg a Márta Imre 2018-as levelének fényében, vagy akár mondjuk a Magyar Péter 22-es dokumentuma fényében elég fura. Tehát az biztos, hogy a vízgazdálkodásban elképesztő problémákat hagyott hátra az előző kormány a mostanira. Abban egy kicsit árnyalnám Dávid véleményét, hogy az, hogy semmi nem történt, ha mondjuk az energiapolitikára tekintünk ki, akkor ez így azért szorul árnyalásra, mert azért a napenergia terjesztése, termelési képessége körében már történt az elmúlt 16 évben.
2: Amelyről szintén szól a 22-es dokumentum, hogy nem győzi a rendszer.
1: Így van, mert ugye a tárolási probléma van. Na most gyorsan, még ha szabad, a Magyar Péter által bejelentett 800-valahány milliárd forintos csomagról. Ez egyébként az helyreállítási terv módosított változatának a könnyebb kommunikációs előadása. Tehát, hogyha valaki megnézi a módosított tervet, akkor ott szintén találni fog például energiatárolásról mondatokat, fog találni sok mondatot a szélenergia fontosságáról. Ugye a helyreállítási terv révén tudunk hozzáférni ahhoz a több milliárd euróhoz, a részben hitelhez, részben pedig ingyen, majdnem ingyen pénzhez, ami ugye kell a magyar gazdaság fejlesztéséhez, amit nem kapott meg különböző okokból az Orbán kormány. Tehát itt most, amit Magyar Péter tegnap is, meg ma este is bejelentett,

0: az a sok száz milliárd forintos program, az lényegében az én megítélésem szerint a módosított helyreállítási tervnek az egyfajta folytatása.
1: De ez egy szemrehányás a részedre?
0: Nem, csak tény megállapodás.
1: Akkor jó célra fordítjuk az európai uniós forrásokat.
2: Igen, a vége, szóval annyi ilyen tervezett program, csomag épült már bizonyos rendszereknek a fejlesztésére, hogy hajlamos az ember óvatosan kezelni ezt, és azt mondani, hogy minden szándékon túl, lám egyébként a Fidesznél, ugyanez volt, nyilván szélerőműveket nem annyira szerették, de ott is voltak hangzatos, gondoljunk szimplán csak az erőmű rendszernek a hasznosítására, aztán nem lett ez belőle, hogy mit tudott ebből kihozni, még az akaraton kívül is, az egy másik kérdés. Itt is azért várjuk meg szerintem azt, hogy mi lesz ebből, mert az ígéretek,
0: Hát a szélerőműveket tekintve már a pályázatot kiírják.
1: Szorítókényszer a helyzet, amiben vagyunk.
2: Így van, ebben
1: rendben. Köszönöm szépen, Nagy Attila, Tibor Szirmai Dávid, örülök, hogy itt voltatok.
0: Köszönöm szépen.

0: Műsorajánló. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegorral. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Utazók Podcast Mahó Andreával már a Spirit FM-en is. Tartsatok velünk minden hétfőn este 8 órától, hogy hétről hétre megismerjük Andrea vendégeit. ATV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM. A nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: Nyílt levélben fordult kapitány István miniszterhez a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség, amiben egy 7 pontos javaslatot tettek le. Ezekről a pontokról is beszélgetni fogunk Kis Ernővel, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnökével, illetve hát arról, ami mostanában mindenkit érdekel, a napelemek hogy működnek, meddig működnek, hogyan tudnának jobban működni, hiszen azt hiszem, hogy itt az elmúlt napok, hetek hősége azért rávilágított arra, hogy itt bizony tényleg el kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehet a lehető legokosabb és legügyesebben beosztani az energiát. Jó reggelt, köszönöm, hogy eljött hozzánk.
2: Jó reggelt kívánok, közicsokon.
1: Kezdjük talán ezzel a 7 pontos javaslattervel. Mik a legfontosabb javaslatcsomagnak az elemei?
2: Tehát az egyik legfontosabb talán az, hogy mondjuk a választások előtt egy hónappal leállították az otthoni energiatároló programot. 132 ezer család jelentkezett erre a pályázatra. Nyilván, mivel ingyen kapták az energiatárolókat ehhez a napelemes rendszerekhez, nyilván ez nagyon vonzóvá tette, de mindenképpen egy hatalmas piaci potenciál van ebben a lehetőségben. Magukhoz a napelemekhez lehet rakni energiatárolót, és az energiatárolóval meg például most bebizonyítottuk, hogy a paksi atomerőmű, amikor le kellett, hogy álljon, ugye az is időjárás függő valamilyen szinten, hiszen függ a hűtővíztől, a napelemekkel ez részben vagy egészében akár ki is lehetett váltani, nagymértékben lehetett csökkenteni a rendszer terhelést. Most például az esti órákban, ugye a csúcsidőben 17 és 22 óra között van a legnagyobb fogyasztása a háztartásoknak, ugye akkor használják a legtöbb villamosenergiát. Most a kormánynak a felhívására nagyszerűen bebizonyosodott azt, hogy például éjszaka lehet, vagy ebben az esti órákban lehet csökkenteni egyszerűen a fogyasztásunkat. Ezt két módon lehet kiváltani, például a háztartási méretű napelemes rendszerekhez kapcsolt energiatárolókkal. Itt akkor lehetne nagyon komoly importot kiváltani, tehát ez egy hatalmas lehetőség. A másik pedig például az idősoros elszámolással. Most, amikor önkéntesen, illetve a kormány felhívására lecsökkentették a háztartások a fogyasztást, jelentős mértékben csökkent az importunk, tudtuk csökkenteni a rendszerterhelést. Ezt meg lehet csinálni egyébként nem ilyen önkéntes vállalással, hanem lehet motiválni a lakosságot, például az idősoros tarifákkal. Ezt meg lehet tenni, hogy ezekben az esti órákban egy picit magasabb a villamos energiának az ára, cserébe egyébként mondjuk az esti éjszakai órákban, tehát az éjszakai órákban vagy a napközben pedig olcsóbb lenne, akkor ezzel nagyszerűen lehet szabályozni, és ki lehet váltani akár például egy új atomerőműnek teljes építését. Tehát a lehetőség az korlátlanok benne.
1: Azt mondja, hogy ezeknél a családoknál már ott is vannak ezek a tárolók? Tehát ennél a 132 ezer családnál? Vagy ők csak beadták az igényüket, és arra várnak, hogy zöld lámpát kapjanak?
2: Jelen pillanatban 350 ezer háztartásban van ilyen napelemes rendszer. Összesen 8,6 gigawattnyi napelemes kapacitás van, ennek közel a fele a háztartási méretű. Magyarország nagyon jól ellátott már napelemes rendszerekben, de egyébként bőségesen van még helye, csak a nemzeti klímatervben például 2030-ig majdnem a másfél kétszeresen van, 13 gigawatt kapacitás van betervezve, tehát még azért van hova fejlődnünk, és ezekben a háztartásokban maguk a napelemes rendszerek vannak meg. Mint ismeretes, 2024-ben bejelentette az előző kormány energetikai miniszter, hogy megszüntetik a szaldó elszámolást, és akkor ez az energiatároló program, például ennek a szaldónak a időszakos kompenzálására született meg ez a program, mert érezhető volt, hogy egy hatalmas nagy politikai handicapet jelentett az előző kormánynak, viszont erre a lehetőség adott, tehát ezekhez a napelemekhez hozzá lehet rakni a tárolókat, és akkor ezzel a rendszer szinten szét részt tud menni a lakosság is ebben a energetikai problémának a megoldásában. Tehát a lehető az adott, mindenképpen ösztökélni kell a lakossági szándékot arra, hogy legyenek háztartási méretű energiatárolók is, és ezt nem szabad elfelejteni, hogy ebben az iparágban 47 ezer ember dolgozik a napenergiaiparban Magyarországon, egy bődületes mennyiség, és ezeknek például ugye szükségük van a munkára. Előzetesen egyébként a háztartási méretű napelemes piaca megszűnt, köszönhetően ennek az elszámolási rendszernek, vagy ennek az aszimmetrikus rendszernek, mindössze 5 forintért veszi át az ára. Az energiakereskedő, ugye az egyetemes szolgáltató, szemben amikor egyébként meg 38, illetve az átlagfogyasztás fölött pedig 70 forintot fizetünk egy kilowattóra áramért, így gyakorlatilag Magyarország az egyetlen, ahol most a háztartási méretű napelemes rendszerek nem nagyon tudnak megtérülni. Tehát ezen is feltétlenül változtatni kell, és az 7 pontos javaslatcsomagunk, hogy az elején kezdtük, ezeket tartalmazza. Rengeteg olyan szabályozási környezet alakult ki, ez 2021 óta egyébként, amelyek lehetetlené teszik, vagy nagyon megnehezítik a napelemes rendszereknek a felhasználását, már pedig ebben hatalmas a lehetőségünk.
1: És itt, hogyha a szándék megváltozik, akkor mennyire költségigényes jobban kihasználhatóvá tenni a napelemeket?
2: A szándék maga az megváltozott. Tegnap Magyar Péter miniszterelnök úr bejelentette az új energetikai programot, amit az MNS üdvözöl, tehát ez egy borzasztó jó lehetőség. 868 milliárd forintot szánnak az első nekifutásra.
1: A szemmel látható, nem? Tehát abból azt gondolom, igen, hogy abból azért lehet akár a tárolást, akár bármi egyebet fejleszteni.
2: Hogy nem? Tehát energiatárolás, akkor a szélenergia, ami egyébként nagyszerűen kiegészít a napelemes rendszereket, meg a geotermikus energiának a kihasználására, tehát a lehetőség az óriás, és nem szabad elfelejteni, hogy egyébként a befektetők startakészen állnak. 2024-ben volt például, hogy 10 gigawatt napelemes szélerőmű, illetve energiatároló kapacitásra nyújtották be fejlesztők az igényt, amit a kormány egyetlen rendelettel visszavont, megszüntetett, pedig ezek a saját befektetői pénzből lettek volna. Tehát igazából nem is a forrás hiányzik a piacról, hanem az, hogy engedjék. Tehát nem engedte eddig az előző kormányzat ezeknek a csatlakozását politikai okokból. Most szerencsére az új kormány teljesen másképp áll a témához, úgyhogy a szövetség mindenképpen támogatja ezeket a törekvéseket.
1: No, és mi a helyzet itt az áramkimaradások kapcsán? Olvastam, hogy ugye az is egy probléma, hogy hiába süt a nap, és hiába gyűjti a napelem az energiát, hogyha áramkimaradás van, akkor ott biztonsági okokból lekapcsol a rendszer, és nem tölt vissza. Mi itt a probléma, és ezen lehet-e valahogy változtatni?
2: Bármilyen hihetetlen a probléma, kizárólag a szabályozás volt. Korábbi években az áramszolgáltatók nem engedték az úgynevezett szigetüzemű működését, nem engedték azokat az invertereket, ezeket a hibrid invertereket, amik ezeket a megoldásokat biztosították volna. Egész egyszerűen életvédelmi okokból van, tehát akkor, hogyha hálózaton kimaradás van, és esetleg egy szerelő dolgozik, akkor azt gondolja, hogy feszültségmentesítve van a hálózat, és a napelem elkezd véletlenül visszafelé termelni, akkor az értelemszerűen életveszélyes lehet. De erre nagyszerű technikai megoldások vannak, amit ma már egyébként enged a szabályozás is, tehát a DSO-k, az áramszolgáltatók engedik. Ezekben a 350 ezer háztartásban, hogyha engedték volna korábban, és nem tiltották volna ezeket a invertereknek az alkalmazását, akkor ezt nagyszerűen meg lehet oldani. Amikor ilyen korszerű hibrid inverterrel, például az új otthoni energiatároló programban már ilyen inverterek vannak zömében betervezve, ezekkel szereljük fel a háztartásokat, akkor az megoldható, hogy akár áramszünet esetén, hálózatkimaradás esetén biztosítjuk a háztartásunknak a teljes ellátását. Napközben a napelemmel fel tudjuk tölteni, és akkor egyébként esti órákban, amikor a legnagyobb a rendszer terhelés, akkor azt mentesíthetjük, és ki tudjuk sütni ezeket az akkumulátorokat. Tehát itt ez egy nagyszerű jó megoldás. Az a lényeg, hogy most már engedi az áramszolgáltató, így akkor ezeket tudjuk alkalmazni.
1: Remek hírek. További szép napot kívánok, Kis Ernő, a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség elnöke. Örülök, hogy itt volt.
2: Köszönöm a lehetőséget.

0: Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A GDP alakulására is hatással lehet az energiaválság, főleg abban az esetben, ha teljesen le kellene állítani a paksi atomerőművet. Bár ez a forgatókönyv most kevésbé tűnik valószínűnek, a műszaki folyamatnak lennének makrogazdasági kockázatai. A lehetséges forgatókönyvekről Pásztor Szabolccsal beszélgetünk.
2: Az Ökonomusz kutatási igazgatója vendégünk, tehát Pásztor Szabolcs, jó estét kívánok!
3: Jó estét kívánok!
2: És az iránt érdeklődöm, hogy azon túlmenőleg, hogy igen, itt elhangzott, hogy ne mossunk, ne locsoljunk este, meg takarékosodjunk az árammal, vízzel. A gazdaság egészének ez a most kialakult helyzet vajon mekkora sebet okoz?
3: Hát ezt érdemes megvizsgálni, ugyanis azért az tudható, hogy a magyar energiatermelésnek a nagy részét Paks adja, és ugye elhangzott az, hogy ha ez kiesik, akkor importból kellene fedezni, úgyhogy a gazdasági szakembereknek az jut ilyenkor az eszébe, hogy olyan mekkora lehet az import számla, illetve hogyha nincs ez az áramtermelés, akkor mekkora lehet a gazdasági teljesítménynek a lassulása. Itt tulajdonképpen már is van egy jó hírem, mert azt lehet mondani, hogy azért 2022 nem ismétlődhet meg.
2: Akkor egy durva energiaválságban
3: nagyon
2: volt.
3: Nagyon durva, és azt lehet mondani, hogy 16,8 milliárd eurós lett egyébként a folyófizetési mérleg hiánya nagyrészt az energiaszámla miatt. Most ez biztos, hogy nem ismétlődhet meg, mert még hogyha azzal is számol az ember, hogy egy teljes évre leáll Paks, akkor is egy jóval szerényebb importszámla jöhet ki. A legrosszabb forgatókönyv mentén is, ugye egy 3,2 milliárd euró, úgyhogy nagyjából 200 eurós megawattóra árral számolunk. Szóval ilyen jellegű problémák nem lehetnek, mégis azért muszáj elkészíteni ezeket a forgatókönyveket, mert jó tudni, hogy hogyan változik egyébként az import nagysága, meg azért mi történhet akkor, hogyha mégis mondjuk egy hétre, egy hónapra, egy negyed évre kiesik Paks.
2: Bár arról egyelőre nincsen szó, hogy ilyen hosszú időtávról beszélnénk Paks kiesése kapcsán, mert hát ugye ezért is fontos, hogy egyáltalán most működik az erőmű, mert azt most már tudjuk, megtanultuk ezt is, lassan mindannyian atomszakértők is leszünk. Legalábbis úgy beszélünk róla, mint értenénk hozzá, pedig nem. Szóval megtanultuk, hogy gyorsabban lehet indítani az erőművet, hogyha van működő blokkja. Most van. És hát emelkedik a Duna, ez egy jó hír. Nem nagyon, de egy picit. De közben meg az, ami történik, az nyilván a gazdaság egészére hatással van, az, hogy a vezető nagyvállalatok csökkentik a fogyasztásukat, az nem azt jelenti, hogy lejjebb tekerték a lámpákat, az azt jelenti, hogy a termelésüket is csökkentik.
3: Igen, ez pontosan így van, és most ugye a válság forgatókönyvek között különböző opciók vannak. Az egyik az, hogy az importbeszerzést kell növelni, az exportot csökkenteni. Ez is egy nagyon fontos. Van Magyarországon áramexport, ez egy jól látható mérték, egy jól látható nagyság. Például Ukrajna felé is volt áramexport.
2: Most egyébként érdekes, az utóbbi időben áramimportunk van Ukrajna felől.
3: Így van pontosan, és hogyha a nagy képet nézzük, egyébként most ide szúrnám, hogy azt lehet látni, hogy Magyarországon van egy nagyjából 39 terawattórás energiatermelés, a felhasználás az 48-nál jár, tehát energiaimportra van szüksége az országnak áramból, és hogyha egyébként kiesne Paks, akkor ez megemelkedne a korábbi 18,5%-ról 51% felé. Na de visszatérve az eredeti kérdésre, tehát valóban egy válságforgatókönyv az, hogy visszaveszik a vállalatok a fogyasztásukat. Az is egy forgatókönyv, hogy önkéntes vagy egyébként kötelező energiacsökkentés következik be. Az is lehet egy vállalás, hogy például a költségvetés vállal ebbe szerepet. Különböző forgatókönyvek vannak, az biztos és bizonyos, hogy az egyoldalú megközelítés nem jó. Tehát például az félrevezető lehet, hogyha a kiesést, hogyha esetleg mondjuk tényleg a teljes leállásról beszélünk, csak importból fedezzük, az a jó, hogyha esetleg többféle módozat meg megoldás létezik.
2: Ha egy kicsit ellépünk a konkrét eseménytől, akkor azt látjuk, hogy a magyar gazdaság tulajdonképpen éledező jeleket mutatott az első fél évben. A második negyed év kevésbé volt látványosan sikeres, mint az első, de azok sem voltak rossz adatok. Megakaszthatja ezt a folyamatot az, ami most történik?
3: Hát ez egyébként mindenféleképpen lesz egyfajta hatása, ezt azonban nem szabad túldimenzionálni. Tehát itt nem kell arra számítani, hogy 2-3%-kal visszaesik a GDP. Ha valaki egy számítást végez, mi az Ökonomusznál egyébként elvégeztük, akkor ha például leáll egy teljes hónapra minden egyes blokk, akkor az a GDP-ben 0,07-0,13%-os visszaesést jelenthet. Ez nem következett be, meg ugye a jelek szerint nem is fog bekövetkezni. És a legrosszabb forgatókönyv az éves szinten egy ilyen 1,1%-os GDP visszaesést mutatna, de még egyszer mondom, hogy mutatna, mert ennek a valószínűsége csekély. Igen ám, de jó ezeket a számításokat észben tartani, mert ha például mezőgazdasági szakemberekkel beszél az ember, akkor ők azt mondják és amellett érvelnek, hogy 30 év múlva Magyarországon olyan lesz az időjárás, mint most Törökországban. Tehát amit most láthatunk, az könnyen megismétlődhet, és ezeket a számításokat, ezeket a modellezéseket azért jó elkészíteni, és valahol ott tartani a fiókba még télen is, hogy majd felkészüljünk a jövendőbeli kihívásokra.
2: A klímatudósok mondják, és majd lesz egy ilyen vendégünk ma este is, hogy hát azért azt lehetett tudni, még ha gyorsabb is az ütem, mint amit vártunk, és akkor erről majd belebeszélgetünk. De ha ezt lehetett tudni, és mi is halljuk eleget, hogy azért a Kárpát-medence egy olyan klimatikus viszonyba fog kerülni, ami furcsa lesz az itt élőknek, nem ehhez szoktunk. A gazdaságot elkezdtük erre felkészíteni?
3: Hát ugye sosem lehet eléggé felkészíteni, meg tulajdonképpen eleve ugye az az érvelés, hogy ugye a politikai váltó gazdálkodás zajlik gyakran, és ugye rövid távú célkitűzések vannak, és egy ilyen vállás azért minimum azért
2: hát több kormányzati cikk. Volt 16 év az a politikai váltógazdaságban a maraton.
3: Visszatekintve igen, ez 16 év mindig, de általában ugye a politikusok igyekeznek kézzelfogható, gyorsan látható intézkedéseket hozni, amivel ugye a szavazatvásárlás az mindig maximalizálható, és ezek a nagyívi beruházások azért nem feltétlenül vannak a prioritási lista elején.
2: Akkor összefoglaltam úgy az előző mondatát, hogy nem.
3: Nyugodtan igen, tehát hogy ilyet
2: nem
3: lehet
2: történt
3: mondani.
2: Semmi.
3: Máshol is vannak egyébként ilyen jellegű kihívások, ezt azért látjuk a régióban is, úgyhogy a legfontosabb az lenne, hogy ezt a szűk látókörűséget megváltoztassuk. És
2: ez anyagok, hátterek készültek a politikusok számára? Tehát voltak éppen a fiókban lenne mit előhúzni? Találkozott olyan kutatásokkal, amik alátámasztanák azt, hogy merre felé kell indulni?
3: Igen, ilyen mindig van, tehát szakértői anyagok azok mindig készülnek, szakértők vannak, általában azzal szokott egyébként probléma lenni, de nem csak idehaza, hanem máshol is, hogy a politikai vezetés azért nem mindig hallgatja meg azokat a kutatókat, azokat a tudósokat, akik mondjuk évtizedeket töltenek bizonyos területeken, és azért jól látják azokat a folyamatokat, amelyeket mindenféleképpen menedzselni kellene.
2: Azt mondja, hogy összegezték a helyzetet. Mit látnak, mi a legnagyobb kihívás ma a magyar gazdaság szempontjából hát, hogyha, ebben a helyzetben?
3: Igen, hogyha úgy válaszolok, hogy Paksot is figyelembe vesszük, akkor azt lehet mondani, hogy ha sok mozaik egyszerre jön össze, akkor lehetnek problémák. Melyek ezek a mozaikok? Paks teljes egészében leáll. A régiós importált ára már magas. Ha például ipari termelés korlátozásra van szükség, ha például a költségvetésnek plusz kiadásokat kell hoznia, ha például gyengülni kezd a forint, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy olyan kombináció, amely nehéz helyzetbe hozhatja a magyar gazdaságot. Ugye hát ugye látva a tendenciákat azért azt mondhatjuk, hogy ennek az együttállásnak a valószínűsége most csekélyebb, de azért mégis jó, hogyha előttünk van egy ilyen forgatókönyv is.
2: Pásztor Szabolcs, köszönöm szépen.
3: Köszönöm szépen én is.

sem a múlt ősszel, egész nap csak együtt voltunk. Egymás kezét fogva.

sztárokat és produkciókat. Akár televízió, akár online vagy offline lapok. Mi a kulisszák mögé engedünk bepillantást, ahova eddig senki sem juthatott el. Tartson velünk vasárnap délután 3 órától. Több, kevesebb. A Spirit FM aktuális gazdasági műsora Róna Jegonnal. Mennyit ér a pénzünk? Hogyan érintenek minket a gazdasági intézkedések? Mi befektessünk? Vagy épp hogyan gazdálkodjunk? Minden hétköznap délután 4 órakor. Három világkép, három mikrofon és egy forma 4 órakor.

0: amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. A TV Start a Spirit FM-en minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni reggel 6:30-tól is. Start! Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
1: A Medián mérése szerint a Fideszből kiváló polgári párt bejutna a parlamentbe. Hogy ennek kik lehetnek a képviselői, és hogy egyáltalán mi ez a polgári irány, amit vehetnek a Fideszből, vagy a Fideszt robbantók. Hát erről Szentpéteri Nagy Rihárd alkotmányjogásszal, politikai elemzővel beszélgetünk. Meglepő ez a mérés, amit a Medián itt lehozott tegnap, és kik lehetnek itt azok, akik tényleg megmozdíthatják a Fideszt eddig mozdíthatatlannak vért falait?
2: Igen, nem meglepő, és a Medián éberségét, hozzáértését dicséri, hogy ezt a kérdést föltette, de hát ez egy hipotetikus kérdés. Itt arra van szó, hogy ha úgy alakulna, hogy a Fideszből kiválnának egyesek, akkor ezek milyen attraktívak tudnának lenni bizonyos választók szemében. Ez egy nagyon jó kérdés, jó erről beszélni, de ugye hát ez egy hipotetikus kérdés. Hogy ebből lesz-e valami, azt nem mondjuk, hogy nem lesz, sőt, vannak arra utaló jelek, hogy ebből lehet valami. Nemzetközi példák is azt mutatják, hogy ez könnyen megeshetik. Az más kérdés, hogy mennyire hiteles tud lenni egy úgynevezett konzervatív, vagy polgári, vagy atlantista Fidesz. Azért szögezzük le, hogy a Fidesz nem atlantista, nem konzervatív, és nem polgári. Nem most nem, hanem már korábban sem az volt. Itt tehát azok...
1: Soha nem volt?
2: Konzervatív sohasem volt. Polgári, a polgári szót egyfajta politikai termékként használta. Atlantista egy bizonyos fokig volt, és hogyha a Trump hűséget veszük, akkor egy bizonyos vonatkozásban időnként még ma is az lehet. De hogy ezek nem hiteles jelzők a Fideszre, az egészen biztos, és ugye az utóbbi években biztos, hogy nem voltak ezek igazak a Fideszre. Azok a politikusok tehát, akik a Fideszben maradtak annak ellenére, hogy a Fidesz nem ilyen, ahogy most leírtuk, azok hogyan lesznek egyszer csak mégiscsak hitelesek, tehát ezt nagyon kétlem, hogy ebből bármi lehet, de hát meg lehet próbálni. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy az egykori állampártok, az autoritár rendszerek nagy pártjai, vagy rendszerpártjai nem tűnnek el, hanem a demokráciában is megmaradnak, lesznek szavazóik, Chilétől Spanyolországon át, Németország, Görögország, Portugália, Argentina mind azt mutatja, hogy ezek a pártok megmaradnak, a demokráciában is életképesek, más néven talán, bizonyos fokig átalakulva, de még sokáig velünk lesznek, és magyar példákat is lehet mondani. Itt is azt látjuk, hogy a Fidesz porlad, szétesik, mint oldott kéve, bomlik szét, de egy bizonyos fokig tart ez a folyamat, és aztán megáll, és éppen azt a megállás pillanatát detektáljuk most. Úgyhogy semmi meglepő nem történik, minden úgy zajlik, hogy a tankönyvekben szokott lenni, és ezt figyeljük, ugye ülünk a hegyen, és nézzük a tigrisek harcát.
1: Ugye a választások után Ferenc Orsolya volt az első, aki a nyilvánosságban is állítólag zárt ajtók mögött is bírálta a szembenézés hiányát. Navracsics Tibor megosztotta azt a bejegyzését, amikor ő arról beszélt, hogy sokan készen állnak arra, hogy ezt a polgári oldalt képviseljék. Cserpalkovics Andrást szokták még emlegetni egy esetleges másik erő vezetőjeként. Ezek az arcok elképzelhető, tudom, jóslás, de elképzelhető, hogy van bennük elég erő ahhoz, és bátorság, hogy meglépjék, mondjuk akár a Medián mérés hatására?
2: Hát valamit mindenképpen lépni kell, hogy éppen ők, és éppen nincsen hitelességi problémájuk, hogy tényleg elhisszük-e nekik, hogy ők mindent megpróbáltak, de nem úgy sikerült, és tulajdonképpen mindig ebben hittek, de végül is

0: Kompromisszumokat kötöttek, ugye a hűség, amit ők lojalitásnak neveznek, ezt tartotta fenn a társaságot. Mert pedig ez a legszörnyűbb történelmi időket is felidézi, amikor egy hűség tart össze egy bizonyos politikai közösséget. Hát ugye bizonyos értékek is kellenek, nem? De ezek az értékek hangoztatva voltak itt-ott, de ezek nem voltak rendesen képviselve. Ugyanakkor a Fidesz-el nyilvánvalóan kell valamit kezdeni, hiszen ennek a kormánynak jó, hogyha van ellenzéke, minden kormánynak jó, hogyha van ellenzéke, és a Fidesz van. A Fidesznek vannak szavazói, az a szavazók eltávozása is megállt, mint látjuk. Van parlamenti képviselete a Fidesznek, éppen átalakulóban, új arcok jelennek meg. Én azt jósolom, hogy hatékonyabb lesz a politizálás
1: az új arcokkal,
0: így van. Van önkormányzati képviselete a Fidesznek, tele vagyunk fideszes polgármesterekkel az országban, a megyei közgyűlések kizárólag fideszesek, a legtöbb, vagy számtalan közgyűlésben is, számtalan testületben, ugye önkormányzati testületben többségben, méghozzá nagy többségben vannak, van európai parlamenti képviselet, van európai pártcsalád, ahova tartoznak, tehát ez egy
1: létező. Sok-sok év tapasztalat.
0: Igen, bizonyos fokú politizálás tekintetében. Úgyhogy ezzel valamit kezdeni kell, megvan az intellektuális háttér, megvan a szellemi alap, megvan a szervezeti kultúra, megvannak az emberek, úgyhogy hát valami kohézió nem árt, ha van. Eddig azonban a Fidesznek semmi mondandója nem volt a nemzet számára. Amit mondott, az hazugság volt. Egyetlen igaz állítása, egyetlen igaz szava, vagy egyetlen igaz szótaga sem volt. Most hát innen szép nyerni, kell valamit kezdeni ezzel.
1: Orbán Viktor tusnyajosi beszédétől azért sokan vártak, valószínűleg sokan többet vártak, igen, mint amit kaptak. A Fidesz legszűkebb magján kívül, ami tényleg talán nem túlzás azt mondani, hogy az Orbán hívőkön kívül, igen, csalódást keltő volt ez a beszéd?
0: Én azt mondanám, hogy a korábbi tusványosi beszédek sem voltak jók. Éppen az jellemezte a
1: korábbi... Ebben nagyon sokan nem értenek egyet, hogyha azt nézzük, hogy ugye a választási eredmények.
0: Igen, ezek nagyévű beszédeknek készültek, de végül semmit mondó beszédek voltak. Egytől egyik. Amikor mégis mondott valamit, az általában tévedés volt, sok esetben visszajött belőle a szónok, és maga is ráébredt, hogy ez tévedés volt. Tehát amikor valósággal állított valamit, az a legtöbb esetben vagy tévedés volt, vagy hazugság. Most miután ez korábban is így volt, ezért éppen azon lehetett csodálkozni, hogy közvéleményünk egy jelentős része mégis ezt valamilyen áhítattal fogadta, és az azért van, mert olyan irodatlan mértékben és méretekben ömlött a közvéleményünkre az a magyarázat, amelyet a befolyásoló emberek, vagy a gondolkodó fejek, vagy a beszélő hangok adtak elő. Egy-egy ilyen beszédet megelőzően, és különösen a beszéd után napokig, hetekig másról sem volt szó, mint arról, hogy milyen zseniális gondolatok fogalmazottak meg, milyen kitűnő előadásban. Nem, ezek nagyon földszintes gondolatok voltak, és tehát hogy jó-rosszul előadva. Úgyhogy most, hogy nincs ez a média háttér, azonnal látszott, hogy a király messzelen eddig sem mondott semmit igazán, sem a magyar kultúrát nem ismerte ez a szónak kellően, sem a magyar közpolitikát, a nemzetközi világban pedig olyan tájékozatlanságot mutatott, ha ugyan őszintén mondott bármit is, hogy éppen ezzel tűnt ki. Most, hogy nincsen ez a média háttér, és nincs ez az elvakult magyarázata annak, amit ő ott előadott, most látszik, hogy nem mondott semmit, ahogy eddig sem. Úgyhogy semmi meglepő nincs abban, hogy megint nem hallottunk semmit.
1: Tegyük fel, hogy létrejön ez az új jobboldali polgári erő. A Fideszre nyilván nagy veszélyt jelent, de mennyire jelent nagy veszélyt a Tiszára? Ugye a Tiszának most hatalmas tábora van, gyakorlatilag mindenhonnan, tehát egy nagyon heterogén közösségről van szó, a mézesetek lassan véget érnek, Magyar Péteréknek nincs könnyű dolga. Mennyire szívhat el egy esetleges ilyen új erő tőlük is szavazókat?
0: Az, hogy mondjuk 20-30 év múlva mi lesz, azt majd meglátjuk, de most a közeljövőben, mondjuk ebben a ciklusban, én nem várok nagy változást. Az igaz, hogy úgy értem, nagy változást várok a pártrendszerben, hiszen a 2030-as választásokig itt új pártok fognak alakulni. Meglepő lenne, ha már most ősszel nem alakulna meg akár egy baloldali párt, vagy pártcsíra, hogy ne dugná ki a fejét a földből egy ilyen kezdeményezés. Tehát itt meg fog változni a pártrendszer nagyon gyorsan, és a 30-as választáson már új pártok fognak jelentkezni. Ami azonban a Tiszát illeti, a Tiszán belül persze vannak mozgalmak és vannak alfrakciók, és itt tovább, de én nem hangsúlyoznám túl ezeknek a jelentőségét. Sőt, azt mondanám, hogy ez a Tisza, ez a frakció éppenséggel arra szövetkezett, hogy biztosítsa a kormányzáshoz a többséget, sőt biztosítsa az alkotmányozáshoz is a többséget. Ennek egy egységes frakciónak kell lenni. Ezzel a misszióval indultak el a képviselőjelöltek a képviselőválasztásokon. És egyébként semmi oka nincs annak, hogy ez másképpen legyen. Ez egy történelmi helyzet, a kétharmados parlamentnek a korszaka, amely 2010-ben kezdődött, és várhatóan 2030-ig fog tartani. Utána egy más világ lesz, más pártokkal is nem lesz többé kétharmad, vagy ha lesz is, nem lesz ilyen jelentősége, mert az új alkotmány arról fog szólni, hogy kétharmaddal ne lehessen már megváltoztatni. Vagyis akárhogy nézzük is, így összefoglalva azt mondhatjuk, hogy ebben a történelmi helyzetben most és itt ennek a Fidesz frakció, ennek a Tisza frakciónak egységesnek kell lenni, és ezt ők is nagyon jól tudják.
1: Szentpéteri Nagy Rihárd, alkotmányjogász, politikai elemző. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm.

Most elmondom, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneked én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked. E szó jó, csönd vagyok, csönded vagyok. Ha rám így kedved van, maradhatok. Ülhetsz csak tűrve, hogy dal nem dicsér. Se jel, se láng, csak csönd, melyik ígér. S folytatom, mit vagyok, mit nem neked. Ha vártál lángot, az nem lehetek. Fölében hajolj, lásd, hamu vagyok. Belőlem csak jövőd jósolhatod. Most elmondtam, mit vagyok, mit nem neked. Vártál, ha magadról szép éneket, dicsérő éneked én nem leszek. Mi más is lehetnék, csak csönd neked.

0: forradalom.
1: Műsorajánló. ATV Start a Spirit FM-en. Minden hétköznap élőben. Érdemes a Spirit FM-re hangolni. Reggel 6:30-tól is. Start! Fórum a Spirit FM-en. Az ATV népszerű műsora már a rádióban is. Minden hétköznap 11 órától. Három világkép, három mikrofon és egy forró vélemény. Egy perc provokáció, egy perc tényzuhany, 5 perc vita és 10 másodperc, amikor mindenki csodálkozik, hogy még mindig szóba állnak egymással. Ez a Provokatőr. Boros Tamás és Dévényi István társaságában a Spirit FM-en. Forró állítások, hideg tények és néha jeges zuhany. Szállj be, mert vitázni menő. Minden héten, hétfőtől csütörtökig, este 6 órától. Emi és más a Spirit FM-en. Az AI már itt van. Körülvesz és mindent megváltoztat. Félünk. Szeretjük, nem ismerjük. Ez a műsor minden szerdán 14 órától ezzel foglalkozik. Közérthetően a mesterséges intelligenciáról. Tartson Márton Györggyel és vendégeivel ön is. Nem oké. Egy műsor, amely mindannyiunk figyelmét felhívja a felelősségünkre. Közösen tehetünk a gyerekek biztonságáért és lelki jólétéért. Tarts velünk a Spirit FM-en péntek délután 5 órától, hogy teret adjunk a közösségi gondolkodásnak, hiszen az iskolai zaklatás nem kizárólag a gyerekek ügye. Nem oké. Podcast Rónai Egonnal és vendégeivel péntek délutánonként. Műsorajánlót hallottak. Spirit FM, a nagyváros hangja. A budapesti 92.9-es frekvencián. Spirit FM. Spirit FM. A most következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Visszapillantás. Válogatás műsoraink beszélgetéseiből, elemzéseiből a Spirit FM-en.
2: Kihívás elé állítja a Tisza kormányt az energiakrízis. Ez az első olyan próbatétel, ahol szakmai és kommunikációs szinten is helyt kell állnia a kabinetnek. Hogyan vizsgáznak és miben más a tiszás válságkezelés az orbáni módszerektől? Böhm Kornélt kérdezzük.
3: Aki mit az Isten, pont a krízis kommunikáció szakértője. Jó estét!
4: Jó estét kívánok!
3: Hát ebben az országban krízisből krízisbe megyünk. Nem tudom, hogy mennyire általános ez a világban, de az biztos, hogy ami most van, az egy különleges helyzet, mert ezt mindannyian érezzük a bőrünkön valamennyire.
4: Igen, hát ugye az, hogyha a természeti katasztrófákat vagy természeti helyzeteket nézzük, azért az mindenhol adódik a világban, tehát ha most nem politikai vagy gazdasági válságokról nézünk, de pont az jutott eszembe, amikor készültem a mostani beszélgetés, hogy szerintem januárban ebbe a stúdióba beszélgettünk a hólapát tolás helyzetről, ugye amikor Szentkirályi Alexandrától Fekete Győr Andrásig mindenki hólapátot ragadott és így védekezett, ugye ott árvízveszélyt is tudjuk, homokzsákokat kell tölteni. A mostani helyzet az ugye nem látványos. Tehát ugyanúgy mindenki, egyébként az egész ország részt vesz benne, nem a kormány védekezik egyedül, mindnyájan, a lakosság is kiveszi ebből a részét, és erre bátorít is egyébként a miniszterelnök, erről majd fogunk egy kicsit később beszélni, de ugye ez nem annyira, tehát az, hogy az a kevés ember, akinek medencéje van, én nem hiszem, hogy ezek tömegek, de hogy éppen nem töltik, vagy nem megy a
3: nem
4: klíma.
3: Most cserél vizet valószínűleg.
4: Nem most, tehát hogy ez nem annyira látványos részvétel, mint mondjuk egy fotó a Facebookon, ahogy éppen az ember havatlapától a villamos megálló. De a védekezés szempontjából ezek kulcsjelentőségű dolgok, és ebben azt gondolom, hogy mindenki, vagy majdnem mindenki részt vesz.
3: És ha már szóba került a szerepfelfogása a miniszterelnöknek, ugye hozzászoktunk az elmúlt 16 évben egy olyan miniszterelnökhöz, aki azt csugalta, és az ő erejének ez volt a legfőbb ismérve, hogy megoldja. Egyedül, nélkülünk, bízzuk csak rá, majd ezt ő, és akkor jött a rezsicsökkentés, mert ő ezt megoldja. Most meg van egy olyan miniszterelnökünk, aki odáll és azt mondja, hogy ez majd mi megcsináljuk, amit meg kell, de közös ügyünk, úgyhogy tedd meg te is azt, amit bele kell raknod. Ez egy egészen másfajta gondolkodásmód.
4: Ez egy újféle gondolkodásmód. Kríziskommunikáció szempontból